Csalódás. Pál Galácia beliekhez írott levele, 4. fejezet 19. verse azt mondja, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. John Ortberg írja az Élet, amit mindig is akartál című könyvében. Csalódott vagyok, mivel még mindig olyan kevéssé szeretem Istent, és a bűnt olyan nagyon. Képes vagyok döbbenetesen féltékeny lenni, ha valaki látványosabb sikert ér el, mint én. Csalódást okoz, hogy nem tudok kicsi és jelentéktelen lenni. Nem tudok hosszan imádkozni anélkül, hogy a gondolataim el ne kalandoznának, elképzelve egy dühös bosszút valamilyen múltbeli sérelem miatt, amiről azt hittem, hogy már régen megbocsátottam. Vagy azon képzelegve, hogy valami nagyszabású dolgot viszek véghez. Meg tudom győzni az embereket arról, hogy elfoglalt és termékeny vagyok, pedig rengeteg időt vesztegetek el tévézéssel. Habár tudatában vagyok annak, mennyire nem ütöm meg a mércét, néha nem is zavar. Csalódott vagyok a csalódottságom hiánya miatt. Honnan származik ez a csalódottság? Abból, hogy eltávolítottuk Istent abból a központi szerepből, amit az életünkben játszani szeretne, és magunkat helyezzük az ő helyére. Erre gondolt Pál, amikor azt mondta, vajúdok, amikor kiformálódik bennetek a Krisztus. Pál Galácia beliekhez írott levele, 4. fejezet 19. vers. Michelangelo egyik remek műve a Pieta, egy Máriát ábrázoló márványszobor, aki a megfeszített Krisztus holttestét tartja karjaiban. Néhány éve egy fanatikus kalapácsot ragadott, és elkezdte szétzúzni a szobrot. Annak ellenére, hogy jelentős kárt okozott, a vatikáni mestereknek sikerült majdnem tökéletes állapotba visszaállítaniuk. Tudod mit? Isten elhatározta, hogy legyőzi az ő képmásának elcsúfítását bennünk. Nem az a terve, hogy kijavítsa a hibáinkat, hanem hogy új teremtéssé tegyen. Talán ez segít megérteni, hogy miért tár fel, távolít el és állít helyre bizonyos dolgokat az életedben. Imádkozz így. Uram, segíts elhinnem, hogy új teremtés vagyok, hogyha hiszek Jézusban, ez a nagyszerű lehetőség nyílik meg az életemben. Segíts benned bíznom, hogy a szavaim életet hordozzanak. Segíts úgy élnem, hogy az első dolog, ami kijön a számon, többé ne az legyen, képtelen vagyok, hanem ez, képes vagyok rá Krisztusban. Ámen.

Szavak, szavak, szavak. Ézsaiás próféta könyve 50. fejezet 4. verse azt mondja, az én uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni. A szavaid olyanok, mint a nitroglicerin. Hidakat tudnak robbantani, vagy szíveket gyógyítani. Többet megtudsz valakiről abból, ahogyan másokról beszél, mint abból, amit mások mondanak róla. Sose a kipufogó füstje alapján ítéld meg valaki lóerejét. A tudatlanság mindig beszédkényszerrel jár. A bölcsesség az diktálja, hogy olyankor legjobb tartani a szád, mikor úgy érzed, mondanom kell valamit. Egyesek tapasztalatból beszélnek, mások tapasztalatból nem beszélnek. Azért, mert ők jobban megtanulták a leckét. Jézus azt mondja, hogy a szavaid meghatározzák a sorsodat. Figyelj csak! Mert szavaid alapján mentenek fel, vagy ítélnek el téged. Máté evangéliuma 12. fejezet 37. vers. Salamon szerint élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Példabeszédek könyve 18. fejezet 21. vers. Ne feledd, hogy a szavaid jóra és rosszra is képesek, vagy sebet ejtenek, vagy gyógyítanak. Ha létezik olyan terület, ahol mindannyiunknak több fegyelemre van szükségünk, akkor az a szavak részlege. Ézsaiás mondja, az én uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként, az én uram az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Ézsaiás próféta könyve 50. fejezet, 4-től a 7. versig. Amikor nem tudod, hogy mit mondj, ne mondj semmit. Csak hallgass, figyelj és engedd, hogy Isten vezessen. Végül is, amíg beszélsz, addig általában nem tanulsz. Ma próbálj meg visszatartani minden bántó megjegyzést, és csak olyasmit mondj, ami bátorító és áldás mások számára. Az eredményen el fogsz csodálkozni.

A visszatartott megbocsátás fájdalma. Pál zsidókhoz írt levele, 12. fejezet 15. verse azt mondja, ügyeljetek arra, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Az árulást mások követik el ellened, de a keserűséget te teszed magaddal. Lásd túl a fájdalmon, és meglátod, hogy neheztelésed csak akadály a sikerhez vezető úton. Selejtezd ki a keserűség szavait beszélgetéseidből. Ne emlékeztess másokat arra, amit átéltél, ha csak nem azért, mert tanítani és bátorítani akarod őket, hogy felülkerekedjenek a saját problémáikon. Lloyd Ogilvy azt mondja, hogy olyankor legnehezebb szelídnek lenni, amikor tudjuk, hogy igazunk van, és a másik téved. Amikor valaki cserben hagyott, be is ismerte, és a sorsa vagy boldogsága a mi kezünkben van. Nemrég egy barátom megbántott engem szóval és tettekkel is. Minden találkozásunk alkalmával élveztem a megbántott fél fölényét. Először minden békülésre irányuló kísérletet elutasítottam, mert már kimondtam felette az ítéletet. Az volt a legnehezebb feladat, hogy lemondjak a haragomról, és feláldozzam a fájdalmat. Végül az úr azt mondta, Lloyd, miért olyan fontos neked, hogy kié az érdem, ha egyszer a lényeg az, hogy az én művem beteljesedjen? Abban a pillanatban lemondtam arról, hogy az legyek, aki csak Isten lehet, ennek az embernek a bírája és megmentője. A szívem már is meglágyult, és a vele szembeni magatartásom megváltozott. Amikor nem bocsátasz meg, ártasz a másiknak, de magadnak még többet, sokkal többet ártasz. Elveszíted az élet örömét. A meg nem bocsátás ott lebeg fölötted, akár egy felhő, és kihat mindenre, amit teszel. De amikor megbocsátasz, békét és felépülést hozol annak, akinek megbocsátottál, és magadnak is. Ma tehát bocsáss meg! Imádkozz így. Uram, segíts harcolni a keserű gondolataim ellen. Amikor az a gondolat olyan természetesen betörne elmémbe, kérlek segíts erőt meríteni belőled, hogy leküzdhessem. Segíts arra emlékezni, hogy ha már egyszer leküzdöttem, akkor örökre száműztem. Köszönöm, hogy a te bocsánatod teljes és végleges. Ámen.

bocsánatra vágyni. János első levele, első fejezet 9. verse azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket. Egy Los Angeles-i szervezet úgynevezett bocsánatkérő vonalat működtet. Megadja a betelefonálóknak azt a lehetőséget, hogy névtelenül megvallják a bűneiket csupán egy telefonhívás áráért. A legutóbbi számítások szerint körülbelül napi 500 hívásuk van. Emberek, akiknek elegük van az egyházakból, emberek, akik azt hiszik, Isten lemondott róluk, emberek, akik próbálnak békére lelni ezt mondva, sajnálom, amit elkövettem. Egy bizonyos ponton mindannyiunknak szüksége van bocsánatra. Ha számodra ez a pont ma érkezett el, akkor figyelj! Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket. János első levele, első fejezet 9. vers. A harag és a bűntudat olyan horgonyok, amelyek a múlthoz láncolnak, és kizárják a változás minden lehetőségét. Isten bocsánata széttöri ezt a láncot, véget vet a harag és a vád körforgásának, és megszabadít, hogy az lehess, akinek ő akar látni téged. De fogalmad sincs, mit tettem, mondod. Figyelj csak újra! Isten Jézust bűnné tette értünk. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 5. fejezet 21. vers. Bármi is vagy, Jézus azzá vált. Bármit is tettél, Jézus magára vállalta. Mikor így kiáltasz, atyám, vétkeztem. Isten nem is néz rád, megfeszített fiára néz, bűneidet az ő számlájára írja, és ezt mondja, megbocsátok neked. Mi az, amit oly régóta cipelsz? Add át neki ma, mert az ő igéje ezt mondja, ő könyörül rajtad, mert bűvelkedik a megbocsátásban. Ézsaiás próféta könyve 55. fejezet 7. vers.

A mi megbocsátás történetünk. Máté evangéliuma 6. fejezet 14-től a 15. versig azt mondja, mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. 2001. május 26-a. Ez az a dátum, amelyre életünk egész hátralévő részében emlékezni fogunk. Fiaink, Christopher és Philip egy barátjukkal sétáltak az utcán, amikor egy fiatalokból álló banda jött velük szemben. Egyikük minden ok nélkül úgy megütötte Philipet, hogy elájult, ezt követően a banda két másik tagja elkezdte rugdosni a fejét, ugyancsak minden ok nélkül. Christopher a testvére segítségére sietett, amiért az életével fizetett. Az történt, hogy a banda többi tagja földre teperte Christophert, és addig ütötték és rugdosták a fejét, míg eszméletét vesztette. Mindannyian elfutottak és Philt a járdán, Christophert pedig egy forgalmas, 60-as táblás kétsávos úttest közepén hagyták elterülve. Christophert elgázolta egy autó és több mint 12 méteren át vonszolta maga után az úttesten. Később halt meg a kórházban, de 16 hetet kellett várnunk, míg eltemethettük, mivel a halott kém elrendelte az agyának eltávolítását, hogy megállapíthassák, a rúgások vagy az autó okozta-e halálát. A hosszú várakozás után megtudtuk, hogy a rúgások következtében halt meg. Három fiút gyilkosság vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek, ebből egyiküknek 6 év, a másiknak 10 év, a legidősebbnek pedig 15 év minimum letöltendő. Mindketten úgy döntöttünk, hogy megbocsátunk a Christopher halálában bűnösnek ítélt hármasnak, mert szeretnénk tovább lépni, és mert nem akarunk keserűségben és haragban élni. Megbocsátani azt jelenti, a továbblépést választjuk. Senki sem ébred úgy egyik reggel, hogy azt mondja, megbocsátok. A megbocsátás minden nap meghozott döntés. Ebben segít a Szentlélek. Imádkozz és kérd őt, vezessen át a napodon úgy, hogy ne érezz semmilyen keserűséget vagy haragot azok iránt, akik ártottak neked. Minden alkalommal, mikor érzed, hogy harag gyűlik benned, kezdj el imádkozni és kérd Isten segítségét. Imádkozz azokért, akik ártottak neked, és kérd Istent, hogy áldja meg őket. Ha imádkozol értük, ez olyan, mintha edzeni járnál vagy diétáznál. Az a lelki túlsúly, amit a megbocsátani nem tudás miatt hordozol, el fog tűnni, és a lelked kimondhatatlanul megkönnyebbül. Egy napon már bosszúvágy nélkül fogsz gondolni arra a személyre. Ez az igazi megbocsátás. Ray és Vidonovan. Nem emlékezem. Pál zsidókhoz írt levele, 8. fejezet 12. verse azt mondja, bűneikről nem emlékezem meg többé. A Biblia nem azt mondja, hogy Isten feledékeny, hanem hogy ő úgy dönt, nem emlékezik a bűneidre. Ám ha te másképp döntesz, akkor A. megkérdőjelezed a bocsánatát. B. azt állítod, hogy a te mércéd magasabb, mint az övé. C. megengeded az ellenségnek, hogy a kárhoztatás bűnébe vigyen. D. elveszíted a bizalmat, amire szükséged van Isten ajándékainak elfogadásához. Mikor felidézed a múlt kudarcait, nem csupán életben tartod őket, erősíted is azokat. Amit elraktározol, valószínűleg azt fogod elővenni, és aszerint fogsz cselekedni a nehéz pillanatokban. Senki sem tudja megjósolni, hogy mikor fog kitörni egy szunnyadó vulkán. Te sem tudod megjósolni, mikor fog egy megoldatlan probléma dübörögve előtörni a tudatalattidból, szavaidat izzó szénné, viselkedésedet pusztító lángfolyammá változtatva. Csak is úgy tudod megtörni a múlt hatalmát fölötted, ha megbocsátasz magadnak és másoknak. A szégyen nem áldás, hanem egy olyan teher, amit Jézus magára vett a kereszten. Tedd le, és lépj tovább. Hallgass csak! Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Zsoltárok könyve 103. fejezet 12. vers. Valahányszor a sátán előhozza a múltadat, azért teszi, mert A. kezd kifogyni az ötletekből. B. reméli, hogy nem vagy tisztában az igazsággal. C.
fél a jövőd miatt. Mit tegyek? Kérdezed. Csak mutass rá a keresztre, zárd le ezt a témát, és folytasd az utad. Imádkozz így. Atyám, ma úgy döntök, hogy nem emlékezem többi a körülöttem élők bűneire, melyeket annyi éven át számon tartottam. Bocsásd meg, kérlek, azokat az éveket, amelyeken át haragudtam rájuk, és eltaszítottam őket magamtól. Kérlek, áld meg azokat, akik ellen panaszom lehetne, Jézus drága nevéért. Ámen. Istenre tartozik. Bízd rá! János evangéliuma 16. fejezet 8. verse azt mondja, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn. Meg akarsz változtatni valakit? Ez Isten feladata, nem a tied. Egy asszony ezt írja. Éveken át próbáltam megváltoztatni a családomat, s rájuk bizonyítani a bűneiket. De minél inkább próbálkoztam, annál inkább ellenálltak nekem, és a helyzet egyre rosszabb lett. Végül rádöbbentem, egyik ember nem tudja megváltoztatni a másikat, csak Isten. Olyas valamivel próbálkoztam, ami nem állt hatalmamban. Az én dolgom csak ennyi, hogy szeressem őket, imádkozzam értük is, hagyjam, hogy Isten változtassa meg őket. Mikor már nem álltam az útjában, ő meg is tette. Isten nem a te terveid vagy menetrended szerint dolgozik. Csak akkor tudsz megszabadulni a másokért való szüntelen aggódástól, ha ezt elfogadod. Bízd őket Istenre, bízd benne. Majd kérdezd meg magadtól, ha nem próbálnám irányítani a végkifejletet, mit tennék másképp? Milyen döntéseket hoznék? Milyen határokat szabnék? Készíts egy listát ezekről, és kezd el tenni őket. Ha megpróbálsz Istent játszani, mindenki megsérül. Te azért, mert a többiek nem tudják, vagy nem akarják azt tenni, amit elvársz tőlük. Ők pedig azért, mert szereteted dróton rángatná őket. Sőt, Istennek sem teszel szívességet, hiszen ő remekül ki tud állni önmagáért. Figyeld! A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává. Ézsaiás prófita könyve 42. fejezet 16. vers. Felfogtad? Az emberek egyengetése Isten dolga, engedd, hadd végezze!

Nem vehetik el tőled. János evangéliuma 15. fejezet 16. verse azt mondja, hogy gyümölcsötök megmaradjon. Miután Isten meglátogatta Jákóbot álmában, ő felkiáltott. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Mózes első könyve 28. fejezet 16. vers. Képzeld el! Áldott, de nincs tudatában. Te is itt tartasz ma? Azt kérdezed, hogyan lehetek áldott, miközben ennyire üresnek érzem magam? Hogyan lehetnek rendben a dolgok, ha közben olyan rosszul vagyok? A probléma az a fal, amit magad köré építettél, hogy megvédjen az újabb sérülésektől, ez megakadályoz abban, hogy élvezhesd az Istentől kapott áldásokat. Gondolkozz most ezen egy keveset. A sikert nem érzed sikernek, ha szádban még a fájdalom íze van. Mások talán még irigyelik is az áldásaidat, te azonban nem érted miért, hisz nem is veszed észre, hogy áldott vagy. Olyan sokba került eljutnod oda, ahol most tartasz, hogy lelkileg még mindig sokkos állapotban vagy. Ez a sok váltja ki belőled azt, hogy bezárkózol, és ilyeneket mondasz, soha többé nem akarok érezni. Azt kérded, mi a megoldás? Figyelj! Én választottalak ki, hogy gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. János evangéliuma 15. fejezet 16. vers. Figyelj fel a megmaradjon szóra. Isten így szól ma hozzád. Meg foglak áldani, de ez nem olyan lesz, mint bármikor a múltban. Ezután nem kell bekapcsolt vészvillogókkal élned, vagy félned attól, hogy bíz bennem. Én maradandót adok neked. Nem fogod elveszíteni. Megnyugodhatsz benne. Belekapaszkodhatsz. Hát ne védkezz tovább, nyisd meg a szíved, és légy kész befogadni ajándékaimat. Imádkozz így. Uram, kérlek, taníts kedvesnek lennem az emberekhez, akikkel érintkezem. A barátaimhoz és a családtagjaimhoz, hogy ne kű, hanem szerető szívvel bánjak velük. Imádkozom, hogy a gyanakvás helyett az elfogadás jellemezzen minden helyzetben. Segíts szeretetben járnom, Jézus nevében. Ámen.

Szeretetben járni. Pál efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet 2. verse azt mondja, járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket. A szeretetben való járás nem jön önmagától, ahogy keresztjénné leszel. Nem, a cselekedeteidet még mindig az akaratod irányítja. A fegyelem nélkül, amely Isten igéjéből és a lélektől származik, sosem fogsz felnőni ahhoz, hogy mennyei atyádhoz hasonlíts. Isten szeretet, és minél jobban hasonlítasz hozzá, annál jobban fogsz szeretni másokat, ez ilyen egyszerű. Ha azt gondolod, hogy egyesek természetükből adódóan szeretetteljesebbek, mint mások, gondold át újra. A szeretet olyan választás, aminek ára van. Nem tudsz másokat szeretni, míg csak magadat nézegeted a tükörben, vagy nem tudsz másoknak adni, ha még mindig kapaszkodsz abba, amit van. A szeretet az idődbe, pénzedbe és önmegtagadásodba kerül. Ha arra vársz, hogy Isten szeretete hirtelen elborítson, és valami lebegő mennyei lényé változtasson, aki egész életén át csodálatos, szeretettől áthatott tetteket hajt végre mások javára, felejtsd el! Nincsenek előre gyártott keresztjének, sem instant formulák, amelyektől majd kiárad Isten szeretete. Szeretni annyi, mint saját világodat odaszegezni a keresztre, és másokat helyezni az első helyre. Amikor Jézus a házasságtörésen rajta kapott nővel találkozott, megváltva és meggyógyulva küldte őt haza. Ha hozzá hasonlóvá akarsz válni, meg kell keresned a szenvedőket, a meggyalázottakat, az eltévejedetteket, és szolgálnod kell feléjük, amíg meggyógyulnak, felépülnek és megigazulnak. Ezt hívják szeretetben való járásnak.

A Keresztény Média Alapítvány műsorát. A Győzelem a harag felett című hangoskönyv negyedik részét hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, mindenkinek áldásos biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Jeremiás könyvének 25. fejezetébe, a 4. verstől a 7. versig terjedően a következőképpen. Az Úr elküldte hozzátok szolgáit, a profétákat, idejébe küldte, de ti nem hallgattatok és nem figyeltetek rájuk, meg sem hallgattátok őket. A proféták ezt mondták, térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról és gaztetteiből. Akkor mindörökké azon a földön lakhattok, amelyet néktek és őseiteknek adott az Úr. Ne kövessetek más isteneket, ne tiszteljétek és ne imádjátok őket. Ne bosszantsatok engem kezetek csinálmányaival, hogy rosszat ne tegyek veletek. De ti nem hallgatatok rám, így szól az Úr, csak azért, hogy bosszantsatok kezdetek csinálmányaival a saját vesztetekre.

0: tanulmányunkhoz, aminek az a címe, hogy Nehezebb úton. Úgy gondolom, hogy életünknek volt már olyan része, olyan szakasza, amire azt tudtuk mondani, hogy na, ez nehezebb volt, mint az előző szakasz. Nem a könnyű úton tapasztaljuk meg az Isten jelenlétét és segítségét, hanem sokszor a nehezebb úton. És nagyon szép az aranyszövegünk, amelyik azt mondja, és várom az Urat, aki Jákob háza elől eltakarta arcát, és benne reménykedem. Igen, a nehezebb út attól nehezebb, hogy úgy érezzük, mintha az Isten elfordult volna tőlünk. És vannak olyan időszakok, vannak olyan korszakok, vannak olyan évtizedek, amikor sokkal, de sokkal nehezebb nekünk kereszténynek lenni. És talán ez az 1900-as esztendő után következő évszázad, a 2000-től kezdődő évszázad is ezt jelzi. Mintha nehezebb lenne, mintha atyáink, elődeink, az előző generációk, akik évtizedekkel korábban éltek, mintha sokkal természetesebben vették volna a hitet, a kereszténységet. Mintha úgy érezzük, mintha az Úr eltakarta volna az orcáját mi felőlünk. De nem, a nehezebb úton is velünk van a mindenható Úr. És egy nagyon szép Biblia verset szeretnék megkérni, hogy olvassunk fel. Ézsaiás könyve, 7. fejezet, és ott a 14., 15. és 16. verse. Hogyan is mondjam, Marika?
1: Ezért maga az Úr fog jelet adni nektek. Íme egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immanuelnek nevezi majd el. Tejszint és mézet fog az enni, amíg meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani.
0: Köszönöm szépen. Beteljesedett profécia, hiszen van az írás magyarázatnak egy olyan vertikuma, amikor azt mondják, hogy ez a király feleségéről szól, vagyis abban az időben és abban a korban, abban a szituációban és helyzetben értelmezhető az írás, de természetesen ez a jövendőlés, ez túlmutat Ézsaiás korán, és egészen ráfókuszál majd 800 évvel később, vagy több mint 800 évvel később megszületendő názáreti Jézus életére is. És olyan szép, amikor azt mondja itt, hogy szül fiat, és nevezd azt Immanuelnek. Szóval annyi sok bátorítást kap ez a király, és mégsem tud vele élni. És azt jelenti, itt az van a szövegben, hogy vajat és mézet eszik majd. A vaj és a méz az ígéret földjének a beteljesedését jelenti, hiszen az ígéret földjét annak idején Józsué és a többi kémek a tejjel és mézzel folyó földre azonosították, és azt mondták, hogy itt valami csodálatos. Tehát ez a tej és a méz az Isten áldásának lesz a következménye. István, hogy látod ezt a gondolatsort?
2: Hát én azzal kezdeném, hogy ismét egy újabb információ mond az Úr, mert tulajdonképpen Áhász válaszol az ő dilemmájára, mert azt mondja, mielőtt a gyermek Immanuel elég idős lenne ahhoz, hogy választani tudjon a különböző ételek között. Tehát ezzel tulajdonképpen arra utal, amit később az ige is mondta, hogy elhagyatottá válik az a föld, amelynek két királyától teredtek. Ezt az Úr előre megmondta, és most itt ez be is következik. És érdekes az, hogy tulajdonképpen igen, rá is mutatta arra, hogy a legfőbb ellenség nem a vélt szíriaiak és az izraeliek, vagy az...
0: Igen, az északi ország lesz. Északi
2: rész, hanem tulajdonképpen a legfőbb ellenség az asszírok lennek. Rá fogsz arra jönni, mert az asszírok tulajdonképpen, akit te megvesztegettél, azok elvégezték a munkájukat, mert szétverték az északi szövetséget, leigázták Izrael, Galilei és Jordán túli régióit, és elhurcolták a lakosság egy részét, és a terület egy részét az asszíriai.

0: tartományának nyilvánították. Tehát ezeket mondhatjuk úgy is, hogy az ellenfelek rendben vannak, rövid távon, ezt a múlt alkalommal is kihangsúlyoztuk, de hosszabb távon azért nem ilyen egyszerű a helyzet. Ráadásul még úgy is vehetnénk, hogy a szír és az izrael végleges vereséget szenvedtek, és megpecsételtük a sorsok a két nélkül. Itt van még egy érdekes a történetben, ugye Hósea, Izrael király fellázad az asszírok ellen, mert azért ez a jólét, idézőjelben tett jólét nem nagyon tetszett nekik, mert ez nem jólét volt, hanem egy kőkemény elnyomás volt, és fellázadt ellene, és ennek is megvannak a következménye, hogy elfoglalták Szamária a fővárosokat, Izraelit többet elhurcoltak, több ezeret elhurcoltak, akik idővel beolvadtak a helyi lakosság közé, és elvesztették identitásukat. Tehát itt az a gondolat jön vissza, azt, amit az előző tanulmányban is tudtam, hogy Isten előre megmondta, előre megjövendelte, hogy mi lesz Júda ellenségeivel, és Akháznak megüzente, hogy ez mindenképpen bekövetkezik, és személyiség arra, hogy Asszíria kezébe adja a hatalmat, vagy magát pontosabban.
1: Nagyon érdekes, 722-ben szűnt meg az északi királyság, akkor bukik el, és gyakorlatilag a főváros Samária, és Samária elbukását is egészen világosan tudjuk, hiszen ebben az időben 5. Szalmanasszár, aki 3. Tiglát-Pilézert követte a trónon, és ő is egy rendkívül keménykezű, határozott uralkodó. És gondoljátok el, hogy hát, ha azt mondom, akik ismerik és tudják, akár a nézőink, hallgatóink közül, hogy a Gellért-hegy meredeksége, akkor az még nem is igazán meredeket mondtam. Egy hatalmas várat gondoljunk el, egy megközelíthetetlen meredek domboldalon, és ez volt Samária, vagy Szamária. Ez volt az északi királyságnak a fővárosa. És gyakorlatilag egy éven keresztül nem tudják elfoglalni, hiába vannak nagyon sokan, olyan meredek, és olyan nagy távolságot kellett volna fölmenni, hogy lehetetlen. És akkor a táborban, ott ül az asszír táborban a fővezér, és azt látja, hogy az izraeli katonák ott lógatják a lábukat a nyíllövésnyi távolságon kívül a kőfalon, és az egyik lejtette a harci sisakját. És a harci sisakja legörül ugye a meredek sziklán, és valahol a hadsereg és a vár között ott fölakad. És akkor órákon keresztül azt látja, hogy egyszer csak megjelenik egy ember, aki lépésről lépésre jön, lemegy a sisakjáért, magához vesz és visszamegy. És akkor hívatta a fővezéreit, és azt mondta, ha az izraelita meg tudta ezt az utat tenni, akkor az asszír katonák is meg tudják tenni. 2 nap múlva elbukott a város. Szóval, amire mi azt gondoljuk, hogy tökéletes, bevehetetlen, ellenáll, már egy éve nem tud a legnagyobb ellenség sem fogást találni Samárián, de igen, fog tudni találni. Egyetlen egy biztonságunk van, és az nem más, mint az Úr. És a beteljesedett profécia. Úgyhogy Ézsaiás is ezeknek az eseményeknek az átélője volt. Minden nap hallgatták a híreket, na vajon mi lesz, na vajon hogy lesz. Ugye most még, amikor az előző gondolatot felolvastuk, ez 736 és 732 között volt a Szír-Efrém háború, és Ézsaiás bejelentette, hogy néhány év múlva meg fog szűnni az egész királyság. És 722-ben elesik Samária, utána még néhány évig létezik egy kis királyság, nagyon-nagyon szűk tartományát teszik Asszíriába, de mindenkit elvisznek, 500 kilométerrel arrébb deportálják, és onnan nincs visszajövetel, eltűnnek névtelenül. Nagyon érdekes, hogy van egy asszír népszámlálás, körülbelül a deportálást követően nagyon 30-40 évben, és fölírják az embereknek a vallásait. És nagyon érdekes, hogy oda, ahová az izraelitákat elvitték, egy generációval később senki nem vallotta magát már izraelinák. Nem tudták a nyelvet, elhagyták a vallásukat, és teljes mértékben asszimilálódtak a környezetükhöz. És én azt hiszem, hogy ezzel az asszimiláció kérdésével ma is találkozhatunk a 21. században. Nagy veszély, ha a kereszténység elkezd asszimilálódni abba a társadalomba, abba a világi környezetbe, amiben van, mert ez előbb-utóbb meggyengíti a kereszténységnek a lényegét. Menjünk tovább a hétfői gondolatsorunkhoz. A megjövendőlt következmények. Itt a Krónikák második könyve 28. fejezet 20. versétől a 23. verséig Székely Marikát kérlek, hogy ismertesd, mit is jelent itt számunkra az Isten igéje, mit mond?
2: Rátört azért Tiglát-Pileszer, Asszíria királya, és megostromolta a helyet, hogy támogatta volna. Mert Áház kifosztotta ugyan az úr házát, és a király meg a vezető emberek palotáját és Asszíria királyának adta, de ez nem segített rajta. De Áház király nyomorúsága idején sem hagyott fel hűtlenségével az úr iránt. Damaszkusz isteneinek áldozott, akik megverték őt, de ezt mondta, mivel Arám királyait megsegítik az isteneik, ezért nekik áldozom, és így majd engem is megsegítenek. Pedig ezek okozták bukását, és egész Izraelét is.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy bekövetkezik, amit az Úr mond, még akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy nem következik be. Nem a lehetőségek az igen és a nem igen között kell nekünk választani, hanem egyszerűen elfogadni gyermeki hittel, amit az Úr a prófétája által mond. És ilyenkor ugye azt mondjuk, hogy igen, Áhház a hűtlen király, ha mi lettünk volna a helyében, mennyivel bölcsebben oldottuk volna meg ezt a kérdést? Lehet. De vajon a mi időnkben nem történnek-e hasonló események, hogy az Úr ígéretét úgy félig megoldjuk? Mert Áhház az egyik felét megoldotta, a másik felét nem oldotta meg. Tehát valahogy olyan felemásan cselekedett. És én azt hiszem, hogy ez az egyik legveszélyesebb. A Jelenések könyve azt mondja, hogy sem hideg nem vagy, sem hév nem vagy, ezért kivetlek téged az én számból. Tehát az Úr közelében nincsenek ilyen aranyköztes megoldások, ilyen aranyközéputas megoldások. István?
0: Tulajdonképpen Áhház egy nagyon-nagyon nehéz döntés vagy problémát áll. Tulajdonképpen azt kellett volna eldönteni, hogy a félelem mellett teszi le a voksot, vagy a hit mellett teszi le a voksot. És a félelem és a hit között kellett volna neki méregelni. Az is igaz, hogy voltak erre jó hírei is, hogy a Szíria és az Izrael elveszett, de voltak rossz hírei, amire ő nem számított, hogy a szövetségesül vagy barátjául választotta a Szíria sokkal veszélyesebb ellenfél lesz, mint ahogy Szíria és Izrael volt neki. Erre ő nem számított, bár erre voltak komoly jelzéseik, hogy nem hallgatott meg. És az is érdekes, hogy ahogy ugye múlt alkalommal beszéltük arról, hogy kérjen jelet, és két jelet is kapott, és ennek ellenére ezt nem vette komolyan.
1: Visszatáncolt.
0: Igen, de beteljesedett. És itt van a példa, amit előre megmondta ezt az Isten neki, hogy mi lesz a következménye. És tulajdonképpen még ennél rosszabb lett, amire jól gondolt. És nagyon szépen mondja ez a Zsoltár, a 114. Zsoltárban azt, hogy jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekre bízni. Ez egy más fordítás, a katolikus fordítás ezt mondja, jobb az Úrnál keresni menedéket, mint fejedelmekre építeni.
1: Ez is nagyon szép.
0: Tehát ez kifejezi ezt a meditációját is, hogy a félelem vagy a hit, hát jobb az Úrra bízni, aki előre megmondott mindig, hogy mik volt telekedni. És tulajdonképpen egy ilyen csalfa bizalma volt neki, mert emberileg talán érthetjük is azt, hogy bízott abban, hogy a asszírok elfoglalták az északén lévő országokat. De azt nem vette figyelembe, hogy az asszírok azért benne volt.
1: Nem minden... fognak megállni az ország a határánál.
0: Igen, benne van mindenkinek az óthatatlan hatalomvágy. Ő többre terek. Ha ezt elérted, akkor még többet. Tehát ez az óthatatlan hatalomvágy az asszírokban benne volt, amivel ő tulajdonképpen nem számolt.
1: Igen, a magyar történelemben is átéltünk egy hasonlót, már is adom a szót, Marika. Amikor a törököket ki akartuk küzni, és kevesen voltunk hozzá, akkor hívtuk az osztrákokat segíteni, és azt gondoltuk, hogy majd az osztrákokkal közösen kiűzzük a törököket, és akkor milyen jó lesz, és függetlennek leszünk. Hát nem, gyakorlatilag több száz éven keresztül itt felejtették magukat az osztrákok, és ez mindig így van a politikában és a történelemben, hanem az Istenre hagyatkozunk.
0: Bocsánat, még egy gondolat még előtted, az, hogy tulajdonképpen itt megint ez az Istencsere gondolata bejön, hogy nem a egyedüli Istenbe bízott, hanem más Istenbe, mint a szövegben is olvastuk, az, hogy tulajdonképpen mivel Arám királyait megsegítették isteneik, ezért nekik áldozom, és így majd engem is megsegítették.
1: Igen.
0: Tehát erre a segítségre két jel is figyelmeztette volna, ezt elutasította, és mivel látta, hogy más istenek, ők másokat, az ő idézőjelben az ő isteneik megsegítettek, ezért neki áldozom, és ezért van az igében az, hogy összetörte az Isten házának felszerelését, az Úr háza ajtóit bezáratta, oltárokat csináltatott magának Jeruzsálem minden utcasarkon, és Júda minden egyes városában áldozóhalmokat csináltatott, más isteneknek tömjedezett. Tehát, mint a Montesquieu-es mondatuk, így bosszantotta az igaz Isten.
1: Mintha elment volna az esze. Mintha elment volna az esze, a józan esze. Székely Marika.
2: Pedig Júda megmenekülhetett volna, hiszen az Úr mondta, hogy legyen nyugodt, és bízzál bennem. De ehelyett azt hitte Akház, hogy egy pogány királynak elkötelezi magát. Azt mondja, hogy én a te szolgád és fiad vagyok, és kiürít mindent. Az Úr templomából is minden kincset, meg a főemberek palotáiból minden kincset, és azt hiszi, hogy lekenyerezheti, és majd jobban bánik.
1: Majd lebratyizik az asszír uralkodóval. Asszír
2: uralkodó, mint a többi leigázott néppel. És amikor mi a mai világunkba elkötelezzük magunkat. Tehát ugye mindig össze kell hozni a régi történeteket a mai életünkben, hogy kinek kötelezzük el magunkat. Hogy amikor úgy gondoljuk, hogy mi nekünk nincs reménységünk, nincs előttünk semmilyen megoldás, csak az, hogy behódoljunk valaminek, ami nem is a mi elveinkkel összeegyeztethető, akkor már is elkötelezzük magunkat a rossz mellett. És Sátán más se akar, mint hogy előtte boruljunk le, és neki adjunk dicsőséget, és azt tegyük, amire ő akar sarkalni bennünket. Pedig tudhatjuk azt, hogy kié a hatalom a földön. Tehát akármilyen reménytelennek tűnik is a helyzetünk sok megoldásban, de az Úr mindig talál olyan megoldást, hogyha mi hűségesek vagyunk.
1: Pontosan. A fél megoldások azok mindig a gonosznak kedveznek, és az igazi megoldások pedig azok mindig egyszerűek. az Úr mellé állni és az igazságot követni, ez egy egyszerű döntés. Ehelyett egy kicsit jobbra, egy kicsit balra ill, és azt mondta, hogy meddig sántikáltok még kétfelé. Hát Akháznak is ugye az egyik legnagyobb problémája az volt, hogy kétfele sántikált. És gyakorlatilag amióta a világ világ, és ameddig a világ világ, mindenki fogja tudni, hogy Izrael megsemmisítésében Akház játszotta, mint Júda királya játszotta a főszerepet. És ő ezt bevállalta. És ez egy fájdalmas dolog. Igen?
3: Ézsaiás proféta mindig azt hangsúlyozta a népének, hogy egyedül csak Istenben lehet bízni. Csak ő benne kell bízni, és a tanulmányuk ezt hangsúlyosan kiemeli, hogy mi is Istenben bízhatunk, ő a mi segítségünk, ő a mi oltalmunk, és Ellen White az írásaiban is mindig ezt hangsúlyozza, hiszen van egy nagyon-nagyon jól ismert gondolat tőle az Evangélium szolgái 259. oldaláról, ahol azt mondja, az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Hit által tudunk túltekinteni a jelen fáradtságain és nehézségein a jövőbe, ahol minden, ami most nyomaszt bennünket, világos lesz előttünk.
1: Köszönjük szépen, nagyon szép volt. Menjünk a keddi gondolatsorra. Egy név jelentése, és Ézsaiás 8. fejezetének az első 4 versét, kérem Tokics Marika, hogy olvast fel számunkra, tehát a 8. fejezet első 4 verse.
3: Ezt mondta nekem az Úr, fogj egy nagy írótáblát, és írd rá közönséges írással, hamar a zsákmányra, gyorsan a prédára. Megbízható tanúkul magam mellé vettem Úriá papot és Zekarját, Zebereiká fiát, miután proféta asszonynál voltam, teherbe esett és fiút szült. Akkor ezt mondta nekem az Úr, legyen a neve hamar a zsákmányra, gyorsan a prédára, mert mielőtt a gyermek ki tudja mondani, hogy apám és anyám elviszik Damaszkusz gazdagságát és a Samáriában összeszedett zsákmányt Asszíria királyának.
1: Mennyi sok minden szimbólum van egy névben, és mennyi sok szimbólum van egy-egy cselekedetünkben, egy-egy mozdulatunkban, vagy egy-egy szó által kimondott gondolatunkban. És el tudom gondolni, hogy milyen meghökkentő volt ez, ahogy Ézsaiás nevezte, hogy siess a zsákmányra, vagy gyorsan a zsákmányra, siess a prédára. Szóval már amikor csak ő nevén szólította a gyermekét, már ennek azért volt vízhangja. És nekem nagyon tetszett, ahogy Marika fölolvastat, hogy tanúkat vett maga mellé, és ezek a tanúk viszont, akiket Ézsaiás maga mellé vett, ezek hűséges, tisztelettudó, tisztességes emberek voltak. Rögtön mondja, hogy milyen hivatást gyakoroltak, milyen beosztást gyakoroltak. Szóval minden időben azért megvolt a maradék az Isten népe között. És ez nem csak Júda életében, vagy nem csak az új szövetségi keresztények idejében igaz, hanem a mi időszakunkban is igaz. Nagy kérdés, hogy ki a maradék, nem az a maradék, aki önmagát mellét verve azt mondja, hogy én vagyok a maradék, hanem az a maradék, aki szép csendesen a hétköznapi életben van, és akit az Isten annak tekint. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. És mi történik? Az történik, amire nem gondolt a király, ugyanúgy fogságba viszik őt is, ugyanúgy elveszik a kincseit, meghagyják báb kormányként, báb királyként, de állandóan évről évre, hát megalázva kellett elmenni az asszír uralkodóhoz, aki újból meghosszabbította egy évre az ő uralkodását, de természetesen ennek óriási ára volt. Egy egész nép belerokkant ebbe. István?
0: Engem azt foglalkoztat, hogy ez a jelképes név, ez mind a két neve, Izsaiás fiainak mind a két neve, rengeteg információt tartalmazott ahhoz, hogy jól döntés hozzon az Ázsia király. Tehát ez teljesen egyértelmű volt. Például az, hogy mint a igében is olvastuk, hogy tulajdonképpen
1: gyorsan a prédára,
0: igen.
1: Ez
0: azt jelenti, hogy itt a kevesebb időt telik el, mire Asszíria legyőzi Szíriát és Izraelt, mint hogy a fiú fogantatása és megszületése után elérne azt a kort, életszakat, amikor már képes megszólítani apját és anyját. Ezt is mondja az idővel kapcsolatosan, ami mindig nagy problémák az idő. De ez is egy nagyon-nagyon fontos információ, és egy direkt utalást arra, hogy tulajdonképpen mi a megoldás. Mert a megfejtés megmondja azt, hogy elragadja a zsákmányt, és amit elutasított, hogy le fogja győzni tulajdonképpen. Ez egy teljesen egyértelmű üzenet volt a élet. És még egy nagyon fontos gondolat, hogy mindig itt van ez az Immanuel név, ami nem a nevet jelent, hanem a megfejtés, hogy velünk az Isten. A vigasztalás mindig ott van. A maradék is velünk az Isten. És a maradék is arra utal, hogy harc lesz. Lesznek elesettek, de lesznek maradékok is. És ez egy nagyon biztató ígéret, hogy nem pusztítás lesz, hanem harc lesz, amiben lesz egy maradék, ami megmarad.
1: Így van, és ez egy gyors harc lesz, nem álló háború, mert gyorsan a prédára, siess a zsákmányra, tehát itt hihetetlen gyorsan fognak történni az események, és ez így is történt, és ez továbbra is égő figyelmeztetésként, vagy aktuális figyelmeztetésként hangzott el. A szerdai gondolatsorunk: nem kell félnünk, ha az Urat féljük. Nem kell félnünk, ha az Urat követjük, ha őt féljük. És itt van a János első levelénél egy nagyon szép gondolat, János első levelénél, és ott a 4. fejezet és a 18. verse. Tokics Marika, mit is mond ez az ige?
3: A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
1: Fantasztikus, ahogy játszik a félelemmel és a szeretettel, és én azt hiszem, nem vagyok pszichológus, de azt hiszem, hogy a pszichológiába is áttér, és elmondja, hogy a szeretet és a félelem egymást kizáró fogalmak, mert ha valaki teljes mértékben elsajátítja a szeretetet, az már nem fog félni, és az másképp fogja látni a világot. Úgy tudom, hogy van egy nagyon szép szigeti idézetünk is, és Székely Marikát kérem, hogy ezzel kapcsolatosan legyen olyan kedves, és olvasson föl nekünk.
2: Szigeti Jenő, Szeretetválság, a boldogság hiányos világ című füzetéből a 6. oldalról olvasom. A szeretettel is úgy vagyunk, mint Szent Ágoston volt az idővel. Én is tudom, hogy mi az, te is tudod, hogy mi az. Mindennapi beszédünkben számtalan formában használjuk ezt a szót, de ha meg kell határozni, elbizonytalanodunk. Ennek a bizonytalankodásnak az oka az, hogy a másik ember nélkül sokágú emberi kapcsolatainktól elvonatkoztatva akarjuk meghatározni. Így csupán egy boldogító jó érzés lesz a szeretet, vagyis a rabságba ejti a személyválogatás. Van, akit szeretek, van, akit gyűlölök, és közben, mint szeretett fogyasztó, azon sóhajtozom, hogy a kötelező szeretetet a másik ember nem adja meg nekem. Így a szeretet a másik ember tartozása lesz csupán. Én nem szeretem őt, mert ő sem szeret engem, és ezért elmegyünk egymás mellett, és elfelejtjük ezzel a boldogságot is. Azért van a szeretet gyakorlása körül annyi zűrzavar a fejünkben, mert nem értjük a szeretet és a hit összefüggését. A hit nem elhívés, a szeretet pedig több, mint egy kellemes jó érzés. A hit bizalom abban az Istenben, aki teremtett minket, a szeretet pedig nem más, mint Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagammal megtalált harmonikus kapcsolat.
1: Köszönöm szépen, itt van egy nagyon jó megjegyzésünk, de először István.
0: Én még a felolvasott jánosi igéhez mondanék egy gondolatot, amit te már elkezdtél, csak folytatni szeretném, hogy rengeteg jó és pozitív támpontokat ad. Ugye az első rész úgy szól, hogy szeretetben nincs félelem. Tehát a szeretet és a félelem egymást kizáró fogalom. És utána jön egy nagyon-nagyon fontos mondat, ami azt mondja, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Én teljes szeretetre mondanám azt, hogy az, ami kiűzi a félelmet. Mert a szeretgetés, ez nem a teljes szeretet, ez nem is kiűzi a félelmet. És utána így szól az ige, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletesi a szeretetbe. Tehát ezt mondta. De hagyj olvassak egy másik fordítást, ahol még jobban hozza ezt a képünk elő. Azt mondja, ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem maradt hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk. Ha valaki fél, igazából attól tart, hogy Isten meg fogja büntetni. Az én ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen. Ezt a gondolatot én úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon jól kifejezi. Tehát ez egy kulcsfontosságú a szeretettel kapcsolatosan, hogy ugye nem mert Ézsaiásnak is az volt az üzenet, hogy nem kell félnünk a féljük az Istent, illetve akármilyen hatalmas az ellenség. Hát ezt el kéne hinni, és nem kell félni, amit tulajdonképpen inkább a Isten kell figyelembe venni, vagy itt nagyon kapcsolódik ez a általunk nagyon kedvelt ige a hármas angyal üzenetben jelenéseknél, és azt mondja, hogy féljétek az Istent, és ne kihagyjatok dicsőséget, ahelyett, hogy félnék, vagy dicsőítették a 13. fejezetben a földből feljövő fenevatot. Tehát itt is ez a kétféle választási lehetőség, és egy nagyon klasszikus döntés. És az a lényeg, itt visszatérve Ézsaiás korára, hogy az igazi Isten félelem azt jelenti, hogy őt tartjuk a világ egyenek legfőbb hatalmának. Tehát nem az asszírok, nem a izék, hanem a legfőbb hatalmat az Istenre kell tartani. És ha ebbe az irányba indult volna el a király, akkor te, amit előre is megjövendőlt, megmondott, hogy mi lesz, hogy lesz, akkor egy ígéret beteljesedése lett volna szemben, és nem pedig azzal, hogy valami egy hatalmas csalódás érté, mert az önerejében való bizakodás hát ide vezetett.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Hogyha ézsaiási fejezetet nézzük, akkor az Úr figyelmezteti Ézsaiást, hogy ne járj a többség útján. És ami ezt a népet jellemzi, a rettegés, azt ne kövesd. És eszembe jutott, hogy az ősi Izraelnek hogy kellett az atyáknak a fiakat tanítani, hogy először meg kellett tanítani a törvényt, a Tórát, és második lépésben pedig az Isten félelmet. És mi bennünk is sokszor van félelem, de van világi félelem is. Tehát a félelem, ami ehhez köthető, az ugye inkább az, hogy a hatalomtól, a nehézségektől, magánytól, bosszútól, és még nem tudom hányféle dologtól félünk. Az Isten félelem meg egy egészen más dolgot takar, ahogy István is mondta, hogy én elismerem az Urat, bízom benne, és jó érzés az Urat követni. És kitől kéne nekünk félni? Hát nekünk a sátánnak a mesterkedéseitől kéne félni, mert mi gyengék vagyunk, és sátánnak meg annyi trükkje van, amivel mi nagyon sokszor elesünk, és csak az Úrban tudunk bízni, hogy ő erőt ad, és segít leküzdeni, mert ez a nagy küzdelem, ez a mai napig is tart.
1: Köszönöm szépen. Olyan szép a megjegyzésünk, amikor azt mondja, hogy a félelemnek több fajtája létezik. Amennyiben van egy olyan barátunk, akinek elképesztő nagy hatalma van, és akihez kölcsönös szeretet fűz, nem abban az értelemben félünk tőle, hogy azt gondolnánk, bántani fog bennünket, inkább úgy féljük őt, hogy ismerjük és tiszteletben tartjuk az erejét és kapcsolatunk határait. Ahogy én ezt végigolvastam, nekem eszembe jutott az életembe egy kis történet, hadd mondjam el nektek. Ez Balatonon történt. A balatoni üdülő mellett én minden reggel fölkeltem, és viszonylag korán, még a nagy meleg előtt lefutottam 10 kilométert. Mindig a következő faluba átfutottam, az körülbelül egy 5-6 kilométer, és jöttem vissza. És a második vagy harmadik napon azt vettem észre, hogy van egy hatalmas nagy kuvasz kutya egy telepen, egy ilyen zárt telepen. És a következő nap mindig vittem a kutyának egy kis ennivalót. Először nagyon ugatott, aztán ahogy vittem neki, összebarátkoztunk, és nagyon jó barátságba lettünk. És amikor már legalább egy hete ott futottam, elképedve láttam azt, hogy ki van bontva a kerítés, és megjelenik egy másik hatalmas nagy kuvasz vagy komondor, egy még nagyobb kutya, és az úgy jön nekem ott ki a kerítésen, hogy hát én nem félek a kutyától, de már azt néztem, hogy hogyan fogok védekezni. Ez az általam szeretett kutya elsőként jött ki ezen a kivágott nyíláson, elém állt, és megvédett a másik kutyától. És ott olyan kutya, hát nem tudom én, verekedés történt, és megvédett. És itt is valahol a szeretet jött, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. És az életben annyi sok félelem lehet, olyan sok helyzetben tudunk félni, vagy megijedni, vagy megrettenni, és a jó Istennel való kapcsolatunk tisztázott, akkor a szeretet oldaláról mi egy ilyen védelmi helyzetben, egy pajzs van körülöttünk. És ha ezt megtapasztaljuk az élet legkülönbözőbb helyzetében, és én azt hiszem, hogy mindegyikötöknek, nektek is vannak hasonló tapasztalatotok, és a kedves nézőknek, és a látogatóknak, és akik velünk vannak most itt, néznek vagy hallanak bennünket, azok is el tudják mondani, igen, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A következő gondolatsorunk a csütörtöki, a hálátlanok, az élő halottak sötétsége. Van ebben a címben már valami figyelemfelhívó, és nagyon szép, ahogy Akház királyról olvashatunk a Királyok második könyve, 16. fejezet, 2., 3. és 4. versében.
2: 20 éves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálembe. De nem azt tette, amit ősatja Dávid, amit helyesnek lát Istene az Úr, hanem Izrael királyainak az útján járt, sőt, még a fiát is elégette áldozatul azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Áldozott és tömjén nezett az áldozóhalmokon, a dombokon és minden zöldelő fa alatt.
1: Tehát egy ember, aki mindenhol meg akar felelni a pogány istenségeknek, meg akar felelni a pogány uralkodóknak, és meg akar felelni az Istennek is, aki mindenhol mindennek meg akar felelni, az sehol nem fog megfelelni. mennyivel egyszerűbb nekünk, kedves testvérek, hogy nekünk csak az Úrnak kell megfelelni. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Marika, találtál megint valami gondolatsort?
3: Igen. Ellen White-tól szeretnék egy gondolatot felolvasni. Láttam, hogy Sátán hatalma növekszik. Hűséges követői közül sokaknak hatalma lesz, hogy csodákat műveljenek, sőt, még tüzet is hoznak alá az égből az emberek szeme láttára. Utalást kaptam Mózes napjaira, és láttam azokat a jeleket és csodákat, melyeket Isten művelt általa a fáraó előtt, melyek legtöbbjét az egyiptomi varázslók is utánozták. Éppen a szentek végső szabadulása előtt Isten hatalmasan kálkodik a népéért, és a modern kuruslóknak is megengedi, hogy utánozzák a menny csodáit. Ez az idő csak hamar eljön, és meg kell ragadtunk mindennyiunknak Jahve hatalmas karját, mert Sátánnak minden csodái és jelei népének a félrevezetésére valók.
1: Itt még megjegyzi a megjegyzésünk az, hogy lényegében okkultizmus csinált, és aki ilyenkor azt mondja, hogy hú, hát igen, mi ettől távol vagyunk. Mi is nagyon sokszor csinálunk olyan dolgokat, amiket a hitünk szerint nem kellene. Különböző horoszkópokat olvasunk, és talán elmondhatjuk, hogy a mai világon a horoszkópok az egyik legolvasottabb téma. És hol? Hát a művelt Európában, a keresztény Európában. Ne olvassunk horoszkópokat, olvassunk inkább az Isten igéjét. István, látom, hogy valamit mondani
0: én
1: akarsz.
0: Csak egy gondolatot még itt a végére, hogy tulajdonképpen ez az ágyháznak a tevékenysége, hát egy kimenetele tulajdonképpen az asszírokkal kötött szövetségnek is. Tehát az, amit én úgy mondok, hogy Isten csere, mert Isten csere nincs, mert egy Isten van csak. Csak más pogány isteneket imádott az igazi Isten helyett. És ez ennek a következmény. És érdekes ennek a reakciója is. Azért a nép az azért nem vette ezt jó néven, és ugye az ige is azt mondja, hogy a nép feldődik és sátkozza majd a királyt. És ennek a klasszikus megvalósulása is megtörtént, mert a király tulajdonképpen halála után nem a királyok temetőbe temették, hanem nem Izrael királyének a temetőjébe vitték, ahol a Krónikák könyve mondja, hanem egy úgy mondanám, vagy egy porjas temetőben, nem a királyi nagyságú temetőre. Tehát ebben benne van az, hogy amit mi mindig mondtunk, és a tanulmányokban ezt hangsúlyoztuk, hogy Ákház tulajdonképpen egy legrosszabb királya volt a népnek, és itt az halállal is az itt
1: a népítélet
0: megjeleníti ezt, hogy nem a királyok temetébe. Ez tulajdonképpen egy nagyon nagy szégyen volt, pláne abban a korban, hogy egy királyt, aki, mint mondta Marika, 16 évig uralkodott, nem a királyi temetőbe viszik, hanem egy köztemetőbe temetik el.
1: Amit vet az ember az életével, azt aratja majd az élete után. Ha az Úr mellett állunk ki hűségesen, akkor egészen másképpen fognak gondolkodni rólunk. Ez így van. Nagyon szép az összefoglaló gondolatsorunk. Marika, légy oly kedves, olvast föl nekünk.
3: A héberek korában egyesek azt állították, miként ma a spiritiszták, hogy kapcsolatban vannak a halottakkal. A megidézett halottakat, ahogy a túlvilági látogatókat nevezték, a Biblia ördögi lelkeknek mondja. A halott idézés a Szentírás szerint az Úr előtt utálatos dolog, és Isten halálbüntetés terhe mellett megtiltotta. Pusztán ez a szó, ördöngösség, ma megvetést vált ki az emberekben. Azt az állítást, hogy az ember ördögi lelkekkel érintkezhet, középkori mesének tartják. A spiritizmus azonban, amely híveinek százait, ezreit, sőt mi több, millióit tartja számon, utat talált a tudományos körökbe, betört az egyházakba, pártfogásra talált a törvényhozó testületekben, sőt, a királyok udvarában is. Ez az óriási csalás a régi időkben kárhoztatott és megtiltott boszorkányság új állarcot öltött. Isten a figyelmeztetés és a remény üzenetét erősítette meg Ézsaiás tettein, családján és szavain keresztül is. Az egyetlen biztos út, ha bízunk abban, hogy az Úr tudja, mit tesz. Szeret, és van elég ereje hozzá, hogy vezesse, óvja és gondját viselje mindazoknak, akik engedik neki, azokra pedig, akik más erőkhöz fordulnak, sajnos csak bajok várnak.
1: Köszönöm szépen, István!
0: Csak egyetlen gondolatot még itt ez a, felmerült ez a hűség és a hűtlenségnek a problémája. És tulajdonképpen Saulra vonatkozóan, amit az írás mond, van egy nagyon-nagyon fontos el, amit a hűtlenséggel kapcsolatosan fontos, hogy figyelembe venni, mert azt mondja az ige, hogy így halt meg Saul a hűtlensége miatt, mert hűtlen lett az Úrhoz, és nem fogadta meg az Úr szavát, sőt szellemet idézett, és azt kérdezte meg, nem az Urat kérdezte meg. Ezért öletett meg őt, és a királyságot pedig Dávidra, Isai fiára ruházta. Tehát ez egy nagyon fontos alapelv és tanács a hűtlenségre vonatkozóan. Hűséget válaszok mindig, és mindig Isten mellett döntsünk.
1: Köszönöm szépen! Az Úr hallgassa meg az elhangzottakat, és áldja meg a mi szíveinket.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
1: Love Story.
0: És azután.
2: Gere Rilla és Gere József műsora.
0: Love Story és azután című műsorunk. Ebben, mint házaspár kedves feleségemmel vagyunk a házigazdái a műsornak. Ebben a műsorban házaspárokat invitálunk mindig. Kérdezzük őket a kapcsolatuk kezdetéről, az életükről, és az egész műsornak igazából az a célja, hogy bemutassuk önöknek, akár keresztényi hátterűek, akár keresőek, akár még egyáltalán nem keresztények, hogy lássák azt, hogy a keresztény házasságukban is ugyanolyan kihívások vannak, mint bárkinek az életében, de hogy hogyan segít ebben a résztvevő felek, azaz a férjnek és a feleségnek a hite, hogyan segít túljutni az élet kihívásai, nehézségein, vagy megélni az örömöket együtt, mit jelent ez mind Istenbe vetett hit háttérrel. És a mai vendégünk a Kalupka házaspár János és Reni, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást, és még a kedves nézők felé annyit mondhatnék, hogy általában olyan házaspárokat hívunk be, akik mögött azért van már élettapasztalat, és a Rennit én most láttam először talán, vagy nem tudtam, hogy a János felesége, lehet, hogy már láttam, mert voltam már a Naphegyen, meg egy-két helyen esetleg találkozhattunk, de hát azóta benyomásom, hogy éppen érettségire készül, és hát kiderült, hogy 16 éve házasok. Úgyhogy majd azért belemennék, hogy mikor kezdődött a liaison. Úgyhogy most azt kérném tőletek, hogy csak 3-4 mondatban röviden önmagatokról, és utána átadom a szót a nejemnek.
3: Kalupka János vagyok, és lelkészként dolgozom, lelkipásztorként a Naphegy gyülekezet lelkipásztoraként. Ez a Magyar Apostoli Egyháznak a tagja, ott az egyházban is, az egyházvezetőben szolgálok. És az üzleti életben van a múltam, úgyhogy üzleti tanácsadóként is dolgozom, coachként így, a kettő így egyensúlyban van. És hát a Reninek vagyok a férje, ez fontos.
0: És ott is egyensúlyban vagy.
3: Igen.
0: Ja, jó.
1: Kalupka Reni vagyok. Egy most igazából otthon vagyok a 4 gyerkőccel, és a otthoni egyensúlyt próbálom fenntartani.
4: Köszönjük szépen. Ez a műsor a Love Story-val szokott kezdődni, és ez most sem történik másképp. Akkor hallgassuk meg, hogy milyen volt a ti különleges love story-tok. Ki kezdi?
1: Jani.
3: Mi az ország két különböző pontján éltünk, két eltérő csücsökben. Én Mosonmagyaróvári vagyok, Reni pedig
1: Sarkadi.
3: Sarkadi, Békés megye. Szóval normál esetben nem nagyon volt esély, hogy mi így összefussunk vagy találkozzunk. Bár mind a ketten keresztény családban nőttünk fel, ugyanabban az egyházban, és volt egy egyházi kórus, bár te pünkösdi hátterűben.
1: Igen.
3: Most kell megtudnom. De, tulajdonképpen ugyanabban a gyülekezetben megfordultatok, ami a mi egyházunk, és volt egy országos kórusunk, egy ifjúsági kórus az egyházban, és az akkor szerveződött, és ilyen minden fiatalt összegyűjtöttek, így az ország különböző gyülekezeteiből, és emlékszem, hogy ez az Európai Unióba történő belépés környékén volt, hogy Budapesten volt egy ilyen kóruspróba, ami így nagyjából az első ilyen kóruspróba volt, és nem emlékszem pontosan a dátumra, de talán vissza tudtok emlékezni, hogy volt egy ilyen átmenet, ilyen katonai, ilyen pontomhíd a Dunán az EU belépés kapcsán. Ott a Parlament és a Batthyány tér között volt, és
0: akkor ez 2004, ugye?
3: 2004 környékén. Igen. És nem emlékszem teljesen pontosan a dátumra, de elég hideg volt, egy ilyen szeles, hideg időjárás. És hát az ilyen szimbolikus dolog volt, hogy ugye átmentünk a hídon, meg sokan átmentek, és akkor a kóruspróba után, ez ilyen 70-80 fős kórus volt, ez volt így az esti program, hogy na, akkor menjünk át, nézzük meg. És valahogy így az odafelé vezető úton én már így kiszúrtam magamnak a Renit, és szóval első látásra szerelem, hogyha van, akkor ez az volt. Nekem nagyon megakadt rajta a szemem, hogy gyönyörű ez a lány, és így valahogy úgy alakult, hát nem tudom, biztos véletlenül, hogy így egymás mellé keveredtünk a séta során, és hát így végigbeszélgettük az utat, emlékszem, így megvannak a képek, a jelenetek, ahogy a Batthyány téren jövünk fel a mozgó lépcsővel, ahogy megyünk át a... Én persze én nagy menő voltam, nem voltam rendesen felöltözve, diderektem, talán a sálodat is felajánlottad.
1: Nem. Az volt, hogy volt egy sál a nyakába, disznek, és ki volt gombolva a kabátja. És annyira meguntam már, hogy lehet vacog, hogy odafordultam egy mozdulat, és begomboltam a kabátját, és a sálat beraktam rendesen a nyakába. És
3: az jól esett. És valahogy közel
1: nem
3: kerültünk.
1: Tudom, szóval, hogy...
0: A gondoskodás.
1: Igen.
3: Úgyhogy ez egy ilyen nagyon szívet melengető élmény volt, de nagyon rövid ideig tartott, tehát talán 2 napos volt,
1: igen,
3: ilyen egy éjszaka, 2 nap. És elég nagy volt egyébként köztünk a korkülönbség is, mert hány év van köztünk? 7 vagy 8?
1: 7.
3: És szóval akkor én így az egyetem vége felé voltam, ő meg így bőven a tinédzser éveiben volt, és hazamentünk erről a kóruspróbáról, és én nem tudom, hogy miért volt ott egy majdnem 3 éves szünet, hogy nem találkoztunk többet. Nem volt még akkor mobiltelefonunk, semmiféle elérhetőség. Szóval nem tudom, hogy a kórus nem ment tovább, vagy te nem jöttél
1: én
3: többet?
1: Én nem mentem.
3: Nem jöttél volna el miattam? Nem.
0: Mindenülnek utólag.
1: Nekem az elég volt.
3: A kórusból, vagy belőle?
1: Hát a kórusból lehet.
3: És szóval eltelt körülbelül három év, és tényleg nem túlzás, én minden nap gondoltam rá. Én az volt bennem, hogyha újra találkozom ezzel a lányjal, akkor én nem engedem el többet.

0: sok helyen jártam, sok emberrel találkoztam.
1: Sok lánnyal találkoztam.
0: Igen, szóval az egy ilyen népszerű státusz vagy szerep, és akkor így lehetne ismerkedni, mondjuk így. De valahogy sosem éreztem azt, hogy megláttam azt a lányt, aki így megdobogtatja a szívem. Uh-huh. És a Reni volt az, akivel így volt, és volt egy lakótársam, egyetemista társam, így mondogattam is neki, hogy te figyelj, ha én újra találkozom ezzel a lányjal, akkor én biztos, hogy valahogy, nem tudom, meghódítom, vagy... Úgyhogy eltett 3 év, nehéz volt fenntartani ezt a
2: vágyat 3 évig. Azért, hogy Isten hozza össze, boronáljon össze, bocsánat, ő vele, vagy hogy...
0: Egyébként ez így nincs meg, de biztos, hogy imádkoztam, mert ilyen tínédzserkori szerelmeim...
2: Megkérdezem, mármint nem ilyen jó keresztényte.
0: Ilyen tínédzserkori szerelmeim kapcsán emlékszem, hogy így az ima része volt, hogy Isten befolyásolja így az érzelmeiket, meg a dolgaikat. Ez ilyen vicces, de próbáljuk sokszor Istent ilyen eszközként használni, hogy a dolgainkat elintézzen.
2: Egyébként ezen a területen jó, hogy nem hallgat meg azért minden imádságot Isten.
0: Igen.
2: Bajba lennénk mi fiúk.
0: Igen. Néha az a segítség, ha nem hallgatja.
1: Igen.
0: És az lett a történet folytatása, mert valahogy csak találkoztunk.
1: Igen. Hogy találkoztunk?
3: Egyszer felhívott telefonon.
1: Vagy... És hogy lett meg a telefonszámod?
3: A Móni által.
0: Egy közös barát,
3: igen, a Móni adta meg neki, felhívott egy nyári nap, hogy ő lett a kórus vezetője, és hogy nagyon szeretné, hogyha újra mennék.
0: Aha. De átlátszó.
1: Igen.
3: És így...
1: Ebből már sejtettél valamit?
3: Nem sejtettem igazából. Akkor sem akartam menni, hanem anyukám azt mondta, hogy el kell mennem kötelező. Ez körülbelül így volt, és mondtam, hogy jó, akkor megint, nem tudom, 3-4 nap, és hogy fogom én azt kibírni. De elmentem, és akkor ott újra találkoztunk. De részemről akkor sem volt ott még semmi ilyen szerelem
0: az
3: dolog.
0: Ez meglepő, így a külsőmet
3: egyébként...
2: nézni. Meg a szerénység.
3: Igen.
1: Ezt várjuk a Kalupka Jánostól.
0: Hogy bírtad eddig?
3: Igen, úgyhogy...
2: Minden áron be akarsz kaszálni valamit, látom utólagosan.
0: Bocsásna. Igen, az lett, hogy közben úgy változtak a dolgok, hogy engem kértek meg, hogy legyek a kórus vezető, és az egy ilyen újraszerveződés is volt. És egyébként, szóval nem csak ilyen hátsó szándék voltam mögött, hanem tényleg úgy voltam vele, hogy na nézzük meg ki az, aki valaha volt ennek a kórusnak a tagja, és akkor szervezik újra, és akkor kiderült, hogy van közös ismerősünk, és akkor így jutottam hozzá a telefonszámhoz, és így meghívtam sokakat, őt is, de nyilvánvalóan az ő meghívása az tényleg egy kicsit más volt, mint az összes többi.
3: De nálam szóba se jött akkor, hogy bármit is szeretnék tőle, mert volt ugyancsak egy közös ismerősünk, akinek nagyon tetszett a Janni.
1: Aha.
3: És én nem akartam ebbe belefurakodni, vagy belemenni így harmadik személyként.
1: Uh-huh. Uh-huh.

0: De eljött ez a kóruspróba, és akkor én már nagyon céltudatos voltam.
1: Rögtön az elsőn, amikor újra találkoztatok?
0: Igen, hát igen. A céltudatosság annyi, hogy kerestem a társaságát, beszélgettünk. Bár ez egy ilyen furcsa dolog, mert amúgy meg kórusvezetőként szól, hogy nem lehet az, hogy egy valakivel vagy végig, hiszen egy feladatod van, és hogy mindenkire figyelni kell. De igen, kerestem ugye a Reni társaságát, beszélgettünk, és...
1: Utána pár napra ráírt egy SMS-t, hogy én... átlátszó szövege, hogy szia, hogy tetszett a kórus, mi a véleményed? Uh-huh. És akkor így, hát mondom, jó, akkor visszaírok, és akkor igazából ebből indult az egész történetünk, uh-huh. hogy így elkezdtünk SMS-ezgetni, igen. Uh-huh. Anyukámék örültek, mikor naponta kellett tölteni a telefonomat, mert akkor még ilyen töltős telefon volt. Uh-huh.
0: Uh-huh. Igen, emlékszem, hogy én meg pont akkor este kettő barátommal voltunk együtt Mosonmagyaróváron, és valamit a városba elmentünk csavarogni, és valahogy elkezdődött ez az SMS-ezés, vagy hát úgy, hogy persze.

0: írtam rá, hogy, hogy na, hogy tetszett, és 40-50 SMS-sel később tulajdonképpen szerelmet vallottunk egymásnak.
1: Hát te.
0: Én azt éreztem, hogy az SMS-ek, mutatnak egy irányba, és...
2: Igen.
0: De ebből de valahogy...
2: Mégis profétikus volt, tehát te már úgy kezeled, hogy...
0: Igen, egyébként az, az kicsit kínos volt. Tényleg, én lehet, hogy egy picit sietettem ezt, mert talán egy következő kóruspróbás, vagy a kóruspróbákhoz kötődött így a kapcsolódásunk, ő iskolába járt, az ország két végén laktunk, szóval nem az volt, hogy csak így napi szinten találkozunk, hanem így valami rendezvény kellett, amikor így tudtunk találkozni. És volt egy pillanat, emlékszem, annyira kínos volt, amikor így azt mondtam a Reninek, hogy szeretlek, és látszott, hogy ő erre így nem áll készen, és azt mondta, hogy köszönöm. A legrosszabb válasz, amit erre kaphatsz, és akkor így, hát, jó. Úgyhogy lehet, hogy rosszul olvastam így a jeleket, vagy egy kicsit gyors voltam. Aha. De egyébként ez így jellemző rám, tehát ez a fajta agilitás, haladjunk, minek várni, és...
1: Akkor megkérdezzük a Renit, hogy benne mikor dölt el, hogy...
0: Most már én is kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán szeretsz-e, mikor alakult ez ki?
2: Mire jó egy ilyen műsor?
0: Igen.

0: Szerintem nálam úgy azért eltelt egy bő év, mire én ténylegesen úgy éreztem azt, hogy igenis ő az, igen. Szóval bennem nem alakult ki egyből ez az érzés, és így nem
1: És
0: dobtam
1: ebben
0: el
1: az
0: még.
1: egy évben is ritkán találkoztatok?
0: Ritkán, igen,
1: Tehát akkor
0: körülbelül
1: csak az
0: háromszor
1: SMS-ek.
0: találkoztunk,
1: Aha.
0: ugye? Azt hiszem háromszor találkoztunk. Igen, az SMS az, ami így megvolt napi szinten igazából. Meg néha egy-egy levél a részéről. Úgyhogy,
1: De
0: igen.
1: Ha jól tudom, akkor te írtál
0: Én
1: utána több levelet.
0: Én többet írtam, igen.
1: Mikortól kezdődött ez, amikor elindult benned, hogy akkor most élsz, és akkor gondolom már írtál arról is, hogy akkor benne vagy ebbe a
0: Igen,
1: kapcsolatba, és
0: igen,
1: szereted.
0: igen. Hát szerintem az egy év az úgy kellett, és utána így levélben próbáltuk meg, hogy leírjuk egymásnak, de részemről több levél ment, mint olyan részéről,
2: Nem vagyok
0: ami
2: jó
0: jött.
2: Levélíró. Igen, én
0: Igen.
2: lassan emlékszem, hogy viszont erőltettem, hogy menjünk át e-mailre, és akkor valahogy ez átváltott, az
0: Igen.
2: jobb lett. Akkor még egy ilyen új dolog volt,
1: Igen.
2: hogy e-mailezünk. Nem tudom, hogy a
0: Súly
2: könyvtárba
0: után.
2: kellett bemenni,
0: Igen.
2: e-mailezni.
0: Súly után mindig mentem a könyvtárba, és akkor
1: micsoda nehézségek,
0: egy
1: igaz?
0: órám volt, hogy megírjak mindent.
1: Aha.
2: És tényleg átlag 2-3 havonta találkoztunk,
0: Igen.
2: szóval mondhatjuk, hogy ilyen távkapcsolat volt.
0: Uh-huh.
2: Egyébként lehet, hogy azért is sietettem most így belegondolva, mert nagyon, szóval így a társaság középpontja volt így a szépségével, a bájával, és lehet, hogy így tartottam tőle, hogy nehogy valaki
1: Elvigye.
2: elcsavarja a fejed.
1: Igen.
3: Ezt átéltem, ezt a szitot, én is imádkoztam nagy buzgón, marha jól fogok viselkedni, csak tartsad meg nekem.
1: Jó, és ezután mikor lett esküvő, család rendben volt-e, támogattak-e benneteket? Tehát teljesen biztosak voltatok abban, hogy ez az Istentől van, és egész egyszerűen csak követtétek ezt a folyamatot.
2: Én nem vagyok egy ilyen különösebben romantikus valaki, de én nagyon hiszek így a szeretet meg a szerelem erejében. Szóval valahogy bennem így nem volt kétség, hogy ez így működni fog. Vagy annyira az első pillanattól azt éreztem, hogy ő az, és hogy így nem voltak bennem kétségek. Nem volt egyébként annyira könnyű a családunkkal. Nekem van 3 fiatalabb testvérem, 2 húgom köztük, és ugye Reni fiatalabb, mint a húgaim.
0: Igen.
2: Ugye? És akkor ők így mondták, hogy hát Jani, hát
1: Hogy
2: gondoltad ezt, hogy ezzel a kis fiatal lányjal, hogy hát nem látod, hogy milyen éretlen, hogy megint a szemed után mész, és hogy gondolkodj, és akkor így a szüleim is mondták, hogy hát fiam, ezt így jól meggondoltad, hogy ez a korkülönbség, meg hogy csak a külsőt nézed, de hát nem az a típusú ember vagyok, akit így le lehet beszélni, vagy befolyásolni. És hát ma már mondhatjuk, hogy ezen így elég gyorsan túllendültünk.
0: Igen.
2: Nem tudom, hogy mire az esküvőhöz értünk, addigra már ez így elmúlt. Szóval a lányokkal jó barátnők lettek, anyukámmal ilyen igazi anyalány kapcsolat. Tulajdonképpen az van azóta is, hogyha valami konfliktus van, akkor anyukám és Reni egymás mellé állnak ellenem. Tehát, hogy nincs ez a klasszikus anyós probléma, sőt, inkább én szenvedek.
1: Szegény, Jani.
3: Folyamatos jelen időt mondtál most ezzel?
2: Előfordul.
3: Akkor most már ugye azutánban csapunk általában, félig meddig.
2: Igen. De hogy ezen gyorsan túllendültünk.
0: Igen.
2: Igazából szóval Reni szerintem egy könnyen megszerethető személyiség, és onnantól kezdve, hogy többször volt nálunk, és így a család megismerte, ez így nagyon hamar átbillent, szóval így látták, hogy ez többről szól, mint hogy van egy ilyen csinos lány.
0: Uh-huh. Igazából 3 év volt ez az ismerkedős udvarlós időszak az életünkben, és akkor utána...
1: Hány éves voltál, amikor elvett feleségül?
0: 20.
3: Hát Lilla 19 volt, és 6 év van köztünk, úgyhogy ne legyél zavarba, Jani.
2: Igen, én 27 voltam. Egyébként abból a szempontból, szóval azért nem volt ilyen egyszerű, hogy más, ugye abban a korban még nagyon más így az életmódod, amikor, nem tudom, végeztem az egyetemmel, dolgoztam, ő még középiskola, Tehát, hogy annyira más ismerős volt az időbeosztásunk, az életmódunk, hogy ez ilyen furcsa is volt, és tulajdonképpen ezt látta a család is, hogy hát gyerekek, annyira más helyzetben vagytok, hát hogy fog ez működni. De hát nem volt nehéz végül is kitalálni, hogy ez egy időszakos dolog. Tehát a 30-as éveidre ez így összeolvad, összecsiszolódik, és nincs ilyen.
3: Igen, még hadd kérdezzek rá, ez nem egy vallásos kérdés, de gondolom, hogy ott volt mögötte, hogy azért imádságban ezt az egészet úgy Isten elé vittétek, gondolom, külön-külön is, hogy biztos, hogy ő az, meg nem csak az érzéseim vezetnek, amire utaltál is talán, inkább külső megfigyelőként próbáltak beszélni, hogy te biztos volt a dolgodban, hogy levettem, amit mondtál. De hát, hogy azért kérdezem, mert sokan ugye, akik nézik ezt az adást, esetleg nem tudják, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy felső megerősítésünk, mert az kell, amikor az ember egy-két év házasság után azt mondja, hogy biztos, hogy jól döntötte.
2: Igen, mivel keresztény családban hívő emberként nőttünk fel, és hogy, vagyis hát megtértünk, meg kellett térni valamikor, igen, mondtunk Jézusra, így a tinédzser korunkban valamikor. Én 15 éves voltam, te hány éves voltál, amikor?
0: 14.
2: Azek
1: majdnem.
2: És szóval ez így része volt, igen, az Istennel megbeszélni, Isten áldását kérni. Bár ahogy emlékszem, igen, tehát akkor inkább ez ilyen éretlenül álltam ehhez, tehát hogy Isten adja meg a szívem kérését, egyengesse az utamat, tegye könnyűvé, és hogy szerintem valahogy inkább ezzel a vágyjal voltam ott. De az idősebb generációtól, a szüleink, vagy az ő generációiktól sokszor hallottuk, emlékszem a gyülekezetben gyerekként, hogy kérjünk valami egyértelmű, megnyugtató jelet Istentől, hogy az igazi, hogy Isten őt szánja nekünk. És megmondom őszintén, én ezzel nehezen tudtam így megbirkózni. Uh-huh. Mert azt éreztem, és ebben lehet, hogy van egy ilyen hősködés, hogyha... Szóval azt akartam valahogy, hogy ez az enyém is legyen. Szóval, hogy ne... Értem, hogy Isten jót akar nekem, és ő egy jellel így összeköt minket, de hogy hol vagyok én, aki meghódítja, aki így beleteszem magam, aki... És hogy emlékszem, volt ebben egy ilyen vívódás bennem, hogy akkor hogy erősítse meg Isten, közben meg szükségem van valami nálam nagyobb valakire, aki gondoskodik, aki ezt nem is azt, hogy talán jóvá hagyja, de mégis azt mondja, hogy ezen áldás lesz.
3: Uh-huh. És akkor talán még nem állt erre arra az ígére, hogy az Úrtól vannak a férfiú lépései. Tehát kvázi ez mint ilyen... egy tudat alatt is.
1: Igen.
3: Uh-huh. És bizonyos értelemben, bocsánat, uh-huh, hogy itt most kicsit átveszem a te szerepedet, csak belegondolva abba, hogy nem hívők között is abszolút fontos, működik, hogy ott legyen ez a, hát azért Isten teremtményei vagyunk mindannyian, uh-huh, és hogy igenis Isten azt oda belehelyezi férfibe, de ugyanúgy a nőbe is, de szerintem a kezdeményezést talán jobban a férfibe van elhelyezve, és akár nem hívőként is megjelenik ez a
1: hogy
3: isteni
1: tudom,
3: rend,
1: igen,
3: hogy tudom, hogy ő az, és akármit megteszek ezért a nőért.

0: Én a fiatal koromban inkább így a szabadságban, vagy inkább abban hittem, az volt így a meggyőződésem, hogy Isten így megáldja, velünk jön, és hogy van egy ilyen, egyébként ez biztos táplálkozik így az apaképemből is, így olyan apukám volt, aki teret adott, aki bármilyen ötletem volt, kezdeményezésem, azt mondta, hogy jó van, fiam, próbáld meg. És valahogy ő maga is úgy élt, hogy sikerülni fog, menni fog, meg valahogy ebben nőttem fel, és ez így összefügg az Istenről alkotott képemmel is. Tehát, hogyha mondjuk azt kellene eldönteni, hogy egy ilyen merev kálvinista vagyok, vagy mondjuk a szabad akaratban inkább hívő, akkor én inkább egy olyan istenképen van, aki ebben a szabadságban, és
1: wow, nagyon jó.
0: Hogy nem egy kézi vezérlésű Isten, hanem egy Isten, aki amíg a vele való kapcsolatban vagyunk, és nyilván ő a Bibliában kijelentette önmagát, hogy képzeli el az áldott életet, és hogy ő jót akart nekünk. Szóval amíg ebben a keretben mozgunk, és az ő vele való kapcsolatot, az arcát keresve, akkor így valahogy még ma is ez a hitelvem, vagy a teológiám, hogy Isten velünk jön. Amen. Szóval, hogy vannak helyek, ahova nem jön, de sok dilemma volt az életemben, döntések, amikor így ott voltam Isten előtt, hogy melyiket válasszam, és többször így, mintha Isten abban erősített volna meg, hogy figyelj, én veled vagyok, bármelyiket választod. Nyilván mind a két út vezet valahova, de hogy nem akarlak téged, és ezzel együtt visszatekintve az életemre, meg azt kell mondanom, hogy egyébként meg Isten rendelte el a fő dolgokat. Szóval, hogy akkor ezt így nem éreztem így, és azt éreztem, hogy megyek, és Isten velem van, de visszatekintve pedig azt mondom, hogy Isten kijelölte a lépéseinket, és a szüleim nagyon aggódtak például, hogy elkallódom tinédzserkoromban, és ma így visszatekintve azt látom, hogy Isten így eldöntött dolgokat, és hogy szinte ellenállhatatlanul hívott, és utat mutatott. Szóval valahogy ez a kettő, így mind a kettő ott van bennem.
1: Uh-huh. Igen, ez gyönyörű. Én itt most tényleg az Isten él dicsőség, de annyira jól megfogalmaztad ezt, hogy egy ilyen természetes istenfüggést érzek belőled, vagy belőletek, úgyhogy ilyen természetes folyást. Hogy...
2: Nálam nem volt mindig így, én nekem meg pont az ellenkező volt, hogy így azt súlykolták belém, hogy sose vagy elég jó Istennek. Szóval, hogy így teljesen az ellenkezője volt, és nagyon nehéz volt így úgymond beletanulni, vagy hogy így átvenni ezt a Janitól, ezt a fajta szemléletmódot. Uh-huh. És a mai napig is... sokszor küzdök ezzel, hogy most akkor most elég jó vagyok, vagy nem vagyok elég jó, vagy most ezt jól csinálom, vagy nem csinálom jól, és általában Jani szokott kicsit így fejemre kopítani, igen, így visszabillenteni ebbe a dologba, hogy ezt ne csináld.
1: Most majdnem azt mondtam, hogy hallgasd a prédikációit, én szoktam.
2: Én is.
1: Igen.
0: Az biztos, hogy van egy hozott istenképünk.
1: Igen.
0: Igen. Ezt erősíti az iskola, hogy képeznek minket, nem tudom, a vallásosságnak a, mondjuk azt a negatív oldala, ami egy torz istenképet mutathat be, és hogy visszatalálni Istenhez, mint egy szerető édesapához, aki jót akar nekünk. Ez nem jelenti azt, hogy ő kiszolgálja minden butaságunkat, de hogy alapvetően, és ebben a kapcsolatban élni, ez egy nagy kihívás szerintem keresztényként is sokszor, mert a zsigerből sokszor más jönne, és ebben megerősíteni magunkat. Uh-huh. Úgyhogy így indultunk el, és...
1: Nagyon hamar születtek a gyerekek, ha jól
0: fékelem. Nem annyira.
1: Mennyi?
2: 5 év.
1: 5 év?
2: Igen. Okay.
3: Bocsánat,
1: hány évesek?
3: Még a időrendben, még a gyerekek előtt, még a házasság kötésről, vagy amikor igen mondod, hát mondtad, hogy te szereted a dolgokat gyorsítani, hogy akkor gyerünk, igen, csináljuk, hogy ott, hogy történtek a lépések időben is, meg intenzitásban, amikor kiderült, hogy a vonzalom kölcsönös.
1: Akkor még visszatérünk.
2: Akkor kb. Egy évre rá, mikor meg 2 éve így tartott ez a dolog, akkor kérte meg a kezemet, nagyon romantikusan, fenn a
1: házbásra
2: egyik
1: kiugró
2: részében, és én mondtam, hogy igen, mert akkor már biztos voltam benne, és így az a nagy szemek, hogy nem is akarod átgondolni? Aha. Mondom, ha már át szeretném gondolni, akkor ott gondok vannak. Örülj neki, hogy igent mondtam. Wow. És akkor utána egy évre rá volt az esküvő. Uh-huh.

0: Ez igen, egy évente történtek a dolgok.
1: Tulajdonképpen így 3 év volt az ilyen hivatalos együttjárás, vagy udvarlás, és akkor összeházasodtunk. Egyébként érdekes, hogy ott viszont már inkább én lassítottam. Tehát a Reniben, mikor eldőlt, hogy akkor csináljuk, szerintem ő így elszánta magát, hogy akkor eljön otthonról, már mint abból a közegből elköltözik. Viszont akkor így én kezdtem el gondolkodni, hogy oké, de hogy építjük fel az életünket, hogy hogyan lesz az iskola befejezve, hogyan lesznek a dolgok, hogyan... Akkor már ott volt az a teher rajtam valahogy, hogy oké, akkor egy egzisztenciát kell építenünk.
0: Elbizonytalanodott.
2: És az a diák évek után.
0: Igen.
2: Igen, szóval itt már
1: tétje van, oké, hogy így csajozunk, meg már mint hogy... De hogy akkor ebből a házasság, meg egy közös élet. De összeházasodtunk 2007.
0: Igen,
1: nagyon rossz vagyok a dátumokban. A gyerekek születésében viszont jó, azt tudom.
0: Ah, oh, wow, az igen.
1: 5 évet éltünk egyébként, vagy voltunk házasok, mielőtt az első gyerkőc megszületett, és nagyon, nagyon jó 5 év volt.
0: Igen.
1: Hát nagyon élveztük.
0: Nagyon jól csináltátok. Mondjuk ott az elején voltak a döccenők, de igen.
1: Egy év ilyen lilaköd volt szerintem, nem? Egy év lila, én úgy emlékszem, hogy egy év lilaköd volt.
0: Mindenki másképp emlékszik.
1: Igen, egy picit. Egy év lilaköd volt, és egy év után éreztem azt, hogy Reni elfárad így a... Szóval van azért egy ilyen kellemetlen stílusom, ami ilyen lehengerlőnek tűnik, de azért együtt élni velem lehet,
0: annyira
1: hogy
0: annyira aranyos vagy. Ez egy másfél év volt. Másfél év körül volt, mikor azt mondtam, hogy most már vagy összeszeded magad, vagy megyek haza. Ez konkrétan így történt, és akkor ott egy kicsit úgy.
1: Igen, és ez engem nagyon szíven ütött, mert egyébként, igen, szóval nem voltak ilyen, nem egyébként jól működött minden jól működött. Tehát jól voltunk együtt, utaztunk, élveztük az életet, itt a budapesti életet, bár a Reni sosem akart Budapesten élni, de mondtam, hogy meg fogja szeretni, szerintem megszerette. És csak valahogy nekem ez a... Tehát észrevettem, ez a visszajelzése, ez így olyan volt, mint egy hideg zuhany, hogy hát én azt hittem, hogy minden oké, hogy mi baj lehet, és hogy valójában arra jöttem rá, hogy én igazából nem is figyelek rá, hogy vele mi van, hogy neki mi fontos, hogy ő egy ilyen csendes, elfogadó, alkalmazkodó,
0: igen,
1: inkább én hozom a döntéseket, így átadja nekem, és hogy közben én ebbe annyira lubickoltam, azt hittem, hogy így a személyes varázsom így mindenre elég. És egyszer csak így adott egy visszajelzést, hogy... És az így teljesen hidegzően, hogy valaki fejében megfordul, hogy nem jó velem együtt élni, vagy... És ott komolyan átgondoltam, hogy hoppá, akkor mi van? Akkor mi van velem? Mm. Akkor itt lehet, hogy mégsem úgy működik az élet, ahogy én gondolom.
3: Tehát mégis 16 évnél tartunk. Most csak azért próbálom sürgetni, mert olyan hamar elmegy az időnk, és akkor én szeretnék még többet tudni az életetekről, hogy akkor 5 év után végül megszülettek sorba, ott már sorba jöttek, vagy ott is vannak azért szünetek? Hogy volt, Reni?
0: Hát 5 év után megszületett a Nóri, 2012-ben, és rá 3 évre jött a Huba, és itt volt egy ilyen, kicsit ilyen rövidebb időszak, meg 2 évre rá viszont a Soma született meg, és 5 év után, másfél éve a Nátán.
3: Akkor azért volt a gyerekek között idő, hogy egy-egy gyerekre több idő jusson, úgymond.
0: Igen.
1: Úgy érzem, hogy megéltük a teljességét. Tehát az 5 év, megéltük azt, hogy milyen jó együtt lenni ketten, és így szabadnak lenni.
3: Ez gyönyörű, igen.
1: És hogy nagyon megéltük, hogy megszületett egy kis szöszi, göndörhajú hercegnő, ez így az álmom volt, és hogy így azt éreztem, hogy az álmainkat éljük azzal a kislányjal, Nórival. Azt jött egy kisfiú, a Huba, egy ilyen egész más karakter, szóval én úgy éreztem, hogy így így nagyon jó volt ez az egész. Vagy nem csinálnám máshogy. Szóval minden utána... a maga idejében jött.
3: Jött.

0: jött a harmadik gyermek, aki azért változást hozott az életetekbe. Erről meséljetek egy kicsit.
1: Úgy voltunk vele, hogy hát az élet az így megy magától, könnyű, nincsenek akadályok, jó munkahelyen volt, az üzleti életben dolgoztam.
0: Akkor még üzleti életben.
1: Igen, igen. Üzleti életben dolgoztam, szépen, hát tettük a lépéseket, ahogy kell. Közben a budapesti gyülekezetünk meghívott lelkipásztornak, ez valamikor azon a környéken volt, amikor...
2: A Hubánál volt igazából, mert Huba 2015-ben született, és mikor felkértek, akkor még terhes voltam a Hubával.
1: Igen, és addig egyébként végig nyitott kérdés volt, hogy vidékre költözzünk, az volt a tervünk, hogy visszamegyünk Moson-Magyaróvárra, és mindig voltak ilyen fogadalmak, hogy nekem volt ilyen tervem, hogy majd az első munkám az már ott lesz, aztán lett Budapesten, aztán úgy voltam vele, hogyha majd megházasodom, az már ott lesz, közben itt maradtunk, aztán vettük egy lakást, és megszületett a Nóri, és feltettük Istennek a kérdést, hogy pontosabban azt mondtuk az Úrnak, hogy oké, mi lenne, hogyha így te is így beleszólnál, hogy mi legyen. Szóval az a fiatalkori, hogy majd én eldöntöm, hogy hogyan, és azt mondtuk, hogy látod, hogy ez a terv nem biztos, hogy működik, hogy Moson-Magyaróvárra költözünk, te mit szeretnél? És akkor elkezdtünk a budapesti gyülekezetünkbe járni párhuzamosan és a Moson-Magyaróvárba, hiszen addig 10 éven keresztül ingáztunk minden hétvégén.
0: Az, igen.
1: És akkor már olyan dupla ingázás lett, hogy délelőtt itt voltunk gyülekezetbe, ebéd után hazamentünk Moson-Magyaróvárra, és akkor este vissza. És akkor ezt csináltuk egy vagy két évig, és akkor megkértek, hogy lennék az itteni gyülekezet pásztora, és akkor utána megszületett Huba, és közben pásztorlás, munkahely, ahol vezető lettem, ott már ilyen 10-12 óra munkát azért így elvárnak, közben pásztorolni a gyülekezetet, közben jön a harmadik gyerek, szóval elkezdett az élet nagyon sok lenni.
0: Pörögni.
1: És az igazi sok hatás az volt, amikor a Soma olyan egy-másfél éves volt körülbelül.
2: Másfél, igen.
1: Amikor így láttuk, hogy lassabban kezdődnek el azok a jelek, vagy fejlődési lépcsők, ami az előző gyerekeknél természetes volt, hogy elkezd totyogni, elkezd beszélni, és azt láttuk, hogy így inkább ilyen befordul, magával játszik, a játéka nem olyan kreatív, hanem inkább csak úgy egy ilyen kis belső világba be van szorulva, és hát elmentünk szakemberekhez, és hát nagyon korán ezt még nehéz diagnosztizálni, talán 3 éves volt, amikor adtak egy diagnózis, hogy ez gyermekkori autizmus, és azt mondták, hogy 4 éves kor alatt nincs hivatalos diagnózis, de hogy ez az. És hát ez volt egy ilyen nagy hideg zuhanya az addig épített tankönyvszerű kis életünkbe, lépésről lépésre, hogy hoppá, akkor lehet ez az élet nem egy ilyen egyszerű lépésről lépésre épülő élet lesz, hiszen itt vagyunk, azt sem tudjuk, hogy mi ez, azt sem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, ott van a sok kérdés, és újra kellett értékelnem azt, hogy vagyok Istennel, hogy vagyok az életben. Emlékszem, hogy sokat vitatkoztam Istennel, hogy hát látod, hogy szolgállak, látod, hogy mindent oda teszünk, nagyon elkötelezettek vagyunk, és akkor most mi van? Ahelyett, hogy könnyítenél az életünkön, hogy van ez, hogy hát te nem látod, hogy mi mennyire akarjuk jól csinálni, hogy most mi lesz velünk?
0: Amikor egyik este beszélgetünk, akkor ezt az időszakot úgy fogalmaztad meg nekem, hogy szinte kellett ez nektek, hogy el ne szálljatok. Ezt hogy érted, René?
2: Hát igazából én úgy éreztem akkor abban az időben, hogy oké, hogy jaj, majd az Isten megmondja, majd ő visz minket, de mégis mi voltunk azok, akik eldöntötték, mégis mi voltunk azok, akik irányították az saját életünket. Uh-huh. Szóval, hogy nem igazán volt ott ténylegesen Isten akkoriban szerintem. Uh-huh. Vagyis lehet, hogy te nem így látod, de hogy én ezt éltem meg. Uh-huh. És akkor, amikor történt ez a dolog, ugye megkaptuk a diagnózist, hát ez elég nehéz időszak volt.
1: Igen, mert ráadásul ez egy olyan helyzet, az autizmus nem gyógyítható, vagy hát nem tekintik ilyen értelemben betegségnek, ezért a gyógyítás szó sem indokolt, de ez egy ilyen végtelen bizonytalanság. Ott van egy 3 éves gyerek, aki még nem szól egy szót sem, és hát mi lesz, hogy lesz-e valaha önálló, vagy... És ez a bizonytalanság, ez pont az ellentéte annak, ahogy én az életemet éltem, ahogy ez a magabiztosság, és hogy mindig tudtam, mi a következő lépés. És Isten megtanított ebben a helyzetben, hogy hát, hogy nem mi vagyunk a világ közepe. Hogy vannak dolgok, amik túlmutatnak a tehetségünkön, a kapcsolatainkon, a képességünkön, az ügyességünkön. És egyszerűen onnantól kezdve egy ilyen teljes rátámaszkodás, egyfajta más bizalom az, ahogy élnünk kell az életünket, mert nincs más választásunk.
2: Igazából újra kellett építeni az életünket.

0: És ezáltal a helyzet által egyszerűen megtanultuk azt, hogy az élet kihívásai nagyobbak, mint a mi tehetségünk, képességünk, lehetőségeink. Egyszerűen van valami, amit nem tudunk kontrollálni, és el kell fogadnunk azt az őrítő helyzetet, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, teljes bizonytalanság. De hát van valaki, aki megérti a jövőt, aki tudja a jövőt, aki kézben tartja, és ő Isten, és egy újfajta módon ismertük meg Isten. Persze az agyunkkal ezt tudtuk, hogy ilyen van, de amíg nem éled át a saját bőrödön, és azt gondolom egyébként, ez egy megtöretés volt, tehát, hogy valami összetört bennünk, valami magabiztosság, büszkeség, és ma mondom is fiataloknak, akiket tanítványozok, akik felé szolgálok, hogy nem megijesztésként, de Isten nem tud használni olyan embereket, akik nem törtek még össze. Túl nagy az ego, túl erős az óember, túl erős a szívnek a gonoszsága, hogy mondjam így, hogy ennek valahogy össze kell törni, ennek valahogy háttérbe kell szorulni, és ez nem egy cuki könnyű dolog. Az élet bőven kínál összetöretési lehetőségeket. Egyébként, ha hisz valaki, ha nem, szerintem ilyen van az életben több. Az a kérdés, hogy keserűen jövünk ki belőle, vagy igen, egy jobb verzió, egy Istent jobban szerető, Istenre jobban támaszkodó verziónk lesz az az összeragasztott verzió. És elkezdtem valami mélyebbet megérteni az életből, Istenből, és valahogy azt nem mondjuk, hogy nincsenek kérdéseink, hogy nem nehéz. Ezzel együtt viszont hálával azt elmondhatjuk, hogy egyébként nagyon könnyű. Tehát, hogy látva más, én így élem meg.
1: Szóval mindjárt megkérdezzük a Renit.
0: Látva más szülőket, akik érintettek, általában válláshoz vezet, igen, mert olyan teher, igen, nem tudnak dolgozni. Magyarországon rengeteg pénzbe kerül, hogyha igazán fejlesztést akarsz, akkor rámegy a családi büdzsé, hogy fejleszték. Nagyon fontos a korai fejlesztés az autizmusnál.
1: Igen.
0: Úgyhogy nem egyszerű.
1: Mint édesanyja, hogy tudod ezt logisztikázni? Igazából elég sokat vagy egyedül, ha jól érzékelem. Tudom, hogy anyukád vagy anyós segít.
2: Anyós. Szokott segíteni.
1: De hogy azért ő egy különleges bánásmódot igényel. Tudjátok ezt menedzselni nap, mint nap?
2: Igen, egyébként most már nagyon jól belerázottunk. A kezdeti nehézségek, amik voltak vele, hogy elkezd visítani az utcán, vagy egy nagyon apró példa, hogy megyünk, és volt egy olyan szituáció, hogy ahogy megyünk egyenes, mindig a jobb oldalt mentem vele, mert ott rövidebb volt az út. És valamiért át kellett menni akkor pont a bal oldalra. És akkor ott nagyon kikészült
1: összeomban. A változás?
2: Igen. Nagyon-nagyon nehezen fogadt el a változásokat eleinte. Hát meg igazából szerintem ő is eléggé frusztrált volt ahhoz, hogy nem tudja kifejezni saját magát. És ugye mi nem értettük meg egymást, ezért mind a kettőnek volt egy ilyen feszültség. És ahogy telt az idő igazából, ahogy úgy gyógyult be ez a seb nálam is, azért ott így összecsiszolódtunk eléggé.
1: És most hány éves ő?
2: Ő most 6 éves.
1: És akkor már könnyebb?
2: Igen, könnyebb. Körülbelül egy másfél éve, egy éve. Ugye elkezdett beszélni, ugye beindult a kommunikációja, ami azért sokkal könnyebb.
1: Igen.
2: Így azért sokkal könnyebb.
0: És hát a világ legcukibb, legértelmesebb kisfiúja, tehát, hogy én mostában mindig az jut eszembe, hogy én nem cserélném el semmire ezt az utat. Szóval, hogy egy ilyen igazi, okos, egy ilyen cukiságbomba, a kedvenc az óvodában, a kedvenc a terápián, barátai vannak. Szóval, hogy egyébként meg nincs okunk panaszra, de tény, hogy az előző 6 év, az nehéz volt, vagy 5 év.
2: Igen. Igazából szerintem itt az a kulcsa az egésznek, hogy mint szülő fel tudjam dolgozni. Nagyon sok olyan szülővel találkozom egyébként, ahol nyilván én már látom, hogy ott gond van a gyereknél, és hogy a szülő a saját frusztráltságát vetíti a gyerekre, és ez nagyon nem segít, meg az, hogy fel tudja dolgozni egyáltalán, hogy úgy tudjon hozzáállni, hogy igazából ez egy normális állapot, és akkor ebben vinni előre ezt az egész.
0: Meg a szülő sokszor tagadásban van, az én gyerekemmel nincs semmi baj, de közben, és akkor ez valahol a gyereknek is, valahol érzi a gyerek, hogy ez így jól van, elfogadod, vagy elvárás támasztasz felé, vagy elégedetlen, vagy tagadásban vagy.
2: Igen.
0: Egyébként így azt szoktam mostanában mondani neked, hogy Reni nem vette észre, hogy ő mennyire erős. Hogy ő neki mindig olyan képe volt magáról, hogy ő gyenge, hogy ő, hogy ő nem képes problémákat kezelni, de van egy 4 gyerekes anyuka, és most voltam Albániában 3 napot, és van egy anyuka, aki egy 1,5 éves gyerekkel a babakocsiban megoldja azt, hogy a 2 gyerek iskolába megy, jön, a Soma óvodába megy, jön, és ott van a 1,5 éves gyerek, és ezt napi szinten lemenedzseli. Szerintem ez egy erős anyuka.
1: Szerintem
0: szóval, is. Hogy valahogy a nehézségek megerősítették őt, megerősítettek minket, és hát itt vagyunk most.
1: Ez gyönyörű.

0: És hát lelkipásztorok vagytok, mert hát egy lelkipásztor a felesége nélkül, bocsánat, ha fogalmazhatok így, hogy
1: Igen.
0: nem lelkipásztor. Úgyhogy azért valószínűleg ketten csináljátok legalábbis a lelki terheket, ez biztos, hogy ez hogy tudjátok menedzselni. Néhány percünk van hátra.
1: Nehéz az a része, hogy milyen terhet hozhatok haza, mikor megvannak a magunk terhei, hogy az otthonunk legyen egy oázis, ami nem a gyülekezeti probléma megoldó központ, de közben meg ne érezze azt Reni, hogy én egy külön világban élek. Az volt egy nehéz lépés, amikor Isten hívott, hogy hagyjam ott az üzleti világot, a munkahelyemet, és legyek főállású lelkipásztor. És akkor megint ez a, hogy lesz az egzisztencia, azért a gyülekezetek nem fizetik túl, nem tudják, hiszen nem az a helyzet van Magyarországon. És emlékszem, hogy fél évig gyúrtuk, beszélgettünk, és volt egy ima nap, ami egy tök más dolog miatt volt, egész nap így együtt imádkoztunk, ilyen 2 óra csendesség, és akkor így összejöttünk, és megbeszéltük, hogy ki mire jutott, ez egy ilyen 10 fős kis csoport volt. És emlékszem,
2: emlékszem most már.
1: Megvan?
2: Igen.
1: És emlékszem, hogy az egyik ilyen visszajövetelről a René odajött, és azt mondta, hogy most már értem, hogy Isten, wow. Isten szólt a szívemhez, és most már oké, hogy kilépsz a munkahelyedről, és menni fog. És az számomra megint egy olyan fantasztikus dolog volt, hogy nekünk nem egymást kell meggyőznünk, hanem Isten gondoskodik arról, hogy szól a szívünkhöz, hogy a problémáinkba támasz, hogy irányt mutat. Ez megint egy olyan eset volt a Soma autizmusa mellett, ahol Isten valahogy megmutatta magát, hogy bízhatunk benne, hogy ez nem csak a mi ügyünk, nem a mi okosságunkon múlik. Így megvan a sztori?
0: Hát nagyon-nagyon köszönöm én magam is, hogy elmeséltétek, hogy milyen volt a love story, és hogy azóta az Isten hogy vezet benneteket. Köszönjük szépen, és a Jóisten további gazdag áldását kívánjuk az életetekre, és hát nagyon hiszem, hogy nem csak nekünk volt, hiszem, hogy nagyon sokaknak segített Reni és János élete. Isten áldja meg önöket, viszontlátásra!

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Villa és Gere József műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Keressetek és találtok. A mai íge: Krónikák első könyve 28:9. Ha keresed, megtalálhatod. Gondolatok az ígéről. Szükségünk van Istenre, és neki mindig van ideje számunkra, ha keressük őt. Senki elől nem rejtőzik el, aki színe elé kívánkozik. De nem lehet ezt a találkozást kiérdemelni, vagy kegyeit megvásárolni. Egyszerűen csak keresni kell őt. Akik már ismerik az Urat, keressék őt újra és újra imádsággal, hűséges szolgálattal és szent hálaadással. Akkor egyre jobban kijelenti nekik szeretetét, és megáldja őket közösségével. Akik pedig még nem ismerik őt úgy, hogy békességük forrása lehetne, induljanak el azonnal, és keressék, amíg meg nem találjuk őt, mint megváltójukat, barátjukat, atyukat és Istenüket. Milyen erős biztatás ez az íge minden keresőnek. Keressetek és találtok. Máté 7:7. Igen, ha Istent keresed, te is megtalálod őt. Ha pedig megtaláltad, benne megleled az életet, a bűnbocsánatot, a megszentelődést és az üdvösséget. Keresd, keresd kitartóan, akkor nem hiába fogod keresni. Drága testvérem, keresd őt már most, ott, ahol vagy, és most, mert most van itt az alkalmas idő. Hajoljon meg merev térded, és még merevebb nyakad, és kiálts Istenhez, az élő Úrhoz. Krisztus nevében keresd a megtisztulást és a bűnbocsánatot. Isten nem utasít el. Dávidnak, fiához, Salamonhoz intézett fönti biztatása igaz. Ezt a könyvszerzője is megtapasztalta. Higgy az ígének, cselekedj aszerint, s találkozásod lesz Istennel. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, holnap, augusztus 19-én szerdán 18 órától a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Ígét hirdett Steinbach József református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától, nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál majd. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma kedden napos, kicsit felhős az időnk, sajnos kevés helyen alakulhat ki eső. Északias a szél, és 24-29 fokunk van. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

reggeli csendesség. A te dolgod az engedelmesség, a többi az Úr dolga.

Simon ezt felelte neki. Mester, egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót.

Péter apostol és társai rendkívül csalódottak lehettek a sikertelen éjszakai halászat után. Amikor Jézus odalépett hozzájuk, éppen a hálóikat mosták, és közben bizonyára arról beszélgettek, hogy hasztalan volt a fáradozásuk, hiszen egyetlen halat sem fogtak. A mester ezekkel a szavakkal szólt Péterhez. Evesz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat halat fogni. Az apostol azt is válaszolhatta volna, hogy ennek semmi értelme, hiszen egész éjszaka eredménytelenül dolgoztak. Arra is hivatkozhatott volna, hogy már nagyon kimerültek, de nem ezt tette, hanem kivetette a hálót. Ő, a tapasztalt halászember, engedelmeskedett egy olyan személynek, aki ácsként dolgozott a nevelőapja mellett, vagyis egyáltalán nem értett a halászathoz. Ez az engedelmesség, ez a hit azonban meghozta a jutalmat. Olyan sok hal került a bárkába, hogy két hajó is alig tudta partra vonszolni.

neked mit kell megtenned Jézus szavára? Életed mely területén kér tőled a Mester feltétel nélküli engedelmességet? Mi akadályoz abban, hogy eleget tégy a kérésének?

Ha Péter engedetlen lett volna, erre a csodára nem került volna sor. Ugyanez igaz a te életedre is. Ha csodákat akarsz átélni, teljesítened kell, amit Isten kér tőled. Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy értelmetlen dolgot kér. Ezért ne tétovázz, hanem cselekedj. A te dolgod az engedelmesség, a többi pedig már az Úr dolga. Azzal neked nem kell törődnöd. Tedd meg a te részed, hogy Isten is hozzátehesse az övét.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 18-a. Galatákhoz írt levél 3. fejezet, 1-től 5. versig. Ó, esztelen Galaták! Ki ígézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg? Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? Ki tudott ennyire félrevezetni titeket? Kérdezi Pál. Az az igazság, hogy van egy ellenségünk, aki mindent megtesz azért, hogy meglopjon bennünket, erőtlenné tegyen, és megakadályozza, hogy az új életben járjunk. A sátán újra és újra azon ügyködik, hogy ha már azt nem sikerült megakadályoznia, hogy új életet kapjunk, legalább az isteni erőt valahogy ellopja az életünkből. Nehogy abban a győzelemben, szabadságban járjunk, amit Istentől ajándékba kaptunk. Ha sikerül elérnie, hogy hit helyett látásban, a szabadság helyett törvényben, a Szent Szellem ereje helyett a saját erőnkben próbáljunk járni, akkor nyert ügye van. A Krisztus követés egy olyan élet, amit kizárólag természet fölötti erővel lehet élni. Épp ezért próbálja a sátán arra terelni az életünket, gondolkodásunkat, amire saját erőből is képesek vagyunk. Egy kis szolgálat, egy kis vallásosság, egy kis jó emberkedés, egy kis megfelelés, egy kis kiérdemlés. Észre sem vesszük, és visszatol minket a törvény szerinti működésbe. A törvény pedig az érdemekről szól. Ezzel csak az a baj, hogy ez a régi természetünk. Ne higgy a hazugságoknak. Légy biztos, Isten megszabadított, győzelmet adott. Válaszd ma is azt, hogy hitből élsz. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai ejtatót Fendi S. Tulodó írta Kelet-Jávából, Indonéziából. Az imafa. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat. Szeretetét nem vonta meg tőlem. Zsoltárok könyvének 66. fejezetének 20. verse. Egy barátomat látogattam meg Közép-Jáva egyik kis falujában. Egy esős délutánon sáros ösvényeken vezetett végig, míg pocsolyákat kerülgetve végül egy hatalmas fügefához értünk, egy szerény fakápolna közelében. A fa alatt egy csoport falubeli ült körben, hangjuk imádság közben felerősödött, majd elhalkult. Barátom elmondta, hogy a helyiek itt, az imafánál gyűlnek össze, hogy megosszák küzdelmeiket és örömeiket, és Isten vezetését keressék. Figyeltem, ahogy egy idős asszony felemelte egy rizszárakkal tele kosarat, esőért imádkoztunk, és Isten válaszolt, megmenekült a termésem. Csoport halk ámennel válaszolt. Megérintett, milyen hétköznapi volt a történetem, mégis a hangjában éreztem hálája erejét. Később, ahogy a fa terebélyes ágai alatt ültem, a saját imádságaimra gondoltam. Ritkán álltam meg igazán, hogy figyeljek, és életem hétköznapjait összekapcsoljam Isten halkszavával. Az embereket figyelve rájöttem, az imádság nem csupán kérés, hanem csend is, amelyben meghallhatjuk Isten válaszát, gyakran egészen váratlan módon. Ahogy a következő hétre készülök, eszembe jut az asszony rizses kosara. Története megszólított. Ma arra bátorítok mindenkit, hogy álljunk meg egy pillanatra, vigyük Isten elé félelmeinket, reményeinket és hálánkat, és figyeljünk az ő szavára. Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat, segíts felismerni jelenlétedet életünkben. Amen. Napi gondolat: hogyan figyelhetek Isten vezetésére imáimban? Imádkozzunk a gazdálkodókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szluha Gyula Antal, segítségkérés. Uram, segíts megérteni nekünk, hogy mit is akarsz velünk, és tenni általunk. Mert az értetlenségtől kiszáradunk, és megszakad az éltető kapcsolatunk veled, sőt, még észre sem vesszük megtartó szeretetet. Segíts, hogy Isten értelmesebbek legyünk. Megtalálhassuk az életbe a valódi helyünk, s a te dicsőségedre tehessünk mindent, amire csak képesek vagyunk itt lent. Erősítsd meg részedet, a lelket bennünk, hogy ne szenvedjünk, hanem ünnepeljünk. Mindent, amit teremtettél, s van általad, és űzd el belőlünk a gonosz, kárt okozó hamis vágyakat, mert akkor fejlődünk, javulunk, s gyógyulunk. A régi rossz szokásainkból kilépni tudunk, csak az életre nyitunk, s csak is a jóra. Aki ezt nem tenné, ejtsd gondolkodóba. Akaratod iránymutató legyen mindenkinek. Szítsd fel minden helyen a valódi Isten hitet, hogy életünk újra remekké váljon, s hogy ne szeressünk senki és semmi mást nálad jobban a világ.

0: az életre keltő isteni kegyelem.
1: Jézus nyomában járva. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Timóteushoz írt első levél, 4. részének 16. verse. Gondolatok az igéről. Egyszer egy ember egy téli napon nagy hófúvásban próbált haladni a célja felé. A dermesztő hidegben már majdnem megfagyott, ereje egyre fogyott. Már-már feladta az életért vívott küzdelmet, amikor meghallotta útitársa nyöszörgését, aki már nem bírt tovább menni. Részvéttel fordult felé, és elhatározta, hogy megmenti. Addig dörzsölte a szerencsétlen ember végtagjait, amíg nagy erőfeszítéssel lábra állította. Mivel szenvedőtársa már nem tudott magától állva maradni, karjában vitte a hófúváson át, amelyről azt gondolta, hogy még egyedül sem tud keresztül jutni rajta. Amikor végül biztos helyre vitte útitársát, megértette, hogy fele barátját megmentve saját magát is megmentette. Egy másik ember érdekében tett komoly erőfeszítései meggyorsították vérkeringését a saját erejében is, egészséges meleget küldve végtagjaiba. Az ilyen erőfeszítések, ha isteni világosságért imádkozunk, saját szívünket is megelevenítik az isteni kegyelem életre keltő befolyása által. És így szeretetünk is nagyobb lánggal ég majd.

0: Építsük egymást.
1: Törekedjünk tehát azokra a dolgokra, amelyek békére és kölcsönös épülésre vezetnek. Róma beliekhez írt levél 14. fejezet 19. vers. Robert Sapolsky, idegtudós, jól ismert, a tanzániai Serengeti Nemzeti Parkban élő páviánok viselkedéséről szóló különböző tanulmányairól. Egyik megfigyelése az volt, hogy amikor a mandrillák erőszakos csoportjai verték és zaklatták a közösség többi tagját, az egyértelműen kihatott mindenki egészségére és közérzetére. Sőt, a légkör olyannyira megromlott, hogy ha egy hím zaklatás áldozatává vált, dübegurult, és elkezdte ütlegelni a nőstényeket, sőt, a fiatalokat is. Egyszer egy kis csapat hím különösen agresszívvá vált. Felfedezték a vadászszálló szemetesét, ahová TBC bacillussal fertőzött marhahúst dobtak ki. A féktelen hímek nem engedték, hogy a többi mandrill hozzáérjen a húshoz, és kizárólag maguknak tartották meg. Csak hogy mindannyian meghaltak tuberkulózisban. Érdekes megfigyelni, hogy a lázadó csoport eltűnése után a többi egészséges, fizikailag és lelkileg mandrill jelentősen fejlődött. Egyértelmű volt, hogy a békés és csendes tagok jelenléte a közösségben erősítette a csoport jólétét. A majmoktól eltekintve ez a fajta viselkedés az emberek között is gyakran előfordul. A zsarnokok gyakran fenyegetik, sőt zaklatják a náluk sebezhetőbbeket. Ha azonban az érintettek támogatást és tanácsadást találnak szeretteik körében, javul az egészségi állapotuk, és erősödik az immunrendszerük. Bert Uchino és Wendy Birmingham, az Utahi Egyetem munkatársai a barátságok stressz leküzdésében játszott szerepéről állítottak fel hipotézist. A barátokról úgy vélik, hogy nagyon hatékony ellenpólusai a stresszes élményekkel szemben, és jelenlétük javítja a mentális és fizikai egészséget egyaránt. Ezek a kutatók különösen azt találták, hogy azok, akik erős baráti hálózathoz tartoztak, védettek voltak a depresszióval, a szorongással, a szív- és érrendszeri betegségekkel és a korai halálozással szemben. Különböző tanulmányok kimutatták, hogy azok, akik elszigetelten élnek, vagy nem rendelkeznek minőségi társas kapcsolatokkal, sokkal fogékonyabbak a fent említett betegségekre, mint azok, akik harmóniában élnek egymással. A világban mindig is jelen volt az elnyomás lelkülete. A hatalommal való visszaélés, a gyengék zaklatása és a fenyegetés, fegyverként való használata, a bűn következménye és az önzés töltötte be az ember szívét. Az ember azóta is hajlik arra, hogy másokat uralma alá hajtson. A zsarnokok sokféle módon igyekeznek megtörni azokat, akik kiszolgáltatottabbak. Megfélemlítéssel, lelki nyomással, sőt testi fenyegetéssel. Isten azonban soha nem hagyja magára azokat, akik ilyen sötét körülmények között élnek. Különösen gondot visel azokra, akik elesettek, és akik nem tudják magukat megvédeni. A megterhelt szív gyógyulásának egyik legfontosabb útja a szerető közösség. A tudomány is megerősíti, amit Isten igéje már régen kijelentett. A szeretet, az elfogadás és a biztonság erősíti az immunrendszert és hosszú távon helyreállítja a testi-lelki egyensúlyt. A család és a gyülekezet, ha valóban Krisztus szeretetének lelkületével él, menedék lehet azok számára, akiket bántás és félelem sújt. A gondoskodó jelenlét, a kedves szó és az együttérző tanács olyan, mint balzsam a sebzett lélek számára.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 18-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Ézsaiás könyvének 50. fejezetében az 5. versben találjuk. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Az új szövetségi igét pedig a Lukács szerinti evangélium 10. fejezetének 39. versében olvashatjuk.

Mária leült az úr lábához, és hallgatta beszédét. Milyen megkapó, szép és tiszta, Mária egyszerű mozdulata, testtartása. Csak leült, és hallgatta Jézust. Igen, vonzó lelki alapállást tükröz ez. Csend, figyelem, Isten iránti nyitottság. Folyton tevékeny, zajos és kapkodó világunkban ez valami egészen más, mint amit megszoktunk. Micsoda bölcsesség tudni, mire van szükségünk. Micsoda bátorság időt szakítani rá. Nyáron időt szánunk a pihenésre, a szabadságra, a kikapcsolódásra. De hogy valódi töltődés is legyen, nem elég csak szünetet tartani a szokásos feladatok között, hanem szükség van az Isten igéjét meghalló csöndre is. A vele töltött minőségi időre. Hogy ne csak ott folytassuk, ahol abba hagytuk, hanem új felismeréssel is, engedve, hogy az Úr új irányokat és arányokat mutassa. Az igazi pihenés ott kezdődik, amikor Istenre figyelünk, időt szakítunk rá, és hagyjuk, hogy ő megnyissa a fülünket. Hallgassuk, és meghallgassuk őt, az igéjét. Ez a figyelmes jelenlét formál bennünket. Isten nem csak pihentet, hanem fel is tölt, hogy ne csak dolgozzunk, hanem alkossunk is. A munka kényszerét a küldetés bátorságává teszi. Figyeljük csak, mit mond mindarról, amiért aggódunk. Arról, amire vágyunk. Arról, aminek a hiányától szenvedünk. Csendben lenni előtte nem tétlenség. Igéjét hallgatni és meghallani az igazi töltődés. Vegyük a bátorságot. Szánjuk rá magunkat naponként. Imádkozzunk. Uram, segíts megállni, sőt leülni, csöndben lenni jelenlétedben. Add, hogy a veled töltött időt, igehallgatást és imádságot ne kényszernek, hanem lehetőségnek lássam. Adj bátorságot töltődni veled. Hallani és meghallani igédet. Formálj és vezess, taníts és bátoríts, nyugtass meg, és indíts új utakra, ahogy neked tetszik. Amen. Az áhítatot Győri Péter Benyámin írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Mária leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét.

Az iskolában enyhe feszültség uralkodott, a félévi dolgozatok időszaka közeledett. A tantermekben sűrűbb lett a levegő, a gyerekek izgultak, a tanárok feszültebbek voltak. Erika tanítónő sem volt kivétel. Hosszú hétvégét hagyott maga mögött, egy idős rokon a kórházba került, a saját kisfia megfázott, ő pedig alig aludt. Mégis eljött megtartani a negyedikeseknek a hittanórát, pedig legszívesebben otthon maradt volna. A tanóra témája az igazi nagyság volt. Erika előre megírt vázlata szerint el kellett volna mondania, hogy a valódi nagyság nem a hatalomban, hanem a szolgálatban rejlik. A tanulók figyelmét azonban nehéz volt lekötni, kivéve egy valakit. Egy csendes, szemüveges kislányt a hátsó padban. Juli mindig figyelt, de keveset beszélt. Most is csak hallgatott, aztán, amikor Erika megkérdezte, mit jelent szerinte nagy embernek lenni, jelentkezett. Szerintem akkor nagy valaki, ha nem akarja, hogy mindenki tudja, hogy nagy. A tanteremben csend lett. Erika meglepődött. Megkérdezte Julit, mire gondolsz pontosan? Hát, például, amikor anya beteg volt, a szomszéd néni minden este áthozott nekünk vacsorát, de soha nem várta meg, hogy megköszönjük, csak letette és elment. Aztán, amikor egyszer megköszöntem, azt mondta, hogy legyél te is, Juli, jó másokkal. Na, ő szerintem nagy ember. Erika szíve összeszorult. Juli szavai jobban kifejezték az óra lényegét, mint bármelyik előre elkészített mondata.

Az óra hátra levő részében Erika félretette a jegyzeteit, és beszélgetésbe kezdtek. A gyerekek történeteket meséltek arról, amikor ők segítettek másoknak, vagy amikor mások voltak jók hozzájuk, csendben, elismerés nélkül. A tanóra végén Juli még egyszer odament Erikához. Tanítónéni, ma jól esett a szívemnek ez az óra. Köszönöm. Erika elismerte magában, hogy bizony ma ő is tanult valami fontosat. Nem csak az osztályban volt egy kis tanító, hanem benne is újra megszólalt a gyermeki, tanulni vágyó lélek. A gyerekek nem csak nevelésre szoruló lények, hanem értékes példák is lehetnek a számunkra, különösen a lelki életben. A gyermek szívének tisztasága, bizalma és önzetlensége sokszor éles ellentétben áll a felnőttek gyanakvásával, önzőségével és sajnos a hitetlenségével. A gyermek őszinte, nyílt és bízó lelkületével szemben áll a felnőtt, kételkedő, büszke szíve. Krisztus nem a tudósokat vagy a bölcseket állította példaként, hanem a gyermekeket.

Miért tanulhatunk nagyon sokat egy gyermektől? A hitre való készségük példaértékű. Nem bonyolítják túl a dolgokat. Ha azt hallják, hogy Isten szeret, akkor azt el is hiszik. Nem elemzik, nem kérdőjelezik meg, hanem elfogadják. Ez az egyszerű hit az, amit Jézus is elvár tőlünk, és amit mi, felnőttek, gyakran elveszítünk. A gyermek szeretete nem érdekből fakad. Ha biztonságban érzi magát, szeretni fog. Ez a fajta szeretet Krisztus szeretetének földi mása. Mi felnőttek sokszor csak annak adunk szeretetet, akitől visszavárunk valamit. A gyermek ezzel szemben képes önzetlenül szeretni. A Szentlélek gyakran előbb talál utat egy gyermek szívéhez, mint egy gondolataiban megrögzött felnőttéhez. A gyermek még nem szokta meg elnyomni a lelkiismeretét, és még hallja Isten halk hangját. Ezt mi is újra tanulhatnánk. A gyermek Isten különleges eszköze, aki által minket, komoly felnőtteket is képes tanítani az Úr.

Néha a gyermek az, aki Isten akaratát kimondja, amikor a felnőttek bizony hallgatnak. Ez arra hív bennünket, hogy alázattal forduljunk a gyermekek felé. Ne csak mint nevelők, ne csak mint szülők, hanem mint tanítványok is. Lehet, hogy Isten épp rajtuk keresztül akar megszólítani, formálni minket. A legnagyobb tanítók nem mindig a szószékről vagy a katedráról szólnak. Néha egy gyermek szájából hangzik el az, amit Isten szeretne, hogy végre, valahára mi is megértsünk.

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Máté evangéliuma, 18. fejezet, 3. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Európa nap Magyarországon. 1989. augusztus 19-én az osztrák-magyar határon Sopron közelében békedemonstrációt tartottak. Az ellenzéki kerekasztal pártjai által rendezett pán-európai pikniken keletnémetek százai szakították át a határt a határőrök hallgatólagos beleegyezésével. A pán-európai piknik fontos előzménye az Európát kettéosztó vasfüggöny átvágásának, Németország egyesülésének és az Európai Unió keleti kibővülésének. Erre az eseményre emlékezünk az Európa nap elnevezésű találkozóval, amit 1990 óta minden évben augusztus 18-án rendeznek meg az osztrák határ közelében. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta első ülését a bizottság, amely felügyeli rendkívül jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Látod-e, Isten, megelevenül a Gájera prédikátorok története a protestáns sokadalmon. Az idén negyedik alkalommal megrendezett program a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának hálaadó Isten tiszteletével kezdődik az államalapítás előestéjén a bécsi kaputéri evangélikus templomban, írta közleményében a szervező, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány. Augusztus 20-án délelőtt a bécsi kaputéri templomban interaktív zenés foglalkozásra várják a gyermekeket, majd zenei előadások, kórus találkozó és orgonamaraton követi egymást. Ezzel párhuzamosan a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében kerekasztal beszélgetéseket tartanak, amelyek témái az egyházak helyzete a szocializmusban, a gyógyítás és Isten kapcsolata és a mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségei. A Kapisztrán téren föllép Agárdi Szilvia énekesnő, Kéri György skót dudán ad elő protestáns dallamokat és egyházi énekeket. A színpadon elhangzik továbbá a Fabonyi Tamás ötletéből született Szabó T. Anna verseire és Grillusz Dániel zenéjére épülő Látod-e Isten című Gájera oratórium. Emellett ugyancsak a Kapisztrán téren kézműves foglalkozások, cserkészprogramok, protestáns kiadók és ifjúsági közösségek várják az érdeklődőket. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma kedden napos, kicsit felhős az időnk, sajnos kevés helyen alakulhat ki eső. Északias a szél, és 24-29 fokunk van. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Ezt mondta nekem az Úr. Menj, vegyél magadnak egy lemvászon övet, és kösd a derekadra. De vízbe ne érjen. Meg is vettem az övet az Úr parancsa szerint, és a derekamra kötöttem. Másodszor így szólt hozzám az Úr igéje. Fogd az övet, amelyet vettél, és a derekadon van. Indulj, menj el az Eufráteshez, és rejtsd el ott egy kőszikla hasadékban. Elmentem tehát, és elrejtettem az Eufrátesznél, ahogyan az Úr parancsolta nekem. Hosszú idő múlva ezt mondta nekem az Úr. Indulj, menj el az Eufráteshez, és vedd elő az övet, amelyről azt parancsoltam, hogy rejtsd el ott. Elmentem az Eufráteshez, megkerestem, és elővettem az övet arról a helyről, ahol elrejtettem. És íme, az öv tönkrement, egészen hasznavehetetlen volt. Ekkor így szólt hozzám az Úr ígéje. Ezt mondja az Úr, így teszem tönkre Júda kevésségét és a nagy Jeruzsálem kevésségét. Ez a gonosz nép nem akar hallgatni az én beszédemre, megátalkodott szívük szerint élnek, és más isteneket követnek, azokat tisztelik és imádják. De olyan lesz ez a nép, mint ez az öv. Egészen hasznavehetetlen. Mert ahogyan az ember derekára csatolja az övet, úgy csatoltam magamhoz Izrael és Júda egész házát. Így szól az Úr, hogy az én népem legyenek, hírnevem, dicséretem és tiszteletem növelésére. De ők nem hallgattak. Jeremiás könyve, 13. fejezet, 1-től 11-ig.

0: melyik utasítást követjük?
1: Egy önálló bevásárlás után fiam büszkén mutatott nekem egy széles, díszes, sárga részcsatos bőrövet. Ezt a különlegességet azóta szinte minden nap hordja, de nem a nadrág megtartására, hanem amolyan férfiúi díszként. Hasonló funkciót tölt be a lenöv, melyet Jeremiás Isten utasítására vett meg. Értékes ruhadarab, ékessége annak, aki hordja. Megmutatja nekünk, hogy Isten hogyan képzelte el a népéhez való viszonyát. Izrael az Istenhez való viszonyában olyan értékes lehetne, mint egy kézműves tárgy, olyan makulátlan, mint amilyen a nemes lemvászon anyag, és olyan szoros közelségben lehetne Istennel, mint az öv a viselőjével. E népen keresztül kellene a világnak Isten jóságából valamit megéreznie, és őt ezért dicsőítenie. De az emberek nem követték Isten utasítását. Elfordultak Istentől, és a saját dicsőségüket keresték. Ezért hagyja Isten a pompás övet Jeremiás leírása alapján elrohadni. Ez komoly figyelmeztetés. Az önelégültség romlást hoz. Aki elfordul Istentől, az magát teszi tönkre.

Ma felteszem a kérdést önmagamnak. Beteljesítem-e a küldetésemet, hogy a föld sója és a világ világossága legyek? A saját dicsőségemet keresem, vagy hagyom, hogy Isten használjon, így felmutatva őt a környezetemben élőknek.

tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva.

Jöjj el, Úr Jézus, hozzánk ezen az új hajnalon is, hogy bizonyosak legyünk az Atya tervének teljesedésében. Minden munkánkkal, cselekedetünkkel, segítő kezünkkel, szerető mosolyunkkal lehessünk az evangélium jó közvetítői. Tudjuk ma is embertársainkkal való találkozásunkkor azt érezni, igazi, reményteli közösségben lehetünk. Kérlek, Uram, teljesíthessem maradéktalanul az e napra szóló feladataimat, küldetésemet, magam is a legkisebb dologtól a nagyobb jelentőségűekig, jól. Maradhassak a becsület útján, legyek képes megőrizni tőled kapott emberi méltóságomat. Becsülhessem életajándékaidat, a békét, az egészséget. Ennek a világnak minden szépségét tudjam észrevenni, ünnepelni a szívemben. Áld meg, kérlek, a bennem lévő reményt a mai nap és a holnapok lehetőségei iránt.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 18-a.
2: Gönczi Aszalós Mihály, református teológus, a 17. század elején élt, sorsáról kevés adat maradt fönn. Nemesi családból származott, és Heidelbergben tanult református teológiát. Munkája, amelyet 1618. augusztus 18-án adott be az egyetemre, Symboli Athanasi pars altera, de Incarnatione Filii Dei Domini Nostri Jesu Christi. Szombati Ignác említi ezen kívül egy latin nyelvű versét is, amely a Marburgban kiadott Calatus című munkában jelent meg.
1: 1738-ban fejeződött be Antoni Sámuel evangélikus lelkész élete. Korán árvaságra jutott, 18 éves korában Érsekújvárnál török fogságba esett. Kiszabadulása után Sopronban, Trencsénben és 1692-ben Jénában tanult. Hazájába visszatérve a trencséniek iskolaigazgatóvá tették, majd Osztrosics Mátyás báró házi prédikátora lett. 3 év múlva Hibe, azután Botfalva, Vágújhely, Nagypaludja lelkésze. Végül Csetneken szolgált. 1709-ben megválasztották a Tiszai Evangélikus Egyházkerület szuperintendensének, amely tiszteletet haláláig betöltötte. Kátéját kéziratban hagyta hátra.
2: Roman Polanski, lengyel színész, film és színházi rendező, forgatókönyvíró, 1933-ban látta meg a napvilágot. Már első angol nyelvű filmje, az Iszonyat, Catherine Deneuve főszereplésével elnyerte a berlini Nemzetközi Filmfesztivál ezüst medve díját. Mondhatni, világjáróként élte életét, Párizsba költözött, azután Londonban élt, 1968-ban Hollywoodban rendezte a Rosemary gyermeke című filmet. Emlékezetes sok színpadi megjelenése, kiemelkedik számos filmje közül a Keserű méz, valamint a Halál és a lányka. 2003-ban a Zongorista című filmjéért a 75. Oscar-gálán megkapta a legjobb rendezőnek járó szobrocskát.
1: Fukazawa Hichiro már 42 éves is elmúlt, amikor 1956-ban első és legismertebb művét, a Zarándokének című kisregényt benyújtotta egy folyóirat pályázatára, és első díjat nyert vele. A mű egy ősi szokás mai továbbélését jelenítette meg. Az öregasszonyoknak a szegénység szorításában föl kell menniük a Szikláshegyre, örökre búcsúzva a családtól. Ilyen nagy éhségben minden száj számít. Minél több van belőle, annál nagyobb a baj. Mi pedig voltunk elegen. Ez az idézet már Sánta Ferenc Sokan voltunk című elbeszéléséből való, melyben a nagyapa indul föl a hegyre, a kénes barlanghoz. Fukazawa Hichiro ismertebb műve még a hömpögő Fuefuki című háború ellenes kisregénye.
2: Szász Endre 1926-tól 2003-ig élt. Munkácsi Mihály díjas festő, grafikus, látványtervező, porcelánfestő. A budapesti képzőművészeti főiskolán folytatta tanulmányait, Szőnyi István osztályában végzett. 1951 és 1960 között 600 könyvet illusztrált. 1964-ben Omar Khayyám Rubéiát című könyve az ő illusztrációival a British Museum nemzetközi pályázatán bekerült a világ 30 legszebb könyve közé. 1968-ban látványtervezője volt az Egri csillagok című nagyszabású történelmi filmnek. Az 50-es évek második felétől készítette sajátos, puha felületeket létrehozó, új technikával alakított részkarcait. 1960 és 1970 között főleg festészettel foglalkozott. Legismertebb művei is ebben az időszakban készültek. 1970-től Torontóban, majd az USA-ban élt. 1980-ban hazatérve porcelánfestészettel kezdett foglalkozni. Művei három fő kategóriába sorolhatók, mint a fekete-fehér vonalas rajzok, melyek legtöbbször illusztrációk sokféle tárgyra is applikálva, szintén vonalas, de már egyszerűbb geometrikushoz közelítő formavilágú alkotások, melyek fekete-fehérek, néha arannyal kiegészítve, ezek gyakran kerámia vagy porcelánképek, és végül a festmények, illetve hidegtűs eljárással létrehozott részkarcok.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Szívleld meg az intést, és hallgass az okos beszédre. Példabeszédek könyve 23. fejezet 12. vers.

Az iskolában hetente van erkölcstanórátok. Ez nem véletlen, hiszen a mai világban különösen szükség van rá, mert különféle, egymásnak nem egyszer ellentmondó erkölcsi felfogással bíró értékrendű diákok kerülnek egy osztályba. Meg kell tanulni eligazodni az egymásnak gyakran ellentmondó értéktartalmú információk között, illetve választást igénylő helyzetekben a lelkiismeretetekre hallgatva erkölcsileg helyes döntéseket hozni. Tanáraitok a közös, örökérvényű társadalmi normát követő értékrendet próbálják átadni nektek. Ugyanakkor nyitottságra, a különbözőségek elfogadására nevelnek.

0: milyen erkölcsi tanításra kell hallgatnod Salamon szerint. Ami az Istentől jövő bölcsességből származik. Ki kell, hogy alakuljon benned egy helyes értékrend és erkölcsi ítélő képesség, érzékeny lelkiismeret, a jó és a rossz megkülönböztetésének képessége, reális önismeret és egy egészséges önbecsülés. Tanuld meg megbecsülni, tiszteletben tartani a másik véleményét és meggyőződését, amellett, hogy helyesen fejezed ki a saját érzelmeidet és gondolataidat. Tanulj meg kapcsolatokat kialakítani és fenntartani, alkalmazkodni, felelősséget vállalni, kérdezni, megbirkózni nehéz helyzetekkel, konfliktusokat és indulatokat kezelni, önfegyelmet, együttérzést, hogyan dönts önállóan, miként mondj nemet, és még sok minden mást ahhoz, hogy harmonikus életed legyen.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztus feltámadásában dicsekszünk.
1: A mai ige János evangéliuma 11. fejezet 25. verse. Ekkor Jézus azt mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Gondolatok az igéről. Krisztus keresztre feszítése után a papok és a vezetők nem érezték a győzelem ízét, ahogy várták. Nem örültek, hogy sikerült elhallgattatniuk a nagy tanító hangját. Féltek. Már a halála is felkeltette a figyelmet életére és jellemére. A papok meg voltak győződve arról, hogy a bosszúra irányuló kísérleteik kudarcot vallottak. Sokkal jobban megrémültek Krisztus halálától, mint ahogy az élő Krisztustól tartottak. A mennyvilágossága körbefogta a sírboltot, és az egész mennyet beragyogta az angyal dicsősége. Odalépett a sírhoz, elhengerítette a követ, mint egy kavicsot, majd ráült. Azután hangja hallatszott. Isten fia, jöjj ki! Atyát hív téged! Jézus pedig előjött a sírból egy hatalmas győztes lépteivel. Kitört az örömújjongás, mert a mennyei család már várta, hogy fogadja őt. A hatalmas angyal a mennyei seregtől követve hódolattal meghajolt előtte, mint ő, a menny uralkodója, kihirdette József meghasadt sírboltja felett: Én vagyok a feltámadás és az élet. Minden teremtett lény Isten akarata és hatalma alatt él. Mindenki az Isten fiában való életből részesülnek. Bármennyire tehetséges és sokra is képes valaki, életét a minden élet forrásától nyeri. Ő a forrás, az élet kútfeje. Emberi természetben letett életét újra felvette és az emberiségnek ajándékozta. Én azért jöttem, mondja, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Krisztus egyé vált az emberiséggel, hogy az emberiség is egyé váljék vele lélekben és életben. Ennek a kapcsolatnak az ereje révén, az Isten igéjének való engedelmességben az emberek élete azonosul Krisztus életével. Jézus így szól a bűnbánóhoz. Én vagyok a feltámadás és az élet.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Számíts rá, hogy nehézségekbe fogsz ütközni az életed során. Tudva, hogy egy mélységesen bukott világban élsz. Ne próbálkozz tovább olyan út keresésével, amely kikerüli a nehézségeket. A könnyű élettel az a legnagyobb baj, hogy leplezi, mennyire szükséged van rám. Amikor keresztény lettél, saját életemet árasztottam beléd, és így képessé tettelek arra, hogy természet feletti szinten élj, azáltal, hogy rám támaszkodsz. Számíts rá, hogy szemtől szembe találod magad lehetetlenségekkel. Olyan helyzetekkel, amelyeket teljes mértékben képtelen vagy kezelni. Alkalmatlanságodnak ez a tudata nem olyasmi, amit próbálnod kellene kikerülni. Ez pontosan az, ahol akarom, hogy legyél. Ez a legjobb hely arra, hogy dicsőségemben és erőmben találkozz velem. Amikor problémák seregét látod menetelni feléd, kiálts hozzám, engedd, hogy én harcoljak érted. Figyeld, ahogy érted munkálkodom, miközben te nyugszol mindenható jelenlétem árnyékában.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jelenések könyve 19. fejezet, első vers. 91. Zsoltár, első vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 14. rész. A bálványimádók nem kaphatnak kijelentést. Egyszer eljöttek hozzám Izrael vénei közül néhányan, és leültek velem szemben. Akkor

az Úr, a sok bálványnak megfelelően magam válaszolok, mert megragadom Izrael házát saját szíve miatt, mindazokat, akik elfordultak tőlem bálványaik kedvéért. Mondd meg ezért Izrael házának. Így szól az én Uram, az Úr. Térjetek meg, forduljatok el bálványaitoktól, rá se nézzetek utálatos dolgaitokra. Mert ha valaki Izrael házából és az Izraelben lakó jövevények közül elfordul tőlem, a szívébe fogadja bálványait, azon jár az esze, ami bűnbe viszi őt, és így megy el a prófétához, hogy megkérdezzen engem, annak majd én az Úr válaszolok. Ellene fordulok az ilyen embernek, intő példává teszem, és kiírtam népem közül. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ha azt a prófétát rászedik és kijelentést ad, én az Úr hagyom, hogy rászedjék azt a prófétát, de majd kinyújtam a kezem ellene, és kipusztítom népemből, Izraelből. A próféta éppen olyan bűnös, mint aki megkérdezte. Bűnhődni fognak bűnökért, hogy többé ne tévejedjen el tőlem Izrael háza, és ne tegyék magukat tisztátalanná semmiféle vétkükkel. Akkor majd az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Így szól az én Uram, az Úr. Jeruzsálem nem kerülheti el az ítéletet. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, ha egy ország vétkezik ellenem, hűtlenséget követ el, én pedig kinyújtom a kezemet ellene, eltöröm a kenyérbottyát, és éhínséget bocsátok rá, hogy kiírtsak belőle embert és állatot, akkor még ha ott volna is ez a három férfi, Noé, Dániel és Jób, ők is csak magukat menthetnék meg igazságukkal, így szól az én Uram, az Úr. Ha vadállatokat bocsátok az országra, hogy néptelen pusztasággá tegyék, ahol senki sem jár a vadállatok miatt, és ott volna az a három férfi, életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr, hogy sem fiaikat, sem leányaikat nem menthetnék meg, csak magukat menthetnék meg, az ország pedig pusztasággá válna. Vagy ha fegyvert hozok arra az országra, és megparancsolom, hogy járja végig a fegyver az országot, mert ki akarok belőle írtani embert és állatot, és az a három férfi ott volna, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy sem fiaikat, sem leányaikat nem menthetnék meg, hanem csak magukat menthetnék meg. Vagy ha dögvészt bocsátok arra az országra, és vérbe borítom haragomban, hogy kiírtsak belőle embert és állatot, és ott volna Noé, Dániel és Jób, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, sem a fiúkat, sem a lányukat nem menthetnék meg, csak magukat menthetnék meg az igazságukkal. De így szól az én Uram, az Úr. Ha rá is bocsátom Jeruzsálemre ezt a négyféle pusztító büntetést, a fegyvert, az éhínséget, a vadállatokat és a dögvészt, hogy kiírtsak belőle embert és állatot, mégis marad ott, aki megmenekül. Fiak és leányok, akik kijutnak onnan. Ők majd eljönnek hozzátok, és ti meglátjátok életüket és tetteiket, és vigasztalást találtok a veszedelem ellenére, amelyet Jeruzsálemre hoztam, mindazok ellenére, amiket ráhoztam. Megvigasztalnak benneteket, amikor látjátok életüket és tetteiket. Akkor majd megtudjátok, hogy nem hiába tettem mindazt, amit tettem vele. Így szól az én Uram, az Úr.

Mai szakasz, Ezékiel 14. rész. Ez a fejezet a lelki élet két fontos szempontjával foglalkozik, az imádsággal és Isten szavának meghallgatásával. E fejezet üzenete a véneknek és Izrael népének szól, akik így módon próbálják Isten megelégedését kivívni. Azonban mind a vének, mind Izrael népe nagyon is messze állt attól, hogy valóban meghallotta volna Isten szavát, vagy imádságban közeledett volna hozzá. A vének azzal a javaslattal jöttek Ezékielhez, hogy kérdezzék meg az Urat, miközben szívük bálványokkal és olyasmikkel volt tele, amik akadályozták őket Isten szavának meghallásában és elfogadásában.

0: Bár szívük távol van Istentől, kifelé érdeklődést mutatnak Isten szava iránt. Az ilyen külsőségek nem tesznek képessé valakit Isten üzenetének valódi meghallására, csak a tiszta, aktív, bűnöktől mentes szív lesz kész Isten szavát befogadni. Isten megmutatja állapotukra a megoldást a 14:6-ban. Térjetek meg, és forduljatok el bálványaitoktól, és minden útállatosságaitoktól fordítsátok el orcátokat. Isten figyelmezteti a hamis prófétákat is a súlyos büntetésre, amiért népét elfordították tőle. Isten tehát biztosítja népét, hogy ha bűnbánatot tartanak, és visszafordulnak ő hozzá, akkor továbbra is az ő népe maradnak, és ő az Istenük lesz. Ám hiába szólott Isten. Izraelt utoléri bűneinek büntetése, és a nemzet elpusztul. Ők azt hitték, hogy egy igaz próféta imádsága segíthet elkerülni Isten büntetését. Ahelyett, hogy bűneiket megbánták és elhagyták volna, Izrael népe a saját elgondolása szerint szerette volna rendezni dolgait Istennel. Pedig mindenkinek személyesen kell megvallania a saját bűneit, és magának kell bűnbánatot tartania. Senki nem helyettesítheti őket, senkinek a jósága vagy igazsága nem mentheti meg őket. Miközben Isten büntetése kitöltetik a bűnösökre, ő megemlékezik a maradékról, az igazakról, akik hűségesek hozzá. Isten igaz népe lesz az élő tanú a többiek előtt arra, hogy miért kímélte meg őket, miközben a megátalkodottak elnyerik büntetésüket. Az Istenhez fordulás valódi vágyának nem csupán a külsőségekben, hanem belső változásban és a bűnök elhagyásában kell megmutatkoznia.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, hogy vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. János evangéliuma 7. fejezet, 17. vers. Az Istennel szembeni bizalmatlanság, ami a valóságban ellenségeskedés vele szemben, a meg nem újult szív természetes hajlama. A hitet a Szentlélek ébreszti, a hit pedig csak akkor nő, ha ápoljuk. Senki sem válhat erős hitűvé céltudatos erőfeszítések nélkül. A hitetlenség erősödik, ha tápláljuk. Ha valaki szívesebben foglalkozik kételjeivel és kifogásaival, mint azokkal a bizonyítékokkal, amelyeket Isten adott hite erősítésére, akkor azt fogja tapasztalni, hogy egyre csak erősödnek az aggályai. Akik kétségbe vonják Isten ígéreteit és megkérdőjelezik kegyelmének bizonyítékait, azok meggyalázzák őt. A befolyásuk ahelyett, hogy másokat is Krisztushoz vonzana, inkább eltaszítja az embereket tőle. Ezek az emberek terméketlen fák. Szétterjesztik sötét ágaikat és eltakarják a napfényt más növényektől, amelyek elhervadnak és elpusztulnak a dermesztő árnyékban. E meddőfák olyan termést hoznak, amely az idők végéig ellenük tanúskodik. A kételkedés magvait vetik el, amelyek kifogyhatatlanul teremnek. Akik igazán meg akarnak szabadulni kételjeiktől, azok csak egy úton járhatnak. A meg nem értett dolgok megkérdőjelezése és kicsinyes kifogásolása helyett figyeljenek a már rájuk sugárzó fényre, és nagyobb világosságot fognak kapni. Teljesítsék minden felismert kötelességüket, és akkor azokat a feladatokat is meg fogják érteni és el tudják végezni, amelyeket ma még nem látnak tisztán.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Oldás és kötés. Semmi sem rendezettebb, mint az, amit a szeretet rendezel. És semmi sem szabadabb, mint az, amit a szeretet köt össze. Chiara Lubich.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Járj a világosságban. Második rész. Higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. János evangéliuma 12. fejezet 36-os vers. Így folytatja a korábban idézett lelkész. A világosság egyike azoknak a dolgoknak, amelyeket gyakran természetesnek veszünk. Nem élhetnénk nélküle. Az emberiség létezéséhez szükség van a növényekre. Az egész emberi faj és a teljes állatvilág fennmaradása is a növényektől függ. Az egészséghez elengedhetetlen aminosavakat és vitaminok többségét is a növények állítják elő, mégpedig a fény hatására végbe menő fotoszintézis útján. Az oxigént is a növények termelik meg, amelyet aztán belélegzünk. A növényeknek pedig fényre van szükségük a növekedéshez. Ami igaz a fizikai világban, az igaz a lelki világban is. Fény nélkül nincs élet, sem fizikai, sem lelki értelemben. Vajon miként oszlatható el a sötétség? Talán úgy, hogy leülsz egy kanapéra és önsajnálatba süppedsz? Vagy fognál egy seprűt és megpróbálnád kisöpörni vele a sötétséget? Esetleg megpróbálnád kilapátolni vagy kiszippantani az életedből? Egyetlen megoldás létezik egy ilyen helyzetben. Kapcsold fel a fényt. Pontosan ezt teszed, amikor átadod az életed Krisztusnak. Ezt teszed, amikor engedelmeskedsz a tanításainak és követed az utasításait. Amikor időt töltesz vele kettesben, imádságban, és amikor hozzáfordulsz a sötét időkben. Ezt teszed, amikor felismered, hogy igazak az ígéretei. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliuma 8. fejezet 12. vers. És nem csupán neked ragyog majd fel a világosság, hanem rólad tükröződve másoknak is. Higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Holnap indul a negyedik protestáns sokadalom rendezvény. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-án Budapesten a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei: hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi Kaputéri Evangélikus Templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gály Arab Oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Augusztus 20-a. Szent István napját köszöntik Ópusztaszeren. Változatos hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A közlemény szerint a park augusztus 20-ai programjai között, amelyek a 3D-s filmvetítés kivételével ingyenesek, a család minden tagja találhat kedvére való elfoglaltságot, miközben közelebb kerülhet a magyar népi kultúrához és történelmi örökségéhez. A vendégek kipróbálhatják az íjászatot a Nomád Parkban, részt vehetnek kemenc és látványsütésen és kóstolón, a legkisebbeket népi játszóház, kézműves foglalkozások és jurtában kialakított gyermekkuckó várja. A programok között gyógynövény és teakóstoló, a délalföldi szélmalmokról szóló előadás, valamint a népi fafaragás bemutató rendezvény is szerepel. A nap egyik látványos eseménye a honfoglaláskori lovas bemutató lesz, amely a lovaspályán idézi meg a magyarok harci hagyományait. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá békemegállapodást Nigériában. Végre több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá békemegállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a Keresztény Demokrata Néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett, erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan föl kell lépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma kedden napos, kicsit felhős az időnk, sajnos kevés helyen alakulhat ki eső. Északias a szél, és 24-29 fokunk van. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

reggeli csendesség. A te dolgod az engedelmesség, a többi az Úr dolga.

Simon ezt felelte neki. Mester, egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót.

Péter apostol és társai rendkívül csalódottak lehettek a sikertelen éjszakai halászat után. Amikor Jézus odalépett hozzájuk, éppen a hálóikat mosták, és közben bizonyára arról beszélgettek, hogy hasztalan volt a fáradozásuk, hiszen egyetlen halat sem fogtak. A mester ezekkel a szavakkal szólt Péterhez. Evesz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat halat fogni. Az apostol azt is válaszolhatta volna, hogy ennek semmi értelme, hiszen egész éjszaka eredménytelenül dolgoztak. Arra is hivatkozhatott volna, hogy már nagyon kimerültek, de nem ezt tette, hanem kivetette a hálót. Ő, a tapasztalt halászember, engedelmeskedett egy olyan személynek, aki ácsként dolgozott a nevelőapja mellett, vagyis egyáltalán nem értett a halászathoz. Ez az engedelmesség, ez a hit azonban meghozta a jutalmat. Olyan sok hal került a bárkába, hogy két hajó is alig tudta partra vonszolni.

Neked mit kell megtenned Jézus szavára? Életed mely területén kér tőled a Mester feltétel nélküli engedelmességet? Mi akadályoz abban, hogy eleget tégy a kérésének?

Ha Péter engedetlen lett volna, erre a csodára nem került volna sor. Ugyanez igaz a te életedre is. Ha csodákat akarsz átélni, teljesítened kell, amit Isten kér tőled. Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy értelmetlen dolgot kér. Ezért ne tétovázz, hanem cselekedj. A te dolgod az engedelmesség, a többi pedig már az Úr dolga. Azzal neked nem kell törődnöd. Tedd meg a te részed, hogy Isten is hozzátehesse az övét.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 18-a. Galatákhoz írt levél 3. fejezet, 1-től 5. versig. Ó, esztelen Galaták! Ki ígézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg? Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? Ki tudott ennyire félrevezetni titeket? Kérdezi Pál. Az az igazság, hogy van egy ellenségünk, aki mindent megtesz azért, hogy meglopjon bennünket, erőtlenné tegyen, és megakadályozza, hogy az új életben járjunk. A sátán újra és újra azon ügyködik, hogy ha már azt nem sikerült megakadályoznia, hogy új életet kapjunk, legalább az isteni erőt valahogy ellopja az életünkből. Nehogy abban a győzelemben, szabadságban járjunk, amit Istentől ajándékba kaptunk. Ha sikerül elérnie, hogy hit helyett látásban, a szabadság helyett törvényben, a Szent Szellem ereje helyett a saját erőnkben próbáljunk járni, akkor nyert ügye van. A Krisztus követés egy olyan élet, amit kizárólag természet fölötti erővel lehet élni. Épp ezért próbálja a sátán arra terelni az életünket, gondolkodásunkat, amire saját erőből is képesek vagyunk. Egy kis szolgálat, egy kis vallásosság, egy kis jó emberkedés, egy kis megfelelés, egy kis kiérdemlés. Észre sem vesszük, és visszatol minket a törvény szerinti működésbe. A törvény pedig az érdemekről szól. Ezzel csak az a baj, hogy ez a régi természetünk. Ne higgy a hazugságoknak. Légy biztos, Isten megszabadított, győzelmet adott. Válaszd ma is azt, hogy hitből élsz. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai ejtatót Fendi S. Tulodó írta Kelet-Jávából, Indonéziából. Az imafa. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat. Szeretetét nem vonta meg tőlem. Zsoltárok könyvének 66. fejezetének 20. verse. Egy barátomat látogattam meg Közép-Jáva egyik kis falujában. Egy esős délutánon sáros ösvényeken vezetett végig, míg pocsolyákat kerülgetve végül egy hatalmas fügefához értünk, egy szerény fakápolna közelében. A fa alatt egy csoport falubeli ült körben, hangjuk imádság közben felerősödött, majd elhalkult. Barátom elmondta, hogy a helyiek itt az imafánál gyűlnek össze, hogy megosszák küzdelmeiket és örömeiket, és Isten vezetését keressék. Figyeltem, ahogy egy idős asszony felemelt egy rizszárakkal tele kosarat, esőért imádkoztunk, és Isten válaszolt, megmenekült a termésem. Csoport halk ámennel válaszolt. Megérintett, milyen hétköznapi volt a történetem, mégis a hangjában éreztem hálája erejét. Később, ahogy a fa terebélyes ágai alatt ültem, a saját imádságaimra gondoltam. Ritkán álltam meg igazán, hogy figyeljek, és életem hétköznapjait összekapcsoljam Isten halkszavával. Az embereket figyelve rájöttem, az imádság nem csupán kérés, hanem csend is, amelyben meghallhatjuk Isten válaszát, gyakran egészen váratlan módon. Ahogy a következő hétre készülök, eszembe jut az asszony rizses kosara. Története megszólított. Ma arra bátorítok mindenkit, hogy álljunk meg egy pillanatra, vigyük Isten elé félelmeinket, reményeinket és hálánkat, és figyeljünk az ő szavára. Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat, segíts felismerni jelenlétedet életünkben. Amen. Napi gondolat: hogyan figyelhetek Isten vezetésére imáimban? Imádkozzunk a gazdálkodókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szluha Gyula Antal, segítségkérés. Uram, segíts megérteni nekünk, hogy mit is akarsz velünk, és tenni általunk. Mert az értetlenségtől kiszáradunk, és megszakad az éltető kapcsolatunk veled, sőt, még észre sem vesszük megtartó szereteted. Segíts, hogy Isten értelmesebbek legyünk. Megtalálhassuk az életbe a valódi helyünk, s a te dicsőségedre tehessünk mindent, amire csak képesek vagyunk itt lent. Erősítsd meg részedet, a lelket bennünk, hogy ne szenvedjünk, hanem ünnepeljünk. Mindent, amit teremtettél, s van általad, és űzd el belőlünk a gonosz, kárt okozó hamis vágyakat, mert akkor fejlődünk, javulunk, s gyógyulunk. A régi rossz szokásainkból kilépni tudunk, csak az életre nyitunk, s csak is a jóra. S aki ezt nem tenné, ejtsd gondolkodóba. Akaratod iránymutató legyen mindenkinek. Szítsd fel minden helyen a valódi Isten hitet, hogy életünk újra remekké váljon, s hogy ne szeressünk senki és semmi mást nálad jobban a világ.

0: az életre keltő isteni kegyelem.
1: Jézus nyomában járva. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Timóteushoz írt első levél, 4. részének 16. verse. Gondolatok az igéről. Egyszer egy ember egy téli napon nagy hófúvásban próbált haladni a célja felé. A dermesztő hidegben már majdnem megfagyott, ereje egyre fogyott. Már-már feladta az életért vívott küzdelmet, amikor meghallotta útitársa nyöszörgését, aki már nem bírt tovább menni. Részvéttel fordult felé, és elhatározta, hogy megmenti. Addig dörzsölte a szerencsétlen ember végtagjait, amíg nagy erőfeszítéssel lábra állította. Mivel szenvedő társa már nem tudott magától állva maradni, karjában vitte a hófúváson át, amelyről azt gondolta, hogy még egyedül sem tud keresztül jutni rajta. Amikor végül biztos helyre vitte útitársát, megértette, hogy fele barátját megmentve, saját magát is megmentette. Egy másik ember érdekében tett komoly erőfeszítései meggyorsították vérkeringését a saját erejében is, egészséges meleget küldve végtagjaiba. Az ilyen erőfeszítések, ha isteni világosságért imádkozunk, saját szívünket is megelevenítik az isteni kegyelem életre keltő befolyása által. És így szeretetünk is nagyobb lánggal ég majd.

0: építsük egymást.
1: Törekedjünk tehát azokra a dolgokra, amelyek békére és kölcsönös épülésre vezetnek. Róma beliekhez írt levél 14. fejezet 19. vers. Robert Sapolsky, idegtudós, jól ismert a tanzániai Serengeti Nemzeti Parkban élő páviánok viselkedéséről szóló különböző tanulmányairól. Egyik megfigyelése az volt, hogy amikor a mandrillák erőszakos csoportjai verték és zaklatták a közösség többi tagját, az egyértelműen kihatott mindenki egészségére és közérzetére. Sőt, a légkör olyannyira megromlott, hogy ha egy hím zaklatás áldozatává vált, dübegurult, és elkezdte ütlegelni a nőstényeket, sőt, a fiatalokat is. Egyszer egy kis csapat hím különösen agresszívvá vált. Felfedezték a vadászszálló szemetesét, ahová TBC bacillussal fertőzött marhahúst dobtak ki. A féktelen hímek nem engedték, hogy a többi mandrill hozzáérjen a húshoz, és kizárólag maguknak tartották meg. Csak hogy mindannyian meghaltak tuberkulózisban. Érdekes megfigyelni, hogy a lázadó csoport eltűnése után a többi egészséges, fizikailag és lelkileg mandrill jelentősen fejlődött. Egyértelmű volt, hogy a békés és csendes tagok jelenléte a közösségben erősítette a csoport jólétét. A majmoktól eltekintve ez a fajta viselkedés az emberek között is gyakran előfordul. A zsarnokok gyakran fenyegetik, sőt zaklatják a náluk sebezhetőbbeket. Ha azonban az érintettek támogatást és tanácsadást találnak szeretteik körében, javul az egészségi állapotuk, és erősödik az immunrendszerük. Bert Uchino és Wendy Birmingham, az Utahi Egyetem munkatársai a barátságok stressz leküzdésében játszott szerepéről állítottak fel hipotézist. A barátokról úgy vélik, hogy nagyon hatékony ellenpólusai a stresszes élményekkel szemben, és jelenlétük javítja a mentális és fizikai egészséget egyaránt. Ezek a kutatók különösen azt találták, hogy azok, akik erős baráti hálózathoz tartoztak, védettek voltak a depresszióval, a szorongással, a szív- és érrendszeri betegségekkel és a korai halálozással szemben. Különböző tanulmányok kimutatták, hogy azok, akik elszigetelten élnek, vagy nem rendelkeznek minőségi társas kapcsolatokkal, sokkal fogékonyabbak a fent említett betegségekre, mint azok, akik harmóniában élnek egymással. A világban mindig is jelen volt az elnyomás lelkülete. A hatalommal való visszaélés, a gyengék zaklatása és a fenyegetés, fegyverként való használata, a bűn következménye és az önzés töltötte be az ember szívét. Az ember azóta is hajlik arra, hogy másokat uralma alá hajtson. A zsarnokok sokféle módon igyekeznek megtörni azokat, akik kiszolgáltatottabbak. Megfélemlítéssel, lelki nyomással, sőt testi fenyegetéssel. Isten azonban soha nem hagyja magára azokat, akik ilyen sötét körülmények között élnek. Különösen gondot visel azokra, akik elesettek, és akik nem tudják magukat megvédeni. A megterhelt szív gyógyulásának egyik legfontosabb útja a szerető közösség. A tudomány is megerősíti, amit Isten igéje már régen kijelentett. A szeretet, az elfogadás és a biztonság erősíti az immunrendszert és hosszú távon helyreállítja a testi-lelki egyensúlyt. A család és a gyülekezet, ha valóban Krisztus szeretetének lelkületével él, menedék lehet azok számára, akiket bántás és félelem sújt. A gondoskodó jelenlét, a kedves szó és az együttérző tanács olyan, mint balzsam a sebzett lélek számára.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 18-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Ézsaiás könyvének 50. fejezetében az 5. versben találjuk. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Az új szövetségi igét pedig a Lukács szerinti evangélium 10. fejezetének 39. versében olvashatjuk. Mária leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Milyen megkapó, szép és tiszta, Mária egyszerű mozdulata, testtartása. Csak leült, és hallgatta Jézust. Igen,

vonzó lelki alapállást tükröz ez. Csend, figyelem, Isten iránti nyitottság. Folyton tevékeny, zajos és kapkodó világunkban ez valami egészen más, mint amit megszoktunk. Micsoda bölcsesség tudni, mire van szükségünk. Micsoda bátorság időt szakítani rá. Nyáron időt szánunk a pihenésre, a szabadságra, a kikapcsolódásra. De hogy valódi töltődés is legyen, nem elég csak szünetet tartani a szokásos feladatok között, hanem szükség van az Isten igéjét meghalló csöndre is. A vele töltött minőségi időre. Hogy ne csak ott folytassuk, ahol abba hagytuk, hanem új felismeréssel is, engedve, hogy az Úr új irányokat és arányokat mutasson. Az igazi pihenés ott kezdődik, amikor Istenre figyelünk, időt szakítunk rá, és hagyjuk, hogy ő megnyissa a fülünket. Hallgassuk, és meghallgassuk őt, az igéjét. Ez a figyelmes jelenlét formál bennünket. Isten nem csak pihentet, hanem fel is tölt, hogy ne csak dolgozzunk, hanem alkossunk is. A munka kényszerét a küldetés bátorságává teszi. Figyeljük csak, mit mond mindarról, amiért aggódunk. Arról, amire vágyunk. Arról, aminek a hiányától szenvedünk. Csendben lenni előtte nem tétlenség. Igéjét hallgatni és meghallani az igazi töltődés. Vegyük a bátorságot. Szánjuk rá magunkat naponként. Imádkozzunk. Uram, segíts megállni, sőt leülni, csöndben lenni jelenlétedben. Add, hogy a veled töltött időt, igehallgatást és imádságot ne kényszernek, hanem lehetőségnek lássam. Adj bátorságot töltődni veled. Hallani és meghallani igédet. Formálj és vezess, taníts és bátoríts, nyugtass meg és indíts új utakra, ahogy neked tetszik. Amen. Az áhítatot Győri Péter Benyámin írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam. Mária leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét.

Az iskolában enyhe feszültség uralkodott, a félévi dolgozatok időszaka közeledett. A tantermekben sűrűbb lett a levegő, a gyerekek izgultak, a tanárok feszültebbek voltak. Erika tanítónő sem volt kivétel. Hosszú hétvégét hagyott maga mögött, egy idős rokon a kórházba került, a saját kisfia megfázott, ő pedig alig aludt. Mégis eljött megtartani a negyedikeseknek a hittanórát, pedig legszívesebben otthon maradt volna. A tanóra témája az igazi nagyság volt. Erika előre megírt vázlata szerint el kellett volna mondania, hogy a valódi nagyság nem a hatalomban, hanem a szolgálatban rejlik. A tanulók figyelmét azonban nehéz volt lekötni, kivéve egy valakit. Egy csendes, szemüveges kislányt a hátsó padban. Juli mindig figyelt, de keveset beszélt. Most is csak hallgatott, aztán, amikor Erika megkérdezte, mit jelent szerinte nagy embernek lenni, jelentkezett. Szerintem akkor nagy valaki, ha nem akarja, hogy mindenki tudja, hogy nagy. A tanteremben csend lett. Erika meglepődött. Megkérdezte Julit, mire gondolsz pontosan? Hát, például, amikor anya beteg volt, a szomszéd néni minden este áthozott nekünk vacsorát. De soha nem várta meg, hogy megköszönjük, csak letette és elment. Aztán, amikor egyszer megköszöntem, azt mondta, hogy legyél te is, Juli, jó másokkal. Na, ő szerintem nagy ember. Erika szíve összeszorult. Juli szavai jobban kifejezték az óra lényegét, mint bármelyik előre elkészített mondata.

Az óra hátralevő részében Erika félretette a jegyzeteit, és beszélgetésbe kezdtek. A gyerekek történeteket meséltek arról, amikor ők segítettek másoknak, vagy amikor mások voltak jók hozzájuk, csendben, elismerés nélkül. A tanóra végén Juli még egyszer odament Erikához. Tanítónéni, ma jól esett a szívemnek ez az óra. Köszönöm. Erika elismerte magában, hogy bizony ma ő is tanult valami fontosat. Nem csak az osztályban volt egy kis tanító, hanem benne is újra megszólalt a gyermeki, tanulni vágyó lélek. A gyerekek nem csak nevelésre szoruló lények, hanem értékes példák is lehetnek a számunkra, különösen a lelki életben. A gyermek szívének tisztasága, bizalma és önzetlensége sokszor éles ellentétben áll a felnőttek gyanakvásával, önzőségével és sajnos a hitetlenségével. A gyermek őszinte, nyílt és bízó lelkületével szemben áll a felnőtt kételkedő, büszke szíve. Krisztus nem a tudósokat vagy a bölcseket állította példaként, hanem a gyermekeket.

Miért tanulhatunk nagyon sokat egy gyermektől? A hitre való készségük példaértékű. Nem bonyolítják túl a dolgokat. Ha azt hallják, hogy Isten szeret, akkor azt el is hiszik. Nem elemzik, nem kérdőjelezik meg, hanem elfogadják. Ez az egyszerű hit az, amit Jézus is elvár tőlünk, és amit mi, felnőttek, gyakran elveszítünk. A gyermek szeretete nem érdekből fakad. Ha biztonságban érzi magát, szeretni fog. Ez a fajta szeretet Krisztus szeretetének földi mása. Mi felnőttek sokszor csak annak adunk szeretetet, akitől visszavárunk valamit. A gyermek ezzel szemben képes önzetlenül szeretni. A Szentlélek gyakran előbb talál utat egy gyermek szívéhez, mint egy gondolataiban megrögzött felnőttéhez. A gyermek még nem szokta meg elnyomni a lelkiismeretét, és még hallja Isten halk hangját. Ezt mi is újra tanulhatnánk. A gyermek Isten különleges eszköze, aki által minket, komoly felnőtteket is képes tanítani az Úr.

Néha a gyermek az, aki Isten akaratát kimondja, amikor a felnőttek bizony hallgatnak. Ez arra hív bennünket, hogy alázattal forduljunk a gyermekek felé. Ne csak mint nevelők, ne csak mint szülők, hanem mint tanítványok is. Lehet, hogy Isten épp rajtuk keresztül akar megszólítani, formálni minket. A legnagyobb tanítók nem mindig a szószékről vagy a katedráról szólnak. Néha egy gyermek szájából hangzik el az, amit Isten szeretne, hogy végre, valahára mi is megértsünk.

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Máté evangéliuma, 18. fejezet, 3. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Lehet, hogy megtalálták Mózes történelmi megfelelőjét, a férfi, akit Egyiptom ki akart törölni a történelemből. Ő lehetett a bibliai Mózes. Az ókori Egyiptom egyik legrejtélyesebb eltűnése újra fölkeltette a történészek és a bibliai kutatók érdeklődését. A középpontban Szenenmut áll, Hatszepszut páraó legközelebbi bizalmasa, akinek sorsa sokak szerint meglepő hasonlóságot mutat Mózes bibliai történetével. A Biblia szerint Mózes 40 éves korában megölt egy egyiptomi felügyelőt, majd a pusztába menekült. Szenenmut utolsó datált említése szintén nagyjából erre az időszakra esik, Hatszepszut uralkodásának 16. évére, vagyis körülbelül Krisztus előtt 1486-ra, ezután teljesen eltűnik a történelmi forrásokból. A név kérdése is érdekes vitát váltott ki. A Mózes név ugyan egyiptomi hangzású, de több nyelvész szerint nem illeszkedik pontosan az ismert egyiptomi névformákhoz, és akár héber eredetű is lehet. Jelentése nagyjából kihúzott vagy kimentett. Az ókori történetíró szerint Mózesnek más neve volt a fáraói udvarban, és saját népe nevezte Mózesnek. Ez elméletileg teret hagy annak, hogy udvari neve Szenenmut volt. Legyen öröm az iskola kezdés. Közel 100 gyermek már megkapta tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom budapesti főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott taneszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A katolikus Karitász ez idén új lendülettel valósítja meg Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult, szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségeket is kínál a gyermekeknek. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretetszolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt, több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység, mint egy folytatásaként, ugyancsak helyi partnerekkel és a Baptista Világ segéllyel való szoros együttműködésben most megkezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyják a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma kedden napos, kicsit felhős az időnk, sajnos kevés helyen alakulhat ki eső. Északias a szél, és 24-29 fokunk van. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Akik az elmúlt alkalommal velünk voltak, emlékezhetnek rá, hogy a Biblia óra végén elhangzott egy ige, amolyan ígéretként, hogy a mai nap ezzel folytatjuk. Tehát nyissuk is ki a Bibliánkat, Timóteus életét, az ő különös életútját tanulmányozva a Filippi levél második fejezeténél. A 20. verset olvasom, meg a 21. és a 22. Kérem, hogy aki teheti, legyen szíves velem együtt nyomon követni, lehetőleg nyitott Biblia mellett. Nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval, de ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Azt hiszem, hogy nem árulok el vele zsákba macskát, hogy ilyen bizonyítványt kapni a szolgálatban egészen különleges, és nyugodtan elmondhatjuk, hogy rendkívül ritkaság számba megy. Már csak azért is, mert ez a közös szolgálatban eltöltött évek tekintetében legalább 15 esztendőt fog át ez a különleges bizonyságtétel. Természetesen Timóteusnak nem úgy kezdődött az élete, hogy kipróbált és minden tekintetben rendkívül megbízható, erőteljes hívő ember. Az elmúlt alkalommal említettük, hogy már a származása is tulajdonképpen kérdésessé tehetett volna sok mindent, hiszen zsidó anyának és görög apának volt a gyermeke, de aztán amikor Pál apostol a második misszió út során megérkezik Derbébe és Lisztrába, ott a lisztrai és ikoniumi testvérek egybehangzóan bizonyságot tesznek arról, hogy Timóteusban valami rendkívüli lélek lakozik, és ajánlják Pál apostol figyelmébe. Pál magával akarja vinni, és attól a pillanattól kezdve egy egészen megdöbbentő, nagyon komoly lecke sor következett, amit az elmúlt alkalommal végig is vettük. De emlékeztetésképpen szaladjunk gyorsan végig azokon, hogy miket kellett Timóteusnak elsajátítani. Ahhoz, hogy a kipróbáltság az igazán acélos, hívő gerinc kialakulhasson ebben a fiatal emberben. Meg kellett tanulnia, hogy a szolgálatba állás az áldozat, hiszen mindjárt egy körülmetéléssel kezdődött az ő szolgálatba lépése, tekintettel arra, hogy Pál nem akarta, hogy félreértések adódjanak. Aztán meg kellett tanulnia, hogy nem állunk önmagunkban, hogy a szolgálatunkban, a gyülekezetekben képviselnünk kell egy egységes lelkületet és egy egységes álláspontot. Meg kellett tanulnia és értenie, hogy a misszió munka, ha így végezzük, Isten áldását hordozza, de azt is, és az volt a negyedik, hogy nem a mi logikánk szerint zajlik. Aztán, amikor tovább haladtak az úton, meg kellett tanulnia, hogy Isten vezetése néha speciális módon érkezik, gondolunk itt például, hogy álomban kaptak vezetést arra, hogy merre kell folytatni a munkát, de ez a vezetés csak akkor fog működni, ha megértjük és engedelmeskedünk. Aztán meg kellett tanítani, hogy Isten előkészíti a terepet, ahova hív bennünket, de azt is, és ez volt már a 7. lecke, hogy a misszióban szellemi támadások érnek. Aztán a 8. tanfolyami pont az volt, hogy fizikai támadások is vannak. A 9. pedig, hogy Isten jelenléte nem függ a körülményektől, nem függ attól, hogy éppen hol vagyunk. A 10. az úgy hangzott, amiről a múltkor beszéltünk, hogy az evangélium hirdetése akármilyen körülmények között lélekmentő szolgálat. Aztán azt is meg kellett tanulnia, hogy Krisztus követője nem jogfosztott. A 12. lecke az volt, amire a múltkor figyeltünk, hogy a kritikus helyzetek helytállást követelnek, gondolunk itt a Tesszalonikában történtekre, és aztán a 13., amivel a múltkor befejeztük, így hangzott, nem lehet mindig tanulópadban ülni. Igen, mert ott kellett maradnia Timóteusnak Béreában. Mégpedig azzal a pálapostoli utasítással, Szilásszal, vagy más néven Szilvánusszal együtt, hogy amit Pál nem végezhet, mert neki tovább kellett mennie, azt ők kell, hogy elvégezzék a béreai testvérek között. Tehát azt is mondhatnánk, hogy a második misszió tulajdonképpen kikényszerítette, hogy Béreában Timóteus szolgálatba álljon. Közben Pál Athénban van. És amikor Béreából Pál utasítása szerint megérkezik Timóteus és Silás, azaz Szilvánus Athénba, Pál végighallgatja mindazokat a dolgokat, amiket elmondanak a béreai szolgálatról, és utána Timóteust gyakorlatilag visszarendeli, nem Béreába, Tesszalonikába. Annyi a különbség, hogy Tesszalonikába Timóteus már egyedül megy. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy azt mondta volna Pál apostol, nézzétek, amit Béreában kellett, elvégeztétek, most próbáljátok meg együtt visszamenni Tesszalonikába. Nyilván ennek ezer oka volt, de a lelki életben el kell jutni az önállóság szintjére, a felnőtté válás szintjére, a munkabírás szintjére. Érett férfivá kell válni. Mit jelent az, hogy érett férfivá kell válni? Az érett ember nem attól teszi függővé se a hozzáállását, se a viselkedését, se a munkában való kitartását, hogy hányan látják, kik figyelik, van-e mellette mentor, vagy nincsen. Mostanában sajnos nagyon-nagyon-nagyon sokan olyan futóbab jellegű keresztény munkások lettek. Ha ott van mellettük a karó, akkor látszik, hogy működnek és dolgoznak. Ha pedig valamiért ez a karó kikerül, akkor nagyon hamar kiderül, hogy hát porba hullott a dicsőség, és a munkakedv is elszállt, és hirtelen minden megváltozik. Pál azt akarta, hogy ebből a fiatal emberből erőteljes munkás legyen, és ehhez bizony kellett ez a nagyon súlyos, nehéz feladat, hogy tessék Tesszalonikába visszamenni és elvégezni a munkát. Aztán amikor onnan visszaérkezik Timóteus, akkor végighallgatja Pál, és örvendezik azoknak a híreknek, amit hoz, de leülnek együtt Silással, Timóteussal, és a Timóteus által megértett gyülekezeti kérdések, problémák témájában megírják az első tesszalonikai levelet. És aztán Timóteusnak kell visszavinni. De tessék megnézni, hogy hogyan nyilatkozik erről az emberről Pál apostol a tesszalonikai első levél 3. fejezetében. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban, és elküldtük Timóteust, ami testvérünket, és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Igen ám, de ezt a levelet már Korintusból írják. Tehát nem csak abban kellett kitartónak lenni Timóteusnak, hogy megteszi az utat a gyülekezetbe, ott elvégzi a feladatot, hanem utána egy hosszú-hosszú út következett, amíg eltalpalt Korintusba, föllelte Pál apostolt, beszámolt, mert abban az időben a legtöbbször nem véletlen hívják így az apostolok lován közlekedtek, mármint hogy gyalog. És ebből adódik, hogy Timóteusnak azt is meg kellett tanulni, hogy a Krisztus szolgálata az nem valami dicsőséges föld fölött lebegés. Ahhoz bizony hozzátartozik nagyon sok áldozat, fizikai munka, fáradozás, sokszor a kimerülésig való fáradozás, és azt is meg kellett értenie és tanulni, hogy a gyülekezetek élete csak akkor fog fejlődni, ha nem hagyjuk magunkra. Úgyhogy ezt Pál gyorsan meg is értette Timóteussal, hiszen ott Korintusban összeültek, írtak egy újabb levelet, és mit tetszik gondolni, kinek kellett vajon visszavinni azt Tesszalonikába a második levelet is? Hát gondolom, hogy Timóteusnak. Aki, miközben ezeket a munkákat végezte, bizonyára önmaga is tapasztalta, hogy egyre mélyebben éli át a hit dolgait, és egyre bőségesebben tapasztalja, hogy a felelősség, ami ráterhelődik, az Isten előtt való megállásra kényszeríti. Nem csak majd az ítélet napján, mint ahogy azt nagyon sokan gondolják, hanem napról napra, mert a gyülekezetek terheit nem lehet vinni akkor, hogyha valaki nincs újra és újra az Úr előtt, és nem az Úrtól kap hozzá bölcsességet. Nem lehetett állandóan online kapcsolatban lenni Pál apostollal. Nem lehetett mindig kérdéseket fölvetni. Tehát Timóteusnak azt is meg kellett tanulnia, hogy Isten lelke és az ő igéje együttes vezetése alapján tanácsoljon, vezessen, vagy ha kell, incsen, buzdítson, fedjen. Aztán a harmadik misszió útra kell, hogy kanyarodjunk, semmi más okból, csak az idő rövidsége miatt. A harmadik misszió út során Pál teljesen egyenrangú munkatársként kezeli már a fiatal Timóteust, például Efézusból őt küldi a korintusi gyülekezet felkavarodott testvériségéhez, hogy vigye az apostoli levelet, és biztassa és támogassa a gyülekezetet, munkálja a helyreállását, és hozzon hírt az apostolnak. Hát nem tudom, kedves hallgatóim, hogy ki hogy van vele, de tűzfészekbe kellett menni ennek a fiatal szolgának. A korintusi első levél 16. fejezetében nem véletlen, hogy Pál apostol állást is foglal ebben a kérdésben. Tessék csak hallgatni! Korintusi első levél 16. fejezet 8. versétől olvasom. Efézusban pünkösdig maradok, ha pedig megérkezik Timóteus, legyen rá gondotok, hogy félelem nélkül tartózkodhasson nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, akárcsak én. Senki le ne nézze tehát, hanem indítsátok útnak aztán békességgel, hogy eljöjjön hozzám, mert várom őt a testvérekkel együtt. Ugye tetszenek látni? Pál azt akarja, hogy az ő munkatársa sok nehéz helyzetben helytálljon. Ez nem azt jelenti, hogy magára hagyja. Ott van mögötte a támogatásával, a tekintélyével, még a minden szempontból lázadásra hajlamos korintusi gyülekezetbe is küldi ugyan, de egyúttal óva inti a korintusiakat attól, hogy Timóteus lelki sebeket kaphasson közöttük, de ez azt is jelenti, hogy ugyanakkor Timóteusnak számos feladatot már nem csak önállóan kell végezni, hanem azzal a tudással, amit az elmúlt évek során megszerzett. A második és harmadik missziót között nálunk a Bibliában mindössze egy néhány sor van. Gyakorlatilag szinte egy lendülettel vezeti át az apostolok cselekedeteiben Lukács. Valójában azonban ott hosszú idő, évek telnek, amire ezek az események bekövetkeznek. Közben fejlődik, közben érlelődik, közben egyre használhatóbb lesz. És akkor eljön a pillanat, a harmadik misszióúton, amikor az efézusi ötvösök lázongást, zavargást keltenek a városban, és Pál apostolnak tovább kell menni, ő pedig elindul Macedónia felé, és semmit nem tudunk arról, hogy ott milyen szolgálatot végez, hiszen a harmadik misszióút során ezeket Lukács nem írja le, nem jegyzi föl, de azt tudjuk, hogy Macedón területről ír egy levelet. Ez az első Timóteushoz írt levél, és ez az első Timóteushoz írt levél nagyon világosan beszél arról, hogy Pál hogyan adja át a szolgálatot, mit akar Timóteussal. Tessenek csak nézni! Az első fejezet harmadik versétől ezt mondja az ige. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hit által. És aztán, ha valaki végigolvassa a Timóteushoz írt első levelet, nagyon sok személyes utasítást, de ugyanakkor kiderül, hogy az efézusi gyülekezet belső szerkezetének a felépítését is tartalmazza, amire Pálnak valami miatt nem maradt ideje meg ereje, de ezt Timóteusnak kell elvégezni. Azt hiszem, hogy ha valaki ezt végig gondolja, akkor egyáltalában nincs Timóteus irigyrésre méltó helyzetben. Már ebből a bevezetésből is kiderül, hogy miközben Pál távozik, közben érkeznek olyanok, akik úgy gondolják, hogy Pál távollétében átvehetik a gyülekezet felett a lelki uralmat. Befolyásolhatják. Valamilyen módon elkezdhetik lebontani azt a sziklaszilárd páli teológiához, a keresztény alaptanításhoz való ragaszkodást, ami abban a gyülekezetben jellemző volt. És azt mondja Pál Timóteus, neked az a feladatod, hogy úgy állj ott, mint aki parancsot ad, mint a gyülekezet első tisztje, aki nem tűr ellentmondást, amikor hitbeli dolgokról van szó. De persze aztán számos személyes üzenet is van. Tessenek csak hallgatni. Ezt a parancsot kötöm lelkedre, fiam Timóteus, ugyanabban a fejezetben még olvashatjuk a 18. verszaktól, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Valószínűleg, amikor Timóteus kézhez kapta ezt a levelet, meglehetett egy picit rendülve. Lehet, hogy talán úgy gondolta, hogy igen, én már sok mindent végeztem, de hát tulajdonképpen akárhova mentem, még a korintusi szolgálatom is egy picit Pál irányításával, Pál vezetésével, tanácsolásával történt. Hát én ehhez fiatal vagyok még. A 4. fejezethez tessenek lapozni? Ezt írja Pál apostol a 12. verstől. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Ez a senki téged meg ne vessen, ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve lobogtatta Timóteus a nekiírt levelet, és azt mondta, hogy itt van Pál utasítása, mindenki elhallgathat, hanem azt jelenti, hogy senki ne vedhessen meg. Élj úgy, hogy példa legyen az életed. Hogy is folytatódik? Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra, ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével, ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Nagyon kemény szavak, ugyanakkor nagyon atyai szavak. Elbizonytalanodhatna Timóteus. Túl nagy lehetne a számára a feladat. De azt hangsúlyozza Pál, hogy legyen gondod önmagadra. És itt fizikailag is és lelkileg is kell ezt érteni. Ne hanyagold el a kegyelmi ajándékot. Figyelj a tanításra. Olvasd az igét. Pál ekkor még nem tudja, hogy ő soha többet nem fog Efézusba menni. Ő akkor még abban reménykedik, hogy visszajöhet, de nem fog visszamenni, ezután majd az fog következni, hogy Milétoszban elbúcsúzik majd az efézusi vénektől, de ez még hónapok múlva lesz. Ekkor még nem kapta meg Istentől azt a teljesen világos útmutatást, hogy neki most föl kell menni Jeruzsálembe, és ott fogság és nyomorúság vár rá, és pláne nem tudhatja, hogy minden olyan terve álma, amit egyébként együtt fogalmazott meg Timóteussal, például a rómaiaknak, hogy megyek hozzátok rómaiak, aztán onnan majd megyek a spanyol területre, Hispániába, viszem az evangéliumot, ezek álmok maradnak, mert Isten nem fogja rátenni az ő bélyegét. Nem azt mondta Isten, hogy bűn, ha valakinek vannak ilyen tervei, csak azt mondta, hogy az ő szolgálatában most Pál apostolnak egy más út következik. És most Timóteusnak azt kell megértenie, egyébként nyugodtan felolvashattam volna a teljes Timóteushoz írt első levelet, hogy ebben a szolgálatban milyen lelkülettel kell megállni, és hogy munkatársakat kell választani, presbitereket, diakónusokat, episzkoposzokat, azaz felvigyázó presbitereket, ebből lett a püspök kifejezés, akik vigyáznak a gyülekezet lelkére, de mégis egybefoglalva ennek az egész folyamatnak a levezényléséhez kell egy egészséges lelkű Timóteus, aki ragaszkodik az igéhez, és aki odafigyel a naponkénti fejlődésére. Ezt nagyon hangsúlyozza Pál. A te fejlődésed teljesen legyen nyilvánvaló mindenki előtt. És azt mondja, hogy ha így szolgálsz, megmented magadat, és megmented a hallgatóidat is. Aztán egy nagyot ugrunk most a történelemben, mert hogy a jeruzsálemi fogságbaesés után évekre gyakorlatilag ezen a területen marad Pál fogolyként, és aztán elindul Rómába egészen másképp, mint ahogy eredetileg tervezte, akkor is fogolyként a császárhoz fellebbezve, és Rómából fogalmazza már a levelet a Filippieknek. És ebben írja Pál azt az összegzést, amit a legelején felolvastunk. Mit is mond? Hadd olvassam el még egyszer. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjak, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval, de ti is tudjátok, hogy kipróbált emberő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Jeles! Az a sok-sok együtt töltött év, Pál apostolnak a fogságban töltött ideje alatt sem foszlott szerte. Nem állt meg a munkában Timóteus. Nem adta föl, kitartott, végezte hűségesen, és amikor Rómában újra találkoznak, és újra Pál apostol mellett van, akkor Pál megérti, hogy ez a fiatalember joggal kaphatja azt az elismerő szót tőle. Nincs hozzá hasonló, lelkületű, kipróbált ember. Azt hiszem, testvérek, ilyenféle értékelésre nagyon kevesen méltóak. De az, hogy Timóteus azzá lett, aki elképzelhetetlen lett volna Krisztus Jézus lelkének a munkája nélkül, de emberi oldalról elképzelhetetlen lett volna, hogyha nem olyan szoros a kapcsolata Pállal. Azok, akikről azt mondja Pál, hogy mindenki a maga dolgával törődik, vajon mitől váltak olyanná? Nagyon sokszor attól, hogy oda kapcsolódtunk Krisztus ügyéhez, mert lelkesedtünk, és még komolyan is gondoltuk, de aztán jött a munka, jöttek a feladatok, jöttek a nehézségek, és ezek a nehézségek összeroppantottak bennünket. Nem volt senki, aki nekünk is azt mondja, mint Pál mondott Timóteusnak, hogy szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. De Isten lelke használta Pált Timóteus életében. És úgy tűnik, hogy Timóteust is használta Isten lelke Pál apostol életében. Mert az a kifejezés, hogy mint atyával a gyermek, messze többet árul el teljesen szimpla munkatársi kapcsolatnál. Pál apostol ajándékot kapott az Úrtól Timóteusban, mintha neki is lehetett volna fia. Nem emberi úton módon, de lelki módon. És ez a fiú, ez később valóban a szolgálat teljes terhét hordozva Isten dicsőségére élt és halt. Sokat tanulhatunk ebből, de most itt az időrövidsége miatt meg kell állnunk. Ha az Úr akarja és élünk, jövő héten még egyszer elgondolkozunk Timóteus életén, különösen ott a vége felé, 20 évvel később. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva újra viszont hallhatjuk egymást. Viszont hallásra.
2: A Mera Rádió műsorát hallották.

Erdélyi László. Jézus az ajtó előtt. Éme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Jelenések könyve 3. fejezet 20. vers. Szívem ajtaján zörgetett Jézus. Ott állt, várva, hogy ajtót nyissak. A kémlelőn át felismertem őt. Ő volt, minden kétséget kizárva. A szándék azonnal megvolt bennem, hogy bebocsássam, drága mesterem, mert tudtam, neki ott van a helye szívemnek legbensőbb rejtekében. Mégis szándékom ellenére kezemre bénultság telepedett. Majd bénultságomat leküzdve lassan elindultam az ajtó felé. Még egyszer jobban szemügyre vettem az ajtómon zörgető mestert. Csak állt ott, és kitartóan zörgetett. Ekkor vettem észre, nincs egyedül. Egy ismeretlen ember volt vele. Erre nem voltam felkészülve. Még mielőtt észrevett volna, kezem a kilincsről visszahúztam. Még egy ideig ott állt a mester azzal az ismeretlen idegennel, aztán lassan, csendesen tovább ment. Kívül végleg elhalt az örgetés, de szívembe békétlenség tért. Ekkor elkezdtem futni a mester után. Egy sziklafal tövében értem őt utol. Az idegen sebeit kötözgette. Amint arcáról a vért letörölte, felismertem magam az idegenben.

0: Egészségpercek.
1: A rákos betegség nem csak a testet támadja meg, hanem a lelket is. Legalábbis erről szól az a tanulmány, amely nemrégen látott napvilágot. A tapasztalatok szerint a daganatos megbetegedésben szenvedők felénél jelentkezik valamilyen pszichés nehézség is, ami vagy hangulati betegségben, vagy akár kifejezett depresszióban is megnyilvánulhat. Emiatt mindenképpen javasolt a tumoros állapotban a gyógyszeres kezelés mellett a pszichés, lelki támogatás. A szakemberek szerint a megfelelő lelki támogatás magában foglalja a beteg aktív meghallgatását, az érzelmeinek és gondolatainak feltárását, a jövőről való beszélgetést, és ha szükséges, a halállal és az élet végével kapcsolatos kérdések megtárgyalását is. Mindez azért szükséges,

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve, 6. rész. A könnyelműség és a restség szegénységbe visz. Fiam, ha kezességet vállaltál fele barátodért, és kezet adtál egy idegenért, ha csapdába estél saját kijelentéseid miatt, és megfogtak téged saját kijelentéseid, akkor így cselekedj, fiam, hogy megmenekülj, ha fele barátod kezébe jutottál. Siess hozzá gyorsan, és ostromold fele barátodat, ne engedj álmot szemednek, és szunnyadást szempilládnak. Menekülj, mint a gazella a vadász elől, és mint a madár a madarász kezéből. Eredj a hangyához, terest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj. Bár nincs vezére, előjárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Meddig fekszel, terest, mikor hagyod abba az alvást? Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés, így tör rád a szegénység, mint úton álló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember. Az álnok embert gyűlöli az Úr. A mihaszna és rosszindulatú ember hamis szájjal jár kell, szemével kacsingat, lábával jeltad és ujjával integet. Fonákság van szívében, rosszat kohol mindenkor és viszálykodást szét. Azért hirtelen tör rá a veszedelem, egy pillanat alatt összetörik menthetetlenül. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt 7 dolog utálatos előtte. A nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vértontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszálycító ember. A házasságtörő saját vesztébe rohan. Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását. Kösd mindenkor a szívedre, hordozd a nyakadra fűzve. Jártodban vezessen, fektetben őrizzen, és ha felébredsz, irányítsa gondolataidat. Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés. Ez őriz meg a rossz nőtől, az idegen nő hízelgő nyelvétől. Ne kívánd meg szépségét szívedben, és ne fogjon meg szempilláival. Mert a parázna nő csak egy darab kenyérre, de a férjes asszony drága életedre vadászik. Vihet-e valaki tüzet ruhájába rejtve, hogy meg ne gyulladjon közben a ruhája? Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy a lába meg ne égjen? Pedig így jár, aki bemegy fele barátja feleségéhez, senki sem marad büntetlen, aki megérinti. Nem vetik meg a tolvajt, ha azért lop, hogy jól lakjék, mert éhezik, mégis 7 annyit kell fizetnie, ha rajta kapják, háza egész vagyonába is kerülhet. De aki asszonnyal lesz házasságtörő, az esztelen, önmagát rontja meg, aki ilyet csinál. Csapás és szégyen éri, gyalázata letörölhetetlen. Mert a féltékenység haragra lobbantja a férfit, és ő nem ismer szánalmat a bosszúállás napján. Nem fogad el semmilyen váltságdíjat, nem enged, bármennyi ajándékot kínálnak is neki.

Mai szakasz, példabeszédek, 6. Salamon gyöngéden fölráz bennünket a 9. vers kérdésével. Ó, te rest! Meddig fekszel? Mikor kelsz föl álmodból? Mindnyájan sok időt vesztegethetünk el az ágyban. Nem veszünk részt az életünkben. Ám az ellenkezőjére is számos példa akad. Különös dolog figyelhető meg a sikeres emberek alvási szokásaival kapcsolatban. Vezető üzletemberek állították, hogy 3-4 órát alszanak egy éjszaka. Pedig figyelni kellene arra, hogy nem rombolhatjuk testünket az alvás megvonással, nem törekedhetünk az álom előzésére energiaitalokkal, kávéval. Egészségünk megőrzése érdekében fontos a megfelelő mennyiségű alvás, és hogy minden nap kerítsünk időt a testmozgásra.

0: Úgy tűnik azonban, hogy a sikeres emberek a megfelelő mennyiségű alvással kapcsolatban alávetik testüket az agyuknak. Jól beosztják az idejüket, csak a fontos dolgokkal foglalkoznak, hasznosan töltik munkaidejüket. Ha túl fáradtak, és már nem tudnak jól összpontosítani, napközben is rájuk törhet az alvás igény. Lehet, hogy megoldás lenne délidőben egy 20 percnyi szundikálás. Utána fölfrissülten, újult erővel folytathatnánk munkánkat. Nem állítjuk, hogy meg kell változtatni jól bevált alvási szokásainkat, és másként jóval kevesebbet aludni. Salamon itt azokról beszél, akik lustálkodnak. Másrészt viszont gondoljunk csak bele, mennyivel többet tudnánk elvégezni, akár ha csak 15 perccel kelnénk korábban minden reggel. Valami jót tehetünk az Úrért azzal is, ha békésen kezdjük a napot, mert 15 perc már elég lenne, hogy ne maradjon el a reggeli áhítatunk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Az Úr, ami bíránk, az Úr, ami vezérünk, az Úr, ami királyunk, ő tart meg minket. Amikor az ellenség özönvízként tör rád, és gondolataidat bűneidre irányítva meg akar félemlíteni, ne félj ezt mondani. Tudom, hogy bűnös vagyok. Ha nem lennék az, nem mehetnék a megváltóhoz, mert ő azt mondja. Nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. Jogom van tehát Jézushoz jönni, mivel bűnös vagyok. Bűnös és szennyes a szívem, de ő elszenvedte a megaláztatást és a halált. Elhordozta büntetést helyettem. És én őhozzá megyek. Hiszek benne. Bizonyos az ígérete, hogy aki hisz ő benne, nem vész el, hanem örök élete van. Isten sohasem hagyja figyelmen kívül a töredelmes lélek ilyen perbeszédét. Krisztus szenvedése és halála bebizonyította az emberek iránti határtalan szeretetét. Ő készséges és képes megmenteni mindazokat, akik Istenhez jönnek általa. Jöjj tehát Krisztushoz, mint egy kisgyermek, és borulj le lábainál. Jézus így szól. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Milyen örömmel birtokolná Jézus lelkünk templomát, ha engednénk? A Biblia szavai szerint Jézus a szív ajtajánál várakozik és kopogtat. Miért nem lép be? Mert a bűnök szeretete bezárta a szív ajtaját. Amikor engedünk annak, hogy feladjuk bűneinket és beismerjük vétkeinket, az emberi lélek és a megváltó közötti akadály elhárult.

0: az életre keltő isteni kegyelem.
1: Jézus nyomában járva. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Timóteushoz írt első levél, 4. részének 16. verse. Gondolatok az igéről. Egyszer egy ember egy téli napon nagy hófúvásban próbált haladni a célja felé. A dermesztő hidegben már majdnem megfagyott, ereje egyre fogyott. Már-már feladta az életért vívott küzdelmet, amikor meghallotta útitársa nyöszörgését, aki már nem bírt tovább menni. Részvéttel fordult felé, és elhatározta, hogy megmenti. Addig dörzsölte a szerencsétlen ember végtagjait, amíg nagy erőfeszítéssel lábra állította. Mivel szenvedőtársa már nem tudott magától állva maradni, karjában vitte a hófúváson át, amelyről azt gondolta, hogy még egyedül sem tud keresztül jutni rajta. Amikor végül biztos helyre vitte útitársát, megértette, hogy fele barátját megmentve, saját magát is megmentette. Egy másik ember érdekében tett komoly erőfeszítései meggyorsították vérkeringését a saját erejében is, egészséges meleget küldve végtagjaiba. Az ilyen erőfeszítések, ha isteni világosságért imádkozunk, saját szívünket is megelevenítik az isteni kegyelem életre keltő befolyása által. És így szeretetünk is nagyobb lánggal ég majd.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Járj a világosságban. Második rész. Higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. János evangéliuma 12. fejezet, 36-os vers. Így folytatja a korábban idézett lelkész. A világosság egyike azoknak a dolgoknak, amelyeket gyakran természetesnek veszünk. Nem élhetnénk nélküle. Az emberiség létezéséhez szükség van a növényekre. Az egész emberi faj és a teljes állatvilág fennmaradása is a növényektől függ. Az egészséghez elengedhetetlen aminosavakat és vitaminok többségét is a növények állítják elő, mégpedig a fény hatására végbe menő fotoszintézis útján. Az oxigént is a növények termelik meg, amelyet aztán belélegzünk. A növényeknek pedig fényre van szükségük a növekedéshez. Ami igaz a fizikai világban, az igaz a lelki világban is. Fény nélkül nincs élet, sem fizikai, sem lelki értelemben. Vajon miként oszlatható el a sötétség? Talán úgy, hogy leülsz egy kanapéra és önsajnálatba süppedsz? Vagy fognál egy seprűt és megpróbálnád kisöpörni vele a sötétséget? Esetleg megpróbálnád kilapátolni vagy kiszippantani az életedből? Egyetlen megoldás létezik egy ilyen helyzetben. Kapcsold fel a fényt. Pontosan ezt teszed, amikor átadod az életed Krisztusnak. Ezt teszed, amikor engedelmeskedsz a tanításainak és követed az utasításait. Amikor időt töltesz vele kettesben, imádságban, és amikor hozzáfordulsz a sötét időkben. Ezt teszed, amikor felismered, hogy igazak az ígéretei. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliuma 8. fejezet, 12-es vers. És nem csupán neked ragyog majd fel a világosság, hanem rólad tükröződve másoknak is. Higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 32. szakasza. Ha a reformátor csak egyetlen kérdésben is engedett volna a felhívásoknak, Sátán és serege győzelmet aratott volna. De rendíthetetlen álhatatossága az egyház felszabadításához egy új, egy jobb korszak hajnalához vezetett. Ennek az egyetlen embernek a befolyása, aki vallási dolgokban önállóan mert gondolkodni és cselekedni, nem csak a korabeli egyházat és világot érintette, hanem minden későbbi nemzedék egyházát és világát is. E határozottságból és kitartásból az idők végéig minden hasonló sorsú ember erőt meríthet. Isten hatalma és uralma meghiúsítja az emberek tanácsát, és Sátán befolyását erőtlenné teszi. Luther csak hamar parancsot kapott a császártól, hogy térjen haza. Tudta, hogy ezt a parancsot hamarosan elítélése fogja követni. Vészjósló felhők tornyosultak útja felett. De amikor Wormsból távozott, szíve örömmel és hálaadással telt meg. Maga az ördög őrködött a pápa fellegvárán, mondta, de Krisztus széles rést ütött rajta, és Sátán kénytelen volt elismerni, hogy az Úr hatalmasabb, mint ő. Luther nem akarta, hogy álhatatosságát a császár lázadásnak tartsa, ezért távozása után ezt írta a császárnak. Isten, aki a szívek vizsgálója, a tanúm, hogy a legnagyobb készséggel engedelmeskedem felségednek, tisztességben és gyalázatban, életemben és halálomban, és kivétel nélkül mindenben, ami nem érinti Isten szavát, amely az embert élteti. A jelen élet dolgaiban hűségem rendületlen, mert ha itt vesztünk vagy nyerünk, üdvösségünkhöz képest érdektelen. De abban, ami örök érdekeinket érinti, Isten nem akarja, hogy az ember embernek vesse alá magát, mert a lelki dolgokban való meghódolás valójában imádat, és ez egyedül a Teremtőt illeti meg. Luthert Wormsból jövet még jobban körül rajongták, mint odafelé menet. Rangos egyházi személyek köszöntötték a kiátkozott szerzetest, és polgári hatalmasságok tisztelték meg azt az embert, akit a császár megbélyegzett. Unszolták, hogy prédikáljon, és a császári tilalom ellenére ismét felállt a szószékre. Nem sokkal Wormsból való távozása után a pápa híveinek sikerült a császárt rávenniük a Luther elleni ediktum kiadására. A rendelet a reformátort Sátánnak bélyegezte. Az állt benne, hogy Luther maga a Sátán emberi alakban és barát csuhában. A rendelet kimondta, mihelyt Luther menlevele lejár, intézkedni kell, hogy munkáját megszüntesse. A császár megtiltotta, hogy bárki is befogadja, enni vagy inni adjon neki, nyilvánosan vagy magánjelleggel segítse vagy támogassa. A parancs úgy hangzott, hogy el kell fogni, bárhol is legyen, és át kell adni a hatóságoknak. Híveit szintén börtönbe kell vetni, és vagyonukat el kell kobozni. Luther írásait meg kell semmisíteni, és végül mindazok, akik e rendelettel ellentétesen cselekednek, a rendeletben foglalt ítélet alá esnek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Keressetek és találtok. A mai íge: Krónikák első könyve 28:9. Ha keresed, megtalálhatod. Gondolatok az ígéről. Szükségünk van Istenre, és neki mindig van ideje számunkra, ha keressük őt. Senki elől nem rejtőzik el, aki színe elé kívánkozik. De nem lehet ezt a találkozást kiérdemelni, vagy kegyeit megvásárolni. Egyszerűen csak keresni kell őt. Akik már ismerik az Urat, keressék őt újra és újra imádsággal, hűséges szolgálattal és szent hálaadással. Akkor egyre jobban kijelenti nekik szeretetét, és megáldja őket közösségével. Akik pedig még nem ismerik őt úgy, hogy békességük forrása lehetne, induljanak el azonnal, és keressék, amíg meg nem találjuk őt, mint megváltójukat, barátjukat, atyjukat és Istenüket. Milyen erős biztatás ez az íge minden keresőnek. Keressetek és találtok. Máté 7:7. Igen, ha Istent keresed, te is megtalálod őt. Ha pedig megtaláltad, benne megleled az életet, a bűnbocsánatot, a megszentelődést és az üdvösséget. Keresd, keresd kitartóan, akkor nem hiába fogod keresni. Drága testvérem, keresd őt már most, ott, ahol vagy, és most, mert most van itt az alkalmas idő. Hajoljon meg merev térded, és még merevebb nyakad, és kiálts Istenhez, az élő Úrhoz. Krisztus nevében keresd a megtisztulást és a bűnbocsánatot. Isten nem utasít el. Dávidnak, fiához, Salamonhoz intézett fönti biztatása igaz. Ezt a könyvszerzője is megtapasztalta. Higgy az ígének, cselekedj aszerint, s találkozásod lesz Istennel. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, holnap, augusztus 19-én szerdán 18 órától a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Ígét hirdett Steinbach József református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától, nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lila lelkész szolgál majd. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma kedden napos, kicsit felhős az időnk, sajnos kevés helyen alakulhat ki eső. Északias a szél, és 24-29 fokunk van. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: A mai nap a Prédikátor könyvéről tartjuk meg az előadásunkat, azt a Bibliai Szabad Egyetem körében, amely könyvenként veszi, és nagy gondolatonként veszi azt, amit a Biblia tartalmaz. Ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Prédikátor könyve héberül Kohelet. És rögtön itt van az első kis problémánk, hiszen aki ismeri a héber nyelvet, az nagyon jól tudja, hogy a héber nőnemű végződés található ebben a kifejezésben, hogy Kohelet. És mégis egy férfiről van szó. Ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan héber ősi szavak, amelyik jelentésében a nőnemű végzetet tartotta meg a későbbi nyelvfejlődés későbbi szakában is. Valószínű, hogy eredetileg csak egyetlen végződés volt, ez a mostani nőnemű, aztán később jött a himnemű végződés, később jött a többes számú nőnemű, többes számú himnemű, szóval valószínűleg nyelvészek gondolata alapján is arra gondolhatunk, hogy egy olyan ősi szóval, héber szóval állunk szemben, sőt mondhatnánk, hogy valószínűleg ősi arámi gyökerekről érkezik, amelyiknek az a jelentése, hogy prédikátor. Természetesen a 21. században élő ember rögtön egy protestáns templomra gondol, hiszen ott szoktuk a lelkészt prédikátornak mondani, és mind ezzel kapcsolatos asszociációnkat próbáljuk most félretenni, hiszen itt egy 3000 vagy még lehet, hogy ősibb kifejezéssel is, 3000 éves ősi kifejezéssel állunk szemben. Egy biztos, a Prédikátor könyvében a prédikátor egy olyan bölcs zsidó, aki érzi a felelősséget, érzi azt, hogy rá van bízva az egész nép, és lényegében az ő bölcsességétől, az ő istenlátásától, az ő hitétől függ az eljövendő generációknak a hite, jövője és a reménye. Annyit tudunk, hogy az első fejezet első versét, ha elolvassuk, akkor abban az van, hogy a prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Szóval a hagyomány szerint, és hogyha végignézzük, hogy vajon ki lehet Dávid fia, akkor csak egyértelmű, senki más nem lehet, ha végignézzük azokat az építkezéseket, azokat a gazdag, bőséges, gazdagságról szóló, bőségről szóló kifejezéseket, amit a Prédikátor könyvében találhatunk, nem lehet más, csak Salamon király. Egy biztos, hogy az iratok csoportjába tartozik, és a könyv a hiába valóság felett elmélkedik és gondolkodik. És rögtön itt megint meg kell állni, úgyhogy bocsánatot kérek a kedves hallgatóktól, nézőktől, mindazoktól, akik figyelik ezt az előadást, hogy egy kicsit többet beszélünk most a héber nyelv sajátosságairól, anélkül, hogy meg akarnám tanítani a jelenlévőket a héber nyelvre, bár annak is meg lenne a szépsége. Szóval, amikor ezt a szót találjuk benne, hogy hiába valóság, akkor itt egy nagyon szép héber kifejezést találhatunk, és ez nem más, mint a Hebel. Ha Biblia forgató emberek vagyunk, akkor ez a károli, vagy akár a katolikus, vagy a bármelyik protestáns kiadású Bibliában szerepel egy hasonló nevű egyén egészen a Biblia elején. Hebel, ő pedig így van a károliban lefordítva, hogy Ábel. Szóval nagyon érdekes, ezt a nagyon ősi szót veszi el, hogy hiába valóság, mert a héber nyelv relatív fejlett modernsége ellenére, hiszen a könyvvel kapcsolatosan az egyik legnagyobb probléma, hogy modern nyelven íródik, de erre majd később térünk vissza. Legalább két másik szó is szerepelhetne, de nem szerepel, hanem ezt a nagyon ősi Hebel kifejezést hozza, amikor azt mondja, hogy hiába valóság, az életben minden hiába való. Vagyis egy picit Ábelra akar visszautalni, és Kain és Ábel történetében pedig ismerjük, hogy Ábel testvérbátyjának áldozatává esik, aki megharagszik, ugye, Kain megharagszik Ábelre azért, mert Ábelnek az áldozatát elfogadta Isten, Kainét pedig nem fogadta el. Ezért az első vallási háború, az első testvérgyilkosság kialakul, és talán Salamon, ha megnézzük, hogy milyen körülmények között került trónra, csak gondoljunk arra, hogy ugye az apja haldoklik, Dávid haldoklik, Adóniával elmennek a katonák, királlyá kiáltják, majd Becsabé behozza a fiát, Salamont, és könyörög Dávidnak, hogy engedd, hogy Salamon legyen a király. És akkor a haldokló Dávid, aki teljes értelme tudatában van, tudja, hogy valószínűleg egy testvérgyilkosságot indít el a jeruzsálemi királyválasztáson, ami Izraelre nem jellemző, vagy legalábbis Jeruzsálemre nem jellemző, Samáriára, az északi törzsekre. Ott az egyik királyt a másik után ölték meg, veszélytették el, de délen, ahol a dávidi vér öröklődött tovább a királyok esetében, ott nem jellemző a királygyilkosság, sem a testvérgyilkosság. Szóval tudja azt nagyon jól a király, hogy nehéz helyzetet teremtett, amikor két fiát is ugyanazon a napon királlyá intronizálja. A néptől, a katonaságtól, a külső helyzettől, de legfőképpen magától, az Istentől fog függeni, hogy melyik lesz a király. Nos, a reménytelenebb helyzetben látszódó, akinek emberi számítás szerint a legkisebb volt az esélye, a két rivalizáló fél közül Salamon lett a király, és Salamon egy olyan királyi uralkodást hajtott végre, amely híressé tette őt. Hiszen Salamon olyan bölcsességet tudott kialakítani Izraelben, illetve talán mondhatnám, hogy a szunnyadó és a falevelekkel, az őszi lombozattal betakart és már-már elfelejtett népi bölcsességet, a hokmá irodalmat fölemelte, leporolta, kitisztította, kicsiszolta, restaurálta, és ezt adta vissza a népének. És talán a Prédikátor könyve ennek az egyik mesterfoglalata. A Prédikátor könyvében benne van az ősi zsidó bölcsesség irodalom. Azt is mondhatnám, hogy zsidó filozófia. Hadd említsem meg a filozófiának az eredeti jelentését. Filoszófia, bölcsesség, szeretete. És ha megnézzük, akkor erről szól a Prédikátor könyve. Mi az ember életének az értelme, és van-e egyáltalán valamilyen célja? Erre az első fejezet 9. verse a következő választ adja. Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz. És ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik. És semmi nincs új dolog a nap alatt. A Prédikátor könyvével kapcsolatosan számtalan kritika hangzik el, és az egyik legproblémásabb ellenvetés a könyv szerzőjével kapcsolatosan, hogy rendkívül pesszimista. A Prédikátor könyve mondja ki azt, hogy kérem szépen, egy vége van embernek és állatnak, mind a kettő elpusztul, amikor kiadja az ő lelkét. És a 21. század kenetes filozófusai, és mindenhez hozzászokott bölcselkedői ebben a könyvben valami mély szkeptikus hangulatot vélnek felfedezni. Persze valami van, de gondoljuk csak el és végig, az Ószövetségben még nem volt feltámadási hit és reménység. A Messiás, a názáreti Jézus még nem jött el. És pontosan ugyanolyan kérdéseket feszeget, mint Jób könyve. A Biblia könyvei közül Jób a legősibb könyv. Jób könyvének bölcsességi kérdése is hasonló, mint a Prédikátor könyvének. Miért van az, Uram, hogy a jók hamar meghalnak, a gonosz emberek pedig hosszú életűek? Miért van az, Uram, hogy az erkölcstelen és tisztességtelen emberek, azok mindig gazdagabbá válnak, a tisztességes és becsületes ember pedig minden korban szegény? Miért van az, hogy aki bűnözik, aki tiszteletlen az embertársaival szemben, az életben mindig sokra viszi? Aki pedig tiszteli fele barátját, tiszteli az Istent, az csak az ámha árec, a föld népe közé, a föld szegényei közé tartozik. Hogyan kell az embernek elrendezni az életét a világban, hogy megelégedett és boldog legyen? Örvendezzen az ő munkájának, ez az Isten ajándéka. Szóval a Prédikátor könyvében van valami elemi bölcsesség. Van valami olyan bölcsesség, amit nem lehet megtanulni, nem lehet kitanulni, nem lehet ellesni a fortéját a bölcsességi irodalmi műhelyekben. És természetesen ugye furcsa, de ahogy mi most összegyűltünk itt a művelődési házban, ugyanúgy összegyűltek Izraelben 3000 esztendővel ezelőtt az emberek azért, hogy megtanulják, hogy mi az, hogy bölcsesség. És ha van valami, ami az ókorban a zsidóság hírnevét öregbítette és fényesbítette, akkor nem más, mint a bölcsességi gondolkodás. Kérem szépen, írt Salamon egy bölcsességi könyvet. Ezt a bölcsességi könyvet nemzetközileg annyira nagyra értékelték, hogy minden nyelvre lefordították, sokkal népszerűbb volt magában Egyiptomban, ahonnan az izraeliták kivonultak, mint magában Izraelben. És ez nem más volt, mint a Prédikátor könyvének egy bővebb kiadása. Kérem szépen, kevés szó van az Istenről, itt mondjuk pontosan az 5. fejezet 19. versében szó van, de nem arról van szó, hogy valami mély teológiai oktatást akar, valami mély teológiai látást akar a Prédikátor könyvének a szerzője adni, hanem arról van szó, hogy az élet legkisebb dolgában is vedd észre a gondviselést, amely vörös fonalként végighúzódik a történelemben, és vörös fonalként végighúzódik a személyes emberek életében. Noha tudja azt, hogy vannak tömegek, akiket nem érdekel sem a vörös fonál, sem a gondviselés, sem az Isten, hanem annak élnek, hogy együnk, ígyunk, örvendezzünk, lehet, hogy holnap meghalunk, éljünk boldog életet. És ez abszolút idegen a Prédikátor könyvének szellemiségétől. Hogy a hiába valóságot, ezt a nagyon ritkán használt fogalmat, a 12. fejezetben 38 alkalommal használja a szerző. Ez egy olyan kifejezés, mint a mi atyánk imádságában a mindennapi kenyér. A mindennapi kifejezés, ez egy görög kifejezés, a görög nyelvben, a koiné nyelvvilágában, de a klasszikus görög nyelvben is, Jézus idejétől fogva 200 esztendeig visszamegyünk, soha senki nem használta, legalábbis írásos formában. És ha Jézus után jövünk még 200 esztendőt, akkor sem használta senki. Hosszú időn keresztül egy lefordíthatatlan, különleges szóval álltak szemben a fordítók, volt egy-két sejtésünk Jeromos nyomán, Origenész nyomán, a klasszikus teológusok nyomán, még végül aztán a 20. század első évtizedeiben egy régészeti leleten meg nem találták ennek a szónak a pontos jelentését. Szóval kérem szépen, ezzel csak azt akarom mondani, hogy a bibliai szerzők szeretnek néha visszamenni a múlthoz. És a múltban olyan értékeket találnak, amely a jelenkornak lehet, hogy az ismeretlenség erejével hat, mégis azt kell mondani, hogy évszázadokkal korábban ez egy tökéletesen ismert fogalom. Ilyen a hiába valóság. Tehát tudjuk, hogy a hiába valóság az a Hebel kifejezésből származik. Van a Prédikátor könyvében van valami borulátás. És ez a borulátás, azt is mondhatnám, hogy ez nem egy pessimisztikus állapotból kerül elő, hanem az a borulátás abban a történelmi helyzetben gyökerezik, amelyben a bölcsesség irodalom keletkezett. Persze benne van ebben a salamoni időskor, amikor Salamonnak majd 1000 felesége volt. Igaz, hogy ezeknek jó része ágyas volt, de jó része a feleségek rangsorába került. Amikor a teológián tanítok, akkor nálam elég sok beugró van a diákoknak. Így például egy-egy ószövetségi vizsgához meg kell tanulni az összes királyoknak a nevét, és memorizálni kell egész hosszú szakaszokat a Bibliából. Szóval, amikor a diákok memorizálják akár Izrael vagy Júdai királyait, akkor mindig nehezen tudják ezt a diót feltörni, mert a mai világban, a komputer világában szeretünk inkább valami technikai módon tudáshoz jutni, de elfelejtjük a memorizálást. Pontosan ezért tartom fontosnak az Ószövetség tanulmányozásánál. Nos, ha én tanítottam volna Salamon királyt, akkor nálam a beugrója az lett volna, hogy az 1000 feleségének és ágyasának a születésnapját szépen mondja el sorba, és következő pedig az anyósainak a nevét. Valószínűleg, hogy Salamon akkor kevesebbel is beérte volna, de a történelmen már változtatni nem tudunk, tehát visszatérve az alapgondolatunkhoz a pessimizmus. És ne felejtsük el, hogy Salamont idős korára a feleségei, hiszen ne felejtsük el, hogy azt a történelmi ízt kell most megérezzük, amiben Salamon élt, és nagyon nehéz ezt elmondani két mondatba, de egy. Dávid azért harcolt, és élete a harcmezőkön folyt le, kivéve az idős Dávid, de még akkor is menekült a fia elől, meg a lázadók elől, hogy egy kemény, egy katonailag, politikailag megkeményített világot tudjon maga mögött hagyni a nemzetével kapcsolatosan. Salamon jött, mindig Könyves Kálmán jut eszembe a magyar történelemből. Nem tudom miért, de számomra Salamon meg Könyves Kálmán között valami paralelizmus, valami párhuzam van. Szóval amikor jön Salamon, látja azt a sok vért, ami volt, akkor azt mondta, hogy kérem szépen, mi nem háborozunk le a fegyverrel, és akkor jöttek oda azok a vitézek, akiknek különböző sebesülései voltak a testükön, akik az életüket és a vérüket adták az országért, Dáviddal együtt, és ezek az idősek oda mentek a fiatal Salamonhoz, a királyhoz, és azt mondták, te ide figyelj, abba akarod hagyni a háborút? Hát atyád ezért élt, ezért éltünk, nézd meg, a fiam oda veszett, a testvérem oda veszett, a fél kezemet elveszítettem, hát ne tedd király. És azt mondta Salamon, vége a háborúnak. Ha valaki függetlenni akar lenni, akkor függetlenednek az emberek. Mert rendkívül sok a környezetében élő szomszédos államokat mind leigázta a Dávid. Az edomitákat, a moabitákat, és a többi kis nemzeteket. És Salamon királysága után néhány évvel belül ezek az emberek Ezek az országok mind függetlenítették magukat. És Salamonra ez teherként nehezedett. Jó politikát választottam. Viszont a kereskedelmet virágoztatta Salamon. Amikor az emberek azt mondják Salamonnak, hogy hatalmas nagy hadiflottát kellene csinálni, hogy megvédjük magunkat a tengeren, ha már a szárazföldön így függetlenedtek az országok, akkor csináljunk egy nagy hadiflottát. Salamon azt mondta, rendben van. Fiúk, csináljunk egy nagy hadiflottát. És amikor elkészül a térség legnagyobb hadiflottája, akkor ezeket nem hadiflottaként használják fel, hanem kereskedelmi hajóként. És ezek a hajók elmennek a távoli Indiába, a Fűszer-szigetekre és Kínába, és olyan mesés dolgokat hoznak Salamonnak, amit az ottani kis-ázsiai emberek el sem tudnak gondolni. És akkor abban a pillanatban kiemelkedik Izrael gazdaságilag. És azok az elszakadt nemzetek a szőnyeg alatt jönnek különböző kérvényeken keresztül, hogy hadd jöjjenek vissza Izraelhez. És akkor Salamon azt mondja, itt szabadság van, ha akartok, gyertek vissza, akartok, szakadjatok le rólunk. Azt mondják, hogy Salamon életének a végén annyi volt a réz és az ezüst Izraelben, hogy számolatlanul hevert a földön. A világ legnagyobb rézbányáit hozta létre Salamon. Több ezer rézbánya volt. És a réz abban az időben, hiszen ne felejtsük el, hogy a Krisztus előtt a 10.-11. század tájékán van a rézkorszaknak, a bronzkorszaknak a vége, és innentől számítjuk a klasszikus történetírásban, történelemben a vaskorszakot. Szóval ő a rézkorszaknak a végén és a vaskorszaknak az elején él, de hát a réz az egy fantasztikus kereskedelmi tényező volt. Salamon a szárazföldeken is mindenhol hatalmas karavánokat hoz létre, és dől az országba a pénz. Persze Izrael sosem volt területileg egy nagy ország. Még akkor sem, hogyha a környező kis államokat hozzájuk veszünk. Akkor sem volt soha nagyobb, mint mondjuk a mai Magyarország területe. Ez azt jelenti, hogy rendkívül hamar gazdaságilag nem csak hogy talpra tudott állni, hiszen a dávidi időkben az állandó háborúzás igencsak megviselte az országot, hanem egészen a térségnek vezető gazdasági politikai hatalmává is tudott válni. Amikor eljön Sába királynéja, és elkezd Salamonnal beszélgetni, akkor rájön, hogy korának egyik legintelligensebb, legbölcsebb emberével beszélget, aki nem csak a katonákról, a lovakról, a kardokról, a szabjákról és a harci kocsikról tudott magas szintű eszmecserét folytatni, hanem aki tudott a keleti bölcsességről. És erre mindenki éhes volt, szomjúhozott. És talán a Prédikátor könyvében az idős Salamon szólal meg. Az a Salamon, aki elhagyta az Istenét. Az a Salamon, aki mindenkinek meg akart felelni. Az a Salamon, aki elment a feleségeinek a pogány szertartásaira, és fejet hajtott különböző pogány istenek előtt. Az a Salamon, aki az életben mindent elért, csak egyet veszített el. Ábrahám, Izsák és Jákob istenét. És ez olyan fájdalommal töltötte el. Hiába volt bölcs és okos, hiába volt gazdag, hiába volt nemzetének egyik legkitüntetettebb állampolgára, hiába kapta meg a nemzetek elismerését, hajbókolását, hiányzott Salamonnak az Isten, és a Prédikátor könyvében ezt látjuk, a sorok mögül ez izzik, tüzel az olvasó felé. Tehát a küszködő embereket láthatjuk, aki végül is az életének a végén ismét rátalál az Istenre. És ha megnézzük a szerzőségi kérdést, akkor azt látjuk, hogy Salamonon kívül egyetlen egy király sem felel meg, és rögtön itt meg kell jelentsünk, vagy meg kell álljunk, és meg kell fejtsünk egy dolgot. Ma már egyre inkább a kutatás azt mondja, hogy kérem szépen, Ezékiás és a Prédikátor könyve között valamilyen kapcsolat van. Nagy valószínűség szerint ugye Ezékiás egy reform király volt, az egyik legpozitívabb király, aki ebben az időszakban Izraelben élt, a reform királyok mellett nevezhetjük meg. Nagy győzelmei voltak, katonai sikerei voltak, de egy biztos, hogy Ezékiás király a Prédikátor könyvét divatba hozza. Hiszen Salamon megírja, de talán mondhatnánk azt, hogy hosszú évtizedeken keresztül ugye ketté szakad az ország, egymással háborúznak, akkor az északi ország részben egy új főváros, Samáriát építik föl, állandó konfliktusok vannak, háborúban nem tudnak az emberek a bölcsességgel foglalkozni. Szóval ahhoz, hogy akár a művészetek területén, akár a képzőművészetben, festészetben, de főként az irodalomban, vagy a filozófiában az ember valami nagy dolgot tegyen le, valami olyan dolgot, amelyen az évszázadok vasfoga sem fog ki, oda békesség kell. Vagy legalábbis azt mondhatom, hogy általában békesség kell. Szóval Ezékiás király lehetett az, aki felfedezi valahol a különböző írnokok által félretett prédikátori könyvet, és végül is modernizálja. Néhány kifejezés ugye évszázadok alatt megváltozott, aktualizálja, de lényegében semmi más nem volt, mint egy nyelvi lektorátus, és ezután közkincsé adja. A mai prédikátor könyve, tehát ami rendelkezésünkre áll a bibliai héber nyelven keresztül, azt tudjuk mondani, hogy rendkívül modern, de erre a későbbiekben talán már itt konkrétan vissza is következtethetünk. Keletkezési időre konkrétan nem tudunk gondolni, hiszen amit előbb említettem, a szerző nem csupán saját gondolkodását, gondolatát teszi bele a Prédikátor könyvébe, hanem évszázados hagyományokról söpri le a port. Jobb könyvével egyidős, Jobb könyve a Krisztus előtt 18.-20. században, tehát gyakorlatilag 4000 esztendős bölcsességi gondolkodást tartalmaz. Szóval kész képes a Prédikátor könyve akár 1000 éves tradíciókat, szájhagyomány formájában továbbító tradíciót, és ha valaki azt gondolja, hogy a szájhagyomány az valami kétes dolog, annak a hallgatónak, nézőnek rögtön azt kell mondjam, hogy jól gondoljuk meg, mert a szájhagyomány az sokkal pontosabb, mint az írott hagyomány. Az írott hagyomány, egyrészt gondoljunk az ókorban, hát néhány kópiát jelentett. Mondjuk a Tórával kapcsolatosan Mózes idejében, amikor kialakul a Tóra, én nem hiszem, hogy a Tórából 20 példánynál több volt az izraelitáknak a honfoglalás idején, Józsué idejében. De azt is megmerem kockáztatni, hogy 12 példánynál nem volt több. Miért? Minden törzsnek volt egy. És akkor gondoljuk csak el, hogy milyen félelmetes, törékeny 12 kópia a világon. Olyan hamar egy háborúnál, egy természeti katasztrófánál, egy özönvízszerű esőzésnél, egy tűznél, egy pusztító tűzvésznél, akár minden kópia megsemmisülhet. De a szájhagyomány az nem. Az írott hagyomány addig marad fönn, amíg egyetlen egy kópia létezik belőle. Az másolható. A szájhagyomány pedig addig marad fönn, amíg abból a nemzetből egyetlen egy ember létezik. És azért gondolják el, hogy egy olyan nemzet szájhagyományáról szólunk, amely képes volt bármikor a Tórát 15-17 éves korára bárki elsajátítani. Még ma is vannak ilyen kiváló, főként az orosz vidéken származó zsidó rabbik, akik fejből elmondják a Bibliát bárhonnan. Bárhonnan, bármikor. Csak elkezdem mondani, vagy bemondom, hogy melyik fejezet, melyik könyv, melyik fejezet, melyik versétől. Néhány másodpercig gondolkodik, és elkezdi mondani. Félelmetes dolgok. Tehát a szájhagyomány az egy hihetetlenül értékes dolog. Talán múltkor említettem, hogy nem olyan rég kimutatták azt, hogy az a játék, ami gyerekkorunkban, hát legalábbis a tőlem idősebbek, de még lehet, hogy a tőlem néhány évvel fiatalabbak is játszották, de ha én már a fiamnak mondanám, a 33 éves fiamnak, akkor meglehetősen furcsán tekintene rám ezt a régi játékot, hogy nem ér a nevem Ipiapacs 1-2-3. Már nem emlékszem sokra, de tudom, hogy játszottuk. Tessék megkérdezni, hogy most hány ember emlékszik erre a fiatalok közül. Miért? Mert egy szájhagyománynak vége szakadt. Bejött a technika, bejött a televízió, a magnetofon, a különböző modern híradás technikai eszközök, és egy szájhagyománynak vége szakadt. Tetszenek tudni, hogy ez a szájhagyomány, ez egy egyiptomi játék? Mózes játszotta. Számolják ki, 3500 éves játék. És hogy ez a játék milyen kusza úton jutott el Európába, meg Magyarországra, ez egy külön tanulmányt, monográfiát érdemelt volna. De a szájhagyomány megőrizte Mózes játékát. De ha így megyünk tovább, akkor ezek már csak múzeumi kelléktárak lesznek. Tehát a keletkezési időre Prédikátor könyvében nem tudunk így pontosan rámutatni. Mert azt tudjuk, hogy Salamontól visszamenőleg több évszázados hagyományt tartalmaz. Az istenfélelem azonban nagyon-nagyon fontos számára. Mert azt mondja, hogy a dolognak summája mindezeket halván ez. Figyelünk, halván, nem olvasván, halván. Az Istent féljed, az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet Isten ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Szóval a fő gondolatmenete a Prédikátor könyvének az istenfélelem, az iratok csoportjába találjuk feljegyezve. Nagyon jól tudjuk, hogy az Ószövetség három nagy irodalmi részből áll. A Tórából, a prófétákból és az iratokból. A Tóra, a Növéim és a Kötóvim. Tehát az iratok csoportjába tartozik, egy olyan tudományt ad tovább, amely majd ezer esztendős, Izrael keletkezésének határain túlmutat, és el kell mondani, hogy ez a bölcsesség, a hokmá. Ez külön érdekesség, hogy ez kérem szépen a héberben egy nőnemű szó, ismételtem. Mint ahogy a Szófiá is, Hé Szófiá. Szóval valószínű, hogy az ókori hölgyeket jobban érdekelte a bölcsesség, mint az ókori urakat. Vagy legalábbis erre következtethetünk a különböző végződésekből. Szóval nehogy arra gondoljunk, és senkiben nem szeretném azt az érzést

törődni, mint az izraeliták. Pedig ők voltak a valóságban majdnem a legkisebb nép. És lényegében azt látjuk, hogy a bölcsesség irodalom mai megfogalmazásában a Prédikátor könyve a fogság utáni nyelvi kifejezésekkel maradt fönt számunkra. Ebből az emberek pedig arra következtetnek, hogy hát akkor, ha ilyen modern a nyelve, ugye a fogság a Krisztus előtt 6. század, és akkor ezt a Krisztus előtt 4. századra teszik, ha ilyen modern a nyelve, akkor kérem szépen, akkor keletkezett. De ebben az időben nem csináltak mást, mint Ezékiás reformja után, még egyszer a fogság után aktualizálódott, és egyszerűen az akkor élő népnek a nyelvére nyelvtani alakokkal is aktualizálták. Nem megváltoztatták, hanem a szép nyelv nyelvtani ékességeit helyezték bele. Hadd hozzak én erre egy példát. Két példát hozok. Az első a Homérosznak az Illiásza. Kérem szépen, a Homérosz Illiásza Homéroszhoz képest 500 esztendővel későbbi verzióban maradt fönt számunkra. Tehát pontosan 500 esztendővel későbbi. Vagy mondhatnánk még találóbban, hogy 1590-ben Károli Gáspár lefordítja magyar nyelvre a Szentírást. A King James angolféle kiadás ezzel 2 év múlva később jelenik csak meg. Tehát Károli nagyon-nagyon tökéletes, szép fordítás, és azt mondanám, hogy ha a King James-t és Károlit egymás mellé tennénk, ugye a tudomány nagyon sokat hivatkozik King James fordítására, ami tényleg nagyon szép. Azt kell mondjam, hogy mi magyarok kihúzhatjuk magunkat, mert szerintem Károli Gáspár nemhogy másodlagos lenne a King James fordításhoz képest, de anélkül, hogy én most megversenyeztetném, legalább olyan értékes, mint a King James, ha nem értékesebb. Szóval, ha veszük az 1590-ben Vizsolyba kiadott Bibliát, és veszünk egy mostani modern nyelvű Károli Gáspárt, ugye voltak ennek elég sok kiadása, 1917-24, aztán voltak még egy másik 70-es revíziója is. Tehát ha veszük a modern Károli Gáspárt, és veszük az eredetit, hát, mintha nem is ugyanaz írta volna, nyugodtan elhozhattam volna azt a újra nyomtatott kétkötetes vizsolyi bibliát, ami otthon a könyvtáramban van, és érdekességképpen ki lehetett volna tenni az asztalra, hogy az előadás utána nézegessük. Hát, aki nem ismeri a Bibliát, ember legyen a talpán, aki azt el tudja olvasni. És ez is Károli, meg az is Károli. Akkor most melyik az eredeti, kérem szépen? Hát mind a kettő. Mert ha most Károli besétálna ide Érdre, valami okból kifolyólag és leülne, akkor azt hiszem, hogy nagyon nehezen értené, és azon gondolkozna, hogy milyen idegen nyelven beszél, melyik országba csöppentem én bele. Hát kérem szépen, Magyarországra csöppent Károli, de valószínűleg ebből az előadásból nagyon-nagyon keveset értene. Miért? Mert 500 esztendő alatt kérem szépen a magyar nyelv változik. Nem véletlen, hogy minden generációnak 40 évente újra-újra kell fordítani a Bibliát. És erről van szó a Prédikátor könyvével kapcsolatosan. Az nem érv, hogy a Krisztus előtt 4. századi relatív modern héber kifejezéseket, nyelvi sajátosságokat hordoz magán a szöveg. Ez csak azt jelenti, hogy ez a könyv évszázadokon keresztül az érdeklődés középpontjába állt, és ezért nyelvi szempontból is újra és újra generációnként aktualizálták. Igen, a mi nagyszüleink még süközve beszéltek.
De ha én itt elkezdenék most önöknek sok süközve beszélni, akkor valószínűleg, hogy

0: furcsán néznének rám, és azt is el tudom gondolni, hogy a Szabad Egyetem szervezője, Zarka Péter úr nem hívna meg többé, és eltekintene személyemtől. Miért? Mert ma már nem divat. A nyelvünk ennyit fejlődött. De bizony még az én nagymamám, meg az önök nagypapája is süközve beszéltek, mert akkor még ennek nem volt problémája. Tehát a nyelv folyamatosan változik és alakul. Miről van szó? Arról van szó benne, hogy érezzük azt a sok gyönyörűséget, amit az Isten ad. És a Prédikátor könyve és a bölcsesség irodalom az nem az embert emeli föl az Istenhez, hanem az embernek egy olyan szemet, egy olyan érzést lát, hogy egyszerűen meglátjuk a dolgok mögött azt, hogy egy teremtő Isten van. És a Prédikátor könyvének az elején bizony sok minden boldogság érzéséről beszél, és elmondja, hogy ha a boldogságban nincs ott az Isten, ha az én örömömben nincs ott az Isten, és azért ne felejtsük, ez nem egy ateista világban keletkezett. Nem egy olyan szekuláris világban, mint mi Európában. Persze, ha a statisztikát nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy az ateizmus az a legkisebb probléma Magyarországon. De gyakorlatilag hiába keresztény Magyarország papíron. Menjünk csak és nézzük meg, hogy úgy reggelente hány ember megy be egy templomba, bármilyen templomba. Nem érünk rá az Istenre, hát majd jön karácsony, akkor bepótoljuk. És pontosan erről van szó, hogy ezt a szemléletet akarja a Prédikátor könyve kiírtani vagy megváltoztatni az emberi gondolkodásban. Örülhetsz, lehetsz boldog, azt mondja. Csak az Isten is legyen ott az örömben és a boldogságban. Azt mondja, hogy minden emberi cselekvésnek megvan az ideje. Ideje van a sírásnak, ideje a nevetésnek. Ideje van a szaggatásnak, és ideje van a varrásnak. És ez nem más, mint egy gyakorlati bölcsesség. Bölcs ember az volt az ókorban, aki úgy élt, ahogy a bölcsesség ezt megkívánta. Mi pedig valami olyan életet élünk, hogy földobunk egy nehéz követ, alálunk, és aztán visszaesik a fejünkre, és aztán mindent szidunk. Szidjuk a jóistent, a követ, a gravitációt, meg mindenkit. Ez nem bölcsesség. A bölcsesség ott kezdődik, ha valaki földobja a követ, ne álljon alá, sőt, fusson el minél messzebb. Ezt a szemléletet akarja kialakítani, és ezért mondja, hogy megvan mindennek az ideje. És annak is megvan az ideje, amikor Isten feláll, és valamit tesz. Nagyon érdekes, hogy miközben egy gazdag király, egy bőséggel rendelkező gazdag király írja ezt a könyvet, mégis a szeme mindig a szegényekre fordul, szegényekre néz és tekint. És azt mondja, hogy a szegényeknek nincs vigasztalójuk, de a végén megtalálja, hogy van mégis, és ez nem más, mint maga az Isten. A szorgalmasaknak meg kell állni az élet munkájában, a resteknek pedig többet kell dolgozni. És a Prédikátor könyv ilyen szempontból a 21. században, ma Magyarországon egy hihetetlen modern könyv. Higgyék el, hogy sokkal boldogabbak lennénk, ha a Prédikátor könyvét úgy elolvasgatnánk, és ez a Prédikátor könyv nem arra való, hogy végigolvassuk, mint egy regényszerűen, mert megtehetem Márk evangéliumával, vagy János evangéliumával, vagy akár Jeremiás könyvével. Hiszen a cselekmények epizódszerűen követik egymást. Itt pedig nem arról van szó, hanem magvas mondások. És ezek a magvas mondások rendkívül sok életigazságot tartalmaznak. Az öregek megfigyelésén alapult. Évszázadokon keresztül adták át apáról fiúra, anyáról leányzóra, és aztán Salamon, mint ahogy a mi Kodály Zoltánunk tette, elment vidékre. Neki még nem volt MP3, meg MP5, meg magnetofonja, hanem leült, és az öreg nénikkel és bácsikkal beszélgetett. És azok elmondták az álruhába ott ülő királynak, hogy mit hallottak ők az apjuktól, nagyapjuktól, dédapjuktól. És a király elővette, és azonnal feljegyzetelte. Ezeket később rendszerbe tette, írnokainak átadta, javította, utána nézett. Néha több variációt hallott, több szálon futó dolgokat ugyanúgy, azokat szétosztotta, hogy ne legyenek egymás mellett. Az egyiket ebbe a fejezetbe tette, a másikat abba a fejezetbe. Van férfiakról szó benne, és van nőkről. Van fiatalokról benne szó, és van idősekről. Nagyon óv Salamon a meggondolatlan beszédtől. Mert az, aki meggondolatlan a beszédben, azt mondja Salamon, az az élet más területén is hajlamos lesz meggondolatlanná válni. A gazdagság azt mondja, hogy hiába valóság. A gazdagság nem tesz boldoggá. Mert a boldogság az azt jelenti, hogy az Istenre találtam. És szegény ember sokszor azt mondja, hogy sokkal boldogabb, mint a nagyon gazdag ember az ő hatalmas, nagy házában. És azt mondja, ha az emberek megelégedettek lennének, akkor tényleg boldogabbak lennének. És azt hiszem, hogy ez a mai világnak is szól. Nem vagyunk elégedettek. Minden, amit az életben elérünk, hiába való. A gazdagság, a tisztesség, a különböző tisztségek, amiket kapunk, ezek mind csak átmenetiek. És ha mindezek mögött nem vesszük észre magát az Istent, akkor nem fogunk boldogok lenni. Engedelmesség, van egy külön fejezet. Engedelmesség a feleség iránt. Hát, ha valaki tudta, akkor igen. Neki kellett engedelmeskedni, hiszen ne felejtsük el, hogy politikai házasságokat kötött. A fáraó lányát vette el, és ezeken a politikai házasságokon keresztül próbálta a békét kialakítani. Tehát egy olyan bölcsességi gondolkodást alakít ki a közgondolkodásban, amely évszázadokon keresztül és évezredeken keresztül meghatározza az emberek mindennapjait. És nagyon szép, amikor a fiatalokról szól, azt mondja, hogy örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved az ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útjaiban, és szemeidnek látásaiban. De megtudd, hogy mindezekért az Isten téged egyszer ítéletre fog vonni. Tehát Salamon egy kicsit magáról beszél, az ifjúkori hévségeiről. Salamon lenyugszik, megnyugszik. Látja azt, hogy nem tudta megváltani a világot, hiába épített hatalmas épületeket, hiába emelte föl a templomot, a szegénységet nem tudta megszüntetni, a boldogtalanságot nem tudta megszüntetni. Látta, hogy az emberek mi mindent megtesznek a gazdagságért, a boldogságért. De elmondja, hogy az igazi boldogság csak Istenben van, csak Istennel valósítható meg. Mindaz, aki a földi viszonyok között gondolkodik, soha, de soha nem fog boldog lenni. Azt mondja, nincs még benne feltámadás itt, ahogy azt előbb említettem. És a por földé lenne, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki azt adta. Salamon ott áll a halál kapujában, az életének a végén, és tudja, hogy mindent, amit tett, az Isten ítéletre fogja őt vonni. És ezért a végén az utolsó szavak, a dolog summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az embernek fő dolga. Mit kívánhatnék mást? Olvassák el a Prédikátor könyvét, legyenek boldogok, ne úgy, mint ahogy talán eddig akarták, hanem Istennel. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja önöket!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Szívleld meg az intést, és hallgass az okos beszédre. Példabeszédek könyve 23. fejezet 12. vers.

Az iskolában hetente van erkölcstanórátok. Ez nem véletlen, hiszen a mai világban különösen szükség van rá. Mert különféle, egymásnak nem egyszer ellentmondó erkölcsi felfogással bíró értékrendű diákok kerülnek egy osztályba. Meg kell tanulni eligazodni az egymásnak gyakran ellentmondó értéktartalmú információk között, illetve választást igénylő helyzetekben a lelkiismeretetekre hallgatva erkölcsileg helyes döntéseket hozni. Tanáraitok a közös, örökérvényű társadalmi normát követő értékrendet próbálják átadni nektek. Ugyanakkor nyitottságra, a különbözőségek elfogadására nevelnek.

0: Milyen erkölcsi tanításra kell hallgatnod, Salamon szerint? Ami az Istentől jövő bölcsességből származik. Ki kell, hogy alakuljon benned egy helyes értékrend és erkölcsi ítélő képesség, érzékeny lelkiismeret, a jó és a rossz megkülönböztetésének képessége, reális önismeret és egy egészséges önbecsülés. Tanuld meg megbecsülni, tiszteletben tartani a másik véleményét és meggyőződését, amellett, hogy helyesen fejezed ki a saját érzelmeidet és gondolataidat. Tanulj meg kapcsolatokat kialakítani és fenntartani, alkalmazkodni, felelősséget vállalni, kérdezni, megbirkózni nehéz helyzetekkel, konfliktusokat és indulatokat kezelni, önfegyelmet, együttérzést, hogyan dönts önállóan, miként mondj nemet, és még sok minden mást ahhoz, hogy harmonikus életed legyen.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Európa nap Magyarországon. 1989. augusztus 19-én az osztrák-magyar határon, Sopron közelében békedemonstrációt tartottak. Az ellenzéki kerekasztal pártjai által rendezett pán-európai pikniken keletnémetek százai szakították át a határt a határőrök hallgatólagos beleegyezésével. A pán-európai piknik fontos előzménye az Európát kettéosztó vasfüggöny átvágásának, Németország egyesülésének és az Európai Unió keleti kibővülésének. Erre az eseményre emlékezünk az Európa nap elnevezésű találkozóval, amit 1990 óta minden évben augusztus 18-án rendeznek meg az osztrák határ közelében. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta első ülését a bizottság, amely felügyeli rendkívül jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Látod-e, Isten? Megelevenül a Gájera prédikátorok története a protestáns sokadalmon. Az idén negyedik alkalommal megrendezett program a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának hálaadó Isten tiszteletével kezdődik az államalapítás előestéjén a bécsi kaputéri evangélikus templomban, írta közleményében a szervező, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány. Augusztus 20-án délelőtt a bécsi kaputéri templomban interaktív zenés foglalkozással várják a gyermekeket, majd zenei előadások, kórus találkozó és orgona maraton követi egymást. Ezzel párhuzamosan a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében kerekasztal beszélgetéseket tartanak, amelyek témái az egyházak helyzete a szocializmusban, a gyógyítás és Isten kapcsolata és a mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségei. A Kapisztrán téren föllép Agárdi Szilvia énekesnő, Kéri György Skót Dudán ad elő protestáns dallamokat és egyházi énekeket. A színpadon elhangzik továbbá a Fabonyi Tamás ötletéből született Szabó T. Anna verseire és Grillus Dániel zenéjére épülő Látod-e Isten? Című Gája laboratórium. Emellett ugyancsak a Kapisztrán téren kézműves foglalkozások, cserkészprogramok, protestáns kiadók és ifjúsági közösségek várják az érdeklődőket. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma kedden napos, kicsit felhős az időnk, sajnos kevés helyen alakulhat ki eső. Északias a szél, és 24-29 fokunk van. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Oldás és kötés. Semmi sem rendezettebb, mint az, amit a szeretet rendezel, és semmi sem szabadabb, mint az, amit a szeretet köt össze. Chiara Lubich.

0: az álmok földjén.
1: És mindenki, aki hallotta Jézust, csodálkozott értelmén és feleletein. Lukács evangéliuma, 2. fejezet, 47. vers.

Krisztiánnal közölték a szülei, hogy délelőtt a gyülekezetbe kell mennie. A fiú gyanította, hogy a nagyszülei mit sem tudnak arról, hogy ő már egy éve az elmúlt vakáció óta nem jár gyülekezetbe. Végül megérkezett az imaházba. Körülnézett. Épp olyan volt, mint tavaly. Nincs egyetlen korombeli fiatal sem, gondolta Krisztián. Az Isten tisztelet a felénél tartott, amikor a zenére lassan álomba szenderült. Aztán következett a prédikáció, ami egyenesen az álmok földjére röpítette. Tudom, hogy a szüleim jót akarnak, de ez a gyülekezet nem nekem való, gondolta Krisztián. Nem könnyű rájönni, hogy milyennek kellene lennie egy veled egykorú fiatal kereszténynek, ha egyáltalán képes vagy egy napon emlegetni a fiatal és a keresztény szavakat. Krisztiánhoz hasonlóan sok gyermek vagy fiatal számára a gyülekezetbe járás egyenértékű az álmok földjére szóló jeggyel. Számolod a téglákat, mind a 4672 téglát egyenként, majd szépen, lassan elalszol. Vajon csupán ennyit várhatsz el? Vagy talán a gyülekezet ennek épp az ellenkezőjét jelenti? Zajos játékokat, túlzott lelkendezést vagy szórakoztatást? A vezetők lemondtak a Biblia tanulmányokról, mert amúgy senki sem figyel rájuk. Ezért már csak szórakoztatni akarják a gyerekeket, mert így megakadályozzák őket abban, hogy rossz véleményt alkossanak a gyülekezetről. Vajon ez minden?

milyen lehetett Jézus, amikor annyi idős volt, mint te? Jézus Isten fia volt. De ettől még nem volt furcsa fiatal. Ugyanazokkal a kihívásokkal szembesült, mint te. Beleértve azt a kísértő sugallatot is, mely szerint a gyülekezet csak a szülőknek és a fura embereknek való. Csak hogy Jézus nem veszett el az álmok földjén, vagy az ifjúsági csoport csínytevései között, inkább a növekedést választotta. A vele kapcsolatba kerülő felnőtteknek nem kellett kérlelniük Jézust, hogy hallgasson rájuk. Ellenkezőleg, ő ejtette ámulatba a felnőtteket a nehéz kérdéseivel és a hiteles válaszaival. A tanulás a templomban számára olyan fontos volt, hogy még azt sem vette észre, hogy a szülei már hazaindultak. És milyen eredményt ért el? Jézusból olyan felnőtt lett, aki nem csak az embereket ejtette ámulatba, hanem még Istent is.

0: Valószínűleg már tudod, hogy keresztény ifjúnak lenni többet jelent az ifjúsági csoport összejövetelén való részvételnél, vagy olyan prédikációk meghallgatásánál, amelyek alatt, bizony, álomba szenderülsz. Még ha a veled egykorúak közül senki sem veszi észre, hogy képes vagy fejlődni, hidd el, Jézus biztosan látja. Ő kész a segítségedre sietni. Ennél kevesebbel sose elégedj meg.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Hétfő esti szókép.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. A mai ifjúsági műsorban köszönt benneteket Czerina Elek Éva. Szabó János Róbert, református esperes, korábbi évekkel ezelőtti igehirdetésének szerkesztett változatát hoztam nektek. Fogadjátok szeretettel!
2: Sziasztok! Sorozatunk 6. adásához érkeztünk. Miközben a sorozat egyes magyarázatain dolgoztam, ott motoszkált bennem az, hogy a 10 parancsolat minden egyes parancsáról több előadást is írnom kellene ahhoz, hogy teljességgel meg tudjam mutatni nektek, mennyire gazdag és mennyire izgalmas az egész. És bár ma egy igen rövid mondatról beszélek nektek, mégis már az elején látom, hogy úgy fogok tőletek elbúcsúzni, hogy még lett volna mit mondanom. Ne ölj, szól a 6. parancsolat, amely annyira egyértelmű, hogy magyarázatra sem szorul. Vagy mégis? Az egészségügyi világszervezet, a WHO, egy 2000-ben végzett felmérése szerint a világon 40 másodpercenként lesz valaki öngyilkos, 60 másodpercenként ölnek meg egy embert, és minden 100. másodpercre jut egy fegyveres konfliktus valahol a világban. Maga a jelentés döbbenetes tényeket és számokat tartalmaz. 2000-ben 815 ezer ember végzett magával, és ezek közül a legtöbben 60 évnél idősebb férfiak voltak. A vizsgálat szerint 2000-ben a gyilkosságok száma emelkedett a fiatalok körében, és ezen emberölések oka legtöbb esetben a kábítószer, az alkohol és a lőfegyverekhez való könnyű hozzáférés volt. A 2000-es felmérés óta eltelt 11 év. Csak sejtem, mert a mai adatokat nem ismerem, hogy az eltelt 11 évben csak tovább romlottak ezek a statisztikák. És ez a felmérés csak az öngyilkosságokról, a gyilkosságokról, az erőszakos cselekedetekről szólt. De az ölés finomabb, civilizáltabb, azaz elfogadottabb formáival nem foglalkozott. Mert nem csak úgy lehet ölni, hogy végzek magammal, és nem csak úgy, hogy lelövök valakit. Ölni lehet civilizáltabban is. Ha nem törődöm a saját egészségemmel, és önpusztító módon élek. Ha a szavaimmal olyan légkört teremtek valaki körülét, szép lassan felöllöm az idegeit. Hozzá sem kell érnem valaki, ez mégis gyilkossává lehetek, ha lépten nyomon hangot adok a gyűlöletemnek, és az irányában érzett haragomnak. És vajon nem gyilkossága az, amikor felelőtlenségem miatt egy másik emberi életnek kell pusztulnia? És vajon nem gyilkossága az abortusz? Magyarországon évi 100 000 magzatot pusztítanak így el, s ha az abortuszok okait vizsgáljuk, akkor nem az édesanyja egészsége, hanem a kényelem és a felelőtlen szexuális élet az, ami miatt meg kell halnia egy útnak indult életnek. Mert vajon az élet az öntudattal kezdődik, vagy az élet élet attól a pillanattól, hogy megfogan és a petesejt osztódni kezd? S vajon nem gyilkossága az, amikor feléjük a jövendőt azzal, hogy szennyezzük a környezetünket, vagy a pillanatnyi profit érdekében nem törődünk semmivel és senkivel? S végül nem gyilkossága az, amikor nemzedékeket fosztunk meg a boldog és értelmes élet lehetőségétől? Ha elherdáljuk a közöset, mert csak saját önző céljaink megvalósítása lebeg a szemeink előtt. És végül nem gyilkossága az, amikor segíthetnénk, tehetnénk valamit valakiért, aki bajban van, de közömbösen elfordítjuk a fejünket, és tétlenül nézzük a másik szenvedését? A fenti felsorolást a végtelenségig folytathatnám, és talán egy egész adásidőt ki is töltene, de ezt megteszik helyettünk mások. A néhány feltett kérdésemmel inkább az volt a célom, hogy meglássátok, mennyire fontos Istennek ez a parancsolata, ne ölj! Mennyire fontos az, hogy megértsük azt, hogy ezzel Isten azt akarta belevésni az agyunkba, de legfőképpen a szívünkbe, hogy mennyire fontos dolog az élet. Mert a ne ölj parancsolat elsősorban nem a gyilkosságokról szól, hanem mindenek előtt hirdeti az emberi élet tiszteletét. S ha lehetne rangsorolni az emberiség bűneit, akkor biztosan benne lenne a top 10-ben, hogy mennyire nincsen értéke az emberi életnek. Hányan bújtak el a cél szentesíti az eszköt hazug elve mögé, és háborúkban, régi és újkori népirtásokban ezrek, tízezrek és milliók élete fölött mondtak játszik könnyedséggel halálos ítéletet. A ne ölj parancsolatot az az Isten adta, aki mindenkinél jobban tudja azt, hogy mekkora értéke van az emberi életnek. Azért, mert Isten teremtette az emberi életet. Ahogyan olvassuk a Bibliában, azután megformálta az Úristen az embert a földpolából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé. Dávid egyik zsoltárában úgy beszél Istenről, hogy nálad van az élet forrása. Ha van valami, Ami a legjobban köthető Isten személyéhez, akkor az az, hogy ő az élet forrása, eredője, teremtője. Jézus is többször beszél arról, hogy ő az élet. Az emberi élet tehát egyedülálló, páratlan csoda, amelyet mi sokszor saját hibánkból, magunk és mások számára is elviselhetetlen teherré tudunk tenni. Mert az, amit Dávid még tudott, amiről a 16. Zsoltárban val, megismerteted velem az élet útját, vagyis te, aki az életet teremtetted és ajándékoztad az embernek, taníts meg arra, hogy miért tetted ezt. Taníts meg arra, hogy mi a célja, mi a rendeltetése, mi az értelme az életemnek. Ezt mi már elfelejtettük. Nem is, inkább nem akarjuk tudomásul venni. És minél messzebb sodródunk életünk teremtőjétől, annál nagyobb a talány, annál kevésbé lesz értékes az a csoda, amit életnek neveznek. Mert Isten, aki életet teremtett, nem akarja elpusztítani az életet. Még az özönvíz történetében is megtartja azokat, akik hozzávaló hűségükkel az élet pártjára álltak. A pusztítás fiai nem Isten fiai, hiszen az ellene fellázadó, rá nemetmondó emberről is ezt mondja ő. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Ezt nem értették a középkor keresztényei. Amikor az inkvizíció intézményével vagy a keresztes háborúkkal írtották, akik nem Istentől való igazság útját járták. És ezt nem értik azok sem, akik a törvényt lobogtatva ítélgetik a világot, valamilyen magasabb erkölcsi jóság védelmében. Isten nem az erőszak híve, és senkit sem kényszerít vagy pusztít el valamilyen önző cél érdekében. A halál útja sokkal inkább az ember választotta út. Mert az ember az, aki nemet mondott, az Isten ajándékozta életre, és inkább választotta a halálnak útját. Miért? A Biblia szerint, mert minden útját helyesnek tartja az ember. De figyelmeztet is, hogy van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. Isten tehát az élet ajándékozója, és egyszer ő fogja majd számon kérni azt is, hogy mit kezdtünk azzal az ajándékkal, amelyet tőle kaptunk. Mert az Úr azzal a felelősséggel ruházta fel az embert, mint akinek törődnie kell a másik emberrel és önmagával is. És ezzel a felelősséggel nem csupán egymásnak tartozunk, hanem elsősorban Istennek. Az pedig, ahogyan az ajándékkal bánunk, mindig azt árulja el, hogy hogyan viszonyulunk az ajándékozó személyéhez. Vagyis, ha szeretjük Istent, akkor az emberi életet is tisztelnünk kell. A gyilkosság, az ölés gondolata eredetileg nem volt jelen ebben a világban. Isten enélkül alkotta és hozta létre az univerzumot. De hát akkor honnan ez a pusztító indulat? Mint minden emberi nyomorúságunk, ez is arra vezethető vissza, hogy az ember tudatosan nemet mondott teremtőjére. Mint minden gonoszságnak, pusztításnak, a gyilkosságnak a gyökere is a megromlott bűnös emberi természet. Nem véletlenül mondja ezt Jézus, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások. Vagyis a szívünkben sok egyéb mellett, mint apró magok, ott vannak a gyilkosság, a pusztítás magvai is, és csak a megfelelő táptalajra várnak, hogy életre keljenek. Ezért nem mindegy az, hogy mire és minek nyitom ki a szívem, az életem. Ezért nem mindegy, mivel táplálom magam lelkileg, hogy milyen társaságba járok, hogy kikkel barátkozom, mit olvasok, mit nézek a televízióban, és milyen játékokkal játszom a számítógépen. Mert mindezek hatással vannak rám, és erősíthetik a bennem lévő gonoszságot. És persze csak szélsőséges esetekben vezet a televízió és a számítógépes játék nyílt agresszióhoz, de ezek a szélsőséges esetek is azt mutatják, hogy kire jobban, kire kevésbé, de mindannyiunkra hatással van az, amit beengedünk az életünkbe. Kivétel nélkül mindannyian úgy születünk erre a világra, hogy fogékonyabbak vagyunk a rosszra, mint a jóra. Ez a bűn természete. Hajlamosabbak vagyunk pusztítani, mint építeni. Rombolni egyébként is könnyebb, mint valami szépet létrehozni. A rendetlenséghez, az űrzavarhoz nem kell nagy erőfeszítés. Elég, ha csak elengedi magát az ember, és sodródik minden ellenállás nélkül. Ahhoz, hogy fogékonyabbak legyünk a jóra, valaminek bennünk kell megváltoznia. Uralomváltásra van szükség. Isten kell, hogy átvegye az életünk irányítását, hogy képesek legyünk a többé válásra, hogy kitörjünk megromlott természetünk meghatározta ön és másokat pusztító életünkből. Istenre van szükség ahhoz, hogy ne teherré, hanem támasszá legyünk mások számára. Isten segítségére van szükségünk ahhoz, hogy civilizált gyilkosokból az élet embereivé legyünk. Vegyük komolyan a Biblia tanítását. Ne tévelyegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testéből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát még időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.

A gyilkosság a bűneset következménye. Erről szól Káin és Ábel története. A történelem első gyilkossága. Azóta nem sokat változott a világ. A háborúkban a káini gyilkossághoz hasonló esetekről számolnak be a háborút átélt emberek. Csak a fegyverek, a technikai eszközök lettek modernebbek ma, az indulat ugyanaz. Hiszen ki gondolná, hogy a családban egymásra utalva élők egyszer csak egymás ellen fordulnak? Ki gondolná, hogy a békés szomszédok egyszer csak egymásnak esnek? S milyen figyelmeztető jel számunkra, hogy ez az első gyilkosság nem idegenek között lezajló, nem harci cselekményekben történt halál, hanem testvérgyilkosság. Milyen felkiáltó jel számunkra, hogy mennyire nem tud az ember uralkodni az indulatain. Egy híres rendező filmje már címében is kánaáni indulatot sugal. Született gyilkosok. Pedig Isten, látva Káin szívét, még figyelmezteti is. Ha pedig nem jót cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Isten már az Ószövetségben is felajánlja a másik utat, a békesség lehetőségének útját. Hogy ne inkább nekünk, akik Jézus Krisztus, maga az út által kaphatunk békességet. S milyen szörnyű belegondolni, hogy ez a békesség is Jézus megölése által lett a miénk. Akkor lesz az enyém is, ha rálépek az ő útjára. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Efezusiakhoz írott Páli levél, 2. fejezet, 14. vers. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. 2 hét múlva a 7. parancsolattal folytatjuk. Sziasztok! A Magyar Evangéliumi Rádió adását hallottátok.

0: Nagyon-nagyon fontosnak éreztem azt, hogy ezt az élményt, ezt elmondjam nekik. Azért is, hogy tudják, hogy ha itt most bármilyen irányban dől el a dolog, bármi történik, akkor az úgy jó lesz.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Dönsz Kovács Teodóra, mai vendégünk, kapott egy új születésnapot a tavalyi évben. Dóri megosztja velünk a hitével is szorosan összekapcsolódó történetét, amelynek különleges módon végül több százan részesei lettek. Hallgassák őt szeretettel! A Lélekhangolóban vendégünk Dönsz Kovács Teodóra, közgazdász és humán ökológus, három kisgyermek édesanyja. Főként azért hívtuk meg, hogy elmondja azt a megélését, ami a tavalyi évben indult el, és még máig is kihat az ő életére. Gyakorlatilag a halál közelébe került, és onnan kapott egy új életet. Majd meglátjuk, hogy hol van Istennek a szerepe ebben a történetben. Honnan indultál evangélikusként?
0: A pécsi evangélikus gyülekezetben nőttem föl. Az apai nagyapám, Dönsz Tivadar, Debrecenben a 40-es évek elején volt evangélikus lelkész. Nekem személyesen viszonylag kevés, de nagyon meghatározó élményem van ő vele. Nagyon sokat jelentett az én hitbeli fejlődésemben, főleg így a konfirmáció után és később egy pár fontos beszélgetésünk volt. Egyébként Balikó Zoltán bácsi keze alatt nőttem föl, és konfirmáltam. Utána nagyon meghatározó élmények voltak a Pécsi Evangélikus Ifjúsági Csoport, a Jónás és Jézus őselőadása, amiben részt vehettem, a Genesdiás Ifjúsági Konferenciák, az első szélrózsa találkozók, és azok az énekek, amiket ott énekeltünk, azok máig visszacsengenek. Később Budapestre kerültem tanulni, és akkor kerestem gyülekezetet, elsősorban evangélikus gyülekezetet, de végül is úgy alakult, hogy református rokonságom révén egy református gyülekezetbe, a Klauzál téri, vagy Gyulai Pál utcai gyülekezetbe kerültem. Ez a gyülekezet akkor arra az időre az én otthonommá vált, és még abban a gyülekezetben jártunk, amikor megismerkedtem a férjemmel, és házasságot kötöttünk, születtek a gyermekeink, van egy 11 éves lányunk, és 8 éves ikerfiaink, és hát ahogy bővült a család, úgy kinőttük a lakást, és akkor Kispestre költöztünk, és hát itt visszanyúltam az evangélikus gyökereimhez, és így kötöttem ki, és találtam rá a kispesti evangélikus gyülekezetre, úgyhogy így kerültünk ide.
1: Miért ez az irány érdekelt téged, amivel foglalkozol? Mikor csodálkoztál rá a természetre, a természet csodáira és a környezetvédelemnek a fontosságára? Ha egy kicsit erről is kérdezhetlek.
0: Gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem kirándulni, nagyon szerettem a természetet. De valahogy soha nem fordult meg a fejemben, hogy én szakma szerint vagy hivatás terén ezzel akarjak foglalkozni. Az idegen nyelvek szeretete dominált, ezen az irányon indultam el a felsőfokú tanulmányaimban is. Amikor a főiskolán végeztem, akkor még mindig nem tudtam, hogy mit akarok kezdeni magammal, csak annyit tudtam, egy ilyen nagy világ megváltó szándék volt bennem, és egy olyan indulat, hogy én a közjavára akarok valamit tenni, ami úgy mindenkinek jó, úgy egyetemesen. És akkor a Klauzál téri Gyulai Pál utcai lelkész asszony Karsai Eszter vezetett be az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózatba, tudván, hogy van egy ilyen természetvédelmi, környezetvédelmi érdeklődésem, és ő pedig gyakorlatilag a 92-es riói konferencia óta próbálja Magyarországon és a Református Egyház részéről képviselni a teremtésvédelem ügyét. Elmentem az első ilyen nemzetközi konferenciára, nagyon megtetszett ez az irány, és akkor kezdett bennem körvonalazódni, hogy ezt hivatásszerűen is lehet végezni, és hát nagyon szépen vezetett az Úristen. Én akkor ezt még nem kértem tőle tudatosan, de így utólag visszanézve azt látom, hogy terelgetett, és végig ott volt a keze, és irányított, mert ezen a konferencián, teremtésvédelmi konferencián ismerkedtem meg a későbbi munkaadómmal, ami egy világi környezetvédő civil szervezet, de tulajdonképpen a 2000-es évek elején előbb lettem én teremtésvédő, mint környezetvédő. Tehát így a Közép-Kelet-Európai Bankfigyelőhálózatnál helyezkedtem el először, és aztán pedig a Földbarátai Magyarország Magyar Természetvédők Szövetségénél, és ott dolgozom azóta is.

0: tavaly nyáron történt veled egy olyan, hát nem tudom, te minek nevezett baleset, vagy szerencsétlen események közrejátszása, ami majdnem az életedbe került, ez hogyan kezdődött?
1: Egy nagyon feladatorientált, nagyon maximalista valaki vagyok. Ez nagyon meghatározta a mindennapjaimat. Eljutottam odáig, hogy a gyerekek, a munka, a háztartás, úgy minden egyszerre szépen lassan felőrölt. Tavaly év elejére tudatosult bennünk, hogy a családi működésünk is elég rendesen döcögött. És akkor jött egy nagyon nagy fordulópont, amikor tavaly nyáron kitört a nyári szünet, és én 2 napra rávérmérgezést kaptam, mindezt úgy, hogy hát én minden házi munkát hajlamos voltam puszta kézzel végezni, házi munkát, gyomlálást, mindent tettem, vettem. Hát megszúrt a vadrózsa, nem foglalkoztam vele, és valahogy ott a szennyeződések, a gyorsan bezáródott apró tüskeszúrás, ezek úgy összetalálkoztak, húsevő baktérium bekerült a véráramba, és gyakorlatilag 2 nap alatt életveszélyes állapotba kerültem.
0: Mikor észlelted ezt, hogy olyan nagy a baj?
1: Körülbelül 36 órával az eset után már úgy voltam, hogy muszáj elmenni orvoshoz, mert láttam, hogy oké, be van dagadva, begyullad a kis ujjam, de nagyon furcsa, hogy ennyire húzódik lefele, és egyre jobban begyullad, és egyre pirosabb, és húzódik föl könnyékhajlatig a piros csík. Belázasodtam, tehát ez már a nyirokérgyulladásnak a jelei voltak. Elmentem orvoshoz, tetanuszt kaptam, antibiotikumot nem, hát ez most történelmietlen kérdés, hogy esetleg bármivel könnyebben megúsztam-e volna, hogyha kapok akkor antibiotikumot, vagy sem. Kitisztogatták a sebet, de ennyi, és 48 órával az eset után már életveszélyes állapotban vitt be a mentő, tehát az a szeptikus sok állapota volt, amiből hát olyan maximum 20% a túlélési esély. Na, attól kezdve mindent megtettek értem az orvosok. 5 hetet töltöttem kórházban nagyon erős antibiotikum terápiával, ebből az 5 hétből 2 töltöttem az intenzív osztályon. Abból 5 nap mélyaltatás volt, mert a kór az megtámadta a májamat, a vessémet, kaptam 2 oldali tüdőgyulladást. Az 5 hét alatt volt, azt hiszem, hogy 11 kisebb-nagyobb műtétem. Hála Istennek a bal kezemet érintette a dolog, és jobbkezes vagyok, de így a bal gyűrűsúlyamat elvesztettem, meg hát elég sok szövetet, felszíni vénákat kiszedtek, és a végén 4 hét nyitott sebkezelés után jutottunk el a plasztikai műtétig, amikor se

0: körülötted lévők, a családtagok, akik ott lehettek?
1: Az első néhány napban egyáltalán nem értettem az állapotomat, hogy én miért vagyok ilyen állapotban, mi történik. Nem is mindig voltam magamnál. Amire ebből az időszakból emlékszem, egy nagyon-nagyon határozott élmény, nagyon-nagyon közel kerültem az Úristenhez. Tehát én azt gondolom, hogy én ott nagyon-nagyon a határmesdjén voltam, hogy átlépek az életnek a túloldalára, abba a másfajta életbe. És amikor fölébredtem, akkor, tehát én nem tudom elmondani, hogy mit láttam, úgymond, mert vagy nem láttam, vagy nem emlékszem rá, de azt egészen határozottan éreztem, hogy én ott az Úristenhez nagyon-nagyon közel voltam. És ez egy végtelen békességgel töltött el. Tehát az az érzés, az egy iszonyatosan jó és végtelen békesség volt. És hát akkor oda az intenzív osztályra csak a férjem meg anyukám jöhettek be, de én nagyon-nagyon fontosnak éreztem azt, hogy ezt az élményt, ezt elmondjam nekik, azért is, hogy tudják, hogy ha itt most bármilyen irányban dől el a dolog, bármi történik, akkor az úgy jó lesz. Mert nekem ott jó lesz, és akkor ők ebben tudjanak megnyugodni. Még ezek után jöttek a még nagyobb bajok, a máj és vese problémák, stb., a mélyaltatás. Az Úristen volt annyira kegyelmes, hogy mindebből kihozott és megtartott, és életben tartott. Később a mélyaltatás után volt egy műtétem, amit akkor éber állapotban végeztek.
0: Ugye a kezedet érintették a további műtétek, sokat kellett azon dolgozniuk a sebészeknek, hogy még használható legyen, és egyáltalán valahogy a sebek gyógyuljanak.
1: Igen, így van. És ott a műtőben, a műtét alatt én végigkérdeztem az orvost, és akkor végigmagyarázta, hogy mi is ez a betegség, és mi történt, és mi mindent támadott meg. És amikor azt mondta az orvos, hogy az előző találkozásunknál ő nem volt biztos benne, hogy még egyszer találkozunk, és a másik műtős segéd, nem tudom ki volt, aki azt mondta, hogy hát komolyan aggódtam magáért, pedig nem vagyok egy aggódós fajta, mondta ő, akkor esett le nekem a tantusz, hogy Uramisten, én most kaptam egy új életet. Én nekem most lett egy új születésnapom. Köszönöm azt, hogy életben vagyok. Engem megajándékozott az Úristen egy élettel. Kaptam még egy esélyt.

0: Dönsz Kovács Teodórával beszélgetek gyógyulásra, hitbeli tapasztalatairól. Minek tudod be, hogy ez neked megadatott? Hogyan dolgozott fel ezt? Ott rövid távon mire gondoltál, illetve hát azóta sok idő eltelt már ahhoz, hogy mindenféle lejátszódjon benned.
1: Hát először is akkor az egész délutánt végig sírtam örömömben. És az ápolókkal is beszélgettünk erről. Az egy óriási élmény volt, hogy ezt megtapasztalhattam, és ezt muszáj volt elmondani. És akkor az volt bennem, hogy hát ettől kezdve igazából mindegy, hogy még fog-e kelleni tovább csonkolni a kezemet, vagy mi lesz, vagy hogy áll meg a folyamat. Most így jó pár hónap távlatában már nem vagyok ennyire bátor. És nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy hát ennyivel megállt a folyamat, és csak egy gyűrűs ujjamat vesztettem el. Azon túl pedig tényleg így funkcióiban is eléggé jól működik a kezem. Amit még fontos az egész történet kapcsán elmondani, hogy hát azért én nagyon nem voltam ebben egyedül ebben a folyamatban. Hát ugye egyik pillanatról a másikra dőltem ki, a gyerekek közben napközis táborokban, a férjem és az anyukám voltak azok, akik az

0: első perctől kezdve így mindent át tudtak venni, és menedzseltek a gyerekek, a család, a háztartása minden körül, és közben mellettem is voltak, és hát számomra ez elképzelhetetlen, hogy mondjuk ők mind mentek át, ezért ugye végtelenül hálás vagyok, vagy szeretnék, csak lehet, hogy a mindennapokban ezt nehezebb kimutatni, vagy megélni. A másik, hogy szintén később értesültem arról, hogy mennyi ilyen ismerősök, ismeretlenek oda tették magukat értem, tehát indult imalánc a kispesti gyülekezetből, indult imalánc a pécsi gyülekezetből, ezek végül Pilis Csabán egy missziói konferencián összeértek, imádkoztak értem a régi református gyülekezetemben, imádkoztak a pécsi székesegyháznak egy katolikus közösségében, olyan kisgyerek érdeklődött a hogy létem felől, aki az anyukám barátnőjének az unokája, tehát az életben nem találkoztunk, de érdeklődött, hogy hogy van az a néni, akiért imádkoztunk, és hallottam olyat, hogy a tengeren túl imádkozott értem valaki, aki szintén nem ismer, tehát így százak. A katolikus kollégáim misét mondattak értem a gyógyulásomért, és aki meg nem hívő, az meg a maga módján drukkolt és gondolt rám és minden. Amikor már lehetett nálam papírceruza, akkor elkezdtem naplót írni. Az egyik fejezete a naplómnak az az, hogy a szeretet életben tart, mert ezt tapasztaltam meg, és ez iszonyatosan megdöbbentő és megható volt.
1: Mit adott, amikor megtudtad ezt a mögédállást? Sokaknak az imádságairól és drukkolásáról értesültél.
0: Egyrészt ez a sokaknak a mellém állása, hogy ennyien szeretnek, ennyi embernek fontos vagyok. Másrészt az, hogy az Úristennek ennyire fontos vagyok. Mindentől függetlenül ez egy nagyon-nagyon erős élmény volt, és nagyon-nagyon erős üzenet az, hogy tulajdonképpen a teljesítményemtől függetlenül szeret az Úristen, hogy én értékes vagyok, mint ember a teremtettségem okán, hogy nem attól leszek jobb, vagy nem fog sokat változtatni az, hogy én most mit pörgök, és leginkább, hogy nem az embereknek kell megfelelnem. Nekem valahol most úgy érzem, hogy erre volt szükségem, hogy megérezzem és megértsem az Úristennek ezt a feltétel nélküli szeretetét.
1: Vissza kellett jönni az életedbe, úgymond a hétköznapokba. Még mindig kezelésekre jársz, és lassan fogsz csak visszaállni a munkába.
0: Hát én azt gondolom, hogy még mindig úton vagyok. Még ennek a gyógyulásnak, rehabilitációnak az útján. És hát a szenvedés az abszolút értelmet nyert. Nekem az egyik megerősítő tapasztalatom az, hogy legalábbis én olyan fajta vagyok, akinek szüksége van, meg szüksége volt a szenvedésre, meg a fájdalomra ahhoz, hogy változni tudjak, és változtatni tudjak. A másik nagy üzenete egyébként a betegségemnek a számomra, hogy ezen keresztül is rá tudtam csodálkozni az Úristennek a csodálatosságára, a teremtés művének a csodálatosságára, hogy úgy, hogy nem tudom én mennyi ér, meg szövet minden hiányzik a kezemből, ez attól még működik, attól még van benne keringés, mert úgy vagyunk megalkotva, hogy mély artéria, mély véna az úgy működteti, tehát hogy ilyen hihetetlenül bölcsen és szépen alkotta meg az Úristen a világot, és ez csak egy apró példája ennek, és akkor az egész világ összetettségében mennyi ilyen csoda van. Úgy szoktam mondani, hogy ez nekem most így a nagy rendrakás éve, testileg, lelkileg. Nagyon fontos volt, meg fontos most is nekem, hogy ebben nagyon sokan mellettem álltak, és különböző szintű és jellegű segítségeket tudtam kapni. Fizikai vonalon, ami még nagy jelentőséggel bír számomra, hogy hát furuljázgattam gyerekkoromban, aztán úgy félretettem. Aztán a Covid alatt elkezdtem online újra furulya órákat venni. A pécsi tanárnőtől, a pécsi evangélikus gyülekezet karvezetőjétől. És akkor így ráéreztem az ízére, és nagyon-nagyon megszerettem, és abszolút kikapcsolódás volt számomra, és az egyik nagy aggodalmam volt, hogy hát most így fogok-e tudni furuljázni, vagy ettől is el kell búcsúzni, és hát megkaptam azt az ajándékot, azt a csodát, hogy hát egy pár hónapja előtt vettem a furujáimat, és a szoprán furuján viszonylag értékelhetően sikerül játszanom. Tehát az agyam az totál átállt az első pillanattól kezdve az új fogásokra, és hát egyre mobilisabbak is az ujjaim, de hogy egyáltalán tudok, és ez így megmaradt.

0: Eszterházy Pál Harmonia Celestis című művéből szólt egy részlet, vendégünk és zenésztársai előadásában egy korábbi felvételről. Megmaradt az öröm, vagy szintén vannak még mélypontok egy ilyen óriási csoda után?
1: Az öröm az ott van, van amikor a mélyben, van amikor meg a felszínen. Érdekes, hogy most nincs egy hete, hogy a ragyogy kiállításon voltunk a gyülekezeti női körrel, és annak a kapcsán gondolkodtam el, hogy én legalábbis úgy érzem magam belülről, hogy én többször tudok ragyogni azóta, hogy én ezen keresztül mentem. Pont emiatt az ilyen felszabadító belső öröm miatt. Ugyanakkor meg nagyon-nagyon sokat küzdök magammal a mindennapokban. Nem cserélődtem ki egy az egyben, tehát azért bennem van valahol mélyen ez a teljesíteni, meg akarni, meg jól csinálni, és ez azért okoz küzdelmeket. Remélem azt, hogy ezeknek a küzdelmeknek is van értelmük. Egyáltalán az, hogy nyitottabb lettem a változásra, a változtatásra, én remélem azt, hogy ezen keresztül is áldás lehetek a környezetem számára.
0: Sok minden van még előtted és előttetek a kis családodban reménység szerint. Mit vársz a következő évektől, vagy mit remélsz még ezen az úton akkor? Amiről lehet, hogy majd bizonságot tehetsz pár év múlva, ha újra megkérdezünk.
1: Hosszabb távú konkrét terveket ilyen földi értelemben nem szövögetek. Örülök annak, hogyha boldog és tisztességes embereket tudunk nevelni a gyerekeinkből, és igazából sokszor még a gyereknevelés is ad kihívásokat, hogy most amit én valahogyan reagálok, az tényleg az ő boldogságát és egészséges fejlődését szolgálja-e, vagy hol okozok sebeket. Ezért is mondtam, hogy küzdök magammal sokat, de valahol én inkább ilyen vonalon fogalmaznék meg célt, hogy tényleg boldogságra, meg szeretetre nevelni a gyerekeket, és az Istennek a szeretetét, tehát hogy ők is meg tudják látni a saját életükben. És még jobban rá kellene ezekre hagyatkoznom, ezekre az igékre, amit igazából már az esküvőnkor is kaptunk, a minden gondotokat őre elvessétek, és ne aggodalmaskodjatok, hogy mit esztek, mit isztok, mert a mennyei atya mezőliliomairól hogy gondoskodik, mert én egy nagyon aggodalmaskodó típus vagyok, és amiket megtapasztaltam, az azért arra sarkal, hogy ezekre jobban rámerjem, vagy rámerjem magamat bízni. És a másik az a ne félj, mert neveden szólítottalak, mert enyém vagy. És az ének formájában is hozzám nagyon sokszor énekeken keresztül szól az Úristen. És ez volt az egyik, ami megszólalt bennem már akkor a kórházban, meg hát nagyon sok minden más is.
0: Éppen ezt akartam még kérdezni, hogy miből merítesz erőt, mi a te eszköztárad vagy szokásaid abban, hogy tudj talpon maradni így a hétköznapokban?
1: Hát a napi igével kezdem a napot, hozzá a kis elmélkedést, és az már egy nagyon jó indulást ad a napnak, és akkor valamikor a nap folyamán a mai igét is igyekszem elővenni, és igen, tehát hogyha az egyik, hogyha a természetbe ki tudok vonulni, vagy ha nem vonulok ki, csak sétálok hazafele, miután elkísértem valamelyik gyermeket az iskolába, és meghallom a madárcsicsergést vekerletelepen az utcán, vagy éppen átsüt a nap a lombok között, akkor annak már nagyon-nagyon tudok örülni, mert az milyen csodálatos, hogy így ránk mosolyog az Úristen. A másik az pedig a zene, ami egyrészt kikapcsol, másrészt nagyon sokszor elkezdek valamit dúdolni, vagy csak motoszkál a fejemben egy dallam, vagy egy dal, és akkor rájövök, hogy jé, most ez szól bennem. Miért ez szól? Hát azért, mert ezzel üzen az Úristen. Amit 30 éve énekeltünk a ifi órákon egy-egy dal, vagy a Jónás és Jézusból, vagy akárhonnan, vagy akár olyan dal, amit most tanultam a női körben egy-két évvel ezelőtt.
0: Hogyha még a végén egy ilyen nagyon személyeset kérdezhetek, hogy a hit életedben ki neked Jézus vele kifejezetten? Hogyan lehet kapcsolatba lépni, vagy kapcsolatot tartani?
1: Az egyik, hát azt mondom, hogy ütős élményem ebben a vonatkozásban az az volt, amikor az egyik ilyen női köri alkalmon kaptunk egy olyan idézőjelben feladatot, hogy akkor most üljünk le valahova, velünk szemben egy üres szék, és képzeljük oda Jézust, és kezdjünk el beszélgetni vele. És hát ilyen élményem nekem még nem volt. Tehát, hogy ilyen szinten, ilyen személyességgel teljesen élő volt, hogy ott ülünk egymással szemben, és leborulok, mert így nem tudok megszólalni. Aztán csak megszólaltam, és egyszerre volt megrendítő, és nagyon-nagyon felemelő. A másik, az a megint csak zene. Most a betegségem után találtam egy új kórust, és az első, amit énekelhettem velük, az Lorenzo Perózinak egy passiója, most húsvétkor. Ráadásul egy picikét meg is szeníroztuk, és úgy közeledtünk és távolodtunk a Jézust alakító szólistához, hogy az valami hihetetlenül kifejező, és számomra személyesen is megrendítő volt, hogy tényleg át tudtam élni azt, hogy ott vagyok a tanítványai körében, mint kórista, vagy az őket gúnyoló körben, vagy a tágabb tanítványi körben, amit éppen a kórus megjelenített. Nagyon-nagyon mély élmény volt.
0: Az említett mű felvételéből hallhatnak részletet, amelyen Teodóra Csíkszerda kórussal énekel, Tóth Árpád

Dönsz Kovács Teodóra, humán ökológus, a Kispesti Evangélikus Gyülekezet tagja volt a vendégünk. Dóri tavaly egy apró baleset után került életveszélyes állapotba. Gyógyulása hitben megélt folyamatáról számolt be műsorunkban. A beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján a rádió menü alatt, illetve podcastként Lélekhangoló néven a Spotify-on. Visszajelezhetnek a műsorral kapcsolatban e-mailen az evmis@lutheran.hu címre. Műsorunkkal most szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnap indul a negyedik protestáns sokadalom rendezvény. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-án Budapesten a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei: hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Augusztus 20-a. Szent István napját köszöntik Ópusztaszeren. Változatos hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A közlemény szerint a park augusztus 20-ai programjai között, amelyek a 3D-s filmvetítés kivételével ingyenesek, a család minden tagja találhat kedvére való elfoglaltságot, miközben közelebb kerülhet a magyar népi kultúrához és történelmi örökségéhez. A vendégek kipróbálhatják az íjászatot a Nomád Parkban, részt vehetnek kemenc és látványsütésen és kóstolón. A legkisebbeket népi játszóház, kézműves foglalkozások és jurtában kialakított gyermekkuckó várja. A programok között gyógynövény és teakóstoló, a délalföldi szélmalmokról szóló előadás, valamint a népi fafaragás bemutató rendezvény is szerepel. A nap egyik látványos eseménye a honfoglaláskori lovas bemutató lesz, amely a lovaspályán idézi meg a magyarok harci hagyományait. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá békemegállapodást Nigériában. Végre! Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá békemegállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a Keresztény Demokrata Néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett, erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan föl kell lépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma kedden napos, kicsit felhős az időnk, sajnos kevés helyen alakulhat ki eső. Északias a szél, és 24-29 fokunk van. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, az Egyház és Társadalom lehet-e fórumának keretében Abin Tamással, Steinbach Józseffel és Várszegi Astrikkal beszélgettem. Quo Vadis, radikális egyházreform lehetősége címmel. A beszélgetés alapkérdése az volt, mit kezdjenek a magyarországi egyházak egy olyan történelmi pillanatban, amelyet sokan rendszerváltozással fölérő politikai fordulatként, mások inkább erős társadalmi átrendeződésként érzékelnek. A beszélgetésben Fabiny Tamás, nyugalmazott evangélikus püspök, Steinbach József református püspök és Várszegi Astrik, emeritus pannonhalmi főapát gondolkodtak együtt arról, hogy az egyházaknak merre kellene tovább menniük, több megszólalásra, mélyebb önvizsgálatra, nagyobb szabadságra, vagy éppen csendesebb lelkipásztori jelenlétre van-e szükség mostanában. A beszélgetés egyik legerősebb tanulsága az volt, hogy a résztvevők alapvető célja közös, egyházaknak hitelesebben, szabadabban, emberségesebben kell jelen lenniük a társadalomban, a hangsúlyuk azonban különbözőek. Fabiny Tamás inkább a kritikus profétai megszólalás szükségességét emelte ki, Steinbach József az egyház mindennapi, sokszor láthatatlan szolgálatát, és a leegyszerűsítő vádakkal szembeni árnyalás fontosságát hangsúlyozta, Várszegi Astrik pedig a mélyebb egyházi önvizsgálatot, a feudális beidegződések meghaladását és a párbeszéd újranyitását sürgette. A beszélgetés a hallgatóság kérdéseivel és a beszélgetők válaszaival folytatódott.
1: Én Lipien Mihály vagyok, a Bokorbádis közösségben tevékenykedem. Érdekes volt hallgatni a püspökatyáknak az elkeseredett hangját. Azért én biztatom őket, hogy az egyház az nem csak fölülről szerveződik, hanem alulról is. És talán a pünkösd az, ami minket fölébreszt, hogy a közösségeket kell szervezni. A bokor nem szorul semmiféle állami támogatásra, mégis sok-sok közösséget gyűjt magába, de én most nem a bokrot akarom reklámozni. Én naponta szoktam elolvasni a Mazsihisznak és a Magyar Kurírnak a híreit, és nekem valami olyan érzésem van, talán Várszegi Astrik püspök úr emlékszik arra, hogy amikor a II. Vatikáni zsiratnak az egybegyűjtött dokumentumait megjelentették a Szent István társulatnál, akkor egy nagyon érdekes kép volt az elején, hogy a Vatikánnak az ablakait azt kinyitották, azokat a régi ablakokat. Nekem meg most az az érzésem az egyházzal kapcsolatban, hogy kicserélték ezeket az ablakokat ilyen hőszigetelő ablakokra, de azokat most becsukták. Tehát én azt gondolom, hogy nyitni kéne, mindenfelé nyitni kéne. Pénzről nem kellene beszélni egy jó ideig. Amit az elmúlt 16 vagy még több évben az egyház gyarapodásként kapott, abból most meg tud élni jó darabig. Inkább azt kéne megmutatnunk, hogy a szeretet vonalán mit tudunk tenni.
2: Igen, én szomorúan látom, mi a 21. században a katolikus egyházat vonatkozásában feudális egyház vagyunk. A közösségbe kell kezdeni, bizonyos értelemben újra, és a feudális alá fölé rendelő viszonyunkat föl kell adni. Nem véletlenül, hogy a jelen pápánk, akit ugyancsak kritizálnak, amikor a szinodális módszert ajánlja, ami nem más, mint az, hogy normál keresztény hangon őszintén próbáljuk meg testvérként beszélni. Ez propagálja, és akkor nálunk pedig az, hogy mi ebben nem megyünk bele, mert ez fellazítja az egyházat. Tehát mi konzervatívak vagyunk beteges módon. Ez azért rövid hozzáállásom.
3: Egyrészt én ugye nagyon hálás vagyok Astrik főapátnak, Tamás püspöknek és Kamarás professzor úrnak, aki a tanárom volt még egy másoddiplomás képzésen, egyébként Ágnes tanárnővel együtt a Pannon Egyetemen, és hát régi testvéri kapcsolat van közöttünk, mi értjük egymást, és együtt dobban a szívünk, és Mihály testvérnek is köszönöm, mert abszolút egyetértek azokkal, amik itt elhangzottak, és én remélem, hogy semmiféle ilyen megkeseredés, legfeljebb a jelen pillanatban való nehézségek ülnek rám, de én mindig a reménység és az öröm embere voltam és vagyok, és én hálás vagyok az Úristennek mindenért, lelkipásztorként, egyházvezetőként is, a örömökért és a kínokért, és abszolút egyetértek, hogy most olyan értelemben visszahúzódni, hogy az emberekkel foglalkozni, és nagyon szeretni az embereket, és megnyílni az emberek felé. Itt vannak a fiatalok, hogy annyi kérdésük van, és örömük és kínjuk van a mai fiataloknak, ami csak azon múlik, hogy lesz-e valaki, aki meghallgatja őket, vagy érdeklődik utánuk, hogy te figyelj, hát mondd el, hogy téged mi érdekel, és nem rájuk telepedni, hanem mondj el, hogy ő mit lát akár a telefonján, vagy mi érdekli, vagy milyen zenét hallgat, és akkor egyszerre megnyílnak, ha csak a fiatalokról beszélek, tehát ember szeretet. És ha a bizalmába fogadnak emberek bennünket, akkor rengeteget tudunk segíteni, szeretni, támogatni, és én is ezt látom, hogy igen, félre mindenféle ilyen feudális berögzöttséggel, és hát, fantasztikus volt a kép, ezt megjegyzem, hogy ez az aggiornamento most, igen, ez most az történt, hogy igen, hőszigetelt ablakok, és azok is be vannak zárva, hogy nyitni, kinyitni, emberekkel foglalkozni, emberekkel találkozni. Isten azért küldte el Jézus Krisztust, hogy életünk legyen, és bőséggel éljünk. És az örök életről szóló evangélium is azért szólal meg, hogy ebben a világban szebben tudjunk élni. Beleértve hit, remény, szeretet, békesség, igen, az igazság is, tehát a profétai intés és önkritika, sőt, ezzel kezdődik minden, és először mindig magamnál kezdeni. És talán még egy mondatot hadd mondjak, hogy a Veszprémi Petőfi Színházban most láttam egy francia szerzőnek egy friss darabját, amely egy trilógiának a harmadik része, 2018-as darab, az a cím, hogy a fiú. Florian Zeller a szerző. Na most ez a darab úgy gyomor szájon vágott, mert a mai kamaszokról szól, lehetne lány is a neve a darabnak, és úgy ábrázolja a mostani társadalmi folyamatokat, ami abszolút emberként és őszintén házassági válságokat, hogy ezt a gyerekek hogy élik meg, hogyan kezelhető ez. És a végén arra jut a darab, hogy az apa, miután megtörténik a tragédia a fiúval, keservesen elkezd sírni. És a színész a tapsrendben sem tudta abbahagyni ezt a görcsös zokogást, miközben a közönség fennállva tapsolta saját nyomorúságán, ugyanakkor pedig egy kiáltás, hogy emberek, fogjunk össze, szeressük már jobban egymást, és találjunk már jobban egymásra. Annyi közös értékünk van. És az egyháznak ez a küldetése, hogy emberekkel foglalkozni, embereket szeretni, emberekkel beszélgetni. És egyébként én egyetértek a bokor, igen, hogy hát a kisegyházaknak is ez a titka, hogy pár százan eltartanak egy lelkészt egyszerre alulról és a Szentlélek által felülről. Tehát mind a kettő. És most nyilván az intézményfenntartást ne keverjük ide, ez egy bonyolult, más kérdés. Ezért is mindig nagyon nagy kérdés az, hogy egyház és intézmény, egyház vagy intézmény, nem is hoznám ezt ide. De hogy nagyon egyetértve ezzel, hogy igen, változnunk kell, tisztulni kell, az emberek felé fordulni, sok más pótcselekvés mellett.
4: Király János vagyok, tisztelettel köszöntök mindenkit, áldás, békesség és dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy az egyház ebbe az új szituációba megtalálja a helyét, de a pártok helyett most én, mint hívő telepednék majd rá a püspök urakra és az atyákra, mert Ha azt fogják csinálni, amit mondanak, akkor nekem nagyon sok új elvárásom lesz. És ezt most egy kérdésbe foglalom. A hármójuknak egyértelmű a szeretet és a Szentírás és a Biblia a fő olvasmányuk, és az Istenhez való közelségük az, én azért közeledem hozzájuk, mert protekciót szeretnék rajtuk keresztül szerezni Istenhez, mert nekik azért jobb a kapcsolatuk Istenhez, mint nekem. De azt szeretném megkérdezni, hogy azon kívül a jó lelken, szereteten, és amit tanítást kapok, és igénylek az egyháztól és önöktől, a közéleti kérdésekben mi a hírforrásuk? Mire alapozzák a közéleti politikai megnyilvánulásaikat? Milyen információs közegből tájékozódnak? Milyen szerzők, gondolkodók hatnak rájuk a Biblián kívül? És ami a legfontosabb, ami miatt majd rájuk szeretnék telepedni, az egyházra és a plébánosomra is, hogy hogyan kapcsoljuk össze, vagy kapcsolják össze önök a teológiát a társadalmi valósággal. Tehát egy egyszerű dolog, most a korrupcióról beszéltünk, mindennapos, tudom, én 50 évet a gazdaságban töltöttem el a nyugati és magyar cégekkel, tudom, mi az a korrupció, és azt is tudom, hogy azt milyen formában és hogy importáltuk nyugatról. Tehát legyünk azért egy kicsit igazságosak magunkkal szemben. Tehát a kérdésem az, hogy nagyon nagy reményt fűzök. Ferenc pápa nekem is egy kicsit hebrencs volt. Féltem Leó pápától, de ő káprázatos. És az egyházat, a katolikust merem csak egy kicsit megróni, hogy Ferenc pápának a társadalmi és nagyon kemény politikai kijelentéseire nem reflektálnak. Kezdve a január 9-i vatikáni követeknek tartott beszédével, ahol nagyon keményen fölhívta a figyelmet azokra a veszélyekre, amit Németh László is mondott, de ő nem hívta föl a figyelmet, hogy ez a nyugat ma az Orwellian language style.
0: A kérdés.
4: Igen, tehát ez, hogy milyen formában, milyen források nyilatkoznak úgy, ahogy, mert az nekem sokszor nincs összhangban a teológiával.
5: Végig köszönj, hogy hirdetőleg egyik kezében a Szentírás, a másikban az újság. Nyilván a kettő nem egyforma hírforrás, de azért fontos, hogy a transzcendens üzenet mellett nyitottak legyünk a diplomáciai. Sokan beszélnek vélemény buborékról, mai világban, hogy mindenki hajlamos csak a saját közegéből tájékozódni. Igenis, sokszínűek a híveink, szociológiailag, kegyességi szempontból és politikai szempontból is. És nem válogathatunk, hogy én most csak annak a hívennek adok urvacsorát, vagy ahhoz megyek el gyóntatni, aki az én véleményemben van, hanem mindenkivel szóba állok. És ez talán megóv minket az egyoldalúságtól. Még talán annyit, hogy protekciót nem adhatunk azért. Tehát legalábbis én protestánsként azt mondom, hogy Isten színe előtt mindannyian egyformán állunk, és nem hiszem, hogy a pap vagy lelkész protekciót tud adni, de ez azt hiszem inkább tréfa volt a kérdésben.
2: Ha itt nagyon röviden, én azt gondolom, hogy a papnevelés kritikája is fölmerül, hogy a mai fiatalokat a ma pasztorációjára, arra a fajta nyitottságra vagy rugalmasságra nevelik-e az, hogy mi szolgálunk, odafigyelünk és megpróbálunk, hát tehetségünk, lelkiismeretünk szerint eligazítást vagy legalábbis információt adni a híveinknek. Én azt gondolom, e területen is, én katolikus egyházról beszélek, azért nagyon, hogy mondjam, vannak kívánalmak, és más egy városi gyerek, és más még most is egy falusi gyerek, egy vidéki gyerek. A katolikus magyar egyház is inkább vidéki egyház a gondolkodásába. Tehát ezt azt gondolom a lelkipásztorainknak, vagy a püspökeinknek ugyancsak figyelembe kell venni, és egy nagy rugalmasságot és nyitottságot. A források pedig A római megnyilatkozások, a második vatikáni zsinat után tisztelet a kivételnek egy kiegyensúlyozott keresztény vonalvezetést ajánlanak, de hát ezzel is föl kell venni a párbeszédet, illetve meg kell valósítani, mint ahogy a második vatikáni zsinatot is most már 60 év után illenék megvalósítanunk. De hát még erre mondtam egy korábbi hozzászólásban, még mindig nagyon feudálisan gondolkodunk emberi kapcsolatainkban.
3: Szabad erre reagálni csak tényleg egy
0: Jaj,
3: mondatot,
0: bocsánat, igen.
3: hogy én személy szerint, amennyire az időm engedi, minden evő vagyok, és a legfontosabb az, hogy mondom, a lelkipásztorságnak lényeg az, hogy beszélgetni az emberekkel, találkozások, én-te viszony, amivel ott van a nagy én is mindig, minden őszinte beszélgetésben, azokkal is, akik egészen más gondolnak a világról, mint mi. Nekem ilyen párbeszédben és párbeszédekben csak erősödött a hitem, és nem csak a gyülekezettel, hanem a településen élőkkel is. Tehát az, hogy megállítanak az utcán, és szót tudunk váltani, tehát rengeteg tapasztalatot gyűjt az ember ezáltal. Egyház vezetőként is, amennyire az időnk engedte, hogy rengeteg látogatást tettünk mindenfelé, hogy beszélgessünk, de nyilván ezt mindegyik püspöktársam teszi. Nincs ebben semmi rendkívüli, és a teológia mellett mindig odafigyelni arra. Tehát én egyébként a kultúrát, művészeteket, a segédtudományokat, antropológiát,
2: Teológia.
3: szociológiát is olvasva, csak hát egyre kevesebb idő van erre. Ez szomorú, de a sajtóorgánumokat illetően mindegyik orgánumban, ami valamit számít, bármilyen irányultságú, mindenképpen belenézek, mert abszolút érdekel. És mondom, az én hitemet és értékrendszeremet ez csak erősítette. Tehát az nem tudok egyetérteni, hogy azért hangzott ilyen, hogy te jársz, abban a színházban te jársz. Mi a baj vele? Hát mondom, figyelj, ne haragudj, ilyen pecsétet te ne üss rá nekem semmire, oda járok, ahova akarok, ebbe is, meg abba is, csak egyetlen egy példa.
5: Nagyon szépen köszönöm azt, hogy találkozhatunk így az éteren keresztül, de az igazi kérdésem az, hogy mind a három egyház képviselője egyetérte azzal, hogy előbb-utóbb meg kellene szerezni a függőségi viszony helyett az önállóságot. Az önállósághoz pedig párbeszédre van szükség, a párbeszédhez pedig egyszerűen az, hogy közösen összefogni, hogy valóban tényleg az elmúlt 20 év az nem arról szólt, hogy az egyházak önállóságát megteremtem, hanem támogatom. A támogatásért pedig lojalitást kérek. Ebből adódóan azt jelenti, hogy egy olyan függőségi viszony, ami a pénz miatt elhallgattatta az egyházakat. Az elhallgattatás azt jelenti, hogy nem volt közös párbeszéd egymás közse. Én, mivel megéltem mind a 37 évet, a kezdettől fogva ebből adódóan, az korábbi kormány, az előző kormányfő nem volt hajlandó a négy egyházzal soha együtt leülni, hogy közösen megmondják, hogy melyek azok a kérdések, amiben együtt kell tudni szolgálni, amire hivatottak vagyunk. Annak ellenére, hogy azt is tudta, hogy hogyan lehet megteremteni az egyházak önálló gazdálkodását. Hogyan lehet, ezt is leírtam nem is egyszer. Megírtam ezt egy hosszú cikkbe, az, hogy döntsék el az egyházak, hogy önállóságot akarnak, vagy a függőségi viszonyt. De ahhoz kell tudni közösen összefogni, és lehetőleg arra vigyázva, hogy a hitelük megmaradjon. Amire szolgáltak, azt próbálják tulajdonképpen közösen, és ha kell, akkor az állammal együtt. Nem véletlenül csináltuk annak idején azt, hogy a lelkiismeret, vallásszabadság és az egyházak önállóságát meg kell teremteni. Ez 37 évvel ezelőtt hangzott el. Erre épült a Vatikánnal való diplomáciai kapcsolatok újrafelvétel. Erre épült a 37-es Vatikánnak kötött megállapodás. Erre épült 97. december 2-án, hogy minden egyházra érvényessé kell tenni az államközi szerződésből adódó lehetőségek. De a következő kormányok ezt nem érdekelte.
6: hanem a saját magam. Hogy lehet
0: Iván, bocsáss meg, nagyon izgalmas, amit mondasz, de nem tudnád egy kérdés formájába?
6: A kérdés formája az, hogy el tudják képzelni az, hogy közösen ezt a sorsfordító időszakát úgy használják ki, hogy hitelessé váljanak. Nem kell bűnbánatot tartani. Az, hogy az, amit mondja Jóska is mond, nem nekik kell a bűnöst védeni, hanem a bűnösnek kellett volna már régen lemondani, nem két-három gyerekes anyát elküldeni, hogy is anya, hanem felvállalni azt a bűnt, amiért őket rávettem arra. Ilyen és ehhez hasonló, ehhez a református egyháznak ez tulajdonképpen nem éppen egy pozitív, és mai napig is végül is, hogy tud lelkipásztorként a hívők elé igét hirdetni, hogyha egyszerűen tele van bűnnel. A bűnt ráadásul az egyház viseli magára. Nem kell, hogy viselje. Ez egy személyes kérdésként. Ha a másik kettő megkapta a bűnét, olyan nincsen az, hogy én segítettem őket ahhoz, hogy, és amikor arról van szó, hogy de ők írták alá, akkor összesen mosom kezeimet. Hát hol van itt a lelkiismeret, hol van itt a püspök, hol van itt a lelkésznek az igazi énje, amire példa lehetne, és a közösséget is jobban össze tudna fogni. Tehát a lényeg az, hogy tudjuk kihasználni, vagy tudják kihasználni ezt a lehetőséget, tudjuk. Ma van a püspöki karnak a nyári ülésszaka. Ezen az ülésszakon több mint valószínűleg szóba kerül az, hogy a 36 évről készül egy kép. Ebben össze kellene a társadalomra egy kép, amit 96-ban Gyulay Endre fémjelezve csinált, most ezt megcsinálja a püspöki kar. Ez egy lehetőséget arra, hogy a kormánnyal és a Vatikánnal való, ugye november 4 és 14 között admirál látogatásában. Mit fog akkor mondani a püspöki kar, hogyha még mindig attól fél, hogy a támogatásokból hogyan tudom magamat fenntartani. Nem támogatni kell. Meg kell teremteni, hogy önállóan tudja, hogy amire hivatott, mindegy, hogy 5000 év, 2000 év, vagy 500 évről van szó. Én nekem ez a fő problémám, hogy ki tudja használni, igaz, megpróbálja kihasználni ezt az időszakot. Tudnék, a leendő kormány nyitott erre. Párbeszédet akar folytatni, de kivel akar párbeszédet, hogyha ha nem akarok én összefogva valóban azt mondani, hogy eddig tartott, de tovább nem.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Fabiin Tamással, Steinbach Józseffel és Várszegi Astrikkal Radikális egyházreform lehetősége címmel Platti Iván kérdésére adott válaszokkal.
1: Kis örömmel hallom, hogy 30-valahány év után újra készül egy ilyen társadalmi körlevél, mint annak idején, ugye a 90-es években, 96-ban talán a emberségesebb és igazságosabb világért. Az nagyon újszerű volt akkor, és sokan meglepődtek, hogy az egyház hozzá tud szólni gazdasági, etikai, egészségügyi és egyéb kérdésekhez. Én azt hiszem, hogy ennek ma is aktualitása van, és örülök, hogyha ez készül. Még jobban örülnék, ha ez ökumenikusan készülne. A héten volt lehetőségem két katolikus püspökkel is beszélni, akik örömmel számoltak be erről a körlevéltervről. Én mondtam, hogy mi ugrásra készen vagyunk, ha megkérdeznek minket, mi is elmondjuk a véleményünket, protestánsok. És jobb lenne egy ökumenikus állásfoglalást hozni.
0: Ez egyébként nagyon ígéretes dolog, mert azért ez egy üdítő kivétel volt, egy kis oázis volt a kultúrsivatagban az a körlevél, melyet tulajdonképpen hát a katolikus civil társadalom és szakértőknek a krémje készítette el, és még egy püspöki áldást is kapott. Hát még élnek közülük, őket is fel lehetne kérni, és az ő unokáikat is. Hát nagyon sokakat megkérdeztem, hogy fölkérték-e őket, még egyelőre minket nem annyira, de még ez jól sülhet el.
2: Talán Várszegi Astrik mondta, hogy das ist noch immer ein schweigender Kircher, nem, hirtelen nem emlékszem, hogy kit idézett. Tehát az, hogy szóljon vagy ne szóljon, amellett fontos az is, hogy hogyan. És sok esetben azt is érdemes figyelembe venni, hogy azok a panelek, sablonok, amelyek nagyon sokszor elhangzanak, azok sok esetben a befogadók számára ez a szakzsargon kenetteljesnek tűnhet, és ez éppen, hogy kontraproduktívvá válik. Hadd mondjak egy máshonnan jövő példát. Én például nagyon szeretem a orosz ortodox egyházi zenét. De amikor ezt hallom, egyébként nagyon csodálatos, és mindenkinek ajánlom, akkor folyamatosan arra kell gondolni, hogy akik ezt éneklik, akik ezt hallgatják, micsoda, hogy mondjam, elnyomások és problémák járnak ezzel együtt. Én tudom, hogy ezt az agyamban szét kellene választani, de hogyha folyamatosan ezzel a szétválasztással foglalkozom, akkor ennek a zenének az élvezete, ez bizony kárt szenved. Magyarán, hogyha szólunk, akkor a befogadó számára elfogadható artikulációval, jel és eszközrendszer használatával érdemes megszólalni, mert már csak hogyha nem akarunk kontraproduktívak lenni. És hát ez nem olyan egyszerű, mert tehát, hogyha megnézem, itt másoknak is legalább annyi őszajszála van, mint nekem, hogyha elkezdek én 2-3 generációval fiatalabbakkal beszélni, az ő szakzsargonjaikat használni, akkor bizony eléggé cringe vagyok, tehát az már, mint az ő szavaival, kicsit szánalmas, kicsit, hát hogy mondjam, nagyon boomer. Tehát nem olyan egyszerű ezt megtanulnunk a mi generációinknak. Ugyanakkor az üzenetünket viszont át kell adni. Azaz érdemes az ő fogalomkészletüket megismerve a mi szavainkat erre alkalmazni, és mellőzni azokat a paneleket, azokat a kenetteljes formulákat, amelyek bizony nem a mi céljainkat szolgálják. Akkor is, hogyha egyébként egymás között, köszönjük szépen, jól megértjük egymást. Egy harmadik dolog ettől teljesen független befejezésként, a versenyképes, a prediktív versenyképességet vizsgáltam a kulturális attitűdök területén, és azt láttam, hogy abban az esetben, hogyha olyan attitűdöket fogalmazunk meg, hogy mi nagyon jók voltunk a múltban, ahelyett, hogy olyan dolgokat fogalmaznánk meg, hogy akármilyenek is voltunk a múltban, mi össze fogunk fogni a jövőben. Nem mondjam, hogy a Tehát az első gondolatkörök azok a jövőbeni versenyképesség alacsony fokát vetítik előre a mi személyünkben. Hogyha a jövőnek az erőfeszítéseiről, várható erőfeszítéseiről szólunk, akkor viszont a jövőbeni versenyképességnek a magasabb szintjét vetítjük elő. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Én csak egyetlen mondattal reagálnék. Görögnek
0: Igen.
1: görögé, zsidónak zsidóvá lenni, mondja Pál apostol. Tehát mindenkinek megpróbálni a maga nyelvén szólni. Fiatalnak a fiatalok nyelvén, persze nem nemességesítéve magunkat, hogy rosszul használjuk a szlenget, de megtalálni a kommunikációt mindenki felé lehetőleg.
3: Egy mondatot, ha szabad, nagyon, nagyon köszönöm Gábor testvéremnek, amit mondott, szívemből szólt. Egyre inkább, de pálya kezdése óta, és azóta csak hatványozott, az érdekel, hogy hogyan tudjuk a ma emberét megszólítani, mert egyre inkább azt érzem, hogy az emberek nem értik azt, amit beszélünk. És még ami, mert nekünk annyira természetes, még akkor is, hogy én már próbálom lefordítani a ma nyelvére, az a fordítás sem elég. Most az egy másik kérdés, hogy tudnak-e a szakszavainkkal mit kezdeni, hogy üdvösség, újjászületés, megtérés. Tehát egyrészt ez egy óriási kérdés, hogy le tudjuk-e fordítani a ma ember nyelvére az üzenetet, ugyanakkor pedig meg tudjuk-e tanítani egy picit az egyház nyelvére az új generációt, mert tehát vannak olyan kifejezések, amiket meg kell tanulni, mint ahogy az angolt is meg kell tanulni, nincs mese, ha ma valaki ebben a világban létezni akar. Ugye ez a kettő együtt van bennem, de ugye, két példa erre, hogy mi most készülünk egy hatalmas fesztiválra, két évente van ez, most Veszprém belvárosában lesz, ami egy abszolút nyitott Dunántúli Református Egyházi Fesztivál, de itt a dunántúli reformátusok vendégül hívják a környezőket, és ezt saját spórolt pénzünkön szervezzük meg, és nagyon büszkék vagyunk. És 100 programpont a lelki programokon túl, kiállítások, könyvbemutatók, beszélgetések, előadások, komoly zenei, könnyű zenei programok, a nagy élő koncertek, már hallom, hogy a füzetősekről átjönnek ide, egy óriási felelősség, még azelőtt is lesz egy másfél perces misztő idei hirdetés, ahol egy ilyen nevesebb zenekarnak a koncertjére akár eljönnek a ingyenes 5-6-8 ezeren a szabadtérre, és hogy találunk-e olyan embert, aki tud egy percbe, akik egyáltalán nem egyház közelek, valami értelmeset mondani. És a főisten tiszteletet néztem, ahol most állítottuk össze például az énekrendet, amit élőbe közvetít a televízió, és mondtam, hogy könyörögve kérlek benneteket, hogy ne tegyétek be ezeket a kesergő énekeket. És akkor el kellett kezdeni keresni az új református énekes könyvben is olyan éneket, ami az örömről, a reménységről szól, és valahogy felüdít. És hogy mennyire nem értik most a bibliai nyelvet, hogy egyáltalán azt, amiről beszélünk, hogy a zsinaton van két ilyen tisztség, hogy a zsinat világi alelnöke, meg a zsinat világi elnöke.

0: régóta gondolkozunk erről, és beszélünk erről, és egyetértünk, és egyébként ebben nagyon szükséges lesz, tehát köszönöm ezt a testvéri közösséget, meg az ökumenikus összefogás és együtt gondolkozás.
1: Steinbach püspök úr, Steinbach Jóska barátom említette, ami tanárdiák részem, katolikus részem, nekem ő református létére is püspököm, de egy másfajta kapcsolat is volt közöttünk. Meghívás beszélgetésre címmel közös könyvet írtunk, ahol műalkotásokról beszélgettünk, és miközben ezt tettük, a műalkotások nyelvét tanultuk, nagyon különböző műalkotásokról volt szó, és egymás nyelvét tanultuk. A szociológus, a teológusét is fordítva, megújulási programok heveny, komoly nyelvtanulással kell, hogy járjanak, nyelvújítással is, és ezt nem lehet a mesterséges intelligenciára átlőcsölni.
2: Botiszki Péter vagyok, és nem is annyira kérdés, inkább kérés. Nagyon mélyen fölkavart Várszegi főapát úrnak a Ferenc pápánkra történő utalása, amikor Magyarországon sajnos olyan vélemények is elhangzottak, hogy demens vénember. És ugyancsak ő, valamint Fabinyi püspök úr korábban mondták, hogy az egyháznak tudni kell hallgatni, és tudni kell megszólalni is. Én nem nagyon láttam, hogy ebben az esetben igen, megszólaltak volna. Mélyen fájt nekem a Ferenc pápáról mondott összes ilyen szó, és vártam a megszólást, nem szólaltak meg. Ugyancsak nagyon fájt az, hogy Iványi Gábornak egyházi státus megvonása ügyében sem nagyon szólaltak meg az egyházak. Még talán most sem volna késő azt mondani, hogy miután ugye az egész beszélgetésnek a motója az volt, hogy megváltozott a világ, kinyíltak az ajtók, kinyíltak az ablakok, még most sem volna késő azt mondani, hogy elítéljük azt, hogy 16 évig vagy x évig megvonták tőlük az egyházi státust. Én tudom, hogy nagyon nehéz az egyházaknak megőrizni az önállóságukat. Tudom, borzasztó nehéz, azt a kisegyházak tudják igazán legjobban. Csak nagyon szeretném, hogyha ebben egy kicsit több volna a beszéd, és kevesebb a hallgatás.
3: Áldás békesség, szervusz István,
1: szervusz,
3: szeretettel üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy látom a régi arcokat az elmúlt 4 évtizedből. Beled István, ugye 85-ben kezdtük a párbeszédet. És hát itt örömmel látom Platti Ivánt is, akivel szintén 4 évtized, és hát természetesen a tisztelt testvéreket. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a beszélgetést, köszönöm, hogy volt, aki meghívott el engem. Aki esetleg adta a nézők közül nem ismer, a Károly Gáspár Református Egyetemnek vagyok a prodékánja, közoktatással, köznevelésügyel, és mi egymással, ami a gyereket érinti, gyermekekkel érintőleg foglalkoztam egész életemben, vagy 50 esztendőn keresztül. Most engem egy nagyon nagy dolog fogott meg itt, és hát egyfolytában foglalkoztat, sokszor éjszakákon keresztül is, hogy olyan tükör is kijött ebből a mai beszélgetésről, mintha valami rendszerváltás lenne. Én a rendszerváltást ugye, átéltem veletek együtt, ez a 80-as évektől kezdve az első demokratikus 1980-as köznevelési törvény, vagy a vallás és lelkiismereti szabadság törvény, és hát szabadon kezdtünk élni a kommunista diktatúra után. Természetesen kísértett bennünket mindig egy másik diktatúra, a globális individualizmusnak a diktatúrája. Most én félek, hogy valakik esetleg arra gondolnak, hogy itt a rendszerváltás, akkor biztos nem a kommunista diktatúra időszakára megy át, hanem a fölöttünk lebegő másik kísérlet, most már nem a kommunizmus kísértete, hanem a globális individualizmus, szinglizmus kísértete kezd befolyásolni bennünket. És akkor ezt sokan, ahogy mondtátok, hogy nem értik a nyelvet, én nem értem a nyelvből, hogy miért mondják újabb rendszerváltásnak. Én éltem a diktatúrákba, főleg a kommunizmusba, jelenleg is a Benes dekrétumok alatti büntető hatás alatt állok, mivel felvidéki magyar vagyok, onnan származom, de most nem érzem, hogy valami nagy változás történt volna.

0: hiszen mindig voltak politikai erők, nevezzük pártoknak, akik a mi értékeinkkel, a Biblia értékrendével, az isteni törvényekkel, parancsokkal jobban egyetértettek, és voltak, akik kevésbé, és voltak, akik ateisták, tehát nem értenek velünk egyet. Na most az lenne a kérdésem a tisztelt beszélgetőkhöz, püspök urakhoz, nagy tisztelt urakhoz, hogy önök is úgy érzik, hogy rendszerváltás van most megint, hogy nem tudjuk folytatni a 40 évvel ezelőtti párbeszédet, vagy Iván mondta, kedves barátom, Platti Iván, hogy mitől nem tudunk leülni beszélgetni. Mitől nem tudunk leülni, most jelenleg mondok egy nevet, Tar Zoltán, akinek van köze az egyházhoz, kapott egy tisztet, hogy milyen szinten, én úgy vélekedem, hogy nem a kormány szintjén kell ez a tiszt, ami Iván többszörbe töltötte, hanem valahol ott a közjogi méltóságok szintjén. Nem is akarok akkor belemenni, hogy a felsőház meg stb., hogy volt régen. No, de hát ne a kormány szintjén legyenek már ezek a dolgok, mert ez volt a párbeszédnek a bukás utána. De nem bukott el sohasem, mert én úgy hiszem, mindig beszélgettünk. Mindig beszélgettünk, már nem azon a csatornán, amikor, hanem Facebookon például beszélgetünk, hát minden nap beszélgetünk, interneten beszélgetünk. Most akkor kérdése még egyszer konkrétan a tisztelt előadókhoz, gondolatébresztőkhöz, hogy úgy érzik-e, hogy rendszerváltás van, vagy nem?
1: Én mindjárt adom át a szót a beszélgető társaknak, de ugye ezért én vagyok a felelős, mert a bevezető szövegbe ezt én használtam, és hát mondjuk nagyon megbízható szociológiai kutatások és közvélemény kutatások alapján bizony a mai magyar lakosságnak a többsége rendszerváltásnak, vagy egy nagyon komoly, rendszerszerű változásnak érzi azt, ami történt.
2: 16 év hosszú idő. Én a gyerekeimen tudom lemérni. Tehát ők végig egy olyan rendszerben éltek, ami egy bizonyos pártnak vagy pártszövetségnek volt a érdekérvényesítése, és most átélik azt, hogy van ennek alternatívája is. Értenünk kell a fiatalok nyelvét, nem véletlenül ment olyan sok fiatal április 12-én késő este az utcára. Ők valóban ezt rendszerváltásként értik át, és én egyet is értek velük. Nem csökkentve ezzel a 90-es rendszerváltásnak a érdemei, az természetesen egy diktatúrából demokráciába való átmenet volt. Itt nem diktatúrából, de mégis egy 16 év tartó rendszerből, egy nem tudjuk meddig tartó, de egy másik rendszerbe megyünk át. És egyebek mellett az egyházaknak is felelőssége, hogy az új kormány erőket adott esetben figyelmeztessék, hogy ne menjenek rossz irányba. A kritikus szolidaritásra és a kritikára különösen.
3: Én sokáig óvakodtam ettől a szótól, hogy rendszerváltás, mert hát az, hogy egyet már megéltünk, vagy legalábbis megéltem, de kénytelen vagyok belátni az, hogy amit most Tamás mondott, a fiatalok, és főképpen az, hogy az egyház alig mer megszólalni, tehát én még mindig látok egy félelmet, hogy ja Istenem, mi van most, szabad szólni, vagy nem? Mondhatom a véleményemet, vagy ugyanúgy nem mondhatom, mint még tavaly vagy tavaly előtt. Tehát én rövidre fogva, ahogy magam látom, és próbálok a dialógusba fiatallal és időssel, azt gondolom, hogy valami nagyon erős társadalmi változásban vagyunk, hogy ezt hogyan tudnám minősíteni, az nagyon, de mindenképpen erőteljes, mást kívánunk.
2: 21 évvel ezelőtt a püspöki szolgálatomat, amit most már le is tettem, kezdtem, akkor Luther Mártontól egy olyan idézetet hoztam a székfoglalomba, ami latinul így szól: mutuum colloquium et consolatio fratrum, vagyis az atyáknak, vagy a testvéreknek, pontosabban a testvéreknek az egymással való beszélgetése, kollokvium és konszolációja, vigasztalása. Én azt hiszem, hogy ilyen beszélgetésekre, mint most is volt, szükség van. Köszönjük a kérdéseket, akkor is, ha nem mindenben értettünk egyet, de az biztos, hogy én éreztem minden kérdésben az aggódó szeretetet és a támogatást, akár a kritikus hangban is. És bizonyos vagyok abban, hogy mi hárman is, akik megszólaltunk emeritus vagy aktív püspökként, ugyanazt az ügyet képviseljük. Lehet, hogy vannak árnyalatban eltérések vagy különbségek, de az nem lehet vitás, hogy ugyanazt a szent ügyet képviseljük, és ebbe kérjük is a támogatást továbbra is. És a kollokvium, a beszélgetés mellett a konszoláció nagyon fontos. A mai magyar társadalomban, de világszerte is nagyon sokan szorulnak vigasztalásra. Szegények, kivetettek, menekülők, menekültek, megalázottak, háborúban élők, lehetne még sorolni. Vigaszt kell szólnunk és mutatnunk irányukban. Köszönöm a beszélgetést.
3: Én köszönöm ezt az estét. És csak azt írtam le magamnak röviden, hogy el tudjam mondani, hitemből élve, már régen, de most is, új eget és új földet várok, az igazság hazáját, és azt gondolom, hogy Jézus Krisztus ezt a lelket, ezt a szellemet táplálja bennünk, és így mi is, és általunk a föld is megújul.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottunk, Fabény Tamással, Steinbach Józseffel és Várszegi Asztrikkal, Radikális egyházreform lehetősége címmel.
4: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

Az Egyházfórum világnézet rovata. Nagy digitális megváltás. Fehér pálma virágjegyzete. Észrevettük-e, hogy csodáljuk a technikai eszközök gyors térhódítását az oktatásban? Gondoltuk volna, hogy ilyen gyorsan épül be mindennapi életünkbe szokásként a digitális gyakorlat? Oly tele és videókonferenciák uralják életünket tavasz óta, melyekhez az érettebb generáció mindig is kételkedve viszonyult. A gazdaság élet praktikus megoldásaként ez egy csapásra természetessé lett, a tanárok pedig egy nappal alá téve tanulták az internetes oktatás mikéntjét, és a home office a munkavállalók többségének természetes közegé lett. Az improvizáció és a kreatív megoldások ideje lett a koronajárvány, mint új időszámítás. Észrevettük, hogy a felnagyított szorongást és hisztériát keltő híráradat, mely elöntötte a világot, átlépett egy határt, és ez mindenki számára érzékelhető volt. Emlékszünk arra, hogy tavasszal a krimi vagy a horror sem érte már el a megszokott régi hatást, mint az előtt? Lehet, hogy most érzelmileg szorosabb közelségre vágyunk, miközben a világ körülöttünk éppen átalakul? Észrevettük-e, hogy nyáróta a vírus ellen ható oltóanyag széles választéka került meglepően rövid idő alatt a kísérleti fázis utolsó szakaszába? Hogy a termelés mögött meghúzódó üzleti érdekek felfejthetetlen szálakkal szövődnek a vírus politizálhatóságához? Észrevettük, hogy ismételten át kell gondolnunk, milyen módon tudunk együtt élni a vírussal, olyan formában elfogadva létezését, hogy ne veszítsük el a lelki egyensúlyt mindennapjainkban. Felismerve tapasztalatainkban, hogy feszültséget viselni tudni kell, de nem mindenki képes rá. Ezzel összefüggésben észrevettük, hogy a radikális korlátozások mellett örültünk, ha kapcsolatainkban szolidárisak és konstruktívak maradtunk. Észrevettük, hogy bizonytalanság okozta szorongással akaratlanul és kéretlenül is szembe kellett néznünk, hogy dű érzése úgy oldódik bennünk, ha átalakítjuk a haragból eredő energiát. A szociális készségek fokozott gyakorlása és az érzelmek tudatos szabályozása eddig mindig segített. A magasztalt mesterséges intelligencia, mely bizonyára képes mindent megoldani, éppen a korona ügyekben lép fel ambivalens módon. A technikai fejlődés hozta digitalizáció és az emberi kultúra viszonyának tárgyalása, vagyis a digitális átmenet térhódítása, a felfelé törő gótikával rokon élet érzülettel rokonítható. A korona előtti időben a technológia minden utópia hordozójaként egy mindenreható, általános gyógyszerhez volt hasonlítható. Ernst Jünger, a német kultúrkritika 30-as évekbeli meghatározó alakja úgy fogalmaz, hogy a természeti erőként megjelentett technológiával vívott a világháború legfőbb következménye az organikus és a mechanikus különbségének eltűnése. Eszmefuttatása a 20-as és 30-as évek társadalmi változásai ütemének felgyorsulásához kapcsolt párhuzamai révén ma is meghatározó. A mai fejlődési instanciák olyannyira technikaiak, hogy elhisszük, megóvnak bennünket a betegségektől és a haláltól, sőt, még saját testünk természetes változásaitól is. A transhumanizmus ideológiájában ismét a kartesiánus testlélek dualista szemlélettel találkozunk, ahol a test az elmének erősen alárendelt szerepbe kerül. Ez az újra keretezett mechanikus világ elidegenítő funkcióin kívül a kísérletezés gyakorolja szenvedélyesen. Vagy a labormunkák mögött egyszerűen az üzleti érdekek dominálnak? Minden esetre a ma józanul gondolkodók, mintha egyre kevésbé hinnének a nagy digitális megváltásban. A digitális fogyasztó kapcsolattartási igényei vajon kielégíthetők egy nem személyes jelenlét keretében? Vajon melyek a digitális oktatás vezető tapasztalatai? A technikai hájpolás
fejlődési szakaszának vége. A figyelmünket most újra humán értékek felé kell fordítanunk. Olyan humán alapértékek felé, amelyek újra fogalmazzák kérdéseinket, milyen lett mára az ember? Kik vagyunk? Hogyan is vagyunk egymással, és leszünk mi egymásnak? Az Egyházfórum világnézet rovata. Nagy digitális megváltás, fehér pálma virágjegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi ájta címe: Keressetek és találtok. A mai íge: Krónikák első könyve 28:9. Ha keresed, megtalálhatod. Gondolatok az ígéről. Szükségünk van Istenre, és neki mindig van ideje számunkra, ha keressük őt. Senki elől nem rejtőzik el, aki színe elé kívánkozik. De nem lehet ezt a találkozást kiérdemelni, vagy kegyeit megvásárolni, egyszerűen csak keresni kell őt. Akik már ismerik az Urat, keressék őt újra és újra imádsággal, hűséges szolgálattal és szent hálaadással. Akkor egyre jobban kijelenti nekik szeretetét, és megáldja őket közösségével. Akik pedig még nem ismerik őt úgy, hogy békességük forrása lehetne, induljanak el azonnal, és keressék, amíg meg nem találjuk őt, mint megváltójukat, barátjukat, atyukat és Istenüket. Milyen erős biztatás ez az íge minden keresőnek. Keressetek és találtok. Máté 7:7. Igen, ha Istent keresed, te is megtalálod őt. Ha pedig megtaláltad, benne megleled az életet, a bűnbocsánatot, a megszentelődést és az üdvösséget. Keresd, keresd kitartóan, akkor nem hiába fogod keresni. Drága testvérem, keresd őt már most, ott, ahol vagy, és most, mert most van itt az alkalmas idő. Hajoljon meg merev térded, és még merevebb nyakad, és kiálts Istenhez, az élő Úrhoz. Krisztus nevében keresd a megtisztulást és a bűnbocsánatot. Isten nem utasít el. Dávidnak, fiához, Salamonhoz intézett fönti biztatása igaz. Ezt a könyvszerzője is megtapasztalta. Higgy az ígének, cselekedj aszerint, s találkozásod lesz Istennel. Holnap indul a 4. protestáns sokadalom rendezvény. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-án Budapesten a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér, a programkínálat főbb elemei. Hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gály Arab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, holnap, augusztus 19-én szerdán 18 órától a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Ígét hirdett Steinbach József református püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta első ülését a bizottság, amely felügyeli rendkívül jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért.
1: Kulturális programajánló.
2: Augusztus 20-a. Szent István napját köszöntik Ópusztaszeren. Változatos hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A közlemény szerint a park augusztus 20-ai programjai között, amelyek a 3D-s filmbetítés kivételével ingyenesek, a család minden tagja találhat kedvére való elfoglaltságot, miközben közelebb kerülhet a magyar népi kultúrához és történelmi örökségéhez. A vendégek kipróbálhatják az íjászatot a Nomád Parkban, részt vehetnek kemencés látványsütésen és kóstolón, a legkisebbeket népi játszóház, kézműves foglalkozások és jurtában kialakított gyermekkuckó várja. A programok között gyógynövény és teakóstoló, a délalföldi szélmalmokról szóló előadás, valamint a népi fafaragás bemutató rendezvény is szerepel. A nap egyik látványos eseménye a honfoglaláskori lovas bemutató lesz, amely a lovaspályán idézi meg a magyarok harci hagyományait. Látod-e, Isten? Megelevenül a Gájera prédikátorok története a protestáns sokadalmon. Az idén negyedik alkalommal megrendezett program a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának hálaadó istentiszteletével kezdődik az államalapítás előestéjén a bécsi kapu téri evangélikus templomban, írta közleményében a szervező, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány. Augusztus 20-án délelőtt a bécsi kapu téri templomban interaktív zenés foglalkozással várják a gyermekeket, majd zenei előadások, kórus találkozó és orgona maraton követi egymást. Ezzel párhuzamosan a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében kerekasztal beszélgetéseket tartanak, amelyek témái az egyházak helyzete a szocializmusban, a gyógyítás és Isten kapcsolata és a mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségei. A Kapisztrán téren föllép Agárdi Szilvia énekesnő, Kéri György, Skót Dután ad elő protestáns dallamokat és egyházi énekeket. A színpadon elhangzik továbbá a Fabonyi Tamás ötletéből született Szabó T. Anna verseire és Grillus Dániel zenéjére épülő Látod-e Isten című Gája Laboratórium. Emellett ugyancsak a Kapisztrán téren kézműves foglalkozások, cserkészprogramok, protestáns kiadók és ifjúsági közösségek várják az érdeklődőket. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lila lelkész szolgál majd. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá békemegállapodást Nigériában. Végre! Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá békemegállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett, erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan föl kell lépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Legyen öröm az iskola kezdés. Közel 100 gyermek már megkapta tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott taneszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A Katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A Katolikus Karitász ez idén új lendülettel valósítja meg Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult, szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségeket is kínál a gyermekeknek. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Az átmeneti kis lehűlés után visszatér a melegség. Ma kedden napos, kicsit felhős az időnk, sajnos kevés helyen alakulhat ki eső. Északias a szél, és 24-29 fokunk van. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás. A hét végéig tovább fokozódik a meleg. Szombattól megnő a bizonytalanság, de most úgy tűnik, hogy talán mérséklődik a meleg, viszont továbbra is nyári idő várható.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Lehet, hogy megtalálták Mózes történelmi megfelelőjét. A férfi, akit Egyiptom ki akart törölni a történelemből, ő lehetett a bibliai Mózes. Az ókori Egyiptom egyik legrejtélyesebb eltűnése újra fölkeltette a történészek és a bibliai kutatók érdeklődését. A középpontban Szenenmut áll, Hatszepszut páraó legközelebbi bizalmasa, akinek sorsa sokak szerint meglepő hasonlóságot mutat Mózes bibliai történetével. A Biblia szerint Mózes 40 éves korában megölt egy egyiptomi felügyelőt, majd a pusztába menekült. Szenenmut utolsó datált említése szintén nagyjából erre az időszakra esik, Hatszepszut uralkodásának 16. évére, vagyis körülbelül Krisztus előtt 1486-ra, ezután teljesen eltűnik a történelmi forrásokból. A név kérdése is érdekes vitát váltott ki. A Mózes név ugyan egyiptomi hangzású, de több nyelvész szerint nem illeszkedik pontosan az ismert egyiptomi névformákhoz, és akár héber eredetű is lehet. Jelentése nagyjából kihúzott vagy kimentett. Az ókori történetíró szerint Mózesnek más neve volt a fáraói udvarban, és saját népe nevezte Mózesnek. Ez elméletileg teret hagy annak, hogy udvari neve Szenenmut volt. Legyen öröm az iskola kezdés. Közel 100 gyermek már megkapta tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom Budapesti Főegyház megye Szent Erzsébet Karitász központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott taneszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A Katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A Katolikus Karitász ez idén új lendülettel valósítja meg Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult, szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségeket is kínál a gyermekeknek. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit! A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretetszolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt, több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység, mint egy folytatásaként, ugyancsak helyi partnerekkel és a Baptista Világsegéllyel való szoros együttműködésben most megkezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyják a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma kedden napos, kicsit felhős az időnk, sajnos kevés helyen alakulhat ki eső. Északias a szél, és 24-29 fokunk van. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Nagy öröm számomra, hogy ismét együtt tanulmányozhatjuk Istennek igéjét, tanulmányozhatjuk a Ézsaiás proféta könyvét. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 6. fejezet 20. versétől kezdően a fejezet végéig a következőképpen. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizonyos, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket. Szolgálni és menteni, ez a mostani tanulmányunknak a címe. Ez Jézus Krisztusnak a munkamódszere volt. És nem kell elmenni Izraelben, ahogy a bevezetőbe olvashatjuk, Izrael különböző tájaira, hogy végig sétáljuk azokat a történelmi nevezetességeket, ahol a Messiás végig sétált, bárha megtehetjük, tegyük meg, de olyan szépen folytatja, hogy azt mondja, megtalálhatjuk Jézus lábnyomait minden betegágy mellett. A szegénység viskóiban, a nagyvárosok zsúfolt sikátoraiban és minden helyen, ahol az emberek szíve vigasztalás után vágyakozik. Valahányszor úgy cselekszünk, ahogy Jézus cselekedett, mikor itt járt kelt ezen a földön, mindannyiszor az ő nyomdokaiban járunk. És kívánom, hogy most, amikor átveszük a tanulmányt, akkor Jézus nyomdokaiba tudjunk lépni. Milyen szép a vasárnapi gondolatunk, amikor a szolgáló nemzetről van szó. A nemzetnek egyfajta küldetése van, és ez nem más, mint a szolgálat. Ézsaiás 41. fejezet 8. versétől mit mond Isten igéje?
2: De te, szolgám, Izrael, Jákob, akit kiválasztottam barátomnak, Ábrahámnak utóda, a föld végén ragadtalak meg, annak legszéreiről hívtalak el. Ezt mondtam neked, szolgám vagy, kiválasztottalak, nem vetlek el téged. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak.
1: Nagyon szép, ahogy ez az Ézsaiás könyvében a 41. fejezetben megtalálható. Itt aztán sokszor szoktak vitatkozni, hogy ki is ez a szolga. Hiszen a szolgának kétféle értelmezése lehetséges. Az egyik a kollektív értelmezés, Izrael, Jákob, a választott nép, vagy pedig individuális, az eljövendő messiás, vagy pedig lehet ez egyszerre mind a kettő, az eljövendő messiás és a mindenkori kiválasztott. Azok a hűségesek, akik értik az ő hangját, akik követik az ő szavát, akik kinyitják a szívük ajtaját Isten előtt. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép gondolatot jelent, és a nemzetnek is szolgálni kell. Amikor ezt mondjuk a magyar nyelvben, hogy miniszter, akkor itt a miniszteróról van szó, a szolgáról. Igaz, hogy sajnos ma már a 21. században a miniszterekről, és nem csupán Magyarországon, nem a szolgáló emberek jutnak az eszünkbe, de arról kellene, mint egy lelkipásztor, egy vezető egy közösségen belül, egy presbiter, ő nem hatalmat kapott az Úrtól, hanem egy szolgálati területet. Hogy látjátok, István?
0: Hát tulajdonképpen erről mindig az jut eszembe, hogy ez a szolga probléma több fejezetben előjön. És itt látjuk ezt a kétféle értelmezést, itt kétféle lehetőséget, hogy egy közösség vagy nép, ahogy te értelmezed, kollektív értelmezés, igen, vagy pedig egy személy, vagy individuális értelmezés. És nekem az a csodálatos, hogy ugye felmerül mindig az a kérdés, hogy miért nem egyből azonnal kapunk választ ezekre a kérdésekre. És Ézsaiás könyvére nagyon-nagyon jellemző ez az építkezés. Tehát ha figyelmesen tekintjük, akkor folyamatosan megmondja azokat az információkat, azokat a jellemzőket, amelyből egyértelműen a végén meg tudjuk állapítani, hogy ez most a népre vonatkozik, vagy a Mesiásra vonatkozik.
1: Köszönöm szépen!
3: Tibor. Azt hiszem, hogy az Ézsaiás könyvének a tanulmányozása során önmagában, ugye, amikor a 40. fejezethez eljutunk, akkor a teológiai szakirodalom úgy tartja nyilván, hogy a 40. és az 55. fejezet között jönnek az úgynevezett úrszolgája dalok, amik újra és újra énekelnek a Mesiásról. De a Mesiás, hogy is mondja róla Pál? Ő benne lett Isten minden kijelentett igéje, ámenné. Viszont azok a részleges teljesedések, ami Istennek a terve, ettől még előképként jelen lehetnek a történelemben, az ő népében, egy-egy prófétában is, de Krisztusban Isten egyszerre ragyogtatja föl majd azt, hogy ő mit szánt ennek a világnak, nyilván messze többet, mint amit úgy egy átlag ember keresztül, vagy az ő népéből egy-egy tagon keresztül tudott mutatni, de minden esetre azt az üdvözítő üzenetet, amit a népére rábízott volna eredetileg is, Krisztusban minden nép számára ki fogja terjeszteni, és így lesz ő a szolgája minden nemzetnek.
1: Köszönöm szépen. Marika?
4: Ugyan nem olvastuk föl, de itt a 4. verszakban azt írja, hogy én az Úr vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz maradok. Tehát Isten népe, ha változik is, vagy ugye nem mindig hűséges az Úrhoz, az Úr mindig ott van, ő mindig az első, és mindig ugyanaz marad.
1: Köszönöm szépen! Gyula?
5: Szépen hangzik az ige, és itt, ha megfigyeljük az isteni garanciát, hogy ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak téged. Tehát az Isten minden garanciát, és ezek a szavak és ezek a mondatok annyira közel állnak ahhoz, aki fölvállalja a szolgálatot, mert a szolgálat az nem könnyű, ebből is az ige szakaszokban érzik, de nyugodtan elvállalhassuk és fölvállalhassuk a szolgálatot, mert az Isten megígérte, itt is egy komoly ígéret van, hogy ott vagyok veled, és győzedelemre viszem a szolgálatot. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy igazi biztatás.
1: Köszönöm szépen, Kulcsár Anikó.
6: Ha már úgy kezdtük ezt a tanulmányt, hogy hát a miniszternek is az lenne a feladata, hogy szolgáljon. Az Úr Jézus azt mondta, hogy aki köztetek első akar lenni, az legyen mindenkinek a rabszolgája, vagy a szolgája. És ő ezt nem csak mondta, hanem ezt be is teljesítette, meg is mutatta, és azt mondta, hogy én úgy jöttem, mint aki szolgál, nem mint aki úr, vagy uralkodni akar. És egyetértek Gyula testvéremmel, hogy ez a saját erőnkből abszolút nem megy, mert a mi erőnkből az jön, hogy ha hatalomra jutok, akkor engem szolgáljanak ki. Azért vagyok én elől. Ez a lelkület, ez egy fordított emberi reakció, ez csak isteni reakció. Ez, hogyha az ő lelke végzi el bennünk, akkor tudunk másokért élni, és akkor a szolgálat és a pozíció az valóban egy lehetőség arra, hogy én másokat segítsek, vezessek, támogassak. Ha nem Isten lelke van bennem, akkor magamat fogom kiszolgáltatni.
1: Köszönöm szépen, és a szolgáló nemzetben azért ott van ám az Isten is. Mert a nemzetet a jó Isten teszi nemzetté. A nemzetek azok nem véletlenül alakultak, mert úgymond az őseink valamilyen jó helyre jöttek, és megálltak a Kárpát-medencébe. Ezek a nemzetek mind az Isten tervezésének az eredményei. És Izraelnek az lett volna feladata, hogy szolgáljon nem csak Istennek, elsősorban Istennek, hanem a jó hírt vigye el szolgálatával a többi nemzedeknek is. De Izrael jól érezte magát ebben a szolgálatban, és elizolálódott, elkülönült, szigetelődött a környezetétől. És vajon nekünk nem veszély-e ma a 21. században, hogy a szolgálat helyett jól érezzük magunkat a mi gyülekezeteinkben, hallunk jó prédikációkat, csodálatos énekkari szolgálatokat, de nem ez a feladatunk. A feladatunk az, hogy vigyük el az embereknek szolgálaton keresztül az Isten jó hírét és üzenetét. Parancsolj, Tibor!
3: Ha már ez szóba jött, és nagyon örülök, hogy szóba jött, pont Ézsaiás 41 egy olyan történelmi helyzetet ír le, ami nagyon hasonlít ahhoz, amiben mi kezdünk most élni. Mert hogy ugye eredetileg azzal kezdi az Ézsaiás 41, hogy a népek így összefognak, és a saját bálványaikat próbálják mindenek fölé emelni. Itt némi kis iróniával üzeni az Úr Ézsaiáson keresztül, hogy közelednek egymáshoz a szigetek, ami ugye nem azt jelenti, hogy tektonikai mozgás, hanem hogy ideológiailag közelednek egymáshoz, és egyik a másiknak azt mondogatja, te légy erős, légy erős. Aztán valaki fogja a vasat az üllőn, a másik meg csapkod rá, közben biztatják egymást, hogy jó lesz, és közben Istent kovácsolnak. Na, ezzel szemben megszólal az Úr, és azt mondja, hogy de te, szolgám. És ez a de te állapot most kezd kialakulni megint, mert lehet, hogy igaz, hogy nagyon elkényelmesedtünk, sőt, sajnos, hogy igaz, de most az egész világon ezt a üllő csattogást egyre hangosabban lehet hallani, meg azt, hogy egymást biztatják a népek, hogy légy erős, majd összefogunk ellenük. De te, és itt van az Úrnak ez az egész világ fölött átnyúló keze, a kontraszt, hogy egyébként majd az lesz, amit ő mondott, és az ő kiválasztottjai nem jutnak úgy kudarcra, hogy megszégyenülnének, hanem az üdvösség az, amit ő ígért.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A meg nem nevezett szolga a hétfői gondolatsor, és Máté evangélium 12. fejezet 15. versétől mit mond számunkra az ige?
4: Mivel Jézus tudta ezt, eltávozott onnan, és sokan követték őt, ő pedig meggyógyította mindnyájukat. Megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm. Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem lármáz. Senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek.
1: Igen, Ézsaiásnál nincs megnevezve a szolga. Meg van sok uralkodó, meg sok eljövendő birodalmi vezető nevezve, de a szolga az csak annyit van megnevezve, hogy a messiás. És a zsidók évszázadonkon keresztül, ugye a messiás az annyit jelent, mint felkent, görögül, mint Krisztus, ugye felkent, és nincs megnevezve, ez nem egy személynév, hanem ez egy általános rangot jelent a zsidóság közepette. De azért látjuk, hogy ahogy ezt a nagy kontúrokat lefestette Ézsaiás a Krisztus előtt 8. században, lényegében 800 évvel később Máté, Márk, Lukács, János ezeket a kontúrokat használják, és azokat a pasztelszíneket használják, amelyet Ézsaiás erre a szolgára alkalmazott, és már Ézsaiásnál ez in abstracto, de az új szövetségben in concreto jelleggel jelenik meg. Tehát egy elvonatkoztatott, illetve egy konkretizált formában jelenik meg. Kinek milyen gondolata van hozzá az elhangzottakhoz? Igen, Anikó?
6: nekem ezekben az igékben az a legcsodálatosabb, hogy miközben én is tudom, hogy a Messiásról szól, és a Messiás hatalmas munkájáról, amit itt végzett, meg végez ma is, de annyira bátorító, amikor én személy szerint olvasom mondjuk egy nehéz élethelyzetben, hogy a megrepett nádat nem töri el, vagy ne félj, mert megerősítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak, és sorolhatnám itt annyi biztató...
1: Nem lármálsz,
6: igen. Tehát annyi biztató ige van az Ézsaiás próféta könyvében, ami úgy gondolom, hogy nem véletlenül van. Isten azért engedte, hogy ez szentírás legyen, mert pontosan tudta, hogy mi emberek sokszor rá vagyunk szorulva arra, hogy kapjuk a biztatást, hogy ne félj, mert én segítelek meg, és én erősítelek meg, és lehet, hogy most éppen pislog a gyertyabélnek érzed magad, vagy megrepett nádnak, de nekem van hatalmam újat kezdeni veled. Én úgy gondolom, hogy nem csak nekem jelent nagyon sokat ez a biztatás, hanem minden testvéremnek, és sokszor vagyunk elcsüggedt helyzetben, akár mondjuk a koronavírus kapcsán is, meg betegségek, meg anyagi nehézség, stb. De Isten mellettünk áll, és a Messiás ma is ugyanaz, aki volt akkor, amikor itt élt a Földön, az ő hatalma nem változott.
1: Igen, köszönöm szépen. István?
0: Én megint azt mondanám, hogy itt is tovább folytatódik Ézsaiásnak az építkezése, ugye, mert a leckénknek a címe az, hogy meg nem nevezett szolga. De viszont olyan jellemzőket olvasunk itt, és olyan tetteiről is olvasunk, amelyel egyértelműen be lehet azonosítani, hogy a messiás a szolga. És hát előbb említettétek ezt a fejezetek közötti eltérés problémát, majd később fogunk erről beszélni, hogy egy Ézsaiás, két is, három Ézsaiás volt-e. Én örömmel vettem azt, hogy fel tudok zárkózni egy-két gondolatba ahhoz a szinthez, amit ti lelkészek képviseltek, és örömmel vettem kezembe ezt az Ézsaiás könyvet, amit a Tokis testvére közelmúltban, egy-két nappal ezelőtt jelent meg, írt, és ebben például az Úr szolgáiról a 72. oldalon egy külön fejezettel foglalkozik ez a kérdés. Úgyhogy mindenkinek ajánlom kötelező irodalomként ezt a könyvet.
1: Köszönjük szépen. Igen, Tibor?
3: Hadd tegyek annyit ehhez az előbb felvetett kérdéshez, hogy azért nagyszerű, hogy nincs megnevezve az Úr szolgája, mert ezek előremutatóak. És amikor viszont az Úr Jézus itt járt, a tanítványai egyre másra ráismertek. És történetesen például a názáreti zsinagógában Ézsaiás tekercset vett elő az Úr Jézus, amikor a szolgálatát bejelentett. Adták a kezébe.
1: Igen, és ez még fontosabb.
3: De hát ott valahogy ott
1: igen,
3: nyílt ki.
1: Így van.
3: Na, és később is azt mondta a papoknak és írástudóknak, hogy ti fölolvassátok, és azok rólam tesznek bizonyságot. Magyarul fölismerhető, és hogyha egy egész picit tovább olvastuk volna például itt a 42. fejezetet, akkor azt mondja az Úr szolgájáról a 42. fejezet, hogy egy új szövetséget hoz, mert hogy szövetséggel ajándékozza meg a népét, azt mondja majd, hogy világosságot hoz a nemzeteknek, hogy megnyitja a vakok szemeit, és hogy szabadon bocsátja a foglyokat. És hogyha valaki emlékszik keresztelő bemerítő Jánosnak ez a kérdés, amikor elhangzik, hogy te vagy az eljövendő, vagy mégis tovább kell várni, akkor gyakorlatilag ezeket az azonosító pontokat adja meg Jézus, hogy mondjátok meg Jánosnak, hogy mik történnek. Azok, amiket Ézsaiás megmondott előre. És hogyha beazonosítható, akkor János meg fog békülni, mint ahogy gondolom meg is békült, békességre jutott a szívében.
1: Köszönöm szépen, Marika.
4: Csak egy mondatot mondanék hozzá, hogy van fülünk, de halljuk-e, hogy mit mond az Úr? Van szemünk, és vakok vagyunk? Látjuk azt, hogy az Úr mennyire vezeti a népét, és mennyire megtámogatja minden területen. Tehát hiába van meg a különböző érzékszervünk, mégis süketek és vakok vagyunk az Úr indítatása szerint.
1: Igen. Olyan szép, ahogy itt azt mondja, hogy a repett nádszálat nem tör el, füstölgő mécses nem olt ki. Nekünk ezek általánosságban jelennek meg. amikor ezt Ézsaiás leírja, illetve amikor az evangélium visszaismétli, akkor ezek konkrét nemzetek voltak. Például a nád szál Egyiptomot jelentette, hiszen a Nílus partjain ott nőtek a nádak, ami alapján ez az egyik legkeresettebb volt a papírusznád, ezekre írták a tekercseket, legalábbis egy hosszú időn keresztül, még aztán majd jön a pergament, ami már állati bőrt jelent, de a nemzetközi, hát hogy mondjam, szleng nyelvben, ha valamire azt mondták, hogy nád, akkor az Egyiptom. És mit mond? Repetnád. Szolgáljatok a repetnádnak. Pislogó gyertyabelet nem oltja ki. A pogányságról beszél. Azokról, akik nagyon eltávolodtak, akik, ahogy Tibor mondta, ütik a kis bálványisteneket, kovácsolják ki, és egyre hangosabban mondják, hogy ezek a mi isteneink. Szolgáljatok neki is. Ne forduljatok el tőlük, mert ti azért vagytok elhívva, hogy ezek a népek és nemzetek meghallják a jó hírt és az üzenetet. És ebből a mai nyelvre fordítva, nincs olyan ember, aki felé ne kellene odaforduljunk, nincs olyan mélyre süllyedt ember, akinek az evangélium tisztaságát ne kellene felragyogtatni. Néha mi jól öltözött, jól szituált, értelmiségi embereket akarunk keresztényé tenni. Értékesek, tehát semmi probléma nincs, de lehet, hogy a Jóisten nem jól öltözött, nem jól szituált, és nem magas tanulmányi végzettséggel rendelkező embereket fog elénk hozni. Ezeknek is el kell mondani az igazságot és az evangéliumot. Menjünk tovább, a következő gondolatsorunk, a perzsa felkent, a perzsa messiás. A keddi tanulmányunk és Ézsaiás 45. fejezet első versétől halljuk egy nagyon szép Biblia verset, szakaszt.
7: Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusznak, akinek erősen fogom a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, és ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael Istene. Szolgámért, Jákobért, választottamért, Izraelért szólítattalak neveden, nagy hírnevet szerzek neked, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, nincs más, nincs Isten rajtam kívül. Én öveztelek föl, noha nem ismertél. Ha tudják meg napkelettől napnyugtáig, hogy rajtam kívül nincsen más, én vagyok az Úr, senki más.
1: Köszönöm szépen, és van egy nagyon szép idézet, ezt is, ha már most nálad a mikrofon, légy oly kedves, mondd el.
7: Egy idézet van dr. Szigeti Jenő, Vége lesz a világunknak című füzetéből a 14. oldalról. A profétákat az Ószövetség több helyen is látóknak mondja. A proféták nem a múlt, meg a jövő titkának tudósai. Ők Istennek olyan emberei, akik Isten szemével néznek. Bizonytalanságuknak és kételyeknek az az oka a szemükben van. Ahhoz, hogy valóban Krisztus követői és követei legyünk, szemünk gyógyítására van szükségünk. A proféták beszélnek a múltról és jövőről is, de mindig az a céljuk, hogy mindenkori jelenben értsük meg Isten üzenetét. Ezért a profécia akkor biztos szó, ha jelennek szól.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt láttuk, hogy két bibliavers, illetve két szakasz volt, az egyik a Szigeti Jenőtől egy idézet, a másik pedig Ézsaiás 45. fejezetéből, és itt azt látjuk, hogy Círus, Kűrosz, és azért mondja a tanulmányunk, hogy a perzsa messiás, mert Círuszt is ilyen felkentemnek mondja, hiszen az Ószövetségben felkenték a papokat, különösen a főpapot, felkenték a királyt, felkenték a prófétát, és mindez a három előképe volt majd a felkentnek, a messiásnak, és pogány ember nem lehetett messiásnak nevezni. Tehát a felkenés az egy olyan szent dolog, hogy oda nem csak, hogy izraelitának kellett lenni, hanem egy különleges, akár családhoz, vérvonalhoz, akár nemzetséghez, isái törzséhez kellett tartozni, tehát akárkit nem lehetett csak úgy fölszentelni, fölkenni olajjal, szent olajjal. És ebben van egy botránykő, hát ha ma egy ilyen hasonlót neveznénk, hogy nem tudom én, presbitereket felszentelünk, és hogy egy vallástalan, nem tudom én, embert felszentelünk-e egy adventista, egy baptista, egy kisegyháznak a presbiterének. Hát biztos vagyok benne, hogy egyikünk sem állna meg emellett a szavazás mellett. És mégis Ézsaiás, hadd mondjam ezzel a csúnya szóval, hogy bevállalja ezt a feszültséget, hogy Círuszt mégis felkentnek mondja. Miért? Nem azért, mert ő jó ember, hanem azért, mert mint ember az Isten akaratát valósítja meg, és mint egy kvázi felkenté válik, mert Círus senki nem kente föl, legalábbis amennyire tudjuk Círus életét, Kűrosz, nagy Kűrosz életét, és mégis Ézsaiás felkentnek nevezi. Tehát van ebben egy óriási visszhang, és van ebben egy óriási üzenet. Jakó testvér, aztán Székely Marika.
5: Ebből azt is kiolvasom, hogy ha az isteni tervet nézzük, akkor ott nincsenek korlátok. És ez talán nekünk a jövőre nézve nagyon, de nagy tanulság kell legyen, hogy hinnünk kell. Itt is hát másfél évszázadról beszélünk, amikor majd beteljesedik a Círusról szóló profécia, de az isteni tervet kell emögött, a történet mögött látni, hogy nála nincsenek akadályok. Istennek mindig megvoltak, megvannak, és meglesznek azok az emberi eszközei, akit ő kiszemelt, kiválasztott, és ahogy itt Círus királyról látjuk, hogy ő is Istennek egy kiválasztott szolgája volt, egy speciális szolgálatra hívta el a Jóisten, és ennek Círus eleget is tett. Tehát láthassuk, hogy nincs akadálya a szolgálatnak.
1: Köszönjük szépen. Székely Marika, majd utána István.
4: Hát az Úr kezében az ellenség is eszköz. Hogy az Úr kezébe a bot milyen, azt az Úr tudja. És azért itt ugyan felkentnek mondja a Círuszt, de azért azt is oda írja, hogy erősen fogom a jobb kezét. Tehát Círusz nem akármit tehetett meg, csak azt, amit az Úr megengedett neki. És ha belegondolunk, hogy Ézsaiás 60 évig végezte a munkáját, és Círusz története meg közel 150 év múlva lesz érthető, hogy mennyire fontos, hogy ne feledjünk el semmit. Mert ha elfeledték volna Ézsaiás szavait, akkor nem derül ki, hogy Círusz ugye 150 év múlva ézsaiási proféciát teljesít be.
1: Köszönöm szépen, István.
0: Amikor ezt a círuszi problémát vagy gondolatot tanulmányoztam, akkor előbújt belőlem a szakmai ártalom, nevezetesen, hogy szakmából kifolyólag elég sokat foglalkoztam tervezéssel. Biztos ti is emlékeztek, éves terv, 3 éves terv, 5 éves terv, fajnásoljam ezeket a dolgokat, és most is azért divatos ez a stratégiai tervezés gondolata. És ami megütötte a gondolkodásomat, ez pedig az, hogy ez a círuszi megjövendőlés kvázi 150 évvel előre szól. És nagyon pontosan megmondja a nevét és a tetteit. És foglalkoztatott még egy gondolat, hogy ugye Ézsaiás helyébe beleképzeljük magunkat, akkor ugye az asszírokkal való problémáról azért volt megfelelő ismerete, de a Babilonról, meg a babiloni birodalomra pláne elképzelésre lehettek. És azon gondolkodtam, hogy mit tehetett, vagy hogy lehetett ez. És amikor olvastam a könyvedet, az Ézsaiás könyvedet, hogy idézek belőle egy bekezdés. Ézsaiás gondolkodás módja nem a sikerül entár proféta megnyilvánulásaként jelenik meg előttünk, hanem a reálisan következtető értelmiségi, ugyanakkor alázatos nábib látásával, Isten és a történelem kapcsolata vonatkozásából. Nem úgy gondoljuk a profétai kinyilatkoztatásra, hogy Isten mindent a proféta szájába ad, és neki csupán továbbítani kell az üzenetet, gondolkodás nélkül. Sokkal inkább arra kell figyelnünk, Isten felhasználta a proféta belső vívódásait, napi küzdelmét. Amikor ihlette őt, akkor ezeket a benne kialakult érzéseket, tudást és véleményt vitte tovább, miközben úgy termékenyítette meg szolgája gondolatait, hogy évszázadok és évezredek távlatából is kimeríthetetlen értéket jelentsenek, akár napjainkban a koronavírus járványon terhet világban.

0: volna, hogy ezt az isteni üzenetet leírjuk, akkor lemertük volna írni. Tehát itt most tessék ezt egy alapvetően végig gondolni. Ha ez Círus kezébe kerül, akkor bármennyire is szépen hangzik ez a profécia, itt több olyan kitétel van, ami miatt Ézsaiás halálfia. Mert hogy nem csak az, amit Marika mondott, hogy én fogom a jobb kezedet, az a jobb kéz, az az uralom, tehát ez azt jelenti, hogy te úgy uralkodsz, ahogy én mondom, vagy én akarom. De itt az is oda van írva, hogy én megyek előtted, én fogom bezárni, vagy kinyitni előtted az ajtókat, hogy annak ellenére, hogy nem ismertél, meg fogod tudni, hogy én vagyok az Úr, és ezt kizárólag az én szolgámért, Jákóbért fogom tenni veled. Magyarul itt a mindenható Isten az ő rabszolgájának nyilvánítja ki Círust, és hogyha nem ismerné rendesen a Círus a kifejezéseket, akkor ezt még meg is erősíti. Én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, fordítja ez az új fordítás, de valójában így van, aki téged megnevezett. És ebben az összefüggésben, aki nevet ad, birtokol. Tehát ott nincs szó arról, hogy itt Círus azt hitt, nincs önállóskodás innentől kezdve. Tehát a mindenható Isten gyönyörűségesen üzeni Ézsaiáson keresztül, de azt üzeni, hogy nincs más választásod, Círus. Ha viszont a saját népe fogja elolvasni, akkor meg azért baj, mert hogy egy pogányról miket nem merész el leírni. Ugye az, hogy Isten fölkentje, nem ő az első egyébként, mert illetve nem ő utána majd lesz másik, bocsánat, mert Nabukodonozorról, Jeremiás, hasonló dolgokat fog majd írni, de a lényeg az, hogy itt azt üzeni, hogy bármilyen helyzet is van a világtörténelemben, azt, aki látszólag alakítja, például Círus azt gondolhatta magáról egy világbirodalom fejeként, hogy ő irányítja majd, nem. Ott az Úr az, aki kézben tart.
1: Igen. Anikó?
2: Ezt a gondolatot szeretném folytatni. Hisszük-e és tudjuk-e, hogy Isten ma is a kezében tartja a történelmet és benne az életünket? Ő ma is erősen fogja az uralkodók jobb kezét, és az lesz, amit ő megmondott. Még ha sokszor úgy látjuk, hogy nem is tudom, milyen erők irányítják a történelmet, azok fölött Isten ott áll.
1: Amen. Köszönöm szépen, menjünk tovább. A szerdai gondolatsorunk remény a jövőre, és Mózes 3. könyve 26. fejezet 40. versétől a 45. verséig egy nagyon szép üzenet hangzik el számunkra.
3: De ha megvallják bűnüket és atyáik bűnét, hogy hűtlenséget követtek el ellenem, meg azt, hogy szembeszálltak velem, ami miatt én is szembeszálltam velük, és elvittem őket ellenségeik földjére. Ha majd megalázkodik körülmetéletlen szívük, és békével hordozzák büntetésüket, akkor visszaemlékezem a Jákóbbal kötött szövetségre, az Izsákkal kötött szövetségre, meg az Ábrahámmal kötött szövetségre, és visszaemlékezem az országra is. El kell ugyan hagyniuk földjüket, hadd élvezze nyugalmát, amíg pusztán hever nélkülük, nekik pedig békével kell hordozniuk büntetésüket, mivel újra meg újra megvetették törvényeimet, és megutálták rendelkezéseimet. De akkor sem vetem meg őket, amikor ellenségeik földjén lesznek, és nem utálom meg őket annyira, hogy véget vessek nekik, megszegvén a velük kötött szövetségemet, mert én az Úr vagyok az ő Istenük. És visszaemlékezem az elődeikkel kötött szövetségre, akiket kihoztam Egyiptom földjéről, a többi nép szeme láttára, hogy Istenük legyek. Én vagyok az Úr.
1: Köszönöm szépen. Megrendítőek ezek a szavak. Ezek a történelmet mutatják évszázadokra be, előre, azt a fogságot, amelyet Júda nem gondolt, hogy őt is utoléri, mert a 10 törzset Izraelt utoléri.

0: és azt mondja, igen, mert ők bűnösek voltak, de mi jobbak vagyunk, minket jobban szeret az Úr. És kialakult egy ilyen nemzeti öntudat. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a zsidó embernek van nemzeti öntudata, legyen is, legyen nekünk is. De van, amikor az öntudatunk már akadályozza az Istennel való mélyebb kapcsolatunk kialakítását. Nem látták, hogy ő rajtuk ez beteljesedhet. Viszont azért tetszik nekem a zsidóság, mert amikor beteljesedett, akkor leültek, végig gondolták, és azt mondták, tudtuk, hogy hol rontottuk el nemzetileg a múltunkat, és innentől mindent megteszünk, hogy ez soha többet ne ismétlődjön meg. Akkor elrontottak majd mást. De akkor is megújultak. És ez a megújulás egy csodálatos kapcsolatot jelentett a mindenható Istennel. Menjünk tovább, vagy Gyula, még egy nagyon rövid gondolatot, aztán utána mennünk kell majd.
1: Amit én szeretnék hangsúlyozni, ha és akkor. Ha itt megfigyeljük az felolvasott ige szakaszt, és a Jóisten valóban abban gyönyörködik, ha belátjuk az összes bűneinket, sőt, atyáink bűneit és hibáit, és úgy fordulunk hozzá, és ezt mind őszinte szívvel tesszük. Ha egymás között is nem rendezhessük el a bűneinket, csak így, ahogy itt le vagyon írva, és akkor a minden hatonál is rendben van minden. Tehát ezt azért tudni kéne minden kereszténynek, mert én úgy érzékelem, hogy talán ez a legkritikusabb és a legnehezebb kérdés, ami a keresztény körökben is zajlik, hogy tudunk-e alázatot gyakorolni.
0: Köszönöm szépen. Érző és szenvedő szolga, Ézsaiás 49. fejezet első 6 verse, Kulcsár Anikó.
2: Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek. Már az anyamében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Éles kardá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy, Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már az anyamében szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot és köréje gyűjtsem Izraelt. Mert nagyra becsül engem az Úr, és Istenemnél megvan rá az erőm, ezt mondta. Kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.
0: Nagyon szépen fogalmazza meg. Nem véletlen, hogy Ézsaiás a nagy proféták között. Egyszerre zseni volt és alázatos volt, a kettő, bármelyik a kettőből hiányozna, nem ez az Ézsaiás könyv íródott volna meg. Nagyon kell siessünk, az időnk előre jár, Rózsika, légy oly kedves, van egy összefoglalás és van egy idézet.
3: Szabadítóra van szükség a szabaduláshoz. Isten szolgáló népét két szabadító teszi szabadá. Círusz, aki szabadon bocsátja a foglyokat a babiloni fogságból, illetve Isten meg nem nevezett szolgája, akinek a személyazonossága fokozatosan tárul fel a könyvben. Ő állítja majd helyre az igazságot, és vezeti vissza a túlélők közösségét Istenhez. Az idézet dr. Szigeti Jenő, Jézus megy velünk az úton című könyvéből a 118. oldalról. Ha mi valami elismerésre méltót találunk tenni, akkor megpróbálunk magunk köré lármát teremteni, nehogy elsikkadjon az, ami önmagunk cselekedetében, életében nagynak tartunk. Ha más nem teszünk, akkor legalább megsértődünk, méltatlankodunk azon, hogy milyen hálátlanok az emberek. Sokszor szerénykedésünket is úgy tudjuk szervezni, hogy az kellő módon lármás legyen. Ezzel is azt bizonyítjuk, hogy inkább uralkodni szeretnénk, mint szolgálni. Jézus módszere nem ez volt. Ő mindig csendesen akart meggyőzni. Ő olyan só volt, amely észrevétlenül ízesített. A zsoltáros arra tanított, hogy csendesedjünk el, és úgy ismerjük el, hogy ő az Isten. Isten ma is halk és szelíd hangon szól. Csend kell ahhoz, hogy meghalljuk, mit mond. Sokszor önzésünk, sértett hiúságunk lármája nyomja el Isten hívó, figyelmeztető és szolgálatába küldő szavát mi bennünk. Pedig Isten ma sem a mennydörgések erejével szólal meg. Ő ma is halk, szelíd hang Istene. Jézus ma is meg akar jelenni a szívünk viharzó tengerén, és egyetlen kézmozdulattal csendet akar teremteni önzésünk viharaitól, háborgó szívünk kiismerhetetlen vizein.
0: Köszönöm szépen. Az Úr áldja meg az elhangzottakat, hogy Ézsaiás próféta üzenete az új szövetség Jézusában célhoz érjen a mi gondolkodásunkban és a mi magatartásunkban. Amen. Urunk Istenünk, megköszönjük jóságodat, kegyelmedet, megköszönjük, hogy mi a proféták után késő időben élhetünk, és a kinyilatkoztatást, a Szentírást, a Bibliát a kezünkbe véve, fölé hajolva, imádkozó szívvel tanulmányozva, és sajánk időnkre tekintve, korunk kihívásaira tekintve, újból és újból arra a következtetésre jutunk, hogy názáreti Jézusunk, a te kezedbe tesszük le életünket. Köszönjük, hogy te olyan szolga voltál, aki csendes, aki nem nyitotta meg száját az őt nyírók előtt, aki nem hallotta hangját az utcán, hanem csendes és halk, szelíd szavával közelítettél az emberekhez, így hozzánk is. És csak azt mondtad halkan, kövessünk téged, és mi követünk. Arra kérünk, áld meg életünket, és add, hogy amiről tanultunk, szolgálni tudjuk nemzetünket, szolgálni tudjunk téged, Urunk Jézusunk, a te kegyelmedből. Amen. Az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Keressetek és találtok. A mai íge: Krónikák első könyve 28:9. Ha keresed, megtalálhatod. Gondolatok az ígéről. Szükségünk van Istenre, és neki mindig van ideje számunkra, ha keressük őt. Senki elől nem rejtőzik el, aki színe elé kívánkozik. De nem lehet ezt a találkozást kiérdemelni, vagy kegyeit megvásárolni. Egyszerűen csak keresni kell őt. Akik már ismerik az Urat, keressék őt újra és újra imádsággal, hűséges szolgálattal és szent hálaadással. Akkor egyre jobban kijelenti nekik szeretetét, és megáldja őket közösségével. Akik pedig még nem ismerik őt úgy, hogy békességük forrása lehetne, induljanak el azonnal, és keressék, amíg meg nem találjuk őt, mint megváltójukat, barátjukat, atyjukat és Istenüket. Milyen erős biztatás ez az íge minden keresőnek. Keressetek és találtok. Máté 7:7. Igen, ha Istent keresed, te is megtalálod őt. Ha pedig megtaláltad, benne megleled az életet, a bűnbocsánatot, a megszentelődést és az üdvösséget. Keresd, keresd kitartóan, akkor nem hiába fogod keresni. Drága testvérem, keresd őt már most, ott, ahol vagy, és most, mert most van itt az alkalmas idő. Hajoljon meg merev térded, és még merevebb nyakad, és kiálts Istenhez, az élő Úrhoz. Krisztus nevében keresd a megtisztulást és a bűnbocsánatot. Isten nem utasít el. Dávidnak, fiához, Salamonhoz intézett fönti biztatása igaz. Ezt a könyvszerzője is megtapasztalta. Higgy az ígének, cselekedj aszerint, s találkozásod lesz Istennel. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, holnap, augusztus 19-én szerdán 18 órától a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Ígét hirdet Steinbach József református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától, nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál majd. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma kedden napos, kicsit felhős az időnk, sajnos kevés helyen alakulhat ki eső. Északias a szél, és 24-29 fokunk van. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották. Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
2: Kedves hallgatói, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Párbeszéd az emberére, egyházak szerepe a mai társadalom műsorunk. Kiemelkedő vendégét, dr. Kis Ivo László, szegedcsanádi megyés püspök urat is, akit nagy szeretettel köszöntelek, és köszöntöm, hogy elfogadtad a meghívást. Egy kicsit a te élettörténeted is, és a mi műsorunknak a elmúlt 30 év történetiségében azért te jelentős szerepet játszottál az elején is, és hát eljutottál odáig, hogy megyés püspök funkcióval látsz el nagyon komoly feladatot. Arra gondoltam, hogy mielőtt neki fognánk egy kis elmélkedésekre a különböző közös vagy a te cselekedeteire, előtte azért egy kis Ivo László bemutatkozást azért kellene. Hát annyit azért elárulhatok, hogy egy 55-ös születésű fiatalember ül velem szembe, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek, és egy kicsit azért az, hogy ez a hol született ez az 55 évvel ezelőtt, és hogy jutott odáig, hogy ő végül is ezt a pályát választja, ahol tulajdonképpen a sikerének a zömét elérhette, és eléri remélem jövőre is.
3: Nem tudom, hogy milyen sikerekről lehet beszélni, nézőpont kérdése, de a bemutatkozás jelleggel a nevemmel kapcsolatban hozhatnám a bevezető mondatodat, amelyben említetted, hogy kiemelkedő szeméről van szó. Talán arra utaltál, hogy kisrigóként, ha repülök, akkor talán, bár nem sasi magasságokban, de kicsit magasabban az átlagnál, de most ülök, úgyhogy nem vagyok kiemelkedő személyiség. És magamról csak annyit, hogy Szegeden vagyok most, már 12 éve. Az az érdekesség ennek, hogyha jó Isten élt, 12 év múlva, pont még egyszer ennyi idő után Szegeden, ünnepeljük a milleniumot, az Egyházmegye alapításának az 1000. évfordulóját, és ráadásul pont, ha jó Isten élt, akkor leszek 75 éves, tehát akkor vonulok nyugalomba.
2: Hát igen, ez a püspököknek, illetve a katolikus egyház belső szabályában. Ja, de hát azért te Budapesten születtél, igen. Ha jól tudom. Igen. Na de végül is azért ki inspirálta arra, hogy erre a pályára menjél, és végül is a családon belül vagy más példa volt számodra?
3: Most két pályára gondolhatsz, mert arra, hogy futballpályára kerüljek, arra a családtól kezdve mindenki inspirált már, és egészen a honvédségig, kötelező katonai szolgálatig a pénzügyőrben kapuskodtam, igen. Annak idején még ugye más kategóriákat használtak, elnevezéseket a különböző korcsoportokra, serdülő 2, serdő 1, ifi 2, ifi 1, így egészen a kötelező katonai szolgálatig. És a sport azért fontos mindenki életében, aki nem szereti a versenysportot, annak is az életében nagyon fontos, az ember hivatásával is összefügg, de ezt csak úgy említettem, ha valamilyen más pályára gondoltál, akkor utalhatnék Szent Pálra, aki az ember életét egy pályán való végigfutásra hasonlítja. Igen, hát ez is egy érdekes, mint mindannyiunknak érdekes pálya. Valóban Budapesten születtem, de egész fiatal koromban, 10 és 14 éves korom között édesapám kohomérnök volt, és az egész család Indiában élt. Ott egy missziós, szalézi missziós iskolába jártam, óriási maradandó élmény volt. Utána hazajöttünk, szemináriumot Esztergomban kezdtem, a budapesti központi szemináriumban folytattam, akkori Hittudományi Akadémián, ott főleg Gál Ferenc professzor urat nagyon tiszteltem, szerettem, nagyon sokat tanultam tőle. utána voltam egy évet Széchenyben, káplán, ami szintén nagyon rövid idő volt, de nagyon maradandó élmény, a mai napig nagyon sok kapcsolat megmaradt abból az időből. Aztán a Ferencvárosban is voltam egy fél évet, néhány hónapot, két évet Rómában, és utána folyamatosan egészen a szegedi püspöki kinevezésig, több mint 25 évet Esztergomban voltam. Káplán, egy helyen káplán, plébános, a főiskola igazgatója, tanítottam is, segédpüspök is voltam két évig végig, a plébánián laktam, és 12 éve vagyok Szegeden.
2: Tulajdonképpen ugye, ahogy itt mondod, a szalézi iskola lehet, hogy inspirálta arra, hogy ezt a pályát válaszod, vagy már előtte eldöntötted?
3: Hát
2: már még, most az indiai szalézi.
3: Még nem gondolom, hogy befejezőben van az életem, bárki tudja, úgyhogy még ilyen elemzéseket nem végeztem saját magammal kapcsolatban. Mindenkinek más.
2: De a családban nem volt.
3: Nem is lehet ezt pontosan személy. Megmondani szerintem, hogy milyen döntést, milyen hatások váltanak ki, vagy inspirálnak. Nyilván sok minden közre játszott a család, a neveltetés, az iskola.
2: Igen, hát ez biztos. És érdekes az, hogy a szalézi iskolába, de végül is nem léptél be a rendbe, amikor pap lettél.
3: Hát igen, mert amikor szemináriumban jelentkeztem, ez mikor volt 74-ben, akkor még volt egy két éves katonai szolgálat, tehát 76-ban kezdtem meg a szemináriumot tanulmányomért, akkor még szó se volt arról, hogy Magyarországon a szerzetes rendek működhetnének.
2: Igen, és a katonaságot hol töltötted?
3: Nagyatádon.
2: Nagyatádon.
3: Golyószoros voltam egy lövészezredben.
2: Ez a Lent és a Nagyatád, ez egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, nem kimondottan a kedvenc katonai helyek voltak.
3: Nem, de emberi
2: ilyen büntető század.
3: Igen, még a tiszteknek is aznak számított. Nagyjából három kategória volt a sorállományban. Az egyik nyugati rokonokkal rendelkező, politikailag megbízhatatlannak minősített, a másik, akik már büntetett előélettel rendelkeztek, a harmadik meg voltunk mi, akik felvételt nyertünk a szemináriumban valamilyen teológiai karra.
2: És akkor ott találkoztál azért szintén hasonló pályát választó emberekkel, akikkel gondolom majd...
3: Hogyne, összesen 36-an voltunk abban az időben, legalábbis az első időben erre emlékszem. Persze leginkább katolikusok voltak, még baptisták, reformátusok. Nagyon jó lehet.
2: Ezekkel a kapcsolat azért utána is megmaradt, vagy az megszakadt?
3: Sokukkal megvan, sőt nem katonatárs, nem szeminarista, tehát nem teológus, ahogy minket akkor hívtak ott, nem teológus társ, katonatársaim közül is többel megvan a kapcsolata mai napig, igen. Sőt, egy nagyon rendes, nem akarok ítéletet mondani, meg nem vagyok méltó rá, de visszagondolva, akkor úgy gondoltuk, egy nagyon jó ember volt a század zászlói parancsnokunk, Fodor Lajos, a későbbi hadsereg parancsnok, igen.
2: Szóval azért érdekes, mert ugye nem nagyon sok hasonló beszélgető társam volt, akinek szintén ez vagy Nagyatád, vagy Lenti volt a úgymond szeminárium előtti időszaknak a kötelező sorkatonai szolgálatát, és megedzette őket a közösség. Tehát nem szétszették őket, hanem egybe rakták.
3: Igen, hát ezen sokan vitatkoznak, de nem csak nosztalgia, meg nem csak ilyen panaszkodás a mai életkörülmények által okozott talán gyengébb tűrőképességre, mind pszichikailag, mind fizikailag sok fiatal esetében, tehát nem csak emiatt, de valóban úgy gondolom, hogy szükség lenne valami hasonlóra. Egész más módszerrel persze, mert borzalmasan fölösleges idő volt, de ugyanakkor az emberi tapasztalat, meg a fizikai tapasztalat is, az azért jót tett. Azt mondanám, hogy bár erről most nem divatos beszélni, de hogy egyfajta mondjuk egy három hónapos komoly, nem kiszúró, meg nem öncélú, de egy fizikai kiképzés is egyfajta rend megtanulása, hogy valahogy valamihez igazodni sem ár, sőt kell az életben, ez egy kicsit hiányzik.
2: Igen, ez igazad van, hogy ez a mai fiatalok nem is tudják, mi az, hogy, mondjuk ja, hát egy ilyen közösségben...
3: Nem baj, de a pozitívumait viszont hiányolják, nélkülözik.
2: Pedig hát igen, ott azért a rend az fontos volt, az hogyan lehet a körletet jól ellátni. És...
3: Ez olyan, mint amikor a pénzügyőben fociztam, ugye, kapusként, emlékszem, mondjuk egy őszi, téli vagy tavaszi időszakban az edzések idején, hát mondjuk más is, de egy kapus főleg, egy fiatal gyerek, úgy néztem ki, mint egy varangyos disznó. Ma, ha valakinek az édesanyja meglátná, hogy sportol és ilyen körülmények között végzi az edzést, hát oda nem engedni a közelbe még egyszer. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy jó a salakpálya, meg nem kell infrastruktúra mai fejlett ahhoz, hogy mondjuk az utánpótlás nevelés, sokat beszélnek erről, ugye jobb legyen, ez valóban, de más is kell, ami viszont kimarad.
2: Igen, különösen ez, amit te mondasz, hogy valahol azért a rendnek a megszokása, megismerése, mert nem biztos, hogy a család arra tudta nevelni, hát igen, hogy egy az, közösségbe
3: az
2: kerül.
3: Az engedheti meg magát, hogy rendetlen legyen, aki ismeri a rendet.
2: Igen. Igen, de hát ott mondjuk az biztos, hogy ami szintén egy érdekes volt, valamelyik beszélgető társ, aki hasonló pályára került később, hogy hogyan tudták becsempészni a Bibliát, és az közösen hogyan tudták a közösségbe. Tehát a együtttartozást is.
3: Valójában arra emlékszem, most a honvédségre gondolsz.
2: Igen, ugye? Igen, igen.
3: Hogy ez egyáltalán nem volt probléma, tehát aki minimálisan a kötelességét megtette, magyarul nem sumákolt, ez volt ugye a szakkifejezés ott is annak idején, és ez még őszintén szólva néhány teológus társunkkal is előfordult, hogy egy kicsit lustálkodtak, sumákoltak, főleg mások terhére, hát, de hogyha valaki megtette, amit kellett, akkor annyira érdekes módon még a tisztek is szolidárisak voltak velünk, hogy például legalábbis persze ellenkező példát is hallottam, de a mi esetünkben, a mi századunknál, a mi tapasztalatunkban, mondjuk a Szimat Szatyornak neveztük a gázállatsztáskát, hogy abban a limburgi szentírás új szövetség rendszeresítve volt, ezt a tisztek is tudták,
2: hoppa.
3: De ebben nem volt semmi rendkívüli.
2: Jó, hát ez nem mindenhol lehetett, ugye nem ez mindenhol, mindig persze. Kellett egy olyan személy, aki van, azt mondja, hogy igen, hát itt valami más szellemiségi igen. Csoport van, ezzel másképpen kell bánni, mint mondjuk egy abszolút fizikai, vagy éppen büntetésüket.
3: Hát igen, de azért mi ott egy szakaszban voltunk mindenki, nem voltunk elkülönítve.
2: Uh-huh. Jó, de azért a szolidaritás meg volt köztetek. Igen. Említetted Széchenyt. Ugye érdekes, hogy Széchenyt az a Nógrád, Balassagyarmat, azért néhány püspököt azért vagy szolgált, vagy onnan, ugye mondjuk Udvardi György, aki Széchenyi, aztán mondjuk Sülei Laci, Balassagyarmati, Székely János ott szolgált, Érsekvadkert, hát, szóval valahol Nógrád hát, egy
3: érdekes. Jó néhány püspök káplán korában Széchenyben szolgált, ez most nem tudom, hogy Széchenynek jó, vagy inkább dehonestáló. Döntse el mindenki, jó. De tény, így van. Igen.
2: Hát, és ugye, most már ugye a ferencesek ott
3: Spányi Antalt nem említettem, ő is ott volt. Vele együtt voltunk káplának például. Ő tovább, én csak egy évet. De egy időben voltunk.
2: Érdekes, hogy tényleg, hogy az a fajta szellemiség, ugye a palócok azért hívő emberek, és zömekatolikus, meg hát vannak azért mondjuk néhány evangélikus közösség is, de ottan és sok mindent lehetett merítkezni, legalábbis a jövőt illetően. Na, Nógrádból térjünk vissza azért Esztergomba, mert azért Esztergomba azért a legnagyobb időt azért ott töltötted. Ha jól emlékszem, 91-ben találkoztunk.
3: Valószínű, igen.
2: Amikor Korzenszki Riárd atyával együtt az volt a lényeg, hogy a volt egyházingatlan tulajdonrendezése után Esztergomban mondjuk az oktatási intézmények, a katolikus oktatási intézmények intézményeket.
3: Igen, akkor indult, az újraindult a lehetősége a igen. Egyház részéről köznevelési, akkor közoktatásinak hívták még intézmények működtetésére, fenntartására, és ez leginkább akkor ahhoz kötődött, ahhoz a lehetőséghez, hogy olyan ingatlanokat, amelyek korábban ilyen célt szolgáltak, és egyházi tulajdonban voltak, vissza lehetett igényelni. Persze, te jutod legjobban, hogy ez sem olyan egyszerű. Én akkor valóban Esztergomban voltam káplán, a Szent Anna plébánián, és ott volt egy romos épület komplexum a templom mögött. Iskolaként működött a rendszerváltás előtti időszakban is, de már egy pár éve akkor már használhatatlan, életveszélyes volt és üres volt. És amint adódott ez a lehetőség a 90 után, az akkori, ugye változtak a határok, egyházmegyei határok a 90-es évek elején, de akkor még nem. Tehát az akkori esztergomi egyházmegyében akkor mi indítottuk az első egyházi fenntartásban, katolikus, tehát egyházmegyei fenntartásban igen. működő. Mert Esztergomban ugye működött a Ferences Gimnázium is, óriási szolgálatot teljesítve és a lángot őrizve, ahogy szokták mondani tényleg, de ebben a legújabb kori egyházi köznevelésben egyházmegyei fenntartású iskolaként, katolikus iskolaként valóban ez volt az első, amely kapcsán mi találkoztunk veled és Rihárd atyával.
2: Ez így igaz.
3: Azt is mondjuk meg, hogy hol, miután a helyszínt is megnéztük és sok mindenről beszéltünk, a Prímás pincében egy jó ebéd és egy korsó sör mellett beszélgettünk.
2: Eldőltek a kérdések, igen. és ebből lett tulajdonképpen azt hiszem a Mindszenti nevét viselő iskola, nem?
3: Igen, igen.
2: Ha jól emlékszem.
3: Jó, hát a Rudnainak indult, ugye Rudnai volt az, aki csak 1820-ban jött vissza a felvidékről Esztergomba. Török után régen már eltelt az idő, és az esztergomi érsek nem jött vissza még, csak ő 1820-ban. És mert olyan jól érezték magukat a kanonokok, főleg ugye, a felvidéken, ahová a török időkben kvázi menekülni kellett. Esztergom tényleg le volt robbanva minden szempontból, szellemileg, lelkileg, fizikailag, és ő az, aki Esztergomot újraépítette. És amikor a rendszerváltáskor az ember átgondolt, hogy micsoda pusztítást végzette a kommunista diktatúra minden szempontból, akkor gondoltam, hogy Rudnai az, aki inspirálhatja az ismét az újjáépítés, szellemi, lelki, fizikai újjáépítés. Létrehoztunk egy alapítványt, és gondoltuk, hogy róla nevezzük el az iskolát. Aztán valaki ajánlotta, és ez szintén érthető, hogy Mindszenti Esztergomban ugye különös emlékezettel rendelkezik, kultusszal rendelkezik. 91-ben azt hiszem hozták vissza a
2: igen.
3: maradvány, és akkor elneveztük az iskolát Mindszenti József Katolikus
2: igen.
3: iskolának.
2: Igen. igen. Egy Rudnai alapítványra jut eszembe, hogy ennek a égisze alatt van minden évben, január 5-én, ha jól emlékszem, igen. Szent Beket Tamás emlék, ülés és
3: igen, ez egy nagyon érdekes angol.
2: Erről azért mondja, hogy hogy jutott ez eszedbe?
3: Hát nem az én eszembe jutott először, hanem ez egy nagyon régi, ősi angol-magyar kapcsolat Canterbury és Esztergom között.
2: Igen.
3: Thomas Becket, Becket Tamás, tudnélék, akit többen ismernek, film is készült róla, Thomas Eliot írt róla egy drámát is. Lényeg az, hogy a híres vértanú Európa szerte nagyon híres, tisztelt lett egész hamar. Jó barátja volt, és a kortárs esztergomi érseknek. Hogy tanultak-e egy időben Párizsban, ezt nem egészen tudjuk biztosra, de hogy mind a ketten tanultak ott, legfeljebb nem pontosan egy időben, de jól ismerték egymást, levelezésben voltak. És ugye az volt a nagy kérdés, hogy a abszolutizmusra despottaként viselkedő királyt megállítja valaki, és nem volt senki, akkor az egyház, persze nem mindenki ott sem, hanem Becket Tamás, aki érdekes módon korábban a Lord a király barátja volt, második Henry barátja, Lord kancellár is volt, de pekhére, amikor kinevezte a király Canterbury érseknek, akkor gondolta, hogy akkor ezt komolyan veszi, és komolyan is vette, és a király ennek nem örült. Lényeg az, hogy a kultusza vértanú lett, a kultusza nagyon hamar Esztergomba is elterjedt, egy hatalmas, hát akkori, a mai körülmények között is talán, egy nagy prépostsági templomot építettek a tiszteletére. Mai napig az a hegy, valójában egy kis domb azért, ezt nem lekicsinylően mondom, de hát Esztergomban nagy hegyek nyilván nincsenek.
2: Igen.
3: Ahol ez épült, mai napig azt a városrészt Szent Tamásnak hívják, Beket Tamásról. Nyilván a romok vannak csak meg, és a romok helyén épült egy kápolna, Beket kápolna. Lényeg az, hogy ez az érdekes történelmi kapcsolat Lékai László bíboros idejében ismét előtérbe került. Ő úgy gondolkodott, hogy amíg teljesen elszigetelt volt a magyar egyház, ugye sok minden a diktatúra miatt, ezt tudjuk, de érdekes módon ő arra azt észrevette, látta, megértette, hogy a diktatúra, a rezsim azért odafigyel arra, hogy valami fajta kirakat legyen, főleg a nyugati kapcsolatokat egyre fontosabbnak tartották, persze egész másokból, mint mi akkor. És úgy gondolta, hogy az ő jó értelemben vett tekintélyét, tárgyalási pozícióját segíti, hogyha nyugati kapcsolatai vannak. És ő ásta elő az emlékezetben, az esztergomiak emlékezetéből ezt a kapcsolatot, meghívta. Én pont talán másodéves szeminarista voltam, ez 76-ban, 77-ben lehetett, pontosan most már nem tudom, tehát szeminarista voltam Esztergomban. Én tudtam egyedül angolul a korábban említett múltam miatt, és ezért így benne voltam kezdettől ebbe. Egy katolikus, gyakorló katolikus hívő volt az angol nagykövet akkor, és első lépésben a brit nagykövetet, a brit kolóniát Budapesttől hívta meg Beket Tamás ünnepén, december 29-én, ünnepi vesperásra bazilikába, esztergomi bazilikába, és volt egy egyszerű fogadás, így indult. Aztán ez folytatódott, kialakult kapcsolat a Canterbury érsekkel, akik közül ketten is jártak Esztergomban, meghívták a bíboros Lékai Lászlót is, akkor megint, mint egyedül angol tudó, én kísértem, óriási élmény volt, két héten keresztül az angol külügyminisztérium anglikán egyház és a katolikus bíborosok Nagy-Britanniában hívták őt meg. Két hetes körült volt ez, míg a Hume bíborossal találkoztunk Edinburgh-ban, ugye Gordon Gray volt az érsek bíboros, Armagh, Írország, Észak-Írországban van. Thomas O'Fee, történész, nagyon érdekes élmény volt, persze vele azóta is kapcsolatban maradtam egészen haláláig, sokat segített is annak idején. Nagyon érdekes volt, például megkérték a bíborost, hogy a Lordok házában mondjon egy rövid köszöntőt, azt emlékszem a toaletben kellett gyorsan kézzel megírnom, és akkor tudta olvasni az írásomat. Angolul nem beszélt, de érdekes módon olvasni tudott. Uh-huh. És érthető jó kiejtéssel is. Pedig nem beszélt angolul egyáltalán. És akkor ugye nem volt még számítógép, meg ilyesmi. Gyorsan fecnit leírtam, odaadtam neki, és felolvasta, így mondta beszédeit. Nagyon érdekes volt. Lényeg az, hogy amikor Lékai bíboros meghalt, én sem voltam már Esztergomban, akkor valahogy ez egy kicsit alább hagyott ennek a éves ünneplésnek a hagyománya, és amikor már említettem, 85-től szintén Esztergomba kerültem, akkor Nemeskürti István tanár úrral jó barátságban voltam, és ővele együtt indítottuk újra a mai formában a Beket ünneplést, ünnepséget Esztergomban. Kezdetben december 29-én a napján, aztán egy nemzetközi társaság állandó szinte lelki családdá vált a résztvevők száma 250-300 ez minden alkalommal, az esztergomiakon kívül Londonból, Rómából, Egyesült Államokból érkeznek mindig vendégek, és később azonban éppen a vendégek kérésére egy héttel későbbre, január 5-ére, amit említettet tettük, és épp a következő alkalom, ez ugye jövő január 5-e, 25-dik lesz ennek az újkori módon történő ünneplésnek a sorozatában.
2: Ez egy nagyon aranyos volt, most egy kis szünetet tartunk, annyit még előtt elmondok, én köszönöm ezen az úton is, hogy mindig meghívsz ezekre, és az ember ott egy kicsit töltekezik a történelemnek akkori korának felelentése és a mába lévő nagyon értékes beszédek, előadások és emlékek az embert azért megérintik, és ilyenkor majd ezzel kapcsolatosan azért a szünet után egy-két kérdésem lenne, hogy mit szólsz ahhoz, ehhez a kezdeményezést hogyan lehetne folytatni máshol is. És egy kis szünetet tartok.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább Kisigó László püspök úrral a beszélgetést. Tehát maradtunk, hogy jövő január 5-én, 25-dik évfordulója lesz a Beckett ünnepségeknek. Én, amikor legutóbb találkoztam, hát ez akkor a jelenlegi brit nagykövettel, aki remekül beszél magyarul, és azt mondtam neki, mint skót embernek, hogy lehetne hasonló ünnepségeket csinálni Mecseknádasdon, a skóciai Szent Margit szülő falujába is hasonló zarándok helyeket lehetne csinálni, és mondta, hogy ő nagyon szívesen segít ebbe, ha udvari György püspök úr is gondolja, én továbbítottam, de most elmondom neked, hát ha talán azt mondod, hogy tudsz ebbe segíteni, mert ez egy óriási dolog lenne, hogy Skócia és egyáltalán a Nagy-Britániából két olyan személyiség Magyarország kötődése összehozza.
1: Skóciai Szent Margit tiszteletet talán Skóciában még erősebb, mint nálunk.
0: Igen.
1: Mi a gyermekkorának a körülményeire emlékezünk, Mecseknádasd is a környéke. De ott minden évben tartanak zarándoklatot, nem csak a magyarok szervezésében főleg, de részt vesznek nem magyarok is, a skótok maguk is. Egy ilyen én is egy pár éve részt vettem, és úgy tudom, hogy idén megint nagy elszántsággal készülnek, rendezik, igen.
0: Megmondom őszintén, kicsit miért kötődöm én ehhez, hiszen mi Ungváról menekültünk, háborúban már nem mehettünk vissza, és édesapámat Baranya megyébe helyezték, és így az általános iskoláimat négy helyen mindig elhelyezték máshova, és így Mecseknádasdon végeztem én a nyolcadikat. És abban a püspöki kastélyban volt akkor az általános iskola, ami most ott áll üresen. Ez valamikor nyári rezidenciája volt. És tulajdonképpen akkor már hallottam én erről, hogy milyen neves személyisége van ennek a településnek. Ez egy sváb település máskülönben. És aki később osztálytársamból Bischoff Ádám nevezetű, úgymond polgármester lett, ő kezdte ezt egy kicsit feleleveníteni. Most ugye elhalványodott az egész, és én arra gondoltam, hogy ez az üres kastély, ez lehetne egy zarándokhely.
1: Azt hiszem, hogy napjainkban egyre aktuálisabb.
0: Igen.
1: Amikor segítség Európa érte identitását keresik, meg Európa értékekről beszélünk, meg hagyományról, keresztény gyökerekről, közös élményekről, tapasztalatokról, értékekről, akkor például Beckett Tamás meg Skóciai Szent Margit is éppen az angol-magyar kapcsolatokban, a magyar-skót kapcsolatokban sokat segíthet és inspirálhat.
0: Én örülök neki, Bischoff Ádinak van egy borzasztó nagy albuma, tele van ezzel kapcsolatos fotókkal is, és beszédekkel és egyebekkel. Nem nagyon ismeri senki. Én csináltam vele egy interjút ebbe a sorozatba. Hát egyedülálló, nem mai gyerek már, de végül is ő is nagyon örülne annak, hogyha Mecseknádasd egy picit valóban ezzel a, hát ezzel a kapcsolatával egy, jobban a fókuszba kerülne, mert tudjuk, a régi hatos mellett van ez a persze település.
1: Igen, hát nyilván egy kis település számára egy ilyen komoly történelmi emlék óriási jelentőséggel.
0: És bír, ott áll üres
1: minden szempontból, igen, azon túl is, amiről mi beszélünk, még a turisztikai és a
0: különböző. Igen, lesz, igen. És hát nagyon szép barokk kastély, igaz, hogy borzasztó állapotban van. Liszt Ferenc valamikor ott a püspök meg hívására ott még hangversenyt is adott. Az épület azért üres, mert az iskola a kastély udvarán felépült új épületbe került, és így annak idején Mayer püspök úr visszakérte, de nem tudott funkciót neki adni, úgyhogy most ott áll, és hát az enyészet fogja. Ha csak nem, Skóciai Szent Margit egy skót-magyar közös, mondjuk uniós projekttel valóban csinál egy remek.
1: Említetted, hogy Mayer püspök úr visszakérte, miért ez korábban egyházi tulajdon volt?
0: Igen.
1: Igen, azt nem is tudtam.
0: Hát igen, mert püspöki kastély, csak ezt is ugye államosították. A templomot, ami mellette van egy nagyon szép kis kápolna, ami együtt volt, az megmaradt, azt tudták használni, de magát az épületet, a általános iskolát csináltak belőle. Úgyhogy a Szeged-Csanád és a Pécsi Egyházmegye, és mondjam, amúgy is egy blokkban van, jól mondom? Egy érsekség alá tartozik, ha úgy vesszük,
1: hát nem? Alá nem tartozik.
0: Hát nem is tartozik, de végül is...
1: Egy érsekséget alkot.
0: Alkot, igen.
1: Részben. Igen, nem már ennek ilyen jogi
0: nincsenek már, igen. Na mindegy, szóval hát ha talán azt jelenti, hogy a te kapcsolatrendszereden keresztül ebből lehetne valamit, mert ahogy mondod, vallási turizmus is, meg egyáltalán ez a kapcsolatnak az sokat segítene a magyar és az angol kapcsolatokra. Na de hát szakadjunk el. Én minden esetre azért annak örülök, hogy megindult Esztergomba. Te már akkor az Egyházmegye oktatási igazgatója voltál.
1: Nem egészen így volt, hanem mivel ez volt az első iskolája.
0: Igen.
1: Akkor még az se volt tisztázva, hogy a katolikus egyház részéről legalábbis a katolikus fenntartású iskolák, köznevelési intézményeknek a fenntartója most a plébánia, vagy az egyházmegye. De nyilván egy plébánia nem alkalmas sem jogilag, sem szakmailag, sem anyagilag, hogy a fenntartói feladatokat ellássa, szemben más egyházakkal, ahol például a helyi gyülekezet a fenntartó, a mai napig a katolikus egyházban Magyarországon, ugye az a szokás előírás, a püspöki kar így határozott egyöntetűen, hogy az egyházmegyei fenntartású iskolák ténylegesen az egyházmegye fenntartásában, nem a helyi plébánia fenntartásában működnek. De ez akkor még nem volt tisztázva, ugye főleg öntevékenyen, úgymond alulról jövő kezdeményezésként jött létre ez az iskola, de aztán, amikor többen csatlakoztak, született egy olyan törvény, hogyha háromnál több köznevelési, akkor közoktatási intézményt tart fenn egy fenntartó, akkor szükségszerűen kell, hogy legyen egy szakmai fenntartó szervezete. És amikor ez megalakult, mivel nálunk alakult az első iskola, engem kértek meg, hogy legyenek ennek az igazgatója, vezetője, és akkor kialakult egy szakmai stáb, azóta is nyilván működik.
0: Igen, igen, hát erre emlékszem, akkor is találkoztunk. Ekif, jó módon?
1: Igen, hát egy kicsit furcsának tartom az elnevezést, túl hivataloskodó talán, de hát egyházmegyei katolikus iskolai főhatóság.
0: Igen, igen.
1: Annak minden hívták egyházmegye. Minden egyházmegye. Aztán ezt egy kicsit domestikáltuk, alkalmasabbá tettük a Szegeden, a Szent Gellért katolikus iskolai főhatóságnak.
0: Most Esztergomból eljutottunk, ugye, ha jól emlékszem, 2004-ben szenteltek püspök.
1: Valószínű, igen.
0: Először segédpüspökként, aztán amikor Gyula Endre...
1: Igen, hát a püspök szentelés az egy... Függetlenül, hogy milyen püspök van, aki segédpüspök, megyés püspök, érsek, vagy
0: Róma püspök is, ugye?
1: Püspök, igen. Koadjutor püspök, még ez.
0: Ja, igen.
1: Ezek lehetségesek. Én esztergomi segédpüspök voltam, igen, azt hiszem 2 évig körülbelül.
0: Igen. És akkor Gyula Endre Szeged családi püspök nyugdíjazása után
1: kerestek egy új szegedi püspököt, és nem tudom miért engem gondoltak erre alkalmasnak.

0: az az intézmény, köznevelési intézmény, ahol tanul a fiatal, az kell hozzá, ugye ez az iskola. Hát Gyulán kettő típusú is volt, van egy szakképzéssel foglalkozó, és illetve egy gimnázium. Tehát mindenki, aki mondjuk az akadémiára jelentkezett, eleve ebből a szempontból, a iskola szempontjából a számára megfelelő tudta választani, amelynek mi magunk voltunk a fent, vagyunk a mai napig a fenntartói. A másik nyilván akkor a sportbeli képzés, ehhez kell infrastruktúra, itt a gyulai önkormányzat is segített, akkor még nem volt TAO, meg ilyen dolgok, ezt önerőből hoztuk létre, szerintem meg egész megfelelő körülménye között, igen, és nyilván nem csak az infrastruktúra, hanem a képzésben segítkezők, magyarul az edzők is kellenek hozzá, főleg a Ferencvároshoz kötődik a család, meg én magam is, nagyon sok barátom, ismerősöm, első időben főleg a volt fradisták közül kerültek ki az edzők, munkatársak. Ma is a vezetője az egész sport részleknek az Egyházmegyében, Adem Kapics, aki szlovén ugyan, de hát a Ferencvárosban nem is akármilyen időben futballozott, így van. És a harmadik, amit említed, a kollégium, mert ez nyilván nem 14 év fölötti fiatalok számára van erre lehetőség. Hozzánk jönnek, hát mint más akadémiára is nyilván, határon túlról is, az egész országból. Sokan, hát ez a három egy kézben van, egymással teljesen harmonizál, nem kell a három partnernek egymással, nem tudom én, fölöslegesen egyeztetni, vagy netán konfliktusba kerülni. A cél az, hogy nem csak sportiskola, mert a sport minden iskolánkban fontos, és kiemelt, hanem akik úgy gondolják, hogy tehetségesek, és ez egy dolog, hogy ők hogy gondolják, még az se biztos, hogy aki más gondolja róluk, annak igaza van, nem könnyű ezt meglátni, de mindegy. Tehát akik tehetségesnek bizonyulnak, és az a szándékuk, akaratuk, áldozatkészségük is megvan ahhoz, hogy profilabdarúgókká váljanak, legalábbis úgy tűnik, hogy ez megvan, akkor azok számára adott ez az akadémia, mint más akadémia is egyébként. De itt azt hiszem, hogy minden megvan, és tényleg ez hatékonyan tud
1: működni. Egy nagyon szép, korszerű intézmény, és örültem annak, hogy végül is valóban minden korosztálynak külön edzője van.
0: Hát ez természetes.
1: És végül is emellett a gyerekek jól is tanulnak.
0: Hát arra is figyelmet fordítunk, igen. Talán jobban, mint máshol, igen.
1: Igen, igen.
0: És hát mert főleg a futballban sajnos ezt önkritikával kell bevallanunk. Van egy ilyen szemlélet, gondolkodásmód, hogy hát aki egy kicsit, bár játék intelligenciáról sokat beszélünk, de ez nem azonos a mindennapi életben az intelligenciával. Tehát aki egy kicsit intelligensebb, vagy aki jó tanuló, az eleve nem lehet jó focista. Ezt próbáljuk egy kicsit megváltoztatni, mert ezért nem egészen így van.
1: Pontosan. Maradunk egy kicsit Gyulán, de végül is egy másik vonatkozásába, hiszen Gál Ferencről említést tettél, Gál Ferenc főiskola, hittudományi főiskolából ma, ha jól emlékszem, öt lábon álló, mondhatnám egyetemi szintű főiskolát hoztatok létre. Ezt kevesen tudják, hogy itt valóban mondjuk Gyulán az egészségügy. De ne igen, én mondjam el.
0: De igen, hát mondjuk az Egyházmegye sajátosnak mondható ebből a szempontból is, hogy például mondjuk az átlagosnál több köznevelési intézményünk van, 12 éve voltán 6, most meg közel 100 feladat ellátási helyen van, adott esetben egy kis óvodánk, másik esetben esetleg egy óvoda, gimnázium, általános iskola, tehát egy nagy intézmény, több mint 10 000 diákunk van. Ebben sajátosak vagyunk, de hát egy másik ilyen sajátosság a gyermek- és ifjúságvédelem. Több mint 4 000 fiatal van ránk bízva ilyen értelemben.
1: De azt
0: és
1: nem
0: ezt
1: csak
0: az Egyházmegyén kívül is, igen, ahol a helyi ordinárius hozzájárult, mert ugye ott helyben nincs ilyen intézmény esetleg. A harmadik ilyen sajátosságunk épp a főiskola, de hát sehol nincs, ezt mindig mondom, sem a köznevelésben, sem bármilyen

0: szolgálatban semmiféle öncélú expanziós törekvésünk, tehát mi mindig oda megyünk, akkor is, hogyha ez talán nem mindenki számára hihető, de ezt tény, hogy nekünk ez a szándékunk, hogy bármit vállalunk a közszolgálatban, azt akkor tesszük, ha erre felkérnek, igényt megfogalmazzák, és nálunk ilyen vita nincs, hogy akkor most miért kellett ezt vagy azt átvenni. Például általános is, hogy köznevelési intézményt akkor vettünk át mai napig, hogyha érintett szülő 90%-a írásban kéri, és a pedagógusoknak is 90%-a, persze utána akkor minden megteszünk, hogy ne csak a tábla változzon, ez más kérdés, de mi mindennel így vagyunk. Tehát a főiskola is, ugye Szegedi Hittudományi Főiskola volt, mert hát hittudományi kara volt csak.
1: Igen.
0: Nyilván azért nem hívjuk most Hittudományi Főiskolának, mert az megmaradt, de más is hozzájött egyrészt. Igen. Másrészt meg éppen az előbb említett Gál Ferenc tiszteletére, úgy gondoltam, hogy nem volt róla még elnevezve intézmény Magyarországon. Mindenképpen megérdemli a halálakor, nem is, hanem valamilyen évforduló alkalmából, akkor még nem voltam püspök, de tudták, hogy jó viszonyban voltunk, egy televíziós beszélgetésen megkérdezték, hogy mi a véleményem róla. Azt találtam mondani, hogy hát neki nagyobb tekintélye volt, mint az egész püspöki karnak. Akkor nem voltam püspök, ezt ki is vágták a műsorban. De a halála után is megkérdezték, akkor már nem vágták ki, akkor is elmondtam. De lényeg az, hogy amikor Szegedre kerültem, gondoltam, hogy mivel nem volt általánosságon kívül konkrét neve a főiskolának, hogy róla neveztük el. Tehát a Gál Ferenc név így került a főiskola nevébe, a hittudomány, hanem bővült. Igen. És ilyen nagy köznevelési intézmény hálózat esetében indokoltnak tartottuk, hogy legyen egy pedagógiai kar is, egy tanítóképző. Szarvason az került először a főiskola kötelékébe, aztán Mezőtúron valamiféle, igen, az nem egészen még egy kar, de képzés egyre inkább folytatódik ott, illetve általunk folytatódik, mert majdnem megszűnt. És annak a fejlesztés az még egy mostani komoly feladat. Gyulán egészségügyi karral bővültünk, és most legutóbb egy néhány hónapja Békés Csabán gazdasági karral. Erre mind kért minket a illetékes önkormányzat, a régió, a minisztérium, az illetékes minisztérium, és úgy gondoltuk, hogy ha valóban az egész helyi társadalomnak tudunk ezzel segíteni, akkor ezt őszintén megtesszük, akkor is, ha olykor bizony áldozatokkal jár.
1: Igen, hát azért mondom, hogy ez már több lábon álló, egyetemi szintű, hát az itt ennyi karral rendelkezik, egy főiskola az korábban
0: ez nem volt. Ez a kép se rossz, hogy több lábon áll, én azt mondom, hogy több szálon függ odaföntről.
1: És mind tulajdonképpen olyan, a világi életnek adtok tulajdonképpen hát megfelelő diplomát. Hát
0: főleg azt tartom fontosnak, hogy ne tegyünk ki különbséget, hogy világ, a társadalomat, mert hisz a teológia az nem csak a klérusnak fenntartott tudomány különböző disziplináival, hanem és fordítva is.
1: Igen, legutóbb beszélgettem éppen Kozma Gábor rektorúrral, és mondom, kétszakos képzés is csináltok. Azt mondja, igen, gondolkodunk, egy történelmi hit és világhit oktató képzés.
0: Hát, sok lehetőség.
1: Ami szintén
0: van, persze,
1: segítheti akár a saját iskolák, vagy más iskolában lévő pedagógus hiányt is. Végülis jelenleg megszűnt ez az úgynevezett kétszakos képzés a régi főiskolákon.
0: Sokan a mai napig nem csak nálunk, hanem országosan is jelenségszerűen mutatnak rá arra, hogy hát egy intézmény magát katolikusnak definiálja, deklarálja, és hát sokszor úgy látszik, hogy alig látszik különbség a névtől eltekintve a nevelés-oktatásban. Tehát erre azt tudom mondani, hogy persze nem azzal nem változik még semmi, hogy egy adott intézmény esetében a névtáblát kicserélik, vagy hogy kereszt kerül katolikus intézményben mondjuk az épületre, vagy az osztályra. A vicc ismerős, nyilván ezt nem akarom mondani, ugye, hogy hát nyilvánvaló, akkor lenne igazán a szándékunk szerinti színvonalon működőképes az intézmény, hogyha mondjuk, már nem is tudom, hol kezdjem el, olyan korán el lehet kezdeni, hogy az a fiatal, aki egy tanúságtevő, élő plébánia közösségben, egy keresztény tanúságtevő, gyakorló családból, egy olyan hitoktatásban részesül a plébánia saját általános iskolájában, sőt óvodájában, amely alapján megfelelő hivatást választ magának, és mondjuk ez a tanári pálya, vagy a pedagógus pálya, és ezt tudatosan teszi, és ezért megy mondjuk a szarvasi, a mi egyházmegyénkről beszélek, katolikus tanítóképzőbe, ahol olyan tanárok tanítanak, akik mindezt már egyszer végigcsinálták, és ez a fiatal, hogy kikerült pedagógusként egy meglévő iskolánkba, és ha csak ilyenek lennének, akkor mondhatnánk, hogy nagyjából stimmel. Na de hát ilyen nincs. Ez körülbelül olyan, hogyha ezt kívánnánk minden intézménytől, mint hogyha azt mondanák egy neves jó gimnázium mondjuk tantestületének tagjai, hogy mi mindenkit szívesen felveszünk, de előnyben részesítjük azokat, és az lenne az igaz, csak azok jelentkeznének a gimnáziumunkba, akik már érettségivel rendelkeznek.
1: Igen.
0: Hát azért vagyunk, hogy ezen dolgozzunk.
1: Egy másik nagy projekt, hogy is mondjam, elindulását kezdtétek el, ha jól emlékszem, áprilisban alapkületétellel együtt, ami Szegednek azért egy ilyen ifjúsági, közösségi nagy központja lesz. Erről egy pár gondolatot.
0: Hát az ünnepélyes alapkületétel, ami mégiscsak egy hagyomány szokás, enélkül is tudunk építkezni. Ez valóban nem olyan régen volt, de a tényleges építkezés fizikailag már szeptemberben ősszel megkezdődött, és jövő tavasszal fejeződik be valamikor. Ez egy elég jelentős projekt, hogy a mai nyelven beszéljünk róla. Közel, egy kicsit több mint 10 hektáron Szegeden, a városban terül el a terület. Az a cél, hogy egy, most még csak ilyen munkaneve van, hogy ifjúsági centrum, de hát valóban ifjúsági, de hát mondjuk a veteránokat se zárjuk ki belőle.
1: Hát elég van, szóval nyugdíjasodat nem elfelejtem.
0: Tehát sport, kultúra, közélet, szórakozás, szabadidő, ifjúság, mindezt tudja szolgálni. Ezért is ezt itt most persze sokan kritizálnak, de ezzel mi nem foglalkozunk, egész félreértelve, vagy tudatosan félremagyarázva, amit akarunk ott csinálni. Valóban, mivel van egy futballakadémiánk, van egy futballcsapata az egyházmegyének, egy stadion is részben, egy 8000-es stadion, egy egész korszerű UEFA 4-es kategóriás, ha valakinek ez mond valamit, amely eleve már úgy van megtervezve, hogy tartalmaz konferencia központot, előadó termeket, sok minden más funkciót is tud. Nyilván 3 edzőpálya is van, és nem csak a felnőtt csapatunk van, meg az akadémia 300 fiatalja Gyulán, hanem Szegeden is közel 300-an vannak, akik a szegedi Grosics Akadémiának a szegedi részlegének a tagjai. Csak nagyon nagy gondok vannak, mert nincs egyáltalán megfelelő infrastruktúra, amit az előbb beszéltünk, és ez azt is majd egészen más színvonalra tudja emelni az utánpótlás képzést. De ezen túl játszóterek, szabadtéri színpadok már nem a domtér jellegűek, hanem egy ilyen tábori, ifjúsági jellegű szabadtéri színpadok. Mondom, rengeteg játszótér, fedett csarnok, volt ott egy lerobbant romos, ez egy kemping volt korábban, annak volt egy épülete is, tehát egy nem csak faházak, sátrak, hanem egy téglaépület is szállodaként, hát annak azt is felújítjuk, úgyhogy egy több funkciós csarnok, mondom, aminek a lényeg, hogy valóban minden korosztály, sport, kultúra igényeit kielégítse, szolgálja, így van.
1: Aranyos Lacikám, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hát ehhez sok sikert, azért jövő tavasszal majd, ha meghívsz, akkor elmenjünk, és akkor megnézzük, hogy ez hogy is alakul ez az egész.
0: Én úgy emlékszem, hogy a meghívás már
1: is már most megtörtént. Ugye én valamikor a SEAC-nak is szurkoltam, hát most akkor lesz egy újabb SEAC, csak más név alatt. Úgyhogy NB1-es foci csapata is legyen ennek a várostak, mert azt hiszem, hát ennek volt azért némi múltja. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen az együttlétet és a beszélgetést.
0: Örömmel, köszönöm én is.
2: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Európa nap Magyarországon. 1989. augusztus 19-én az osztrák-magyar határon, Sopron közelében békedemonstrációt tartottak. Az ellenzéki kerekasztal pártjai által rendezett pán-európai pikniken keletnémetek százai szakították át a határt a határőrök hallgatólagos beleegyezésével. A pán-európai piknik fontos előzménye az Európát ketté osztó vasfüggöny átvágásának, Németország egyesülésének és az Európai Unió keleti kibővülésének. Erre az eseményre emlékezünk az Európa nap elnevezésű találkozóval, amit 1990 óta minden évben augusztus 18-án rendeznek meg az osztrák határ közelében. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta első ülését a bizottság, amely felügyeli rendkívül jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Látod-e, Isten, megelevenül a Gájera prédikátorok története a protestáns sokadalmon. Az idén negyedik alkalommal megrendezett program a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának hálaadó Isten tiszteletével kezdődik az államalapítás előestéjén a bécsi kaputéri evangélikus templomban, írta közleményében a szervező, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány. Augusztus 20-án délelőtt a bécsi kaputéri templomban interaktív zenés foglalkozással várják a gyermekeket, majd zenei előadások, kórus találkozó és orgona maraton követi egymást. Ezzel párhuzamosan a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében kerekasztal beszélgetéseket tartanak, amelyek témái az egyházak helyzete a szocializmusban, a gyógyítás és Isten kapcsolata és a mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségei. A Kapisztrán téren föllép Agárdi Szilvia énekesnő, Kéri György Skót Dudán ad elő protestáns dallamokat és egyházi énekeket. A színpadon elhangzik továbbá a Fabonyi Tamás ötletéből született Szabó T. Anna verseire és Grillus Dániel zenéjére épülő Látod-e Isten című Gájera oratórium. Emellett ugyancsak a Kapisztrán téren kézműves foglalkozások, cserkészprogramok, protestáns kiadók és ifjúsági közösségek várják az érdeklődőket. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma kedden napos, kicsit felhős az időnk, sajnos kevés helyen alakulhat ki eső. Északias a szél, és 24-29 fokunk van. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ki gondolt már valaha arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye? Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy a hátizsákba csomagolható szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni. Aztán rendkívül alacsony a Duna vízállása, ennek köszönhetően rendkívüli régészeti leletek kerülnek elő, egyébként nem csak a magyarországi szakaszon. Hogy a magyarországi szakaszon milyen régészeti leletek kerültek elő az elmúlt napokban, arról is szó lesz majd, illetve előbukkant a Dunából Konstantinus császár hídja is méghozzá Bulgáriában, úgyhogy ezt a régészeti leletet is meg fogjuk vizsgálni. Aztán, hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Hogyan érhetjük el azt, hogy csak és kizárólag tiszta forrásból tájékozódjunk? Mára általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy a ChatGPT-vel készült. A kérdés egyébként átfordítható arra is, hogy mit jelent ma egyáltalán a tudás, és hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ a valódi megértéstől. A tudományvilágban rendkívül sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy mi is fogunk. És a természeti katasztrófák is napirenden lesznek mai tudományos magazinunkban is, ugyanis egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, a drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Ez a jövőbeni tűzoltás menetrendje, mondják a fejlesztők, illetve a kutatók. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt években, viszont az előrejelzési rendszer igen. Nagyon érdekes téma lesz ez is, illetve kullancsleltár készül Franciaországban. Azt ugyebár tudjuk, hogy a kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, ezért is érdekes számunkra ez a bizonyos kullancsleltár, amelyet Magyarországon is azt gondolom, hogy be tudnánk vetni, illetve tudnánk használni. Szóval ezek lesznek a témáink, de mindenek előtt egy olyan aktualitással kezdek, amelyre július 30-án hívták fel a tudósok a figyelmünket. Úgyhogy, ha mindenki itt van, akkor bele is vághatunk mai tudományos magazinunkba. Én egyébként Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy a magazin végéig együtt maradunk. Na nézzük csak meg, hogy mi történt július 30-án. Nos, elértük a túlfogyasztás napját, vagyis feléltük a Föld idei erőforrásait. Ebben az évben, tehát 2026-ban július 30-ára esett a túlfogyasztás napja. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években már mindannyian hallottunk erről a kifejezésről, ugye a túlfogyasztás napja azt a dátumot jelöli, amikor az emberiség felhasználja mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egyetlen év alatt képes megújítani, vagyis ettől a naptól kezdve ökológiai értelemben hitelből élünk, ha lehet így mondani. Jelenleg a bolygó lakossága 73%-kal gyorsabb ütemben éli fel a természet által nyújtott erőforrásokat, mint ahogy azok regenerálódni tudnának, vagyis úgy élünk, mintha 1,73 föld állna rendelkezésünkre, ezt valahogy így kell elképzelni. Egyébként érdekes, hogy az egyes országok ökológiai lábnyoma között jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha mindenki úgy élne, mint Katár lakói, az emberiség már február 4-ére felhasználna a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Hasonlóan korán érkezne el a túlfogyasztás napja Luxemburg és Szingapúr fogyasztási szintje mellett is, ezzel szemben olyan országokban, mint Bangladesh, Nepál vagy Etiópia, az egyfőre jutó ökológiai lábnyom jelenleg még a Föld egyfőre jutó biokapacitása alatt marad. Ami pedig Magyarországot illeti, a magyarországi túlfogyasztás napja idén június 24-én jött el, vagyis a globális átlaghoz képest mi is rosszabbul teljesítünk.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: rendkívül alacsony a Duna vízállása, emiatt viszont rengeteg régészeti lelet kerül elő, nem csak a magyarországi szakaszról. Hogy a magyarországi dunai szakaszon milyen leletekre bukkantak az elmúlt napokban, illetve hetekben, azt is el fogom árulni, de mindenek előtt azt mondom, ugorjunk át Bulgáriába. Ugyanis a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újra láthatóvá vált Bulgáriában az ókor egyik leghosszabb hídjának a maradványa. A Krisztus után 328-ban átadott több mint 2 kilométer hosszú Konstantinusz híd szerkezeti elemeit az év nagy részében a folyóvize elrejti, ám a jelenlegi aszályos időszak ritka lehetőséget nyújt a régészeknek a több mint 1600 éves római építmény vizsgálatára és dokumentálására. Írja az Index. A híd maradványai az észak-bulgáriai Gigen település közelében váltak láthatóvá, ahol az ókorban az Ulpia Oexus római város állt. Az átkelő innen vezetett át a Duna túlsó partján fekvő Szukidavába, amelynek romjai a mai Románia területén találhatók. A múltkor történelmi magazin beszámolója szerint az építményt első Konstantinusz római császár uralkodása alatt emelték, és Krisztus után 328-ban adták át a forgalomnak. Teljes hossza meghaladta a 2 kilométert, amellyel a korabeli világ egyik leghosszabb ismert hídjának számított. Az átkelő azonban meglepően rövid életűnek bizonyult, a szakértők adatai alapján 367-re már nem volt használható állapotban, bár pusztulásának pontos okai és körülményei mindmáig tisztázatlanok. Egyébként a Pleveni Regionális Történeti Múzeum régészei dolgoznak azon, hogy fel tudják tárni, amit még esetleg nem tudtak a hídról. Drónok segítségével készítenek nagy felbontású légi felvételeket a folyómederből kiemelkedő maradványokról. Ennek alapján pontosan fel tudták térképezni a látható alapozási vonalat, és felértékelték a kövek jelenlegi fizikai állapotát. A gyors dokumentáció kulcsfontosságú, hiszen a régészeti emlékek csak átmenetileg hozzáférhetők, a Duna vízszintjének emelkedésével a római híd maradványai nyilván ismét hosszú időre a víz alá kerülnek. Egyébként az Európán átvonuló hőhullámok és a hosszantartó szárazság nem csak a Dunán, hanem több más európai folyón, például a Rajnán is drasztikusan csökkentették a vízszintet, a visszahúzódó víz több helyen hoz a felszínre ott is elfeledett történelmi emlékeket, ami pedig a Dunát illeti, a szerb-román határ közelében például ismét megjelentek azoknak a német hadihajóknak a roncsai, amelyeket a II. Világháború végnapjaiban 1944-ben süllyesztett el a visszavonuló német flotta. Ami pedig a magyarországi szakaszt illeti, az elmúlt hetekben a Pest megyei Kisoroszinál egy mintegy 50 cm átmérőjű kőgolyó vált láthatóvá, amelyet a kutatók a visegrádi vár 1544-es török ostromához kapcsolnak, Dunaújvárosnál pedig a Szalki-sziget közelében egy római oltárkő került elő a Duna medréből, adta hírül a Műemlékvédelem Facebook oldala. Egyébként a régészek és több múzeum is felhívta a figyelmet az elmúlt napokban, hogy amennyiben a Duna alacsony vízállás miatt bárki bármilyen vélhetőleg régészeti leletre bukkan, úgy lehetőleg ne nyúljon hozzá, még csak ne is érintse, hanem mielőbb értesítse a helyi múzeumot, vagy a legközelebbi múzeumot, az a legbiztosabb.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Vajon hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Ezzel foglalkozunk a következőkben. Miről is van szó? Nos, miközben a mesterséges intelligenciát egyrészt a csippek, a modellek és a szabályok alakítják, legalább ennyire meghatározó, hogy milyen forrásokból merítenek a rendszerek, és milyen intézmények garantálják a tudás hitelességét. Mára általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy ChatGPT-vel készült. A kérdés átfordítható egyébként a kutatók szerint arra is, hogy mit is jelent tulajdonképpen ma a tudás. Hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ és a valódi megértést? Nos, A HVG tudományos rovatának cikke szerint számos oktató visszanyúlna a hagyományos vizsgamódszerekhez, a papírhoz és a ceruzához. Nemrég még az is hír volt, illetve nagy hírnek számított, inkább így mondom, hogy egy programozást oktató egyetemi tanár ismét tantermi dolgozatokat akar íratni, hogy a hallgató kódolási tudását nagy nyelvi modellek segítsége nélkül tudja értékelni. Pedig ő is tisztában van azzal, hogy mindez legfeljebb átmeneti megoldás. A mesterséges intelligenciáról folyó viták ennél sokkal többről szólnak, arról, hogy megfelelő pedagógiai keretek között az új technológiai paradigma képes-e személyre szabott tanulási környezetet teremteni, támogatni a gyakorlást, a felzárkóztatást, vagy akár a kreatív alkotást. Az érem másik oldala, hogy az AI chatbot gyengítheti az önálló probléma megoldást, mert gondolkodás helyett pusztán a válaszok megadását gyorsítja fel. Ezért manapság a tanárokkal szemben az az elvárás, hogy folyamatosan mérlegeljék, hogy a tanulási folyamat mely szakaszában segíti és melyikben akadályozza az AI a fejlődést. Nem elegendő ellenőrizni például a beadott munkát, azt is végig kell gondolnia a tanároknak, hogy miként őrizhetők meg a diákok szövegértési, kritikai és kognitív képességei abban a környezetben, ahol a válaszok kidolgozása minden korábbinál egyszerűbbé vált. A dilemma messze túlmutat az oktatáson, mondják a kutatók, valójában ma sincs egységes és objektív mérce az intelligencia meghatározására. A történelem során többször szembesültünk azzal, hogy embercsoportokat fosztottak meg alapvető jogaiktól a tudományosan igazolt alkalmasság, a hiányzó intelligencia vagy az állítólagos értéktelenség nevében. A kibernetika egyik megalapítója, Norbert Wiener pedig már 1960-ban előre látta, hogy a gépek idővel felülmúlják az emberi teljesítményt, ezért a döntő kérdés az lesz, hogy miként biztosítható, hogy egy rendszer valóban az ember által adott célokat kövesse és feladatokat hajtsa végre, ne csupán azok statisztikai megközelítését. Nagy kérdések ezek, amelyekkel rengeteget foglalkozik a tudomány világa ezekben a hetekben, illetve években, de ami a mesterséges intelligenciát illeti, azért mindig vannak jó hírek is. A következő téma, amivel hamarosan foglalkozni fogunk, szintén érdekes. Képzeljük el azt, hogy valahol úgy van tűz, hogy azt egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, és egy drónflotta már is ugrik, hogy eloltsa a tüzet. Nos, ez a jövő tűzoltási technikája, hogy hol tartunk mindebben, és az oltási technika, vagy az előrejelzés technikája fejlődött-e nagyobbat az elmúlt időszakban? Nos, ezt is el fogom árulni.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Újabb érdekességgel folytatjuk. Spanyolországban és Franciaországban az elmúlt hetekben sikerült megakadályozni a súlyos pusztítást okozó erdőtüzek tovább terjedését, de Görögországban kritikussá vált a helyzet. Az első augusztusi hétvégén Nyugat-Attikát sújtották leginkább a tüzek. A szárazság, a forróság és az erős szél kombinációja egyes helyeken szinte megfékezhetetlen infernót hozott. Azt hiszem, ismerjük mindannyian ezeket az eseteket, tűzeseteket, az európai tűzeseteket a hírekből, viszont vizsgáljuk meg tudományos szempontból, hogy hogy is állunk a tűzoltás technológiáját illetően. Nos, azt mondják a kutatók, a jövő tűzoltása a következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is, hogy eloltsa a tüzet. Jól hangzik? Na nézzük meg, hol tartunk ebben. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt évtizedekben, de az előrejelzési rendszer igen, írja a Telex tudományos rovata. Már létezik olyan megye Franciaországban, ahol kamerarendszer figyeli az erdőket, a beérkező képeket mesterséges intelligencia elemzi, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen kamerák váltották fel az emberi megfigyelőket, akik annak idején őrtornyokból pásztázták a környéket minden városban egész nyáron. A mesterséges intelligencia rendszer előnye, hogy csökkentek a vaklármák számai, mert a mesterséges intelligencia rendszer meg tudja különböztetni a tűz füstjét mondjuk egy traktor által felvert mezei porfelhőtől, arról nem is beszélve, hogy akár 20 kilométeres távolságból is kiszúrja a tüzet. Ezen kívül Franciaországban appok is működnek már a tűzoltók megsegítésére, vagyis olyan applikációk, amelyek üzenetet küldenek a tűzoltók telefonjaira, ha tüzet észlelnek. Az applikáción a tűzoltók, megnyitva az alkalmazást, azt látják, amit a kihelyezett kamera lát, mondjuk egy 40-szeres zoomon keresztül. Az applikáció valós idejű videófelvételt is tud mutatni, térképre helyezi a veszélyeztetett épületeket, és az időjárási paraméterek alapján előre jelzi, hogyan és merre terjedhetnek a lángok. Ezzel egyébként értékes perceket lehet nyerni, állítják a francia tűzoltók. Hogy az időintervallumokat is értsük, hogy mit jelent a tűzoltók időbeni kiérkezése, a következőképpen kell a történetet elképzelnünk. Ha segíteni tudunk egy tűzoltónak megspórolni 15 percet, az lesz a különbség a katasztrófa és a 2-3 hektára korlátozható tűz között. Egy perc alatt egy palack vízzel eloldható egy tűz, 2 perc után már egy tartálynyi kell hozzá, 3 perc után pedig be kell vetni a híres tűzoltó repülőket is. Franciaországban jelenleg 1 millió hektárt ellenőriznek egyébként kamerarendszerek és különböző érzékelők, 6000 négyzetkilométert fettek le 1,2 millió euróból, miközben pont ebben a régióban, ahol ennyi kamerarendszer van, évente 300 gabonatűz keletkezik. Spanyolországban szenzorokat telepítenek fákra, amelyek a gázkoncentrációkat mérik, így még azelőtt érzékelik már az izzást is, hogy felcsapnának a lángok. Szintén a spanyoloknál létezik egy olyan tűzfigyelő rendszer, amely kombinálja a mesterséges intelligenciát, a szenzorokat és a drónokat is, hogy kellő időben felismerjék a tüzeket. Ami pedig a görögöket illeti, ők a világon elsőként 4 műholdat is integráltak a tűzvédelmi rendszerükbe. Egy németek által kifejlesztett műholddal már egy 4 méteres tüzet is képesek észlelni, ami óriási fejlődés az eddigiekhez képest. Egy biztos, a tudomány világa ezzel a területtel is rengeteget foglalkozik az utóbbi években, hiszen egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás, egyre nagyobbak a szélsőségek, így a szárazság, az erdő, a bozott tüzek is, vagyis az előrejelzés rendszerének technológiai fejlődése rendkívül fontos, állítják a kutatók.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Folytassuk azzal a témával, amellyel kapcsolatban magazinunk legelején feltettem egy kérdést. Vajon ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát? Meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye. Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy lássuk, hogy hol tartanak ezen a területen a kutatók, illetve a tudomány világa. Tulajdonképpen az történik, hogy a hordozható napelemek után a mobil szélturbina is megvalósult, egy hátizsákba is belefér, 75 wattot is képes leadni, akár mondjuk, ha elég erős a szél, adta hírul a PCV Plus. A napelemek és az egyre olcsóbb energiatárolók térnyerésével ma már az sem feltétlenül jelent tehát problémát, ha valaki hosszabb időre elszakad a konnektoroktól. Egy kempingezés, lakóautós kiruccanás vagy többnapos túra során azonban a napenergia csak addig ér valamit, amíg süt a nap. Ha beborul az ég, estére pedig végképp elbújik a nap, már is jól jöhet egy alternatív energiaforrás. Pontosan erre szolgál a nemrégiben bemutatott hordozható szélturbina. A projekt egyébként láthatóan felkeltette az emberek érdeklődését, hiszen kevesebb mint 24 óra alatt a készítők a kitűzött finanszírozási cél több mint 15-szörösét gyűjtötték össze. Igaz, a siker értékelésekor azt sem árt figyelembe venni, hogy mindössze $1500 célt határoztak meg, így ennek túlszárnyalása nem éppen a lehetetlen kategóriába tartozott, de mindenképpen fontos maga a fejlesztés, amelynek a legnagyobb előnye a hordozhatóság. A szélturbina nagyjából 1 kg-ot nyom, ráadásul úgy tervezték meg, hogy összecsomagolva olyan kevés helyet foglaljon, hogy akár egy hátizsákban is elférjen. Ez különösen jól jöhet azoknak, akik nem szeretnének egy komplett napelemes rendszert magukkal cipelni egy túrára, de azért örülnének mondjuk némi plusz energiának. A szerkezet már nagyjából 11 km/órás szélsebességnél elkezd áramot termelni, gyenge szélben körülbelül 10 wattos teljesítményre képes, erősebb légmozgás mellett 50 wattot is leadhat, rövid ideig pedig például komolyabb széllökések során akár 75 wattos csúcs teljesítményt is elérhet. Ebből természetesen senki nem fogja működtetni a nyaralóját, ezt azért jegyezzük meg, de nem is ez a cél. A fejlesztők elsősorban olyan kisebb fogyasztású eszközökhöz szánják ezt a hordozható szélturbinát, mint az okostelefonok, a táblagépek, a fényképezőgépek, a powerbankok vagy a laptopok. Így akár akkor is lehet némi energiához jutni, amikor nincs hozzáférés a villamos hálózathoz, vagy éppen egy áramszünet miatt maradt áram nélkül a környék. Persze, hát fontos, hogy a hordozható szélturbinához legyen szél. A készülékhez egyébként egy Power Hub nevű egység is jár, amelyen egy USB-A és egy USB-C csatlakozó kapott helyet. A turbina által megtermelt energiát ezen keresztül lehet továbbítani a különböző készülékekhez, így nincs szükség különleges töltő infrastruktúrára ahhoz, hogy legalább a legfontosabb elektronikai eszközöket életben tartsuk. Szóval így néz ki a hordozható szélturbina, amely mindössze 1 kg-ot nyom, és mindenképpen érdekes a koncepciója, mert nem a napelemek leváltására törekszik, amikor süt a nap, jöhet a napelem, amikor viszont felhők takarják el, vagy éppen éjszaka van, a szél továbbra is dolgozhat. Persze fontos még egyszer megjegyezni, hogy kell, hogy legyen szél a kempingezés alatt, hogyha a hordozható szélturbinánkat használni szeretnénk.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. A kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, a pontos megismerésük része a betegségek elleni védekezésnek. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a kullancsok olyan atkák, amelyek vérrel táplálkoznak, nem igazán válogatósak, számos fajuk pont azzal válik veszélyessé, hogy sokféle állatból szívnak vért, és sokféle kórokozókhoz jutnak hozzá. Ilyen az emberekben hazánkban is leggyakoribb faj, a közönséges kullancs, amely hüllőkön, madarakon és emlősökön egyaránt megél. Az úgynevezett kullancs encefalitis, vagy épp a kutyákra végzetes babézia a legismertebb fertőző betegségek, amelyeket a kullancs vérszívása során kaphat el ember vagy állat. A legtöbb kórokozó csak hosszú órák vérszívása alatt tudja átadni a kullancs, így a legjobb védekezésünk egyelőre az, ha minden szabadban tartózkodás után ellenőrizzük a testünket. Nem kell különösebben nagy természetjárónak lenni egyébként ahhoz, hogy az ember összeszedjen egy kullancsot, egy park vagy egy kert is elég hozzá. A fertőzéssel kapcsolatosan a legnagyobb veszélynek pedig a kisgyermekek, illetve az 50 év felettiek vannak kitéve. Míg az encefalitis ellen már van védőoltás, addig a Lyme-kor elleni jelen pillanatban még nincs forgalomban, de nem esélytelen, hogy 2027-ben már megkapja az engedélyét. Mivel a kullancsok vérszívásuk elején érzéstelenítőt is adagolnak áldozatuk bőrébe, ezért nem könnyű észlelni, ha beakaszkodtak a bőrünkbe. A legkisebb egyedek, amelyeket lárvának nevezünk, rendkívül aprók, milliméternél kisebbek és csak 6 lábbal rendelkeznek. A lárvából az első vérszívása után nimfa lesz, ekkortól már 8 lába van, ám ebben a stádiumban is lehet csupán 1 milliméter körüli. A kullancsok elleni védekezés tehát rendkívül fontos, ezért fontos munka, amit Franciaországban kutatók végeznek, mert hogy kullancsleltárt készítenek, Egy korábbi program keretében 80 ezer kullancsot gyűjtöttek össze az ország, Franciaország számos pontján. A példányokat laboratóriumi fagyasztókban tárolják későbbi vizsgálatokhoz. Ezzel mind a kullancsok, mind a kórokozók elterjedését fel lehet térképezni. Egyébként csak Franciaországban mintegy 40 kullancsfaj él. A kutatók ott erdészek számára is szoktak tanfolyamokat tartani a fajok azonosításával kapcsolatban. És akkor ezzel a kullancsos térképes, illetve kullancs térképes témával magazinunk legvégére értünk, de sok érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal a vadonatúj szélturbinával, amely egy hátizsákban is elfér, és akár kempingezés ideje alatt tudjuk vele tölteni a telefonunkat. Szó volt az erdőtüzekről, abból az aspektusból, hogy milyen új megfigyelő rendszerekkel próbálnak a kutatók legalább a tűzesetek észlelésében előre haladást mutatni. Már olyan tűzjelző rendszerek is léteznek, amely során a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, az pedig egyelőre a jövő terve, hogy egy drónflotta vonul ki, és az oltja el a tüzet. A Dunával is foglalkoztunk, mert hogy előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja a Duna alacsony vízállása miatt Bulgáriában, és arról is szó volt, hogy elértük a túlfogyasztás napját, amely ebben az évben július 30-ára esett, vagyis addigra feléltük a föld idei erőforrásait. Vigyázzunk együtt rá a következő hónapokban is. Ennyi volt mai tudományos magazinunk, remélem legközelebb találkozunk, én Strasser Andrea vagyok. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Műsorunkban minden héten 5-5 mai aktualitással is bíró bibliai témát vizsgálunk meg. Mert a tanulsága mi egyéni életünkben is komolyan hasznosítható tudnivalókat tartalmaz. És kérdezem, ki az, akinek ne lenne szüksége bölcs és szerető tanácsra, olyanra, amely egészen biztosan a javára van. Mint tudjuk, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Hát akkor ennek szellemében most kezdünk is.

És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1766. Miért mondják a kereszténységre, hogy kirekesztő és az? A válasz. Na, azt gondoltam, hogy utána nézek már a netten, hogy a vélemények alapján vagyunk ki, és miért nevezi a kereszténységet kirekesztőnek. És tudjátok, hogy mit találtam? Csupa ízetlen politikai fröcsögést, amin nagyon elcsodálkoztam. Ennek két ellentétes oldalát is láttam. Az egyik az volt, hogy amikor Jézus tanította az igazi kereszténységről, akkor az ő szavaiban, bárhol rákereshetünk, politikai vonatkozás soha nem volt, sőt, amikor határtalan rossz indulattal bele akarták keverni egy felségárulásba, ő elegánsan kilépett ebből a hurokból. Emlékszünk a kérdésre? Kell-e a császárnak adót fizetnünk? A másik fő ok, amit találtam, hogy Jézus soha se a múlékony politikai jelenhez igazodott, hanem az örökké valóság igazságaihoz. És akkor ismét itt van a kérdés ennek jegyében. Kirekesztő a kereszténység? Nos, erre hadd hozzak egy példát. Ott van például a horgászok szövetsége. Tagjai azok, akik nagyon szeretnek pecázni, oda vannak a halakért, megmerik fogni, a kicsit óvatosan visszadobják, a méretes tisztelettel elkészítik, eledelnek. Nem undorodnak a pocsolya szagától, a nyálkás haltól, a kibelezés undormányától, a kukacok fogdosásától, a büdös táp keverésétől. Mindezzel tiszteletet adnak a horgászás gondolatának. Szerintem ezek a pecások. De vajon pecás-e az az ember, aki nyafog, hogy nem kelek föl reggel, mert hogy akkor harap a hal? Vagy álmos az éjszakai kiülésre, kezébe nem venne egy, össze nem keverne egy, azt se tudja, hogy mi a pecabot, és mi akad olykor a végére, de nagyon szeret halat tenni. Lehet nyárson, rántva, rakottan, roston, tejfölösen, vagy bárhogy. Nos, csak kérdezem, kirekesztők-e a pecások, ha az undorodókra azt mondják, hogy nem tartozol közénk? És akkor ezt fordítsuk most le a mi kérdésünkre. Azok az emberek, akik a kereszténységnek csak a külső hasznát akarják magukévá tenni, vagyis elvárják, hogy jó véleményt mondjanak róluk, a vallásos mászt az alázat ruhájának tartják, törekednek a közösségben hatalmat, elismerést szerezni, ugyanakkor a problémák megoldásában a másik utat járják. Vasárnap ájtatosak, hétköznap rohannak a világgal. Higgyétek el, senkit el nem ítélnék, mert sajnos nagyon sokan nem kapnak igazi tanítást, hogy a keresztény élet azt jelenti, ahogy Jézus mondja, hogy fölveszik a saját életük keresztjét, ha kell, vállalják a nehézségeket is, és Jézussal hordozzák. Ez azt jelenti, hogy a lélek szépségeiben járnak. Ezek a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, vendéglátás, türelem, jóság, mértékletesség, szívesség, hűség, ahogy Pál apostol össze is foglalta nekünk. Akik viszont ezt az utat nem szeretik, azok nem keresztények, még akkor se, ha 1000 fakereszt alatt sétálnak bármelyik fölvonuláson. Nos, a kirekesztés nemes értelmében él és jogos. Ima a Galata levélből. Mi az, ami nem Isten útja? Házasságtörés, paráznoság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás. Ezekről előre megmondta az Úr, hogy akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik az Isten országát.
Vagyis nem a kereszténység rekeszti ki a fancsalkodókat, hanem ők saját magukat rekesztik ki az Isten országából. Az Atya mindenkit hazavár, de ennek feltételei is vannak. És ha még nem így él valaki, akkor itt az ideje változtatni, mert lehet, és kell is.

Az 1767. kérdésünk. Ki volt az első ember, aki keresztény családban nőtt fel? A válasz. Hát azt hiszem, ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen alig van ehhez valami támpontunk. Jó, hát gondolhatunk Pál apostol fogadott lelki fiára, Timóteusra, akiről azt írja, hogy már a nagymamája és az anyukája is igaz hitű zsidó volt, később zsidó keresztények. És ha még így is lett volna, görög apja végleg nem járt Adonáj hitében. Hát akkor ki lehet az a személy, vagy van-e egyáltalán ilyen? Hát van egy személy a Bibliában, aki hol itt, hol ott föltűnik, és bizony okosan kell keresgélni, hogy személyét megismerjük. Én János Márkra gondolok. Származása és családja kiviláglik a Bibliából. Jeruzsálemi zsidó családból származott, édesanyja Mária, a korai keresztény közösség aktív tagja volt, az ő házában gyűltek össze a hívek. A hagyomány szerint Jézus és a tanítványok is gyakran jártak ott. Háza volt az utolsó vacsora helyszíne, és fia, János Márk, akkor, amikor a keresztény hit csírájában bontakozott, már a tanítványok és Jézus körül mozgolódott, holott csak

más. Amikor ugyanis az urat elfogták, és minden tanítványa elmenekült, egy ifjú követte. Mesztelen testét csak egy gyolcs lepel fette. Amikor meg akarták fogni, ott hagyta a gyolcs leplet, és mesztelenül elfutott. Márk 14. A keresztre feszítés után Péter elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának a házába, ahol sokan együtt voltak és imádkoztak, és bár nem is tudtak róla, a félelemből összegyűlt tanítványok itt készültek a pünkös, csodálatos ünnepére, amely most különleges lett. A Szentlélek szállt le rájuk egyenként, szent lángnyelvek formájában, János Márkra is, aki ott volt, szintén erőt kapott a további hitvalló életéhez. A feltámadás után Márk anyjának háza lett Péter szállása, és az ifjú János Márk az elsők között lehetett, akik Jeruzsálemben megkeresztelkedtek. Péter ezért mondja őt hitben fiának. 1 Péter 5. Ezt olvassuk. Köszöntiteket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Csak megjegyzem, hogy a babiloni gyülekezet kifejezés az egy képes beszéd, és a római gyülekezetet jelenti. Az apostolok cselekedeteiben három néven is találkozunk vele. Előfordul, mint Márknak nevezett János, mint János, vagy egyszerűen Márk. Ugyanolyan kettős névvel állunk itt szemben, mint Saul és Pál, Simon Péter. János, a zsidó Márk, a görög neve annak a tanítványnak, aki három apostolnak is, Barnabásnak, Pálnak és Péternek is segítőtársa volt. Megírta Márk evangéliumát, és végül Alexandria első püspöke lett, több mint 10 éven át hirdette az Úr igéjét, és mivel az Úr igen eredményessé tette szolgálatát, a pogány papok szörnyű módon gyilkolták meg. Így a korábbi kisfiú Isten nagy mártírja lett, akinek tettei ma is az Úr fénylő csillagai. Nos, példája ma is él. Kérdés. Büntetés volt-e, hogy az Édenben Isten elzárta az örök élet fáját az embertől? A válasz. Jaj, de sokan harsogják, hogy mekkora büntetés volt az Istentől, hogy az örök élet fáját elzárta az embertől a bűnbeesés után, és ki is űzte őket a kertből, ahol az a fa volt, sőt, tüzes karddal álló hatalmas angyalok védték. Hát akkor nézzük meg a részleteket, a miérteket, a következményeket, de most nem fedületes módon, hanem igazán. Tehát, mi történt az Édenben, hogy ide jutottunk? Az Édenben az első emberrel ott volt az áldás Isten személyében, aki minden nap ment és beszélgetett, sétálgatott az emberrel, vagyis áldott tiszta közösségben voltak. De jelen volt az átok, a bűn, a sátán is, démonai személyében, akik arra törekedtek, mint a mennyek országában is, hogy megrontsanak minden jó kapcsolatot. Itt az Isten és az ember kapcsolatát, és sikerült is nekik, egy idő után. Miért? Mert becsapták az embert, és ő belelépett a csapdába. Ezzel megszakadt az áldás korábbi tökéletes folyamata, és belépett az ember életébe, sőt elárasztotta az átok minden szörnyűsége. Vagyis az ember lelke megfertőződött a bűnnel, ami arra kényszerítette, hogy egyre több és egyre szörnyűbb bűnöket kövessen el, az Isten, a másik ember, valamint önmaga ellen is. És akkor itt álljunk most meg.

pillanatra. Mert ha egy rákos daganat van az emberben, ami már áttétes, senki sem mondja gonosznak az orvos, ha azt kivágja a testből, vagyis az embert ismét egészségessé teszi. Nos, ez volt Isten terve is. Ha meghagyja az embernek az örök életet, akkor örökre a gonoszság fogságában élt volna az emberiség, és ki tudja, hogy még mennyi szörnyűséget követett volna el. Történelmünk így is döbbenetes. Tele van vérrel, bosszúval, leuralással, irítsége, paráznasággal. Jaj, de sok minden mással. De ott, amikor az Úr az örök élet fáját elzárta, tett egy ígéretet is, amit nem gyakran emlegetünk. Nevezetesen azt mondta, hogy küldeni fog valakit, aki a végletekig bajba került embert kisegíti szörnyűvé vált életéből. Legyőzi az embert legyőző sátáni erőket, és ezzel új életet ad azoknak, akik szeretnék. Az átok uralkodása helyett az áldás uralkodása veszi át a hatalmát a szívükben ismét. És az emberi élet egyre rövidebb lett. Matusálem, kb. 1000 év. Dávid idején már 70-80. De miért? Hogy az örökletes bűnbetegség ne tegye tönkre az emberiséget teljesen, legyen újrakezdési lehetőség ismét az örök élet fájánál, ami most a mennyek országában van. Vagyis az örök élet fája nincs elzárva mindenki elől, senki elől. Aki vissza akar menni a mennybe Jézussal, akkor ott van, rendelkezésére áll. Ha nem akarja valaki, hát nem. Tehát Istennek ez a tette áldás volt ránk nézve, és nem átok, a gyógyulás útja, Krisztus kegyelme, és az értelmetek megújulása által, ahogy Pál is írja a római levélben. És ez a lehetőség a mi 70-80 évünkben is rendelkezésre áll. Kérdés, kinek melyik út a kedves?

1769. kérdés. Az Ószövetségben sok vér ömlött. Akkor Isten kegyetlen volt? Válasz. Ismét egy súlyos tév tanítással találjuk szemben magunkat, a Zsidó 13-ban ezt olvassuk, Jézus Krisztus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. És tovább, Jézus mondta, az Atya és én egyek vagyunk. Na ebből induljunk ki, és ne az emberi okoskodásokból. Hát akkor nézzünk egy-két példát, amin szörnyűködni szoktak a felszínesek. 2 Mózes 32. Ítélet a hamis népen. Míg Mózes a kőtáblát hozta le az Úrtól, népe ismét az aranybúrjút kezdte imádni. Ha az Úr a felbújtókat nem ítéli el, akkor a nép megromlik. Azon a napon 3000 ember halt meg. Kivágta a rákos daganatot. Azután. 4 Mózes 17. Ismét lázadás szítása a nép között a pusztában. Isten meglopása, tiszteletének a földbe döngölése, felségárulás, Korach és társai által. Ezután tűz csapott ki az Úrtól, és megemésztette azt a 250 férfit. Kivágta az Úr a rákos daganatot. Sok ilyet olvasunk még, és ismét kérdezem, mint fent. Ha ma börtönbe zárják az emberiség megrontóit, ha ma kivágják az orvosok a rákos daganatot késsel, ha ma kidobják a romlott és büdös tojást, akkor senki sem háborodik fel. De még azon se, hogy bizonyos háborúkba, forradalmokba, ellenforradalmokba emberek milliói pusztulnak el. Ártatlanul. Hát akkor gondoljunk itt is a dolgok mélyére. Isten többször figyelmeztetett, de ha nem, akkor a megromlott részt addig kellett kivágni, amíg az egészet rohadtá nem tette. Érdemes ezen elgondolkodni ma is.

1770. kérdés. Mit jelent? A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéd által, mint mondtuk fenn is. A válasz. Jaj, hát erre nagyon könnyű válaszolni. Jézus Urunk feltámadása után ezt bíztam mindenkire, aki hisz ő benne. Menjetek el a világ minden tájára. Hirdessétek, amit én mondtam. A Szentlélek majd odafordítja a szíveket. Ti pedig ezt látva, kereszteljétek meg őket, és tanítsatok, hogyan kell a Teremtő szerint élni. De ha valaki a saját beszédét hirdeti az emberek között, mint a hamis evangéliumot, mely szerint egy hívő mindig gazdag, egészséges, jó pozícióban van, minden sikerül neki, az ilyen hazugságokat a Szentlélek nem tudja megáldani a szívekben. Ellenben Jézus szava termő ág. Hitre juttat, mert a tiszta és igaz beszéd a szív igazi vágyódását fejezi ki. Betölti a lelkünket, célt ad az életünknek ma is. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1771. Mit jelent a kereszt hordozása? 1772. kérdés. Hány csodás halfogása volt Péternek? 1773. Ma is sok hit van a világban. Melyik Isten halt meg azért, hogy az övéi élhessenek? 1774. kérdés. Az áldás magától jön, vagy küzdeni kell érte? 1775. kérdés. Mit jelent a mustármagnyi hit?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. A technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is, Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok a külső tényezők ellenére is, minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Holnap indul a negyedik protestáns sokadalom rendezvény. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-án Budapesten a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei: hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi Kaputéri Evangélikus Templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gály Arab Oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Augusztus 20-a. Szent István napját köszöntik Ópusztaszeren. Változatos, hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A közlemény szerint a park augusztus 20-ai programjai között, amelyek a 3D-s filmvetítés kivételével ingyenesek, a család minden tagja találhat kedvére való elfoglaltságot, miközben közelebb kerülhet a magyar népi kultúrához és történelmi örökségéhez. A vendégek kipróbálhatják az íjászatot a Nomád Parkban, részt vehetnek kemenc és látványsütésen és kóstolón. A legkisebbeket népi játszóház, kézműves foglalkozások és jurtában kialakított gyermekkuckó várja. A programok között gyógynövény és teakóstoló, a délalföldi szélmalmokról szóló előadás, valamint a népi fafaragás bemutató rendezvény is szerepel. A nap egyik látványos eseménye a honfoglaláskori lovas bemutató lesz, amely a lovaspályán idézi meg a magyarok harci hagyományait. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá békemegállapodást Nigériában. Végre több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá békemegállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett, erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan föl kell lépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma kedden napos, kicsit felhős az időnk, sajnos kevés helyen alakulhat ki eső. Északias a szél, és 24-29 fokunk van. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt ismét a Merkaba. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria. A stúdióban a vendégem Lefkovics Kornél, egy nagyon régi jó barátom, akivel igazából a zsidóság kapcsán találkoztam először, amikor az első kezdeti lépéseimet tettem meg Budapest nagy forgatagában az itteni zsidó életben. Nem is tudom, hogy te ezzel tisztában vagy, de nekem rengeteg pluszt adott az, hiszen te vittél be a Tikvába, egy izraeli gyökerű ortodox közösségbe. Neked köszönhettem, hogy ott elkezdhettem tanulni, ami nagyban meghatározta az azt követő éveimet és a hozzáállásomat a zsidósághoz. De hogy rögtön bele is csapjak a közepébe, neked mi volt az a legfontosabb momentum, ami elindított a zsidóság felé?
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én is. Köszönöm a kérdésedet, kedves Vali. Konkrétan válaszolva a kérdésedre, az induló lökést az adta, hogy a nevelt apukámnak a nevelt apukája, amikor 6 éves voltam, az történt 1990-ben, akkor azt a döntést hozta, hogy az akkor induló világi, de erősen zsidó oktatásra koncentráló iskolába kezdjek el járni 6 évesen. Tehát én 6 éves korom óta zsidó iskolában nevelkedtem, nem vallásos, de világi, és mégis egy zsidó identitást adott.
3: Melyik iskola volt ez?
4: Ez a Lauder iskola, Lauder Javne iskola, igen.
3: Akkor úgy azt is mondhatjuk, hogy gyakorlatilag gyerekkorod óta ebben élsz.
4: Én gyerekkorom óta ebben élek, igen. Szüleim nem vallásosak, édesapámnak nincsen számottevő szerepe a neveltetésemben, úgyhogy az édesanyám az, aki mindig is sosem titkolta, hogy zsidóság van, vagy létezik. És igen, a Lauderben indultam neki ennek az útnak. Abba az időben, bocsánat, hogyha ezt így kifejtem egy picit többen, abba az időben, ha megnézzük, akkor, hogy a demokráciába átléptünk itt Magyarországon, és kinyíltak kapuk, amik azelőtt zárva voltak. Például szabadon lehetett az embernek az identitását vállalni, legyen az alapvetően bármi, és ez nem ütközött olyan erős ellenállásba, mint annak előtte. Ezért megnyitottak a zsidó iskolák, illetve hát 3 működik, ma már van még extra, de 3 indult, volt egy vallásos, volt egy átmeneti, és volt egy világi, és én a világi Lauder Javne iskolába kerültem. Emellett indult egy a magyar zsidó fiatalokat felölelő program, ez minden nyáron megtörténő szarvasi zsidó tábor, ahova 6 éves kortól kezdve lehet menni gyermekeknek, és én pont akkor voltam annyi idős, úgyhogy jókor voltam jó helyen, jó iskolába kerültem, én 12 évet jártam, nem kellett mennem sehova, máshova, tehát egy helyben voltam 12 évet, és hát minden nyáron gyakorlatilag a nyári szünetek azok a szarvasi táborral és az ott megszerzett sok-sok barátság ápolásával telt. És ez mind arra irányult, mind a nem vallásos szarvasi tábor és a nem vallásos zsidóiskola, hogy azért mégis ebbe a nyitott nyugat, akkor még nyugat felé nyitó társadalomba az identitást azt nagyon mélyen begyökerezzen a gyermekbe, vagy bennünk, a mi generációnkba. És lám, most azért is vagyok itt, ezen témából, hogy ez sikerült, úgyhogy ezt elérték, ezt a célt akkor.
3: Kihangsúlyoztat, hogy ez egy világiskola, illetve szarvas ugye azért foglalkozik a hagyományokkal, tehát ott az ünnepekhez is közel kerülnek azok, akik ellátogatnak, illetve részt vesznek ezen a táboron. És mégis, hogyha így rád nézek, amit ugye rádióhallgatók nem láthatnak, egy vallásos zsidó ember néz vissza rám. Tehát a külsőd is tükrözi azt, hogy ez a világi identitás azért valahol nálad átfordult egy mélyebb vallásosságba.
4: Természetesen 6 éves koromban nem volt szakállam.
3: Jó, hát és nem is.
4: Hát köszönöm, illetve hát örülök, hogy ezt a pozitív benyomást keltem, bár én nem igazán, személyesen beszélgetünk, én nem igazán szeretem a vallásos szót használni. A vallásba egyháznak is szerepei vannak, akármilyen vallásról beszélünk. Úgyhogy én nekem egy másfajta megközelítésem van a dolgokhoz.
3: Milyen ez a megközelítés?
4: Hát én nem használom azt, hogy vallásos vagy nem vallásos, hanem azt használom, hogy az örökkévalónak a szolgálatába ki hol helyezi el magát. És ez nem egy doboz, ez nem egy kategória, hanem ez egy végtelenség, ahol mindenki, minden ember a világon bizonyos közelségre és egyúttal bizonyos távolságra van a jó Istentől, aki teremtette a világot az én hitem alapján, és teremtett bele minket is. És ebbe a skálába mindenkit el lehet helyezni, de ez egy doboz. Persze lehet mondani, hogy ilyen, olyan, amolyanok az emberek, különböző típusai vannak. A zsidóknak is különböző pont a Tórához és az örökké, a Jóistenhez való kapcsolat, és annak a fontossága tekintetében különböző kategóriákban élnek a zsidók mai napig, egészen a reform irányzattól, egészen az ultraheredi, ultraortodox irányzatokig, tehát akik ma úgy értelmezik az isteni szót, ahogy ők gondolják, egészen addig, aki egy betűt nem megy jobbra-balra a legrégebbi írásoktól sem. Tehát itt ebbe a skálába kell valahogy az embernek belelátnia magát. Viszont nem tartom fontosnak, hogy ki melyik dobozba címkézi föl magát, hanem azt, hogy ő hol találja meg ebbe az adott kapcsolati rendszerbe a helyét.
3: És te hol találtad meg a helyedet? Mi áll hozzád a legközelebb?
4: Próbálom röviden összefoglalni.
3: Nem kell röviden, nyugodtan fejtsd ki.
4: Vannak a magyar, tehát hogy vagyunk Magyarországon zsidók. És a magyar zsidók is sokfélék.
3: Igen.
4: A legtöbbje, ez egy magyar jellegzetesség, hogy neológ zsidóknak mondják a többségét a 95 és 99% között a magyar zsidókat, mindegy, hogy mennyien vagyunk, de ez neológokat jelent általában.
3: Igen.
4: Ez is már egy kategória. De az azt jelenti a neológ, hogy nem akarom definiálni, nem tudom igazán, és bármit mondanék, biztos jönne pozitív és negatív véleményre. Számomra a neológ azt jelenti, számomra akkor, és ez nem definíció, nem ezt, ahogy én veszem észre az itt életem alatt, hogy egy neológ zsidó megreked egy adott szinten, az örökkévaló való kapcsolatát tekintve általában megrekednek egy szinten, és nincs olyan erő, vagy egyelőre még nem érkezett el az erő nekik, hogy felismerjék, hogy egy zsidónak állandóan küzdeni kell, hogy közelebb kerüljön a jó Istenhez.
3: Ez alatt a tanulást érted, vagy a spirituális fejlődést?
4: Mindkettőt, mindent. Tehát minden, ami egy zsidósággal kapcsolatos, és minden, amit a jó Istennel lehet kapcsolatba hozni. És maga az a tanítási forma, tehát inkább két részre venném. Venném azt, ahogy én tanultam, amit az iskolában tanítottak, amit a táborokban tanultam, és amit a zsidó létben tanultam, ez egy oldala a zsidóságnak, és van egy vallás oldala a zsidóságnak, ahhoz meg el kell menni zsinagógába. Nem lehet könyvből, nem lehet zsidónak lenni. Zsidóságot tudni lehet, zsidónak lenni nem lehet könyvből, hiszen a könyvek azért vannak, hogy elsajátítsuk azt gyakorlatban. Ez az első, ez az egyik. Természetesen, ami filozófia, az nem gyakorlati.
3: Igen. És te miben látod, hogy hol reked meg ez a kapcsolat az örökkévalóval, illetve mi az, amiben tovább kell fejlődni, vagy te miben mentél tovább, hogyha nem ez a te utad?
4: Én valamilyen úton, módon több dolgot kiérdemeltem itt a magyar zsidó közösségekben, annak ellenére, hogy nem vagyok egy, illetve hát a nagyszüleim ortodoxok voltak, de sajnos nem ismertem őket történelmi okok miatt, úgyhogy én a saját utamat járom és keresem. Így lehetett az, hogy az érettségi után az ELTÉ-n tanultam biológus kutató szakon, és genetika szakirányon végeztem. És azóta is biotechnológia szakterületen dolgozom. Voltam 3 évig agykutató, és most már 6 éve gombákkal dolgozom, és a biotechnológia minden szépségével próbálunk eredményeket elérni. Emellett ez a civil élet, ez munka is, ez tudomány is, de elsősorban munka, vagyis ezért kapom a fő pénzemet, a fizetésemet, hogy meg tudjak élni, hogy tudjam fizetni a családomat fenntartani, és tudjam fizetni, amit kell az élethez.
3: Igen.
4: Emellett azonban van egy lelki része is, és a kíváncsiság és az érdeklődésen tehát hogy lelki kapcsolatot nehéz találni a gombák tanulmányozása során, vagy bármilyen mondjuk genetikai kísérletezés folytán, ott a szigorú tudomány nem engedi meg azt, hogy itt szellemi dolgokról beszéljünk ezzel kapcsolatban, és emellett úgy gondolom, hogy már pedig az életnek nem ez a lényege, hanem igenis a szellemi élet az első sorban fontos. Mint zsidó, mi megtanuljuk és tudjuk, hogy mi két részből állunk, mint emberek, van egy testünk, amit látunk, és van az örökkévaló által belénk lehet lélek, ami mindenkiben benne van. És a lélek örök, a test pedig elmúlik. Ez nem kell biológusnak lenni, hogy az ember lássa, hogy minden élő dolog, ami a világban van, az előbb-utóbb elmúlik. Tehát ha valami él, akkor az születik és meghal, elmúlik. Legalábbis a fizikai világból annak a formája eltűnik. Viszont az élő dolgoknak úgy hiszem, hogy van lelke, és tudom, mert mondta a Jóisten, és azért el is hiszem, hogy ez így van, és a lélek örök. A Jóisten, az örökkévaló a nevében benne van, hogy öröktől fogva létezik, tehát az ő által alkotott lelkek is igazából leolam vaed, vagyis öröké. Ez az örök életünk, a lelki élet.
3: És amire célzol, hogy a lelket is táplálni kell, illetve a lelket is fejleszteni kell, amit mondjuk mondtad, hogy esetleg tudományosabb, nem léleketeli dolgokkal nehezebb elérni, tehát ez a szellemi, most mondok egy közhelyet, szellemi táplálék, amire szükség van, azon túl, hogy a mindennapi betevőt egy bizonyos dologgal megteremted?
4: Igen, a tanulmányainkból tudjuk, és azért így gondolom én is, hogy az örökkévaló, a világ teremtője nem csak egy világot teremtett. Teremtett világokat, amikről nem tudunk, és nem is lehet vele foglalkozni, és teremtett olyan világokat, amik szellemi világok, mindez a fizikai világon kívüli, illetve ez fölötti rész. És azzal, hogy a Jóisten megmutatta ma a hatalmát itt a világban, a Szináj hegyi kinyilatkozás maga, a népem, a zsidó nép története, Ábrahám, Izsák, Jákobtól, a 12 törzs, vagy Jákob 12 fia, ez egyiptomi rabszolgasság, és az onnan való kijövetel Mózes mesterünk által, rá 50 napra a Szináj hegynél pedig a Szináj hegyi kinyilatkozás és kinyilatkoztatás, ez egy egyedülálló esemény volt a történelemben, semmilyen más vallás, ember nem mondja, hogy még egy ilyen történt vagy történhetett, hanem egy teljes nép több millió emberrel kapcsolatba került a Jóistennel, úgymond fizikailag. Ez azt jelenti, hogy felfedődött az a titok, hogy igen, aktív kapcsolat van és létezik, és a világ így van teremtve, a fizikai világ és a szellemi világok között. És ez nem csak, hogy így van, hanem mi emberek, mint a teremtés csúcsa, az élettelen dolgok, a növények, az állatok és a beszélő, mint embertípus között. Mi vagyunk annak a lehetőségében, hogy ezt a kapcsolatot, ezt aktívvá tegyük, és ezáltal lelki örömöt okozva magunknak, és örömet a teremtőnek.
3: Szerinted mivel lehet ezt aktívvá tenni?
4: Szerintem azzal lehet aktívvá tenni, hogy az ember megpróbál megszabadulni a saját egójától, és az ember el kell fogadni, hogy nálunk vannak bölcsebbek, el kell fogadni, hogy nálunk vannak okosabbak, el kell fogadni, hogy nálunk vannak olyan emberek, olyan igaz emberek, akik jobban megértik a Jóistennek az akaratát, mint mi magunk. Ez ma nagyon egyszerűen lemérhető, hogy senki nem mondja, egy rabbit nem lehet ma találni, aki azt mondaná a tanítványának, hogy menj és csak egyedül tanuld a Tórát. Ugye nekünk, miért mondom mindig, hogy egyszer az örökkévaló, meg egyszer a Tóra? Alapvetően ez a kettő, ez egyet akar, de hogy az örökkévaló, aki végtelen, elrejti magát a Tórában, ami a véges világban nekünk lett adva, hogy mi tudjunk a Jóistennel kapcsolatba kerülni. Tehát a Tórát értelmezve kerülhetünk kapcsolatba a Jóistennel, a Tórát olvasva, tanulva. A 7 napból 3 nap és 4 alkalommal olvasunk a Tórából közösségi szinten. Több ezer éve, 3300 éve legalább. Tehát ez a mi dolgunk, és az a mi feladatunk. És mi inspirál az, hogy és ezeket az embereket, ezeket az igaz embereket, akiknek a minden generációban talán a legnagyobb megértésük van a Tóra, a Tórából, és a legnagyobb tanácsot és bátorítást tudják adni a Tóra tanításaink keresztül, ami nem más még egyszer, mint az örökkévaló végtelen bölcsessége a Tórába befoglalva, és ezeket az embereket cádikoknak hívjuk, mint igaz embereknek, és azt gondolom, hogy igen, a cádikok képesek életet adni azoknak a zsidóknak, akik elfelejtették, hogy nekik minden nap feladatuk van előre haladni a világban, és közeledni a Jóisten felé. És ezt a hitet próbálom, miután én megtaláltam, és az út elején vagyok, de van egy olyan tanítás, hogy aki tudja az Aleph Bészt, a Héber ABC-t, azt tanítsa meg annak a zsidónak, aki nem tudja a Héber ABC-t. Tehát nem kell professzornak lenni ahhoz, hogy az ember elkezdhessen tanítani. Ma olyan gyenge generációban élünk, hogyha valaki egy picivel is tud többet a másiknál, és azt meg tudja tanítani neki, akkor az kötelessége. És ha most így mondtam, hogy Aleph Bét, az Aleph az emuná, hit, a Bét pedig bitachon. Tehát a konkrét héber egy-két év, vagy a 22 betűn kívül azért itt arról van szó, hogy itt hitet és bizalmat kell átadni egymásnak ebben a gyenge generációban. És az nem azt jelenti, hogy én azt gondolom magamról, hogy nekem van a legerősebb hitem, de azt gondolom, hogy most már évek óta csinálva azt, amit csinálok a szellemi életben, vagyis a cádikok tanításait próbálom elérhetővé tenni a magyar zsidó közönség számára. Tehát nagyon sokat fordítok és terjesztem a cádikoknak a tanításait. Ezen belül is elsősorban, hogyha itt akkor kitérhetek erre.
3: Igen, szerettelek is volna kérni rá mindenképp.
4: Nem tudtam, amikor. Én képviselem, és itt ilyen kipában is ülök, nem csak egy egyszerű kipa van a fejemben, hanem olyan, amire rá van írva a Rabbi Nachmannak a neve. Ukrajnáról van szó, ukrajnai város, Breslev, vagy Breslov, ezt mindegy, hogy keresse az ember. A breszlevi haszidizmusnak hívják a haszidhid irányzatot, és ennek az alapítója Rabbi Nachman.
3: Miben különbözik ez az irányzat a többi haszid, vagy a többi zsidó irányzattól?
4: Magyarországon, ha valaki, egy zsidót megkérdezünk, hogy mondj egy haszidot, akkor biztosan ma Magyarországon a Lubavicsi irányzatot fogja mondani, hiszen 1989 óta ők képviselik itt a haszid irányzatot Magyarországon. Ezen Igen. kívül egy-egy embert lehet találni az ortodoxiában, akik mégis haszidok, és mégsem Lubavicsi. A Lubavicsiakhoz tartoznak külön, hanem ők szintén egyénileg itt Magyarországon képviselik azt, aminek nincs közössége, és hát én is ezt próbálom a magam útján, módján. A breszlevi haszidizmus nincsen Magyarországon, legalábbis évekkel ezelőttig nem volt, és mivel én elkezdtem terjeszteni a Rabbi Nachman tanításait sokfelé, ezért azt gondolom, hogy itt már lehet beszélni egy breszlevi tanításokban gondolkodó zsidókról, és ez már nagyon fontos, hogy az emberek látják, hogy van egy másfajta kapcsolat a zsidósága, mint sem a zsinagógájukban, vagy a közösségükben, amit a saját rabjuktól hallanak. Mert ez egy másik megközelítés, mint amit ma Magyarországon lehet tanulni.
3: De mitől más ez? Mi az, amit ő tanít? Vagy másképp tanít, vagy másképp magyaráz? Gondolom, ezt nem egyszerű megfogalmazni, hiszen...
4: Nem egyszerű megfogalmazni. Számos újítása van a Rabbi Nachmannak, ettől függetlenül szokták kérdezni, hogy mik a breszlevi szokások, vagy mik a breszlevi minhágok, vagy mit csinálnak a breszlevek egy adott micva, ami nem más, magyarul azt jelenti, a micva, vagy isteni parancsolat, ami a Tórában van lefektetve. Nekünk van 613 parancsolatunk. És ez alapján érdemes tanácsos élni egy zsidónak.
3: Igen.
4: hanem azt használnánk egyébként a mai generációban, a fiataloknak, hogy ez egy kötelező parancsolat, amit tilos, ha nem ilyen megközelítése mennénk, hanem esetleg vennénk a Zohar HaKadosnak egy kabalista megfogalmazást, hogy azt mondja, hogy ez tárják, ez 613 tanács.
3: Egy már egészen másképp hangzik.
4: Egy másképp hangzik, ami egy tanácsot az ember könnyebben megfogad,
3: mint egy parancsolatot.
4: Mint egy kötelező érvényű parancsolatot. Sőt, a tanácsutat, én el akarom fogadni a tanácsot. Én meg akarom teljesíteni a tanácsot.
3: És sokszor szükségünk is van a tanácsra.
4: És hát kinek ne lenne az életben tanácsa, a megélhetésre, a boldog házas életre, a gyerekekre, az oktatásra, a saját Isten szolgálatára, a közösséggel való kapcsolatban, más emberekkel való kommunikációjában, illetve a saját személyiségének a kifejlesztésében, hogy milyen reakciókat képes adni az ember az őt érő behatásokra. És hogyha ez az emberre magára van bízva, vagy arra a megoldásra, amit a tévéből tanulnak az emberek, vagy amit az utcán látnak, vagy amit a társadalom elvár, akkor látjuk, hogy mennyire egy indulatos társadalomban élünk.
3: Igen.
4: És vagy ilyenné alakult a mai nap 2015-ben. Mindenképpen ez egy nagyon indulatos és agresszív, amit tapasztalni, legalábbis ezt mutatják mindenképpen, tehát az emberek fejébe ez jön le. És tudni kell, hogy ez nem az igazság. Az embernek kell keresni és állandóan kutatni az igazságot. Az igazság pedig egy zsidónak kell, hogy a Tóra legyen. Tóra temet, tehát a Tóra maga az igazság.
3: De abban azért egyetértünk, hogy minden, akármelyik irányzatot tekintjük, tényleg akár a reformoktól az ultraortodoxokig, mindenki a Tórát tekinti alapnak és igazságnak. Mégis annyiféleképpen közelítjük meg a Tórát, és annyiféle magyarázat van erre, hogy még egy zsidó is elveszik gyakorlatilag, mint egy labirintus, hogyha nem kap egy biztos útmutatást, vagy számára befogadható útmutatást. Végül is azt szeretném megkérdezni, hogy Rabbi Nachman mit adott neked, amit ő fontosnak tartott, hogy az ő nézetét magadévá tedd, illetve terjeszt.
4: Vannak néhány rövid tanítások Rabbi Nachmannak, amit szoktak dalok formájában is tanítani. És ebben az korábban említett szarvasi zsidó táborban már kisgyerekként megtanultuk például, hogy Mitzvá gedolá lijöt be szimchát, amit most nem éneklem, mert a hangom nem kellemes hozzá. Tehát, hogy isteni parancsolat, vagy egy jó tanács, akkor
3: igen.
4: Mitzvá állandóan örömben lenni. Hogyha ezt mondja egy olyan ember, miután megismertem az életét, 8 gyerekből sajnos 4 gyermeket el kellett temetnie, a feleségét el kellett temetnie, és mindezek mellett ő képes ilyet kijelenteni, hogy állandóan örömben kell lenni, akkor itt valami van. Az én személyiségem alapvetően te ismersz, egy pozitív, egy örömteli, és alapvetően én is a jó dolgokat szeretem megnézni, és optimista vagyok a legtöbb szituációban. És hogy ezt megtaláltam, hogy van egy most már számomra a legnagyobb igaz ember, aki ráadásul kihangsúlyozza azt, amilyen én is vagyok, vagy szeretnék lenni, és ez belefekteti a teljes zsidó hitrendszerbe, hitvilágba, ez az, ami megfogott igazán, amikor megtaláltam azt, hogy amit ő mond, az hozzám beszél. És ami a titok, hogy nem Lefkovics Kornélhoz beszél, hanem bárki, aki kinyitja a Rabbi Nachmannak a tanításait, az meg fogja találni, hogy a szívéhez szól, meg fogja találni azokat a válaszokat, amiket éppen akkor, abban a pillanatban vagy abban az időtájt keresett az ember a kérdéseire. És ezt másoknál nem tapasztaltam meg.
3: Ezzel a szép gondolattal zárjuk most az első részét a műsornak. Egy kicsit zenélünk, és utána folytatjuk.

0: Köszöntöm ismét a hallgatókat, ez még mindig a Merkaba, egy kis szünet után újra itt vagyunk. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, a stúdióban a vendégünk Lefkovics Kornél. Rabbi Nachman tanításainál fejeztük be az előző részt, és azt szeretném megkérdezni tőled, hogy milyen tanácsokkal lát el bennünket a konkrét Isten szolgálat terén?
1: Köszönöm. Rabbi Nachman számos tanításai mindenre kiterjednek, az élet minden területére, a civil élet és alapvetően az egész zsidó élet területére kiterjednek. Nagy hangsúlyt fejez, kihangsúlyozza azt, hogy bármi, amit mi csinálunk, azt nekünk kell örömmel csinálni. Bármi, amit mond Rabbi Nachman, azt alátámasztja a Tórából, vagyis alátámasztja a Jóistennek az akaratából, hogy mi az, amit elvár tőlünk, hogy mi hogy viselkedjünk itt a világon, vagyis milyen etikai, milyen morális és utat válasszunk. Bármi is legyen az, vagy aki választja az Isten szolgálatot és az emberekkel, tehát a világban való élést, ezt kell a lehető maximális örömmel megtennünk mindent. Számos nehézségeink vannak, minden nap az embernek jönnek mindenféle nehézségei, és inkább a lényeg az, hogy milyen választ adunk ezekre a nehézségekre. Bármi, ami ér minket, az 10%, és ami meghatároz minket, az a 90%, amilyen reakciót mi adunk rá. Nekünk persze, hogy nehéz, nem lehet állandóan örömben lenni, nyilván lássuk be, de nekünk törekednünk kell erre. Törekednünk kell az örökkévaló parancsolatainak a megtartására, és soha nem szabad elcsüggedni. A másik dolog, én sumjeus beolám klál, nem létezik olyan dolog a világban, hogy kétségbeesés. Az embernek tilos feladnia. Olyan nem létezik, hogy feladjuk. Hanem megyünk tovább. A másik fontos, hogy egy zsidónak a rabbi tanácsa alapján kell tanulnia a Tórát minden nap, kell tanulnia a törvényeket minden nap, és kell tanulnia, tehát a minden nap az azt jelenti, hogy minden nap kell foglalatoskodni a szellemi léttel, hogy az ember el ne felejtse itt a nagy fizikai világban és a materiális élvezetek hajházása közepette, hogy igazából mi is az élet igazán. Hogy ne létezzünk, hanem éljünk. Mert a létezés és az élet között óriási különbség van. Tanács, kívánom mindenkinek, hogy próbáljon, hanem tegyen azért, hogy ne létezzen, hanem aktívan éljen.
0: Az az igazság, hogy ezek nagyon kemény gondolatok, annak ellenére, hogy persze, hát örülni kell, és mindent pozitívan kell felfogni, ez most egy ilyen divatos szó, de ha nagyon mélyen belegondolunk, ez rendkívül nehéz. Rendkívül nehéz az embernek nem elhagynia magát, és ami leginkább megragadott abban, amit mondtál, hogy nem létezik a kétségbeesés. Hogy lehet ezt a mai világban megvalósítani, úgyhogy hogy mindenhonnan zuhan ránk gyakorlatilag az, ami a kétségbeesést generálhatja, gondolok akár egy bekapcsolod a híradót, vagy végigmész az utcán és elolvasod, vagy meglátsz egy újságot, vagy a szalagcímek, mindegyik pánikot akar kelteni, minden arra tol minket, hogy rossz az, ami körülöttünk van, féljünk, és nagyon nehezen találjuk meg a helyünket a világban. Te mit tanácsolsz, hogy lehet ezt elkerülni, illetve milyen erőfeszítéseket kell tenni ahhoz, hogy ezek a dolgok leperegjenek rólunk, és ilyen nagyívű tanításokat magunkévá tudjunk tenni?
1: Egyszerűség, őszintesség, tisztaság, hit. Való igaz, amit az előbb elmondtál, az egész világ, ezt úgy mondják, tehát úgy használják a bölcseink úgy használják, hogy ez az olám ha-seker, ez a hazugságnak a világa. Amit mondasz, amit látunk, ez hazugság. Ez nem igaz. Nem igaz, hogy neked frusztráltan kell élni az életedet. Nem igaz, hogy neked a legkisebb dologtól, vagy a legnagyobb dologtól depresszióba kéne esni. Nem igaz az, hogy neked haraggal, dühhel kell reagálnod bármire. Nem igaz az, hogy te vagy a világ központja, és körülötted forog a világ, és mindenki azért van, hogy téged kiszolgáljon. Nem igaz az, hogy a saját egód legyen a valóság, hanem az igaz az, hogy az egódat meg kell semmisíteni, és alárendelni egy hatalom előtt.
0: Az örökkévaló
1: hatalom előtt, igen. Azáltal, hogy az ember alárendel, a saját egóját lenyomja, lecsendesíti, ezáltal képes beengedni a végtelen örökkévalónak a fényét, hogy mondjam. A szentírásaink között szerepel az, hogy a Jóisten mondja, hogy én és te, vagyis én és a te egód, az nem fér meg egyszerre. Ráadásul a shiná, vagyis az örökkévaló dicsfény a magyarra így szokás fordítani. Ugye a Jóistennek a dicsfénye, az a fizikai világunkban tapasztalható istenesség például, ez nem asszociálódik olyan emberrel, aki nincs örömben. Ez jóval régebbi tanítás, mint a Rabbi Nachman mondja. Rabbi Nachman egyébként csak, hogy betegyük időbe, 1700-as évek vége, 1772-től 1810-ig élt. Tehát ide most már 205 éve, 206 éve volt a halálozás évfordulója. Ezen kívül én nekem volt szerencsém a Tzadiknak, a Rabbi Nachmannak a tanácsát megfogadni, és sikerült Jóisten segítségével eljussak ő hozzá, az azt jelenti, ahova el van temetve, az pedig Ukrajnában, Umán városába. És az elmúlt 3 évet, zsidó új évet, a Rosh Hashanát ott töltöttem harmad magammal, tehát már egy magamon kívül egy barátom is aktívan a breszlevi megközelítés, terjesztés tanulja és tanítja. És mentünk ki, és ott találkoztam 40 ezer olyan vallásos és nem vallásos zsidóval, de a javarésza vallásos és breszlevi vallásos, ortodox vallásos zsidóval, akiknél ami csodát én nem is nagyon láttam még így a világban, hogy a világ összes pontjáról, főleg Izraelből, főleg Amerikából, de gyakorlatilag minden földrészről, ahol élnek, mindenki különbözik. A bőrszín összes változata, a hófehértől a sötét-fekete bőrszínig, tájföldi breszlevit láttam, kínai breszlevivel beszéltem. Ez egy olyan dolog, hogy mindenki más, és a közös pontér vannak ott, azért, hogy a közös jót keressük egymásba. És ez, amit itt piciben, hát ez a 40 ezer ember, vallásos zsidó 40 ezer létszámban összejön, az már nem kicsi a mai világban, igen. De az emberek számát tekintve igen. Ha ez kicsiben meg tud működni, akkor nekünk, tehát hogy meg kell érteni, hogy egymásban a jó dolgokat kell nézni. És sajnos vannak emberek, akik ezt nem így gondolják, és ez nekem mindig is problémám volt, és az a válasz, hogy akkor kerüljük el azokat az embereket, akik károsítani akarják az életünket, akik belénk akarnak szúrni, rúgni, és mindent megtenni, hogy mi rosszul érezzük magunkat, depresszióba essünk, és nem csak embereket kell elkerülni, hanem mindenfajta ehhez vezető gondolatot, és filozófiát, és gondolkozást. Mert ez nem vezet előre, én úgy gondolom, nem.
0: Említetted, hogy egy barátoddal mentél ki, és ugye te elkötelezett szószólója vagy ennek az irányzatnak. Milyen a fogadtatás itt Magyarországon? Mit tapasztalsz?
1: Az emberi tulajdonság, hogy az ismeretlentől inkább tartózkodunk és negatíven ítéljük meg, ami egyébként sehol nincs ez leírva, hogy ennek így kéne lennie, vagy így kell lennie. Úgyhogy ezen is lehet változtatni. A fő tanítás, hogy nem esünk kétségbe, tehát mindig meg lehet újulni. Mindig meg tudunk újulni, és mindig meg tudjuk újítani magunkat, hogy a nap minden reggel föl kell, akkor nekünk az egy új nap, egy új lehetőség. Még egyszer a kérdés.
0: Az volt a kérdésem, hogy fogadják ezt Magyarországon, hiszen nálunk ez, mint ahogy
1: igen,
0: te is említetted,
1: én
0: nem
1: az
0: jellemző.
1: Új típusú sapkámmal, amit itt nem megszokott, vagy nem volt megszokva 4 évvel ezelőtt, hogy ilyen sapkába itt mászkálnak magyarok, magyar zsidó fiatalok, azt, hogy kifejezik már az ima közben is az örömüket, bizonyos helyen tapsolunk, már csak egy egyszeri taps néhány emberben felrúgja a tűrhetőség határát, és ezt már nem tudják ezt elviselni, vagy befogadni ezt az újdonságot, hogy itt valaki tapsol, vagyis kifejezi az örömét. Viszont azt gondolom, hogy azáltal, hogy én egyre jobban belemélyedtem az elmúlt 4 évben, és egyre több minden tanítást teszek elérhetővé a különböző korosztályú zsidóknak, egyre jobb és szélesebb az elfogadottsága ennek. Ezt látom abban is, hogy a csoportomban folyamatosan növekednek a tagok.
0: Egy internetes csoportról.
1: Egy internetes csoportról van szó, igen, de van természetesen honlap is hozzá, ahol néhány tanítást, általam szerkesztett tanítást meg lehet tekinteni, le lehet tölteni mindent PDF-ben, nagyon sok tanítást tettem fel MP3 formátumban, a YouTube csatornámra, akár onnan is lehet tanulni.
0: Azért ez egy nagyon szép feladat, hogy így egyedül nekivágtál.

0: ember. Úgyhogy ezt próbálom elsajátítani, hogy a nem tetsző véleményeket is okosan és szerénységgel próbálja megfogadni. Ehhez nagyon sokat segít a rabinák megtanítása. Én magamon veszem észre, és a feleségem a tanúsítója arra, hogy igen, én is változtam pozitív irányban a viselkedések és a válaszreakciók terén, amit bizonyos szituációra az ember válaszul ad.
1: Igazából, ahogy így elhallgatlak téged, egyszerűen el sem tudom képzelni, hogy lehet erre negatívan reagálni. Vagy milyen érzéseket válthat ki az emberből, hiszen semmi olyat nem mondasz, hogy semmi olyan tanítás nincs ebben, ami bárkinek is ártana.
0: Igen. Amit megfogalmaztál most, abból azt venném ki, hogy nagyon tetszett a breszlevi tanulásaim elején, hogy nem a más, tehát sosincsen szó másokról. Nem másokhoz képest vagyok én, kicsoda vagy micsoda, hanem önmagamhoz képest. Nem a másik zsidóhoz képest vagyok én jobb vagy nem jobb, hanem önmagamhoz képest hol vagyok. Mert nem azt fogják 120 év után majd az égi bíróságon megkérdezni, hogy miért nem voltál olyan, mint Mózes mesterünk, olyan nagy ember, vagy miért nem voltál te magad Rabbi Nachman, vagy miért nem voltál te olyan vallásos, mint a rabbid, hanem hogy te miért nem voltál olyan, mint ami potenciállal én megteremtettelek téged. Miért nem használtad ki maximálisan azokat a tehetségeket, amiket én adtam neked. Ha valaki egy biológus tehetsége van, akkor biológiába, ha valaki festő, akkor festőbe, ha programozó, akkor programozóba. Rabbi Nachman tanítja, vannak történetei, misztikus meséi, és az egyik meséből van szó arról, hogy van egy szegény cipőkészítő, és van ott a városban nagyobb cipőkészítő. És a felesége mondja neki, hogy mit örülsz annak, hogy 5 pénzért eladtad ezt a cipőt, amit csináltál, amikor mások ugyanezt, vagy hasonló dolgot 15-ért képesek eladni. Amit ők csinálnak, az az ő dolguk. Amit én csinálok, az az én dolgom. Én boldog vagyok annak, hogy ennyire el tudtam adni, illetve hogy ez akkor sokat jelentett neki. Mindenki csinálja a maga dolgát, én azt gondolom elsősorban, és hallgasson a szádikokra. Tanuljuk, hogy az embernek kell lennie több hitének. Kell hitnek lennie a Jóistenbe, kell hitnek lennie az által adott Tórába, hogy az igen, az egy használati utasítás ebbe a világba, hogy ezáltal tudjunk élni, és ne pedig a saját egónkon keresztül létezni. Ezt már beszéltük.
1: Igen, erről
0: és kell hinni a cadikokban, és kell hinni annak, hogy minden, amit az ember cselekszik, annak jelentősége van. És mindennek következménye is van. Egy rossz cselekedetnek, ami köszönhető a rossz ösztönre való hallgatásnak, negatív következményei vannak, és a pozitív gondolkozásnak, a pozitív beszédnek, és a pozitív cselekedetnek, akár ez egy cheszed, ez egy jó cselekedet az embertársunk felé, vagy pedig egy isteni parancsolat beteljesítése, egy egyszerű gyertyagyújtás péntek este egy zsidó nőnek, azok örök, végtelen jutalomban részesülnek. Az egy másik dolog, hogy ezt nem a jutalomért csináljuk, de ez jár. Sok ember nem a jutalomért, ha valaki fest és eladja a képeket, akkor ő a tehetsége miatt fest, és utána abból csinál bizniszt. Nem feltétlenül, nem kötelező érvényűen, csak azért fest valaki, hogy utána abból pénzt adjon, eladja.
1: Igen, ez az ideális állapot.
0: Ez az ideális állapot. Tehát az ideális állapot az az, hogy én hiszek abban, hogy amit a Jóistenért tudok tenni, azt megteszem. És még egy fontos rövid idő alatt, hogy korábban említettem, hogy a zsidó nép, miután kivonult Egyiptomból, elérkezett Mózes vezetésével a Szináj hegyhez, ahol is megkaptuk az isteni parancsolatokat. Megkaptuk a 10 parancsolatot, képviseli a teljes Tórát, és ezt 2 kőtáblán kaptuk meg. És én ezt szoktam többször mondani, mert ezt azt gondolom, hogy ezt ki kell hangsúlyozni, hogy a 10 parancsolat nem 9 és 1, nem 8 és 2, nem 7-3, 6-4, hanem a 2 kőtáblán 5 és 5 parancsolat volt. Az azt jelenti, hogy mindkét oldal ugyanolyan fontos. Mi a mindkét oldal? Az első kőtáblán szerepelnek azok a parancsolatok, amiket az embernek kell megtartani a teremtőjével szemben. A második kőtáblán szerepelnek ne ölj, ne lopj, ne törj házasságot. Az ember-ember közti viszonyokat írják le. És ez 5-5, vagyis a hangsúly az mindkettőnek erősnek kell lenni.

0: lennie, vagyis úgy egy egészséges emberben azt gondolom, hogy az ötöt, aki bizonyosan vannak olyan vallásosok is, akik nem biztos, hogy úgy viselkednek, ahogy az kéne az embertársukkal, de azt gondolják, hogy ők mennyire jók, mert hogy az Istennel szemben ők mennyire erősek. Ezáltal nagyobb hangsúlyt fejteknek az első kőtáblára, és hanyagolják a másik kőtáblát, amit azt tanít. Aztán vannak emberek, és aztán nyilván a többség, az egész világ meg inkább ez, illetve az elején említetted ezt a szót, hogy az ateisták, akik nem hisznek Istenben egyébként, hanem az örökkévaló azt okozza nekik, elrejti a Jóisten önmagát ő előlük. Ezért ők ezt nem veszik észre, nem láthatják. Van, aki nem veszi észre, valaki nem is veheti észre. De mindenre van egyébként megoldás. Tehát sose adja föl még az ateista, se ez a lényeg.
1: Igen.
0: A másik, hogy ilyen típusú emberek, akik nem gondolnak a teremtőben, teremtővel nem gondolkoznak együtt, csak az emberben. Elég nekem jó embernek lenni, mit kell nekem itt hinni? Csak igen. Megyek az utcán, jó, átsegítek egy öreg asszonyt az utcán, átadom a helyet, stb. Jó ember vagyok, nem csalok, nem lopok. Ez nagyon szép, de akkor látjuk, hogy megint a teremtés céljából csak a két kőtáblának a bal oldalát teljesítik az ember-ember közti kapcsolatot. És az megint akkor egy defektus, megint egy hiány lesz, legalább akkor a hiány, mint a vallásosnak a rendes bánásmód a másik emberrel. Tehát ebből látjuk ebből a tanításból, hogy az embernek kell szerénynek és alázatosnak lennie az Isten szolgálatában, és ugyanilyennek kell lennie elsősorban az embertársival szemben is. Bár az alázatosság és a szerénység nem azt jelenti, hogy lehorgasztott fejjel megyünk az utcán, hogy bocs, hogy élek.
1: Hiszen örülnünk kell.
0: Tessék?
1: Hiszen örülnünk kell, azt nem
0: hiszen
1: lehet
0: örülnünk
1: úgy.
0: Kell, akkor minek tudunk örülni? Igen. Annak a sok jó pontnak, ami bennünk van, annak a sok jó tulajdonságnak, ami velünk van, és annak a sok jó cselekedetnek, amik nap mint nap meg tudunk tenni. Talmudban van egy rövid történet, az egyik rabbi találkozik a másik rabbival, és látja, hogy fülig ér a szája. Kérdezi tőle, hát miért, minek örülsz? Mindjárt megy le a nap, sötétség jön. Igen, de reggel rajtam volt tfilin. Volt rajtam reggel, imaszi. És ennyi, nem kell kommentálni.
1: Persze.
0: Vagyis már csak az okozta az egész napi örömet, hogy már volt rajta a reggel tfilin. Én azt a tanácsot kaptam, mikor Umánból jöttünk el a vezető rabbiktól, hogy bármi történik egész évben, nehézség, és akadályok, és anyagi, nem anyagi, bármilyen, akkor nekünk lehet mondani, hogy a filuha itaba umán, legalább én voltam umánban. Tehát én voltam a cádiknál, aki segít, és nem a cádikban, a cádiknak a szerepe az nem, hangsúlyozom, hogy nem egy közvetítő a Jóisten és az ember között. Mert nekünk közvetlen kapcsolatunk van a Jóistennel, mint embereknek, mindenkinek. Valaki beletesz egy köztes állapotot, valaki, mi pedig nem. Mi a cádik, nem a cádikhoz imádkozunk, hanem a cádik segítségét kérjük a Jóisten szolgálatához. És ezek pedig az ő tanításaikon keresztül, mint például a Likutei Moharán, bátorítást adnak, örömet adnak, reményt adnak, és reményt adnak arra, hogy van értelme holnap fölkelni.
1: Azt hiszem, ez az egyik legfontosabb dolog.
0: És azt mondja Rabbi Nachman, tanítja, hogyha ma nem akarok jobb ember, reggel fölkel az ember, és ha nem gondolja azt, hogy én ma szeretnék jobb lenni, mint tegnap, akkor minek van a mai nap? Ismételni ugyanazt a dolgot, amit tegnap? Úgyhogy kell nekünk előre haladni.
1: Igen, nagyon érdekes dolgokat mondasz, hiszen pont a napokban gondolkoztam azon, hogy mi viszi előbbre az életet, illetve tényleg miért érdemes egyáltalán kinyitni a szemünket és felkelni az ágyból, és az, hogy az anyagi világban előrébb jussunk, van, akinek ez is biztos fontos. A karrier, illetve ellássuk a családunkat, a szeretteinket, ezek is mind nagyon fontosak, de ha jobban belegondolsz az emberi életbe és az örök lelkünkbe, akkor kell, hogy legyen ennél valami töm. És erre azt hiszem, hogy gyönyörű választ adtál ezekkel, amiket most elmondtál nekünk. Viszont egy nagyon örömteli időszak elé néz a zsidóság, és még van néhány percünk, hogy erről is beszélgessünk, hiszen jön Hanuka, ami egy igazi örömünnep azért, valljuk be őszintén. Nehéz ilyenkor nem örülni.
0: Az egy örömteli dolog, igen. Hiszen a sötétségben, ami ugye a Hanuka ünnepe, a fény ünnepe. Mikor tartjuk? Amikor a legnagyobb sötét van. Este, és ráadásul nem csak, hogy este, hanem késő este, illetve hát most tél van, korán esteledik, úgyhogy a legnagyobb sötétségben, a leghosszabb téli napokon, 8 napon keresztül gyújtjunk gyertyát. A tanítás rögtön az, hogy a legnagyobb sötétségben egy fényt, egy sziklát, vagy egy lángot adva bevilágítja teljes sötétséget, előzi. Az azt jelenti, hogy a butaság, tanulatlanság, ostobaság ellen egy igazság, egy fény, az képes előzni a teljes ostobaságot az embernek. Az embernek kell állandóan keresnie és kutatnia. És amiről még eddig nem beszéltem, hogy a Rabbi Nachmannak volt egy újítása, ami nem kitalált dolog, hanem visszavette a régi szokást, a régi Isten szolgálatnak az útját, hogy az ember napi szinten beszéljen hangosan, mint ahogy én most veled beszélek, beszéljünk a Teremtőnkkel. Ez soknak furán hangzik, soknak érdekesnek hangzik, de beszélni kell. És pont ma küldtem körbe, el lehet érni egy rövid imát, ami egy speciális ima, amit Rabbi Nachman tanítványa Reb Noson fogalmazott meg, írt, ami segít, az, mintha segít nekünk, hogy jobban átéljük a Hanuka gyertyagyújtásának a fényét. Ezt hozzád is eljutatom. Tehát egy nagyobb örömet ad neki, hogy igen, ez nem csak egy gyertyát meggyújtunk, vagy egy olajmécsest meggyújtunk, hanem ennek nagyon-nagyon messze menő szellemi, spirituális következménye és örömforrása van.
1: Nagyon jó lenne, hogyha mindenki így fogná fel ezt az ünnepet is, hiszen tényleg, amikor ott állunk, mi egyébként nálunk úgy van most egy kicsit személyes sztori, hogy igen, még a villanyokat is lekapcsoljuk, és teljes sötétségben gyújtjuk meg a hanukai gyertyát, és így talán még magával ragadóbb, és még szimbolikusabb a fénye. És ha ezeket a pillanatokat át tudjuk élni, akkor azt hiszem, hogy ez tényleg ad valami olyan pluszt, amivel valóban örülni tudunk az élet minden pillanatának. Hiszen, ahogy te is említetted, nem lehet mindig örülni, hisz érnek bennünket csalódások, jönnek a nehézségek, próbatételek elé nézünk, és hogyha meg tudjuk oldani, hogy ezt emelfővel, és hát nem is tudom, hogy az alázat, segíts nekem, mondj ennél jobb szót, hogy mi az, amivel ezen felül tudunk emelkedni a mindennapokon. Mert ez nem igazán az alázat, ez ennél több.
0: Azt kívánom mindenkinek, hogy azáltal meggyújt egy gyertyát Hanuka első napján, és minden nap egyre többet a 8 napon keresztül, azzal tudja azt, hogy nem egy külső lángot gyújt meg, hanem az az ő belső lángja. És ezt a belső lángot kell táplálnia az embernek, ami a lelke, ez a belső láng az a lélek, ami a lélek az szoros kapcsolatban áll a Jóistennel. Ez ilyen egyszerű. Az ember beszél a Jóistenhez, mindenét elmondja neki, minden gondolatát elmondhatja neki, bármit, hiszen a Jóisten úgy is tudja, hogy mi van, de ő arra vár, hogy mi hozzáforduljunk. Gondolatban, szóban és cselekedetekben. Általában a mai vallásosok cselekedetekben hozzáfordulnak. Imádságot tekintve imádkoznak, amikor kell, de a személyes imáimat, azokat nem lehet a személyes dolgaimat beletenni egy imakönyvben, mindenkinek mások az igényei, mások, amikre éppen szükség van az élet adott helyzetében, de ezeket ki kell fejezni nekünk, vagy ki érdemes fejezni. És aki ennek az útjára lép rá, az meg fog látni egy teljes változást az öröm felé, és hát ki ne akarna egészséges és öröm lenni. A gyógyítás a Jóisten kezében van, a világ sorsa a Jóisten kezében van. Bármi történik, az nekünk egy figyelmeztetés, hogy térjünk vissza, csúvát csináljunk, vagyis forduljunk folyamatosan minden időben a Jóistenhez. Bármiféle dolog ér minket.
1: Ezzel a gondolattal fejezzük be a mai beszélgetést, mert bármilyen rövidnek is tűnik, de műsorunk végére értünk. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és azt hiszem, hogy a hallgatóink nevében is mondom, hogy visszavárunk még, mert ez a téma nagyon szerintem mélyebb betekintést is megérdemel. A Merkabát hallották, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, a stúdióban Pap Gábor segített bennünket. Vendégünk volt Lefkovics Kornél. Mindenkinek szép hétvégét kívánok, és köszönöm, hogy velünk voltak.
0: Shalom.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Lehet, hogy megtalálták Mózes történelmi megfelelőjét. A férfi, akit Egyiptom ki akart törölni a történelemből, ő lehetett a bibliai Mózes. Az ókori Egyiptom egyik legrejtélyesebb eltűnése újra fölkeltette a történészek és a bibliai kutatók érdeklődését. A középpontban Szenenmut áll, Hatszepszut páraó legközelebbi bizalmasa, akinek sorsa sokak szerint meglepő hasonlóságot mutat Mózes bibliai történetével. A Biblia szerint Mózes 40 éves korában megölt egy egyiptomi felügyelőt, majd a pusztába menekült. Szenenmut utolsó datált említése szintén nagyjából erre az időszakra esik, Hatszepszut uralkodásának 16. évére, vagyis körülbelül Krisztus előtt 1486-ra, ezután teljesen eltűnik a történelmi forrásokból. A név kérdése is érdekes vitát váltott ki. A Mózes név ugyan egyiptomi hangzású, de több nyelvész szerint nem illeszkedik pontosan az ismert egyiptomi névformákhoz, és akár héber eredetű is lehet. Jelentése nagyjából kihúzott vagy kimentett. Az ókori történetíró szerint Mózesnek más neve volt a fáraói udvarban, és saját népe nevezte Mózesnek. Ez elméletileg teret hagy annak, hogy udvari neve Szenenmut volt. Legyen öröm az iskola kezdés. Közel 100 gyermek már megkapta tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott taneszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A Katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A Katolikus Karitász ez idén új lendülettel valósítja meg Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult, szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségeket is kínál a gyermekeknek. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretetszolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt, több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység, mint egy folytatásaként, ugyancsak helyi partnerekkel és a Baptista Világ segéllyel való szoros együttműködésben most megkezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyják a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma kedden napos, kicsit felhős az időnk, sajnos kevés helyen alakulhat ki eső. Északias a szél, és 24-29 fokunk van. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégem Osváth Bíró Zsófia, ha jól mondom a nevedet.
4: Igen, tökéletes.
3: Ha a kedves hallgatók megengedik, nagyon rég az ismeretségünk, és egy nagyon fiatal hölgyről van szó, a riport során tegeződni fogunk. Zsófiát azért hívtam meg a stúdióban, mert részt vett egy olyan versenyen, vagy képviselte Magyarországot először, mint résztvevő, másodszor, mint szervező, aminek az a neve, hogy PDWC.
4: Pontosan.
3: A 2018-ason volt utoljára. Kicsit beszéljünk arról, hogy mi ez, ha jól tudom, iskolák delegálnak háromfős úgymond csapatokat, és itt vitákról, diplomáciáról és egyéb dolgokról vitatkoznak országszerte. Kicsit beszélni magáról ennek a versenynek a tematikájáról?
4: Persze, nagyon szívesen. Tehát a világ minden tájáról gimnáziumok három diákot válogatnak ki, általában évfolyamok. Egy évfolyamból mondjuk, ha van három osztály, akkor próbálják elszórtan válogatni, hogy egyenlő legyen a verseny. Körülbelül olyan 10-12 ország vett részt ezen a versenyen, és hát pontosan mire vagy kíváncsi? Tehát, hogy hogy zajlott a vita verseny, vagy hogy indultunk neki, vagy milyen témákról beszélgettünk?
3: Egyébként csak nagy slágvortok arról beszéljünk, hogy miért jött létre ez, és utána még beszélünk másról is.
4: Igen, a főszervező Miss Nakadai, egy hatalmas energiákkal rendelkező japán néni, aki igazi energiabomba, konkrétan most indult a maratonon, mellesleg megjegyzem, tehát ez elárul róla pár dolgot. A második világháború alatt volt kisgyerek, de már annyira gyerek, hogy föl tudja fogni, mi van körülötte. Uh-huh. És tudja, mennyire szörnyű a háború, és milyen következményei vannak. És pont ezért neki az a célja, hogy a fiatalokat, az új generációt, mert azt gondolom, hiszen mi vagyunk a jövő, egy terembe, egy helyre csoportosítsa, ahol különböző egymás kultúrájával, értékeivel tudunk megismerkedni, és tisztelni tudjuk így a másikat.
3: Mielőtt tovább megyünk abba, hogy ezt a sorozatot, vagy ezt a dolgot értékeljük, vagy még jobban megismerjük, egy picit halljunk rólad is, mert egy nagyon érdekes egyéniség, aki egy ilyenre kikerül. Ha jól tudom, te még tanuló vagy, ugye idén fogsz érettségizni.
4: Igen, ez az utolsó évem a gimnáziumban.
3: Titok-e a gimnázium neve?
4: Ó, nem. A Budapest Vasor Evangélikus Gimnázium tanulója vagyok.
3: Azt lehet tudni, hogy te milyen érdeklődésű, vagy inkább humán, inkább reál?
4: Én nyelvmániás vagyok, mindig is az voltam. Azt anyukámtól örököltem, mert ő angol tanár volt, és ő is angol nyelv szakértője tényleg, úgyhogy ő is gyerekkoromtól ezt belém táplálta. Tehát inkább nyelv, történelem, irodalom.
3: És azon belül, a nyelveken belül, mi az, ami úgy érdekel, több nyelven is beszélsz?
4: Az első nyelv, amit tanultam, az a német volt, azt 8 éve tanulom már, úgyhogy elég folyékonyan tudok rajta beszélni, a másik meg az angol volt, amit bár csak 4 éve tanulok, viszont a szerencse és Isten is úgy adta, hogy a gimnáziumon belül kvázi privát órákat veszek, mert a három fő csoportból két diák kiesett, így heti 4 magánórán van egy fantasztikus tanárnővel, aki lehetővé tette, hogy alig, hát 3-4 év alatt fölmenjek egy C1-es szintre.
3: Azt hiszem, ez nagyon szép teljesítmény. És mondtad a történelmetnek az irodalmat, ez emelő is specifikusan van, ami nagyon érdekel?
4: Az irodalmon belül a franciák, imádom Verlaine-t. Történelmen belül pedig második világháború, ha már itt
3: nagyon
4: tartunk.
3: Érdekes. Verlaine-t mondtad, tehát ők szimbolista. Csak igen. Ő, tehát csak ötszer, vagy hogy franc,
4: a ő szimbolist... fogott meg nagyon. Aha. Amikor a verset elemeztük órán, akkor teljesen, tehát pont az a szimbolizmus, az lényeg, hogy minden olvasó a saját érzelmeit, gondolatvilágát viszi bele a vers értelmezésébe.
3: Életéről tudsz valamit, vagy csak a verseit élvezed?
4: Tanultunk az életéről, és most, hogyha megkérni, hogy fontosan meséljek el mindent, zavarba
3: hiszem,
4: jönnék,
3: nagy
4: vonalakban igen, tudom, hogy milyen ember volt.
3: És miért pont a második világháború? Azért ez nem egy kedves történet.
4: Nem kedves történet, viszont úgy gondolom, hogy a hibákból az éhaibák, azért van, hogy tanuljunk belőle, és azért a második világháború, mert ezt érzem a legközelebbnek magamhoz, hiszen bár akkor még nyilván nem éltem, de ha belegondolok abba, hogy a nagymamám élt akkor, akit még mindig ismer, vagy akit ismerek, és mindig él, és tud nekem erről mesélni, akkor sokkal testhez állóbb, mint mondjuk Napóleonról tanulni.
3: Talán úgy érzed, hogy annak a kornak még most hatása van a mai életünkre, vagy a te életedre?
4: Az én életemre hatással volt, hiszen hogyha nem lett volna második világháború, és nem lenne Miss Nakadály, akkor nem jutottam volna ki Japánba például.
3: Akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza, mert elkezdtük már elemezgetni ezt a dolgot, ugye, és oda lyukadtunk ki, hogy ugye meséltél egy kicsit a tematikáról, beszéltél erről a hölgyről, ugye, aki ezt létrehozta. Hogy jutott el az iskolátok, illetve te erre a versenyre, és milyen volt az első benyomásod, amikor mint még részvevő vagy versenyző voltatok ott? Hogy volt ez az egész?
4: Hát igazság szerint a szerencse keze is benne volt ebbe a dologba. Uh-huh. Mivel Japánban a Magyar Nagykövetségen a Fasor Vol diákja dolgozik, aki mikor meghallott, hogy ez a verseny meg lesz szervezve, akkor egyből a Fasorra gondolt, és szólt az igazgató úrnak, hogy 3 diák csak arra vár, hogy kijuthasson Japánba. És ekkor döntöttek úgy, hogy a nyelvi tanárokat, a nyelvi tagozott tanárit összehívják, és ők tudtak ajánlani diákokat, akik alkalmasak lennének erre a kiküldetésre, úgymond, és így kerültem szóba én.
3: És kik jöttek még, tehát milyen csapatot kell elképzelni az iskolátokban? Tehát még 2 voltak rajtad kívül?
4: Így van. 2 az évfolyamtársaim voltak. Ugye 3 tagozat van az iskolában. Van a nyelvi tagozat, hova én járok, van a természeti, ahova Anna járt, az egyik csapattársam, és volt az alaptagozat, ahova pedig Szabolcs járt. Tehát Annával is Szabolcssal jutottam ki Japánba, és a nyelv, tehát az angol nyelvtudást, a kommunikációs képességeket és hát a magatartást nézték.
3: És ez alapján válogattatok ti össze, és ez, ha jól sejtem, az 2017-ben volt akkor, ugye?
4: Az első, amin részt vettem, az 17-ben volt, akkor voltam versenyző, idén 18-ban voltam szervező, és ez a verseny 16-tól létezik.
3: Aha, és akkor ez a hölgy hozta létre, akiről beszéltél.
4: Pontosan.
3: És a célzata az volt, hogy jobban megismerjük egymás kultúráját, vitatkozzunk, és mondtad még, hogy itt egy kicsit diplomácia is, meg mit takar ez a 3 dolog, amiket elmondtál?
4: Hát a diplomáciai találkozó, ha mondhatjuk így, az abban merült ki, hogy a vitaverseny során olyan motionöket, olyan témákat kaptunk, ami globális, vagy akár tehát mindenkit érintő problémákról beszéltünk, vitáztunk, például illegális fegyverkezés, vagy hogy a szavazati jogot esetleg, tehát a korhatárt lejjebb lehetne vinni, és hogyha lejjebb viszük, akkor azt milyen feltételekhez lehetne kötni. Tehát tök érdekes ilyen gondolatmenetek voltak, amiről tényleg lehet tárgyalni, vitázni, megvitatni egy olyan témát, ami tényleg érdekes és aktuális.
3: Mert azt mondtad, hogy egy verseny, de egy vita, hogy lehet versenyt? Oda mész, leülsz egy másik 3 fős csoportra, és valaki pontozza, vagy ez hogy kell?
4: Mivel hogy 12 ország vett részt, és minden országból 3 fő csapat jött, elég hosszúra nyúlt volna, hogyha egyenként mindenki két-két csapat, egy-egy csapat, bocsánat, igen, kiáll a színpadra, és akkor ott vitázik, ezért kis asztalokra bomlottunk, vagy bontottak minket, és egy idejűleg mondjuk olyan 6 vita zajlott, és tehát a Miss Nakadály volt ennek a finanszírozója és a kitalálója, és volt a debate mate, akit pedig ezt a szervezetet megbízta Miss Nakadály, az a debate részét ezt szervezzék meg, és menedzseljék, és irányítsák, koordinálják, és a debate mate kirendelt minden asztalhoz egy judge-ot, egy bírót, aki feedbackeket, visszajelzéseket adott, és hát a csapat teljesítmény alapján eldöntött, hogy ki a vesztes, és ki a nyertes.
3: És lehet tudni ezeknek a bírókról, hogy ők kik voltak, milyen országból jöttek, milyen felkészültség alapján, és hogy bíráltak?
4: Igen, természetesen. A Debate Mate egy angol felfedezés. Londonban van éppként a székhelyük, és ezek a diákok, hát nem diákok, egyetemista diákok már, tehát konkrétan felnőtt emberek, akik országos versenyeket, vitaversenyeket nyernek, tehát nagy tapasztalattal rendelkeznek, és ez alapján tudnak ők is, mint bírók elbírálni, hogy ki a nyertes és ki a vesztes.
3: Uh-huh. Akkor egy picit nézzük meg, amikor életedben először, gondolom, lehet, hogy utaztál már máshova, de életedben először utaztál Japánba, ezt azért feltételezhetjük.
4: Így van.
3: Ez hol volt, Tokióba?
4: A debate verseny Kumagajában volt megrendezve, ami 300 kilométerre van Tokiótól, de természetesen a debate verseny után Tokiót is meglátogattuk.
3: Aha. Akkor tudod, mint még miatt a versenyre kitérünk, beszélj erről, hogy, mert azért Japánba eljutni nem mindenki tud. Tehát hogy láttad a európai fiatal diák szemével Japánt, milyen volt? Most először ne a versenyélményeidről beszéljünk.
4: Igen, igen. Hát Japán először is fantasztikus, tehát hogyha mondanom kéne kapásból egy helyet, ahhoz szívesen élnék és kiköltöznék, és boldog lehetnék, ott az Japán lenne. És nem is maga a szépsége az országnak, hiszen az is gyönyörű, tehát a természeti adottságai fantasztikusak, de inkább az emberek viselkedése, vendégszeretete. Van egy szó, az omotenashi, ami maga a japán vendégszeretet, tehát ez a szó jelentése, és például vegyünk egy példát, amikor voltunk Tokióban, és fotózkodtunk, és pont az út közepén álltunk, mert hát nem szokás, jó nyilván a legnagyobb kereszteződésben nem áll be az ember, de kisebb utcákban nem szokás, nincsen járda konkrétan, tehát hol tud menni az ember, az út közepén. És mint turisták, jó turisták, fényképezkedtünk, és mikor jöttek az autók, akkor megálltak, és nyilván a forgalmat feltartottuk, és elnézést kértünk. És nem az volt a reakciójuk, hogy menjetek már arra, mit képzeltek, hanem még ők megköszönték, hogy megköszöntük azt, hogy ők ezt tették. Tehát aha, teljesen barátságosak és kedvesek.
3: Hogy kell elképzelni Japánt, tehát, mert ugye Tokióról szoktuk látni felhőkarcolókat, meg azért egy-két japán előzetességet, de úgy nagyjából egy nyugati nagyváros képe jön le. De...
4: Igen, ez érdekes. Én is egyébként ezen gondolkoztam. Tehát ugye Japán három részén voltunk. Voltunk Kumagajában, Tokióban, és a Fuji mellett, ahol sieltünk, és mind a három hely teljesen más jellegű volt. És ha összességében Japánról egy szóban össze kéne foglalom, milyen Japán, akkor a puritán szót mondanám. Tehát olyan szintű letisztultság és ilyen szegényes, mesterséges szegényesség van ott, Tokiót kivéve természetesen, mert az maga tényleg az ilyen inkább európai feelingű.
3: Mesterséges? Ez hogy kell értelmezni?
4: Hiszen Japán szerintem, vagyis hát nyilvánvalóan nem egy szegény ország, és eléggé jó a gazdaság, tényleg, tehát működik az országa úgy, ahogy kell működnie, de nagyon sok, tehát a japánoknak az az alapelvük, hogy ők nem akarnak vásárolni, és csak arra költenek, ami az alapszükséglet. És ezt nagyon durván betartják, és nekem ez elképzelhetetlen lenne, hogy nekem gátat szabjak a költekezésemnek például, ha megtehetném. Ők pedig teljesen eszerint élnek.
3: Tudatosan, tehát...
4: Tudatosan. Például a jent is tudatosan, tehát tudatosan inflációt gerjesztenek az országba.
3: Vajon ez miért lehet jó szerinted? Vagy miért épül bele ez harmonikusan a japán néplélekbe?
4: Hát... maga a szerénység.
3: Aha.
4: Tehát amikor egy japán embert elképzelünk, akkor kedvesen, halványan most ő meghajol. És ez a visszafogottság, a természetben harmóniában, természettel harmóniában élni, nekem ezek ugranak be először. És amikor tényleg az arany középutat próbálj megtalálni mindig az életben. És szerintem ez is része ennek, hogy nem kell ilyen végletekbe kimenni, hanem...
3: Arany középutat mondtad, azt igen, tudod, igen. Az honnan jön vajon?
4: Aura mediocritas, ugye?
3: Ez mit jelent?
4: Hát a ez az arany középútnak a fordít, vagy ebből fordított.
3: Igen,
4: az arany
3: igen, középutat. De azt hiszem, bocsánat, én nem akarok belekontálkodni a dolgokba, jól tudom akkor, azért a Kína is, meg Japán is nagyon erős hatással volt mind a buddhizmus, de leginkább a konfucianizmus, leginkább pontosan a társadalmi normák kialakításában. Ott se nem vesztes, se nem győztes, hanem megpróbáltak mindig a középen maradni.
4: Igen, így van.
3: És ezek szerint te ezt a mentalitást kifejezetten élvezted?
4: Én nagyon élveztem, és örültem, hogy ilyen hatás ér.
3: Ez a te életedre is jellemző? Vagy te ezt vonzod? Tehát a saját életedben ezt teljesen civilként, vagy nem keletiként próbálod alkalmazni már ettől függetlenül?
4: Én mindig is törekedtem erre, és az első japán út után nem ragadt rám annyi ebből a mentalitásból, de most a második után sokkal inkább érzem, hogy tudatosan is próbálom ezt az egész élményt, és az ott megtanultakat beleépíteni az életembe. És ez is a része.
3: Te utána olvastál magának ennek a kultúrának, mielőtt kimentél? Tehát, hogy miért van, vagy utólag, hogy vagy miért így viselkednek? Tehát vonzott ez téged, vagy csak teljesen véletlen, hogy belecsöppentél egy olyan körbe, ahol otthonosan érezted magad?
4: Hát én világéletemben anime rajongó voltam, hogy az anime az a japán rajzfilm, és nagyon sok mindent abból is meg lehet tudni az ottani életről, megviselkedésről, szokásokról.
3: Picikét térünk vissza akkor magára a versenyre, ugye. Nézzük meg akkor az elsőnek, amikor kijutottatok, mint versenyző, hogy zajlott az egész, mert nagyon sok mindent elmondtál, de nézzük meg jobban, hogy milyen témákról beszélgetek, milyen csapatokkal találkoztatok, mik voltak az élményeid.
4: Amikor megérkeztünk, hát ugye 13 órás repülőút után senkinek nincsen kedve vitázni egyből, úgyhogy amikor megérkeztünk, akkor nyilván lepakoltunk, pihentünk, és másnap reggel, a debate verseny első napján a debate made, ez a szervezet, ez a vita társulat, ha mondhatom így, mutatott egy példát, megmutatta, hogy kell debate-elni. Tehát felkészültek arra, hogy lesznek ott olyan emberek, akik még életükben nem debate-eltek, nem vitáztak, akik esetleg hátrányon indulhatnak ezért. Ezért volt egy training, egy oktatás is a bemutatás után, ahol a bírók, akik később bírókká váltak, ugye, akkor tanárok voltak, elmagyarázták, hogy milyen lépcsők szerint kell fölállítani egy érvelést, milyen érvelési rendszerek vannak, hogy kell felszólalni, ha esetleg hirtelen a vita verseny közben ezt a bőt, hogy nagyon jó érv, amikor a másik beszél, akkor föl kell állni, és azt kell mondani, point of information, tehát ilyen alapdolgokat megtanultunk. Aztán hát mindenki izgult természetesen, teljesen remegett a kezünk, lábunk, mégis Japánban vagyunk egy tényleg világszínvonalú versenyen, és amikor megkaptuk az első motion, az első témát, akkor hát megkönnyebbültünk érdekes módon. Tehát addig volt csak a feszültség, amíg el nem kezdtük csinálni. Mert mindenki olyan barátságos volt, és olyan közvetlen, bár úgymond idézőjelben ellenségek voltunk, mégis teljesen barátságosan tudtuk ezt egész vita versenyt lebonyolítani.
3: Emlékszel meg az első témára?
4: Fú, sajnos nem. nem tudnám most neked megmondani, majd ott mondos az első téma.
3: Aha. És kik voltak az első vitapartnerek, arra emlékszel-e?
4: Igen, egy japán csapat volt pont az első ellenfél, és fantasztikusak voltak. Egyébként ez a japán csapat nyerte meg még az egész vita versenyt, elég kemény indítás volt.
3: És tulajdonképpen vitatkoztatok, érveltetek, vagy ismerkedtetek, vagy ez a három együtt?
4: Ez a három együtt. Igazából csapattól függött, hogy melyik volt az erősebb. Valakik nagyon a győzelemre mentek, valakik csak szórakozni akartak. Ez a japán csapat éppen a győzelemre hajtott, de hát eléggé meg voltunk szeppenve, hogy teljesen stopperórával, fantasztikus kiállással lehengerlően tudtak beszélni, és utána itt prislogtunk, hogy mi történik, és miután vége lett, akkor mindenki kezet fogott, szelfiztünk, tehát akkor oldódott fel a hangulat.
3: Aha, hány perces volt egy ilyen etap, vagy meddig tartott, hogy kell elképzelni egy ilyen fordulót?
4: Minden beszélőnek 3 perce volt. egy speechre, egy beszédre, és ugye hát 3x3 összesen 9 perc volt maga a vita verseny, de abba bele kell számolni azokat az időket, perceket is, amikor mondjuk az ellenfél csapatából, aki felszólalt, kérdést tett föl a másik csapatban lévő beszélőnek, és azt is bele kell számolni, amikor a bíró elmondta a megfigyeléseit, észrevételeit a vitával kapcsolatban.
3: És a vita végén rögtön eredményt hirdetett?
4: Igen.
3: És mit, jó, oké, azt mondták, hogy ti győztetek, ti vesztettetek, és utána jött rögtön a következő forduló, vagy pihenő volt, vagy hogy?
4: Volt pihenő, azért eléggé megterhelő, főleg úgy, hogy rengeteg program volt, tehát minden, azt el is lehetettem mondani elnézést, hogy minden vitaverseny forduló előtt volt egy keynote speech, hát ezt jól lefordítani nehéz, de egy beszéd arról a témáról, amiről később vitáznunk kellett. Tehát nagyon előnyös volt mondjuk ez alatt az előadás alatt jegyzetelni, hiszen azok nagyon fontosak és értékesek voltak a vitaverseny során. Tehát
3: effektíve felkészítettek titeket erre.
4: Pontosan,
3: a dologra.
4: Tehát burkolt, erről nem szóltak nyilván, de burkoltan nagyon sok segítséget adtak nekünk.
3: És kik voltak ezeknek az előadói, vagy hogy kell ezt elképzelni? Tehát kiállt valaki és beszélt vetítéssel egy témáról, vagy...
4: Pontosan, hát volt PowerPointos prezentáció is, volt csak teljesen nyersen, ugye beszéd is. Valamikor volt, hogy a debate mate-nek az egyik tagja kiállt, volt, hogy a debate mate-nek a úgymond feltalálója, a nő, aki ezt a társulatot megszervezte, ő beszélt. Volt, hogy Skip Swanson az egyik főszervező tartott előadást.
3: Uh-huh. Mondasz valamit ezekre az előadásokról, vagy már nem emlékszel rá? Nem
4: muszáj. Az az igazság, hogy nem tudnék konkrét dolgot, tehát konkrét előadást mondani, de tudok példákat mondani.
3: Nagyon megköszönöm.
4: Volt a feminizmusról szó, voltak a különböző háborúkról, és olyan háborúkról, vagy olyan országokról, ahol még ma is dúl háború, és például, és tehát ma most 2018-ban érzik annak a háborúnak a hatását, vagy még mindig ebben kell élniük.
3: Uh-huh. És mik voltak magáról a témáról akkor ott a benyomásaid?
4: Az első benyomásom az volt, hogy nagyon nehéz dolgom lesz, mert nagyon sok anyanyelvi beszélő ellen vitáztunk, és ezek olyan témák, amiről magyarul sem könnyű beszélni, nem hogy még angolul, ahol mikor mindig le kell fordítani bármit mondunk ugye magunkban. Szóval nem volt könnyű, de élvezetes volt.
3: Uh-huh. Mert mondjuk azért a 20. század, 21. század elején lenne egy olyan országból a háborúról beszélni, ahol aminek csak a környezetében volt egy kicsit nehézség. Hál' Istennek, hogy ilyen nehézségekkel küzdünk, de akkor is egy fura dolog. Te találkoztál már olyan diákokkal, vagy fiatalokkal, akik háborús övezetből jöttek?
4: Nem találkoztam még velük. Viszont volt egy diák, aki konkrétan mesélt nekem a nagymamája élményeiről a hiroshimai katasztrófával kapcsolatban. Uh-huh. És tavaly emlékszem, mikor versenyzőként voltam ott, volt egy előadás a hiroshimai katasztrófáról. Esetleg mondhatok egy példát, ami nagyon megérintett. Egy idős néni volt az előadó, aki azt mondta, hogy akkor úgy gyermekként ott volt ebben az övezetben, és akkor látta maga körül a haldokló embereket, és mindenki vízért kiáltott, és vitt nekik vizet, és az emberek meghaltak, mert nem tudta, hogy ilyen helyzetben, amikor ez történik, akkor nem szabad a betegeknek vizet adni. És ezt egy kisgyerek még felnőtt fejjel sem tudta földolgozni.
3: Aha, tehát tulajdonképpen akaratlanul, de bajt okozott.
4: Pontosan.
3: Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes szegmens ennek a dolognak. Én most javaslom, hogy ezután a téma után tartsunk egy picike szünetet, és a szünet után pedig visszajövünk.
4: Rendben, köszönöm szépen.

0: ott fejeztük be, ugye a viták meg vita fordulók kapcsán jött elő, meg az előadások kapcsán jött elő, hogy valaki kifejezetten a, azt hiszem a nagymamája Hiroshima-i élményeiről beszélt, meg téged is kérdeztek a háborúról, milyen tapasztalataid vannak, és akkor jött elő ez az elég megrázó történet.
1: Így
0: A
1: van.
0: felelősségről, hogy az ember akaratlanul is okozhat bajt. De egy kicsit nyargaljunk tovább ezekbe a talán vidámabb, talán másfajta témákba, hogy akkor hány napig tartott ez a verseny?
1: Összesen egy hetes volt. Az első három nap csak a vitáról szólt, a vitázásról, és aztán, amikor az eredményt, a győztest kihirdették, utána mentünk el síelni.
0: És hova?
1: Fuji mellé, tehát konkrétan a Fuji-n sieltünk.
0: És milyen volt a Fuji? Tehát, jó, lezárult a verseny, ez abban azon a kis településen volt, amely, vagy nem tudom, hogy kis település.
1: Pontosan egy kis falu, Kumagaya City.
0: Ezt úgy kell elkezdeni, kis japán falu, ahogy a tévében van ilyen bocsánat, ilyen furaépítésű házak, ilyen majdnem, hogy papír oldalú házak, ilyen eltolható ajtókkal, vagy azért ezek kőépítés?
1: Vegyes. Van olyan, ahol tényleg ilyen szinte őskorinak látszó házak, kicsit dületezőek állnak valahol tényleg, tehát néha föl is lehet ismerni, vagy nem lehet különbséget tenni mondjuk egy magyar vagy egy japán ház között, de az építészet teljesen más alapvetően, tehát sokkal inkább fölfelé terjeszkedő házak vannak, sokkal szűkebbek, kicsi a tér.
0: De hogy érezted, mennyire volt meg a komfortérzeted?
1: Nekem lehet, hogy nyilván ez csak személyes tapasztalat, de én imádtam ott lenni, tehát én teljesen otthon éreztem magam az első perctől kezdve, bár nagyon sokaknak kényelmetlenséget okozott, hogy a földön kell futonon aludni, vagy a székek például nem volt lábuk, tehát örökülésben kell rajtuk ülni.
0: Azon, tehát gondolom a verseny mellett azért volt időd megnézni magát a falut is, vagy kirándulni.
1: Sajnos nem. Olyan szinten minden program percre pontosan ki volt számolva, hogy nem tudtunk, nem volt időnk kimenni.
0: Aha. A verseny és az előadások mellett még milyen programokat tettek be nektek?
1: A vita verseny alatt örültünk, hogy túléltük. Tehát fölkeltünk reggel 6-kor, reggeliztünk, elmentünk vitázni, egy nap 4 vitaverseny, hát 4 forduló volt megrendezve, és hát teljesen leszívja az ember agyát őszintén, de nagyon-nagyon fárasztó.
0: És főszünetekkel. Aztán már csak aludtatok?
1: Olyan este 9-re ért végre az összes program, amik nyilván, tehát vitaverseny után vacsoráztunk, és akkor vagy közösen játszottunk valamit, vagy előadások voltak továbbra is. És aztán ilyen este 8-9 körül mindenki visszavonult, és a kötelező program az onsen volt, az onsenezés, hot spring, melegvizes fürdők. Minden szállodában Japánban, néha még a magánházaknál is van melegvizes fürdő. Fantasztikus, tehát tényleg a Széchenyi fürdő az elnézés semmi ahhoz képest, ami ott van, fantasztikus.
0: Szóval hogy kellett elképzelni, hogy a több csoport bevonul, és akkor betocsantatok a meleg vízbe, vagy ez hogy nézett ki? Ez nem ilyen egyszerűen nézett ki, ahogy én elgondolom.
1: Igen, tehát Japán, hogy a hagyományok eléggé még élnek, és gyakorolják őket nyilvánvalóan, ami nagyon helyes, és így is kell csinálni szerintem. És pont ezért az onsennek 3 része van. Van a férfi, van a női rész, és van a koedukált rész. A nem koedukált részekben kizárólag mesztelenül lehet fürdeni. Ami engem hát először is meglepett, másrésztről meg kicsit taszított, hogy most nekem tényleg európai létemre le kell vetkőznöm, és ott nem tudom, 60 ember között kell pucéran mászkálnom és fürdenem, de aztán le tudtam ezt vetkőzni, ezt a gátlást, és egyébként meg lehet szokni.
0: Aha. Voltál nem koldakat, és a koldakatban meg utána együtt fürdettetek?
1: Vagy? Igen, ott már lehetett fürdőruhát fölvenni, sőt, kötelező volt a fürdőruha, gondolom a turisták kedvéért kötelezővé tették, ahol is mindig meg voltak beszélve ilyen találkozó időpontok, meg helyek, hogy akkor az a már harmadik medencébe este 8 órakor találkozunk, és akkor csoportos beszélgetések voltak, és a kilátás fantasztikus volt, tehát ezt nem egy elzárt ilyen úszodaszerűnek kell elképzelni, ünnepelni, hanem a szabad ég alatt voltunk, és ott fürödtünk, és olyan szinten forró volt a víz, hogy a medence körül hó volt, és ki tudtunk ülni a medence szélére, és még úgy is melegünk volt, miközben hócsatáztunk.
0: Nagyon-nagyon izgalmasan hangzik a dolog. És születtek ott olyan barátságok, akár más nemzetekkel, vagy olyan, akikkel a mai napig tartod a kapcsolatot, vagy amire nagyon szívesen emlékszel vissza?
1: Így van. Én nagyon hálás vagyok ezeket a barátokért, és Miss Nakadálynak, hogy ezt lehetővé tette. Van 15 ember, akivel naponta beszélek, és van a 15 emberből 3 ember, akivel naponta videócsetelek, köztük egy ausztrál lány, akit meg fog látogatni a nyáron.
0: Picit akkor beszélünk arról, hogy milyen csapatok vettek ebben részt, akikre úgy emlékszel, vagy akikkel úgy jobb kapcsolat alakult ki. Vagy akiktől tanultál esetleg valamit?
1: Hát mint idén, mint szervező, igazából Youth Ambassador, az volt az elsődleges feladatom, mindenkivel kellett kommunikálnom, és mindenkivel kapcsolatot kellett kialakítanom, tartanom. És ennek, ettől fogva mindenkivel kellett beszélgetnem, és mindenkit megismertem jobban. Így igazából nem volt olyan csapat, akivel ne kerültem volna szoros kapcsolatba. Akik nagyon megfogtak, az az ausztrál csapat volt, és a nigériai csapat. A nigériai csapatnak nagyon nehéz volt megérni az akcentusát, de ha az ember odafigyelt, akkor jól lehetett rá beszélgetni nyilvánvalóan. Amit megtanultam például az ausztráloktól, az volt, amit máig is próbálok alkalmazni az én életemben, hogy nem szabad rágörcsönöm a dolgokra. Tehát most ugye érettségi közeledik, és teljesen lelkileg ki vagyok ettől készülve. Komolyan, nagyon-nagyon azért nagyon nagy feszültség ez bennem. És az sem tesz jót, hogyha nagyon túl sok nyomást teszek saját magamra, és ebben nagyon a mentalitásuk segített megmutatni, hogy hogyan engedjem el magamat könnyebben és jobban. Hiszen a japánok sem pont a lazítás királyai, ha mondhatom így.
0: Igen, de azért a meditációval, a relaxációval egy csomó mindent azért harmóniába tudnak tartani, azt hiszem.
1: Ez így van.
0: Bár hozzáteszem, hogy egy időben a statisztikák szerint a japánban volt a gyerekgyilkosság a leg...
1: Komolyan ezt nem persze. is tudtam. Egyébként őszintén nem csodálkoznék, tehát Japánban nagyon kemény az iskolarendszer. Meséltek nagyon sok japán diák arról, hogy teljesen nincsen szabad idejük, nem tudnak saját magukkal foglalkozni, és ugye az iskolában nagyon szigorú szabályok érvényesek. Például a lányoknak, fiúknak egyenruhát kell hordani nagyon minden nap, tehát nem csak ünnepekkor, minden nap nem festetik a körmüket, a hajukat, és pont ezért egyébként, miután kiszabadulnak a gimnázium falai közül, talán nyilván azért is, mert mindenki a saját személyiségét amennyire csak mutatni akarja most az elnyomás után, úgymond. És rengeteg ilyen extravagáns frizura öltözéket látunk Tokióban, amik tényleg így szinte megbotránkoztatóan kihívóak.
0: Hát azt hiszem, hogy ezek pont ezekből a dolgokból adódóan lehetséges. Itt picit hadd csapongjak, még menjünk vissza még az első úttal, és mondtad, hogy miután lezajlott a verseny, elmentetek a Fuji-ra síelni.
1: Így van.
0: Mesélj egy kicsit a Fuji-ról.
1: Hát gyönyörű és ijesztő. Inkább síelni ijesztő volt egy kicsit. Tényleg, tehát a valószínűleg nagyon sok ember, hogyha a hegyre gondol, akkor ott a messengerben látható emojik közül az az igazi hegy jut eszébe, ami háromszög alakú, és a tetején havas. Hát ez a Fuji tényleg. Tehát láttam már képekről, és élőben pont olyan tökéletes, szimmetrikus, gyönyörű. Síelni fantasztikus volt. Tehát én Japánban tanultam meg síelni tavaly, a japán oktatóknak köszönhetően, és azt kell tudni, hogy a japán piros pálya a magyar fekete pálya, amit én nem tudtam először, és kicsit ilyen élethalál közt lebegtem valamikor a sípályán.
0: És mire engedett fel az oktatóra?
1: Nem az oktató engedett föl, ez már idén volt, bocsánat, nem voltam világos, de tavaly tanultam meg, és idén már magamtól sieltem. Aha. És hát gondoltam, hát miért ne, piros pálya az ilyen közepes, hát nem közepes volt.
0: Igen, más volt, mint az európai standard. És a Fuji után az első útnál volt-e még más élmény? Tehát utána mentetek-e még máshova?
1: Így van. Mielőtt tovább folytattuk volna az utunkat. Egyrészt kaptunk lehetőséget arra, hogy tradicionális japán ruhába öltözhessünk, kimonóba, és volt egy ilyen rendezvényközpontszerűség, volt ennek a helye, ahol öltöztetőnők feladták, japán öltöztetőnők

engedték szüleinket, hogy állami gondozásba adjanak minket. 6 éves lehettem, amikor elkerültem otthonomból, és elég korán megtapasztaltam a szomorúságot, szeretetlenséget, fájdalmat, kint nyomorúságot. Kialakult az évek során bennem kisebb rendűségi érzés, a félelem. Erős vágy volt bennem, hogy láthassam szüleimet, de ez nem volt lehetséges sokáig. Megtörtént, hogy nyaranta hazajöhettem szünidőre, de ez csak még rosszabb volt, hiszen ezután újra vissza kellett mennem az intézetbe. A rossz tapasztalat mellett sok rossz tulajdonságot is kialakult az intézetben. Például hazugságok, lopások, verekedések. Ezekért pedig komoly büntetéseket kaptam. Olyan mélyen voltam, hogy már 6 éves koromtól kezdve rendszeresen dohányoztam, s ha adtak, akkor ittam is. Mindig úgy éreztem, hogy most a gyereke vagyok a világnak. Később sem sikerült semmi az életemben. Többek között említhetném a házasságomat. 16 éves koromban úgynevezett vadházasságban éltem egy elvált asszonnyal, amiből esküvő lett később 4 gyerek. Végre boldognak éreztem magam, de azért féltem is, ez így túl szép, hogy igaz legyen. El is vesztettem mindent, saját és feleségem hibájából. Börtönbe kerültem egy csúnya házastársi vita miatt. Közben feleségem elvált tőlem, míg én ültem. Egyre és egyre csak azt éreztem, hogy kivetett vagyok a társadalomból, de még a világból is. Valahol a szívem mélyén éreztem mindig, hogy valahova tartozom, hogy valaki mégiscsak szeret. Csak nem tudtam, hogy ki az. Keresztény emberek adták rá a választ. Egy alkalommal Jézus szavát olvasták a Bibliából, de mivel nem a világból való vagytok, hanem én választottalak ki benneteket magamnak e világból, ezért gyűlöl a világ. Ez az ige nem hagyott nyugodni, és így rájöttem lassan, hogy kihez tartozom. A nyomorúságban, megsebzett állapotban megtalált Jézus, és az ölébe vett. Ekkor éreztem igazán boldognak magam, életem során. Most már tudom, hogy hova tartozom. Isten Jézusban visszaadott mindent, amit elvesztettem. Feleséget, lakást, gyerekeket, békét, nyugalmat már itt a földön is. És azt is tudom, hogy Jézus Krisztusban örök életem is van. Hívő életem során rájöttem, hogy nem az a fontos, hogy mit tudok elérni ebben az életben, hanem az, hogy Jézus mit tud elérni az én életemben.

0: Az elmúlt években már többször találkoztak kedves hallgatóink a Cséki házas pár nevével és bizonyságtételével műsorainkban. Legutóbbi találkozásunkkor szóba került az okkultizmus. Azok a területek, amelyek nagyon sokak számára a varázslatos játszótér benyomását keltik, pedig nem azok. Marika saját életéből vett példákkal nagyon határozottan és felkészülten mondta el ezzel kapcsolatban igei látását.
1: A mai modern társadalmunkban egyenesen már divat lett a boszorkányság, a halott idézés vagy a kártyavetés, de ide sorolhatnám még a horoszkóp olvasást is. Ezzel a területtel kapcsolatban úgy látom, hogy merészek és vétkesen könnyelműek az emberek. Nem megijednek az e fajta szellemi dolgoktól, hanem nem tudják, vagy nem veszik elég komolyan, hogyha valakin ilyen kötelékek vannak, az a kárhozatba akarja húzni őket. Ha ilyeneket csinálok, gondolják sokan, vagy tagja vagyok valami boszorkány csoportnak, akkor vagyok igazán érdekes személyiség, aki talán kitűnik egy kicsit is a többiek közül. Vége a szürke világnak, vége a szürke korszaknak. Vannak, akik ilyen és ehhez hasonló motivációk miatt kerülnek bele egy-egy ilyen csoportba. De aztán van olyan is, aki csak az életére akar megoldást, és nem Istentől kér tanácsot, hanem halottaktól vagy álomfejtőktől. Ilyenkor az ember olyan rejtett dolgokat akar megtudni, megismerni, amit Isten határozottan megtiltott. Nem ismerjük a szellemvilágot, de nagyon sok érdekességet látunk benne. A szabályok és a törvények pontosan azért vannak, hogy megóvjanak bennünket olyan ismeretlen területtől, ami a vesztünket okozhat.

0: mutatja. Itt szeretném felolvasni, amit Mózes könyvében olvasunk, az 5 Mózes 18. rész 9. versétől. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket a népek művelnek. Ne legyen közöttetek olyan, aki a fiát vagy a lányát áldozatul elégeti. Ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, se kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó. Mert útálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az útálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket Istened az Úr. Légy fedhetetlen Istened az Úr előtt, mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Isten igéje világosan elmondja ebben az igerészben, hogy mit nem szabad tennünk. Ennek ellenére még a gyülekezetbe járók között is találkozunk olyanokkal, akik horoszkópot olvasnak, időnként a Bibliát is úgy olvassák, mint egy jóskönyvet, ami azt jelenti, hogy addig nyitogatom, csak úgy találomra, amíg nem lesz benne valami nekem szóló ige. A Biblia egy helyen azt írja, hogy pusztul a népem, mert nem ismeri az írásokat. Az Új Szövetségben pedig tévejgésről beszél, ott, ahol nincs kellő ismeret. Kevés az, kedves testvérek, ha csak a napi igét, vagy csak a mai igét olvassuk el. Akkor megelégszünk egyfajta felszínes ismerettel, ami nem vezet igazán sehova. De az Isten igazi imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. Oda, az imádat helyére nem jutunk el a 10 perces napi igeolvasás során, és nem jutunk el akkor sem, ha csak a mai igét vesszük elő és azt olvassuk. Amennyit adunk magunkból, annyit kapunk Istentől. Talán így ragadhatunk le egy helyben, és 10-15-20 év múlva is ugyanott tartok, mint megtérésem után. És talán ők azok a leginkább kiszolgáltatottak, akikre az ellenség pályázik. Könnyen becsaphatóak lesznek, és észre sem veszik, hogy az ellenség hálójába kerülnek. Az apostolok cselekedetei 16-16-ban olvasunk a szolgáló lánykáról, akiben jövendőmondás, a jóslás szelleme volt. Az eredeti görög szöveg alapján ezt a jövendőmondó szellemet Pitonnak hívták. Azt tudnunk kell, hogy a piton kígyó nem méreg által öl, hanem körbefonja áldozatát, és kiszorítja belőle az életet. És valóban, az okkultizmus, a babonaság sem azonnal öl, hanem szépen lassan körbefon, és kiszorítja a már meglévő életet. Ezt tudnám ide mondani, hogy vigyázat, életveszély. Nagyon komolyan kell venni Isten figyelmeztetéseit. 23 évvel ezelőtt én is megtapasztaltam ezt az öldöklő szorítást, mert egész fiatal koromtól benne voltam a babonaságban, a halott idézésben, a jóslásban, az álomfejtésben. Nem vettem észre a kötelékeket, ami szépen, lassan kezdett szorítani össze. Olyan lelki állapotba kerültem, kedves testvérek, hogy elképzelni sem tudtam, hogy ki tud ebből megszabadítani engem. Amikor ezeket a tevékenységeket elkezdtem, a szellemvilágban egy ajtót nyitottam ki, és a lelkem ellenségének szabad bejárást, jogot adtam az életemhez. És mi tudjuk, hogy mi az ő célja, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Így lopta el a boldogságomat, így akart megölni és elpusztítani mindent, minden szépet, minden jót, amit kaptam Istentől. És végül engem is elpusztított és megölt volna. De Istenhez kiáltottunk a férjemmel, és egy lelkipásztor elmagyarázta, hogy azok a nyomorúságok, azok a gondok, azok a bajok az életemben, amiatt a kinyitott ajtó miatt van. És akkor megkérdeztük, hogy hát ezt ki tudja becsukni? Kicsoda tud minket megszabadítani? És szépen elmondta nekünk, hogy a világon, ezen a világon senki más, csak az Úr Jézus Krisztus. Csak ő tudja ezt az ajtót becsukni, és a köteleinket széttépni. Én és a férjem ezt kértük Jézustól, hogy tegye meg, hogy szabadítson meg a sátán fogságából, és adjon nekünk új életet. És megtette. Megbocsájtott, és teljesen új élettel ajándékozott meg mindkettőnket a férjemmel. Ez csoda volt számunkra, és megkönnyebbülés, amit ezután éreztünk. Tudtuk, hogy örök életet kaptunk, és a sátánnak nincs már joga hozzánk. Teljesen felszabadultunk az uralma alól. Attól a perctől fogva tudtuk, hogy semmilyen módon nem akarunk kapcsolatba kerülni a babonasággal és semmiféle olyan dologgal, ami a sátánhoz vagy az ő démonaihoz kötne bennünket. Még ma is, 23 év után is ügyelünk arra, hogy nehogy valami módon érintsük ezt a fajta területet, ezt a fajta szellemiséget. Aki csapdába esett, annak az a jó hírem van, hogy Jézus azért jött, hogy a sátán munkáit lerontsa, bármilyen erősen is föl van az építve, vagy bármilyen erősen is meg van kötözve. Mindazoknak, akit az ellenség becsapott és megfogott, Isten ma is ezt az üzenetet küldi a Lukács evangélium 4.18-ból. Jézus mondja, az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakok szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Kedves hallgató, az ige úgy folytatja, hogy ma teljesedett be ez az írás. Ma. Ma van itt az ideje a szabadulásodnak. Csak kérned kell, és hidd el, hogy győztes király az, akihez segítségért fordulsz. Úr Jézus Krisztus az ő neve. Mert megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Amen.
1: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, ha tehetik, maradjanak velünk, hiszen a Biblia üzenete programunk következik. Szeretettel várjuk bizonyságtételeiket, írásaikat, és ha tehetik, ne felejtsenek el imádkozni értünk, és szólni másoknak is. Az evangélium szól a Magyar Evangéliumi Rádió műsorain keresztül, romáknak és magyaroknak is. Isten áldását kívánva búcsúzik a műsor szerkesztője, Kulcser Tibor.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Keressetek és találtok. A mai íge: Krónikák első könyve 28:9. Ha keresed, megtalálhatod. Gondolatok az ígéről. Szükségünk van Istenre, és neki mindig van ideje számunkra, ha keressük őt. Senki elől nem rejtőzik el, aki színe elé kívánkozik. De nem lehet ezt a találkozást kiérdemelni, vagy kegyeit megvásárolni, egyszerűen csak keresni kell őt. Akik már ismerik az Urat, keressék őt újra és újra imádsággal, hűséges szolgálattal és szent hálaadással. Akkor egyre jobban kijelenti nekik szeretetét, és megáldja őket közösségével. Akik pedig még nem ismerik őt úgy, hogy békességük forrása lehetne, induljanak el azonnal, és keressék, amíg meg nem találjuk őt, mint megváltójukat, barátjukat, atyukat és Istenüket. Milyen erős biztatás ez az íge minden keresőnek. Keressetek és találtok. Máté 7:7. Igen, ha Istent keresed, te is megtalálod őt. Ha pedig megtaláltad, benne megleled az életet, a bűnbocsánatot, a megszentelődést és az üdvösséget. Keresd, keresd kitartóan, akkor nem hiába fogod keresni. Drága testvérem, keresd őt már most, ott, ahol vagy, és most, mert most van itt az alkalmas idő. Hajoljon meg merev térded, és még merevebb nyakad, és kiálts Istenhez, az élő Úrhoz. Krisztus nevében keresd a megtisztulást és a bűnbocsánatot. Isten nem utasít el. Dávidnak, fiához, Salamonhoz intézett fönti biztatása igaz. Ezt a könyvszerzője is megtapasztalta. Higgy az ígének, cselekedj aszerint, és találkozásod lesz Istennel. Holnap indul a 4. protestáns sokadalom rendezvény. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-án Budapesten a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér, a programkínálat főbb elemei. Hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gályarab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, holnap, augusztus 19-én szerdán 18 órától a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Ígét hirdet Steinbach József református püspök, az ökumenikus tanács elnöke, továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta első ülését a bizottság, amely felügyeli rendkívül jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Lehet, hogy megtalálták Mózes történelmi megfelelőjét. A férfi, akit Egyiptom ki akar törölni a történelemből, ő lehetett a bibliai Mózes. Az ókori Egyiptom egyik legrejtélyesebb eltűnése újra fölkeltette a történészek és a bibliai kutatók érdeklődését. A középpontban Szenenmut áll, Hatszepszut páraó legközelebbi bizalmasa, akinek sorsa sokak szerint meglepő hasonlóságot mutat Mózes bibliai történetével. A Biblia szerint Mózes 40 éves korában megölt egy egyiptomi felügyelőt, majd a pusztába menekült. Szenenmut utolsó datált említése szintén nagyjából erre az időszakra esik, Hatszepszut uralkodásának 16. évére, vagyis körülbelül Krisztus előtt 1486-ra, ezután teljesen eltűnik a történelmi forrásokból. A név kérdése is érdekes vitát váltott ki. A Mózes név ugyan egyiptomi hangzású, de több nyelvész szerint nem illeszkedik pontosan az ismert egyiptomi névformákhoz, és akár héber eredetű is lehet, jelentése nagyjából kihúzott vagy kimentett. Az ókori történetíró szerint Mózesnek más neve volt a fáraói udvarban, és saját népe nevezte Mózesnek. Ez elméletileg teret hagy annak, hogy udvari neve Szenenmut volt.
0: Kulturális programajánló.
1: Augusztus 20-a. Szent István napját köszöntik Ópusztaszeren. Változatos hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A közlemény szerint a park augusztus 20-ai programjai között, amelyek a 3D-s filmbetítés kivételével ingyenesek, a család minden tagja találhat kedvére való elfoglaltságot, miközben közelebb kerülhet a magyar népi kultúrához és történelmi örökségéhez. A vendégek kipróbálhatják az íjászatot a Nomád Parkban, részt vehetnek kemenc és látványsütésen és kóstolón, a legkisebbeket népi játszóház, kézműves foglalkozások és jurtában kialakított gyermekkuckó várja. A programok között gyógynövény és teakóstoló, a délalföldi szélmalmokról szóló előadás, valamint a népi fafaragás bemutató rendezvény is szerepel. A nap egyik látványos eseménye a honfoglaláskori lovas bemutató lesz, amely a lovaspályán idézi meg a magyarok harci hagyományait. Látod-e, Isten? Megelevenül a Gájera prédikátorok története a protestáns sokadalmon. Az idén negyedik alkalommal megrendezett program a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának hálaadó Isten tiszteletével kezdődik az államalapítás előestéjén a bécsi kaputéri evangélikus templomban, írta közleményében a szervező, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány. Augusztus 20-án délelőtt a bécsi kaputéri templomban interaktív zenés foglalkozással várják a gyermekeket, majd zenegy előadások, kórus találkozó és orgona maraton követi egymást. Ezzel párhuzamosan a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében kerekasztal beszélgetéseket tartanak, amelyek témái az egyházak helyzete a szocializmusban, a gyógyítás és Isten kapcsolata, és a mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségei. A Kapisztrán téren föllép Agárdi Szilvia énekesnő, Kéri György Skót Dudán ad elő protestáns dallamokat és egyházi énekeket. A színpadon elhangzik továbbá a Fabonyi Tamás ötletéből született Szabó T. Anna verseire és Grillus Dániel zenéire épülő Látod-e Isten című Gája Laboratórium. Emellett ugyancsak a Kapisztrán téren kézműves foglalkozások, cserkészprogramok, protestáns kiadók és ifjúsági közösségek várják az érdeklődőket. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál majd. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá békemegállapodást Nigériában. Végre több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá békemegállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett, erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan föl kell lépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Az átmeneti kis lehűlés után visszatér a melegség. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás. Csütörtökön felhős, napos idő várható, zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül, és 29-34 fok valószínű. A hét végéig tovább fokozódik a meleg. Szombattól megnő a bizonytalanság, de most úgy tűnik, hogy talán mérséklődik a meleg, viszont továbbra is nyári idő várható.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Oldás és kötés. Semmi sem rendezettebb, mint az, amit a szeretet rendezel, és semmi sem szabadabb, mint az, amit a szeretet köt össze. Chiara Lubich.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Talán észrevették már, hogy igazából ennek a sorozatnak, mintha egy belső kis sorozatává vált volna a Timóteus életével foglalkozó néhány fejezet. Ma negyedszer fogunk erre a témára visszatérni, de egyáltalán nem véletlenül. Hiszen Pál apostol munkatársai közül, miközben nagyon sokszor Timóteus nevét csak úgy marginálisan megjegyzik, vagy megemlíti a Szentírás egy-egy levélnél például, de mégis azt lehet mondani, hogy a legszorosabb kapcsolat Pál apostol és Timóteus között jött létre, olyan apa és fiú, lelki értelemben apa és fiú jellegű kapcsolat. Amikor elérkezett az idő, hogy Pál apostolnak át kellett adni a szolgálatát Efézusban, talán a legutóbbi alkalomra visszautalhatok, akkor egy nagyon nehéz időszak volt Pál apostol számára is, hiszen nem úgy készült ő, hogy pillanatok alatt onnan el kell távoznia, de hát mégis így hozta az élet az ötvösök zavargása után, hogy jobbnak látták a testvérek, és Pál apostol is megértette, hogy neki most tovább kell indulni, de akkor viszont az addig nagyon-nagyon sok mindent megtanuló, egyre több feladatot átvevő, nagyon sok gyülekezetben amolyan jószolgálati vagy nagyköveti szerepet betöltő Timóteus egyszer csak az efézusi szolgálatnak a kellős közepén találta magát. Ennek a kapcsán íródott a Timóteushoz írt első levél, amit hogyha valaki végigolvas, akkor részben konkrétan Efézusra vonatkozó utasításokat fog benne találni, részben pedig Timóteusnak, döntő részben Timóteusnak személyes, hitbeli, tanításbeli, teológiai, etikai, egyáltalán életvezetési útmutatásokat lehet benne találni. Magyarul egy teljes keresztmetszeten tanácsolja és segíti őt Pál apostol. Már nem úgy mentorálva, mint korábban, hogy ezt a divató szót említsem, hanem levél útján, de abban a hitben és reménységben, hogy az, aki olyan hűségesen, odaadóan végezte a munkát, amíg Pál apostol közelében élt, vagy Pál apostolnak a személyes irányítása mellett végezhette az ő szolgálatát, az most ugyanúgy fogja majd végezni az ő munkáját Pál apostol teljes távollétében. Ennek egy nagyon-nagyon különleges része az 5. fejezet, amikor már a levél vége felé tartunk, és Pál apostol egy néhány területen nagyon egyértelmű utasítást ad. A 21. verstől ezt olvasom. Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézrátételt ne siessd el senkinél. Mások bűneiben ne légy részes. Tisztán őrizd meg önmagadat. Ha valaki ezeket végigolvassa, akkor nyugodtan szét lehet szedni. Egyébként tanácsolom is, hogyha valakinek van egy kis ideje, akkor másolja egy biblia programból be a szöveg szerkesztőjébe a Timóteushoz írt első levelet, és próbálja meg témánként szétszedni, hogy vizuálisan is, tehát látható módon is egy kicsit jobban legyen tagolva, és megtetszenek látni, hogy mennyi rendkívül különleges dolog fog majd szembetűnni. Ilyen például ez az utasításról. Semmi olyasmit nem mondott Pál Timóteusnak, amire ne kellett volna valóban odafigyelnie. Például az előítélet. Mitől támad a szolgálat során valakiben előítélet? Hát ismerve a korábbi életét valakinek, korábbi hibáit, bukásait, bűneit, és hogyha valaki lelki munkában van, és egy gyülekezet élén áll, akkor ez pedig különös kísértésé válik, hogy a korábbi tapasztalatok alapján akár véglegesen lezárjunk, még mielőtt valaki félreért. Ez nem azt jelenti, hogy hát aki lelki munkában áll, az legyen naív, ostoba, félrevezethető, orránál fogva vezethető. Összesen csak arról van szó, hogy azt mondja Pál, nehogy részrehajló légy. Aztán a részrehajlásnak egy másik nagyon jelentős oka az esetleg az érdekeltség. Na hát erről egészen regényeket lehetne mondani, hiszen az efézusi gyülekezetben is bizonyosan jelen voltak azok, akik társadalmi súlyukat tekintve gyakorlatilag nem számítottak, ők voltak a rabszolgák, és azok, akiknek a szava még a külső területeken is jelentős volt. Na, ők voltak a rabszolgatartók, a gazdagok, a megtért gazdagok, meg azok, akiknek ilyen-olyan-amolyan szerepük volt a gazdasági életben, a jobbmódú emberek. Észre tetszettek venni, hogy mennyire egyszerűen vihet zátonyra egy gyülekezetet az, amikor ilyen értelmű széttagoltság kezd lenni? Nagyobb szava van annak, akinek több a pénze. Hiszen sokkal jelentősebb módon tud például a gyülekezet fenntartásához hozzájárulni. Azt mondja Pál, állj meg Timóteus, nehogy az efézusi gyülekezet attól fusson lelkileg zátonyra, hogy a vezetői egyszer csak nem a lelki tartalomra kezdenek figyelni, hanem a várható bevételre, vagy a várható képviseletre, a társadalmi képviseletre, arra, hogy kinek hol, milyen módon esik a szava latba majd egy-egy bizonyos témának a felvetődésénél. Mások bűneiben részes ne légy. Ez egy nagyon-nagyon kijózanító üzenet Páltól. Azt mondja Timóteusnak, hogy most nézd meg, Timóteus, hogyan lehet mások bűneiben részesnek lenni. Vétkesek közt, cinkos, aki néma, mondja a magyar költő, ez se Pál nem ismerhette, se Timóteus, de nagyon reális. Valóban vállaljuk szívesen alkalomattán a cinkosságot? Sokszor a szeretetre hivatkozva azt mondjuk, hogy á, nem, hát igazán testvérek, ebből nem szabad ekkora ügyet csinálni, meg hát most jobb, ha behunjuk a szemünket, nem kell mindent észrevenni, és igazából ne szólj, nem fáj fejem, és jobb nekünk, hogyha nem keveredünk bele, és akár még elő is tudunk szedni mindenféle minket igazoló igéket, csak azért, hogy igazoljuk a hallgatásunkat, gyávaságunkat, némaságunkat. Azt mondja Pál, a részrehajlás az egyik lehetőség, de belekeveredhetsz mások bűneibe, a hallgatás árán is. Istennek a szolgája nem arra van, hogy behunja a szemét ott, ahol Istennek mondani valója van. Ha valaki ebből részletesebben akarna olvasni, Ezékiel proféta könyve 33. fejezetét hadd ajánljam mindenkinek a figyelmébe. Tudom, hogy ez az Ószövetségben van, de hogy az elhívott szolgának, a profétai küldetéssel bíró embernek a felelőssége mit sem változott, az Új Szövetségben sem, azt az Új Szövetség sok-sok száz igéje fényesen igazolja. Aztán itt van egy másik mondat. Tisztán őrizd meg magad. Nehéz dolog tisztának maradni, hogyha a környezet szennyes, vagy hajlamos a piszkolódásra. Hogy lehet magunkat tisztán megőrizni? Úgy, hogy közel sem megyünk a többiekhez? Hát ettől nem leszünk tisztábbak. A tisztán megőrzés az azt jelenti, hogy miközben tudom, hogy milyen a környezet, közben folyamatosan ott vagyok az Úr előtt, imádkozom, hogy Uram, Te voltál az, aki idejöttél erre a világra, mindenekben kísértést szenvedtél, de nem estél bűnbe. Én nem tudom magamról, hogy olyan erős lennék, mint Te, de Te ugyanolyan erős vagy, mint korábban, és Te azt mondtad, hogy Te bennem fogsz élni, és ez az egyetlen reménységem arra, hogy tudjak Krisztus követőjeként tisztán megmaradni, szembefordulni a kísértéssel. Mert hogy az álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek, nem valami kegyes maszlag, hanem egy valóságos lehetőség. Nyilván ez harcot jelent. Ezek között a harcok között az ember néha meggyengülhet. És Pál apostol pontosan tudta, hogy Timóteus vívódó ember, harcoló ember, tusakodik belül a külvilágnak és a vallásos, a gyülekezeti külvilágnak mindenféle problémája meglehetősen sok teherként nehezedik rá. És akkor azt mondja neki, tessék csak figyelni, ezután ne csak vizet igyál, hanem gyomrod gyakori gyengelkedésére való tekintettel, élj egy kevés borral is. Hát Pál apostol, hogy mondhat ilyet? Hát nem azt mondja neki, hogy mivel a gyomrod és egyébként is hajlamos vagy gyengelkedésre, hát tessék még többet imádkozni, meg még annál is többet imádkozni. És hogyha ez nem használ, akkor még többet imádkozni. Hát hogy jön ide a bor? És még mielőtt valaki azt hiszi, hogy hazabeszélek, szeretném mondani, hogy én tökéletesen megértem Timóteust, aki ezek szerint úgy döntött, hogy ő már pedig nem fog bort inni, hiszen nagyon-nagyon sok évtizeden keresztül mondtam azt, hogy egyetlen kortyot sem, amíg egy orvos azt nem mondta, hogy eldönthetem, hogy egész életemben gyógyszert fogok szedni, vagy pedig ha úgy érzem, hogy valami billeg a gyomrom táján, akkor este közvetlenül lefekvés előtt körülbelül 3-4 centiliter, nem vödör meg boros üveg, hanem 3-4 centiliter vörösbort igyak meg, ez nagyon sokat segíthet. Gyógyszerként. Egyébként Pál apostol is gyógyszerként ajánlja. Nem azért, hogy Timóteus rájöjjön, hogy hát kismértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság, mint ahogy azt valaki egyszer mondta, hanem azért, hogy bizonyos fertőzések, amit úgy látszik, hogy abban a korban is lehetett kapni, gyógyszereként ezt nyugodt szívvel használja. De hát ez nem ellentétes a hitünkkel? Az az igazság, hogy most egy olyan időszakban élünk, amikor újra és újra azt hallgatom, hogy majd az Úr segít bennünket, és ezért például a koronavírus ellen sem kell se oltást kapni, semmit nem kell, mert ha igazán hívők vagyunk, akkor még csak el se kaphatjuk a betegséget. Szeretném mondani, hogy az Isten által adott lehetőségeinknek a használata, ami például a tudományos eredményeknek és kutatásoknak a következményeként rendelkezésre áll, az nem Isten ellenére való dolog. Tudom, hogy valakik azt mondják erre, ők nem hajlandók, semmi mást, csak az imádságot. Ezt elfogadom, tiszteletben is szeretném mindenkinél tartani, de szeretném fölhívni a figyelmet, hogy amikor az Isten mindjárt a teremtés elején azt mondta, hogy uralkodjatok a földön, akkor a tudományra is felszólított egyben, és a tudomány az nem Istennek az ellensége, bár azzá is válhat, de eszköze is lehet a mi életünkben. Hadd legyen ez az én véleményem a Biblián alapulva, és azért, hogy még egy megerősítést használjak, amikor azt mondja Jakab apostol, hogyha valaki gyengélkedik, hívja magához a gyülekezet véneit, kenjék meg olajjal, és imádkozzanak érte, és az Úr felsegíti, akkor összesen azt az információt nem szoktuk sokszor elmondani, pedig szószékről illene, hogy abban az időben minden olyan gyógyszer, ami nem a borhoz, tehát a szeszhez kötődött, amit fertőtlenítésre is használtak, ezt tessék nyugodtan megnézni, az irgalmas samaritánus történeténél használja ezt az Úr Jézus maga, hogy borral mosták ki a sebeit, azzal tudott ott hirtelen fertőtleníteni, szóval minden gyógyszer zsírban oldódó, vagy olajban oldódó gyógyszer volt, ebből adódik, ugye a kenőcskészítők ezt használták, Ószövetségben számos esetben lehet ezzel találkozni, de mindenkinek a lelki ismeretét szeretném bátorítani arra, hogy az igének az alapos tanulmányozása mellett tessenek bátran elfogadni azt, ha Isten rendelt valamire egy gyógyszert is. Timóteusnak akkor Pál gyógyszerként ajánlotta azt, hogy egy kevés borral éljen, és nagyon bátorítok mindenkit, aki ellene van a gyógyszereknek, hogy gondolja meg, hogy Isten egyébként azért adta a mentát, a kamillát, és még sok mindent, a természetes gyógynövényi alapú dolgokat is, mert úgy döntött, hogy ha szükségünk van rá, fölhasználhassuk. Talán ezzel egy kicsit túl sok időt töltöttünk el, de talán nem véletlenül. Most viszont hadd kérjek mindenkit arra, hogy lapozzunk a Timóteushoz írt második levélhez. Mert hogy a második levél és az első levél között több mint 15 év eltelik. Csak ugye a mi Bibliánkban egy lapozás. De magának a két levélnek a születése között nagyon-nagyon sok idő van. Közben Pál apostol már visszament Jeruzsálembe, ott fogságba esett, utána bebörtönözték, utána sok minden történt, éveken keresztül hányódott egyik börtönben, másik börtönben, ott Cézáreában és egyéb helyeken, aztán elindult Rómába, és Rómában egyszer már kiszabadult, és aztán visszakerült a fogságba, itt erről a körről nem sok mindent tudunk, de az első védekezésnél fölmentő volt az ítélet, és aztán, amikor a Timóteushoz írt második levelet írja, akkor már 67 környékén járunk Krisztus születése után, ami a halálos ítélet kimondása után van, ami azt jelenti, hogy Pál már gyakorlatilag ezt a levelet a síralomházból írja, és Azt írja Pál Timóteus fiának, eszembe jutott az édesanyádban és a nagyanyádban levő szeretet, és most hadd olvassam a 6. verstől, amit akár mindenki velem is olvastat, ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját. És amikor az ember idáig eljut, akkor azt mondja, hogy na, hát mi történt ezzel a Timóteussal? Hát amikor az első fogságból a Filippieknek levelet írt Pál, a 2. fejezethez, ha lapozunk, minnyáján megtaláljuk, akkor még így írt Timóteussal kapcsolatban a 19. verstől, remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjak, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak a dolgaim. Hát ez egy óriási dicséret. Hogy lett ebből az óriási dicséretből ez a ne szégyeld az evangéliumot, ne szégyelj engem se az ő fogját, emlékeztetlek, hogy gerjeszd fel a benned levő kegyelmi ajándékot, mert hogy nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Hát kicsúszott Timóteus lába alól a talaj. Még mielőtt bárki végletes következtetésekre jutna el, hadd mondjam, hogy a hívő ember élete az naponkénti harcokból áll. És Timóteusnak is meg kellett harcolni a harcokat. És abban az időben, amikor a 2. levél íródik, már egy császárváltáson is túl vagyunk, Nérónak hívják az új császárt, kegyetlen, elképesztően goromba, narcisztikus, semmi se szent a számára, és ebben az időben nagyon-nagyon-nagyon sokan megrendülnek. Ha egy picit odébb fogunk lépni ebben a fejezetben, a 15. verset tessenek megnézni. Tehát Timóteushoz írt 2. levél, 1. fejezet, 15. verse. Tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük Figelosz és Hermogenész is. Hát ez nagyon megdöbbentő. Ázsiában nem akarnak gyakorlatilag tudni Pálról. Hát az összes ázsiai gyülekezet, ha nem is direkt módon, de közvetlen módon, legalábbis az alapítójukat kell, hogy tiszteljék Pál apostolban, hát Efézusból zendült ki az evangélium Ázsiába. Mi történt? Nagyon egyszerű. Amikor a politikai szelek változnak, akkor megváltozhat az emberek hozzáállása is. De hát egy hívő embernek nem változhat meg az hozzáállása. Mit is mondott Timóteusnak? Nekünk nem a félelem lelkét adta Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És hogyha másfajta szelek fújnak, nem fogunk megijedni? Én azt hiszem, kedves testvéreim, hogy nem ártana szembenézni a borotválkozó tükrünkkel, bár itt most valószínűleg a nőtestvérek ezt egy kicsit zokon veszik, hogyha ilyesmit mondok. Tehát tessék mindenkinek belenézni alaposan a tükörbe, inkább így mondom, és megkérdezni magunktól, hogy rémültél már meg? Nagyon. Ha ezt valaki azt tudja mondani, hogy ő bizony soha, akkor szeretném megvigasztalni. Majd fog. Ezt a tapasztalatot senki ki nem hagyja, hogy az életének bizonyos időszakában egyszer csak rá kell arra döbbennie, hogy nekem most át vagy bét kell mondanom. Nekem most állást kell foglalnom. Nekem most ki kell mondani, hogy a változó körülmények ellenére akarok Krisztus mellett maradni? És ez azt is jelenteti, hogy és akarok a gyülekezet mellett maradni? Akarok az én testvéreim mellett maradni? Vállalom a közösséget? Milyen sokan vannak, akik átélték már azt, hogy korábban testvérek bizonyos helyzetben meg se ismerték őket. Hát hogy lehet ez? Nagyon egyszerű. Isten időről időre megengedi azt, hogy beinduljon a rosta. És én azt hiszem, hogy most, amikor ezt az ige hirdetést elmondom, éppen elindult a rosta, kedves testvéreim. És elkezdődött az ítélet az Isten házán. És ez nem azt jelenti, hogy egymás után csap a villám a templomokba, lehet, hogy sokkal egyszerűbb lenne, ha ezt így látnánk, hanem kiderül az, hogy kinek mennyit ér a hite. Kiderül az, hogy valaki féli az Istent, szolgálja az Istent, és lehet, hogy potyognak a könnyei, és lehet, hogy remeg a gyomra, de azt mondja, hogy az Úrért megmaradok, az Úr mellett kitartok, ő az én megváltóm. Mert ha nem, akkor menthetetlenül belesodródunk a tagadásba, az egymás elárulásába, minden olyanba, amire nézve az Úr Jézus azt mondta, hogy mielőtt ő visszajön, amolyan ismertető jel lesz, hogy megtagadják egymást az emberek. Ez nem vidám dolog, nem is biztató dolog, na de én azok között leszek, akik megtagadják a testvéreiket? És kedves hallgatóm, ön vagy te, melyik kategóriát fogjuk képviselni? És Pál azt mondja Timóteusnak, ne szégyeld, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért. És utána tovább megy, és azt mondja, hogy erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemmel, ez már második fejezet. És amit tőlem hallottál sok tanúbizonyság mellett, add át másoknak is, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. És ez olyan szempontból is rendkívül fontos, hogy csak ezen az úton lehet megmaradni a hitben. Úgy összegzi ezt a harmadik fejezetben majd Pál apostol, te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiochiában, Ikóniumban, Lisztrában értek, most visszautal Pál apostol egészen a szolgálata kezdetére, amikor még Pál gyermek volt, de azt mondja, hogy te gyermekkorodtól ismered már az írásokat. És az, hogy te közben az én tanítványommá lettél, követőjével lettél mindannak, amit én hiszek és tanítok, ez összekapcsolódik. Fölvetődhet a kérdés, vajon ez a megrázó, felrázó levél mennyire volt hatásos Timóteusra? Örömmel mondom el, hogy egészen biztosan igen jelentős mértékben, hiszen a zsidókhoz írt levél az utolsó fejezet, a 13. fejezet utolsó soraiban, miközben túlságosan sok nevet nem hoz elő ez a levél az akkor élők és szolgálók névsorából, de ezt írja a 13. fejezet 23. versében. Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak vele együtt titeket. Milyen megdöbbentő, ez a Timóteus valóban követője lett Pálnak, és amikor mérlegre tette, hogy saját szabadsága, vagy a Krisztus szabadsága mellett döntsön, akkor képes volt hagyni magát veszni, hogy a Krisztusban új reménységet és új áldást találjon, és a gyülekezeteknek is áldásává lett. Tudjuk, hogy Timóteus később Efézusban vértanú halált halt, de azt is tudjuk, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Timóteus élete mindegyikünk számára példa, mert végigment egy olyan úton, amit Páltól látott, de mégis Krisztustól tanulták, mind a ketten. Hadd kívánjak valami hasonlóan gazdag életet mindegyikünknek. Amen.
2: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 18-a.
2: Gönczi Aszalós Mihály, református teológus, a 17. század elején élt, sorsáról kevés adat maradt fönn. Nemesi családból származott, és Heidelbergben tanult református teológiát. Munkája, amelyet 1618. augusztus 18-án adott be az egyetemre, Symboli Athanasi pars altera, de Incarnatione Filii Dei Domini Nostri Jesu Christi. Szombati Ignác említi ezen kívül egy latin nyelvű versét is, amely a Marburgban kiadott Calatus című munkában jelent meg.
1: 1738-ban fejeződött be Antoni Sámuel evangélikus lelkész élete. Korán árvaságra jutott, 18 éves korában Érsekújvárnál török fogságba esett. Kiszabadulása után Sopronban

0: Istenéknek szolgált. 1709-ben megválasztották a tiszai evangélikus egyházkerület szuperintendensének, amely tiszteletet haláláig betöltötte. Kátéját kéziratban hagyta hátra.
1: Roman Polanski, lengyel színész, film- és színházi rendező, forgatókönyvíró, 1933-ban látta meg a napvilágot. Már első angol nyelvű filmje, az Iszonyat, Catherine Deneuve főszereplésével elnyerte a berlini nemzetközi filmfesztivál ezüst medve díját. Mondhatni, világjáróként élte életét, Párizsba költözött, azután Londonban élt, 1968-ban Hollywoodban rendezte a Rosemary gyermeke című filmet. Emlékezetes sok színpadi megjelenése, kiemelkedik számos filmje közül a Keserű méz, valamint a Halál és a lányka, 2003-ban a Zongorista című filmjéért a 75. Oscar-gálán megkapta a legjobb rendezőnek járó szobrocskát.
0: Fukazawa Hichiro már 42 éves is elmúlt, amikor 1956-ban első és legismertebb művét, a Zarándokének című kisregényt benyújtotta egy folyóirat pályázatára, és első díjat nyert vele. A mű egy ősi szokás mai továbbélését jelenítette meg. Az öregasszonyoknak a szegénység szorításában föl kell menniük a Szikláshegyre, örökre búcsúzva a családtól. Ilyen nagy éhségben minden száj számít. Minél több van belőle, annál nagyobb a baj. Mi pedig voltunk elegen. Ez az idézet már Sánta Ferenc Sokan voltunk című elbeszéléséből való, melyben a nagyapa indul föl a hegyre, a kénes barlanghoz. Fukazawa Hichiro ismertebb műve még a hömpögő Fuefuki című háború ellenes kisregénye.
1: Szász Endre 1926-tól 2003-ig élt. Munkácsi Mihály díjas festő, grafikus, látványtervező, porcelánfestő. A budapesti képzőművészeti főiskolán folytatta tanulmányait, Szőnyi István osztályában végzett. 1951 és 1960 között 600 könyvet illusztrált. 1964-ben Omar Khayyam Rubéiát című könyve az ő illusztrációival a British Museum nemzetközi pályázatán bekerült a világ 30 legszebb könyve közé. 1968-ban látványtervezője volt az Egri csillagok című nagyszabású történelmi filmnek. Az 50-es évek második felétől készítette sajátos, puha felületeket létrehozó, új technikával alakított részkarcait. 1960 és 1970 között főleg festészettel foglalkozott. Legismertebb művei is ebben az időszakban készültek. 1970-től Torontóban, majd az USA-ban élt. 1980-ban hazatérve porcelánfestészettel kezdett foglalkozni. Művei három fő kategóriába sorolhatók, mint a fekete-fehér vonalas rajzok, melyek legtöbbször illusztrációk sokféle tárgyra is applikálva, szintén vonalas, de már egyszerűbb, geometrikushoz közelítő formavilágú alkotások, melyek fekete-fehérek, néha arannyal kiegészítve. Ezek gyakran kerámia vagy porcelánképek, és végül a festmények, illetve hidegtűs eljárással létrehozott részkarcok.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: így, mivel langy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Jelenések 3:16.
1: Az ige szerint megvetendő a lagymatagság. Inkább legyen valaki hideg, mint langyos. Vajon miért? Mert a lagymatagságban hamisság van, és Jézus előtt minden utálatos, ami nem tiszta, nem világos. Ez ellentmond lényének, mert ő maga az igazság. A hideg emberből könnyebben lehet még forró, mint a langy melegből, aki önmagát csapja be. A megváltó égő szívű embereket keres, akik égnek a buzgóságtól és a szeretettől. A langyos ember valójában sohasem gazdag Istenben, csak annak képzeli magát. Az Úrban gazdag lelkek önmagukban szegénynek érzik magukat, ezért újra meg újra vágyakozva nyúlnak az isteni ajándék után. A lelki szegénység Isten országa polgárainak első ismertető jele. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Máté evangéliuma 5. fejezet 3. verse. A lagymatag lelkeknek viszont Isten egyszerű igéje nem elég. Válogat az ige magyarázatába, kritizálja az ige hirdetőket. Ebbe a lelki elteltségbe jutottak a korintusziak is. Ezért ítélkeztek a prédikátorok fölött, ahelyett, hogy mindegyikük szolgálatát a maguk lelki ajándéka szerint elfogadták volna. Immár jól laktatok, mondja nekik az apostol. Nem lettünk mi is ilyenek? Vagy a szomjas földhöz hasonlítunk, amely telhetetlenül fogadja magába a vizet? A lelki életben úgy haladunk jól előre, ha az Úr Jézus kegyelmére mind jobban rászorulunk, és egyetlen óráig sem tudunk nélküle élni. Lagymatagok lehetünk a magunk túlbecsülése, vagy túlzottan világias gondolkozása miatt is. Az elbizakodottság mögött önámítás van. Nem vesszük észre, avagy tudomásul, hogy lelkileg kevesek, szánandóak vagyunk. Legyünk éberek.
0: Istenem, Uram, a segítségedet kérem, hogy hozzád sokkal gyakrabban forduljak. Olykor meginog a hitem, nem kereslek, erőimet, heves szándékaimat saját elképzeléseim szerint mozgósítom. Sajnos elsodornak a dolgok. Úgy gondolom, hogy én tudom igazán, mi a legjobb nekem, jobban, mint te, Istenem. Máskor pedig szégyenkezem előtted, csöndes bűnbánattal, és fölidézem ígédet, amely biztalt, hogy járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Hálásan köszönöm, hogy a te szereteted örökké való, és a türelmed is mindörökké tart, és tudom, gondot viselsz rám. A Halleluja 301-jel járulok eléd. Ó, hadd szeresselek hűn s igazán! Ím így esdekelek későn, korán. Segíts, ó Jézusom, hogy én téged nagyon s mindig jobban szeresselek. Máshol kerestem én boldogságom, s ím te nyújtod felém mennyországom. Ó, add, hogy tégedet, átadva szívemet mindig jobban szeresselek. És hogyha baj, nyomor övez körül, a sátán cselt vet rám, s titkon örül, te őrizd szívemet, hogy én csak tégedet, csak is téged szeresselek. S ha egyszer pályámat bevégezém, a célnál mi öröm te jössz elém, s nem gátol semmi sem, hogy téged én híven és örökké szeresselek. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Európa nap Magyarországon. 1989. augusztus 19-én az osztrák-magyar határon Sopron közelében békedemonstrációt tartottak. Az ellenzéki kerekasztal pártjai által rendezett pán-európai pikniken keletnémetek százai szakították át a határt a határőrök hallgatólagos beleegyezésével. A pán-európai piknik fontos előzménye az Európát ketté osztó vasfüggöny átvágásának, Németország egyesülésének és az Európai Unió keleti kibővülésének. Erre az eseményre emlékezünk az Európa nap elnevezésű találkozóval, amit 1990 óta minden évben augusztus 18-án rendeznek meg az osztrák határ közelében. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta első ülését a bizottság, amely felügyeli rendkívül jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Látod-e, Isten, megelevenül a Gájera prédikátorok története a protestáns sokadalmon. Az idén negyedik alkalommal megrendezett program a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának hálaadó Isten tiszteletével kezdődik az államalapítás előestéjén a bécsi kaputéri evangélikus templomban, írta közleményében a szervező, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány. Augusztus 20-án délelőtt a bécsi kaputéri templomban interaktív zenés foglalkozással várják a gyermekeket, majd zenei előadások, kórus találkozó és orgona maraton követi egymást. Ezzel párhuzamosan a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében kerekasztal beszélgetéseket tartanak, amelyek témái az egyházak helyzete a szocializmusban, a gyógyítás és Isten kapcsolata és a mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségei. A Kapisztrán téren föllép Agárdi Szilvia énekesnő, Kéri György Skót Dudán ad elő protestáns dallamokat és egyházi énekeket. A színpadon elhangzik továbbá a Fabonyi Tamás ötletéből született Szabó T. Anna verseire és Grillus Dániel zenéjére épülő Látod-e Isten című Gája laboratórium. Emellett ugyancsak a Kapisztrán téren kézműves foglalkozások, cserkészprogramok, protestáns kiadók és ifjúsági közösségek várják az érdeklődőket. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás. Csütörtökön felhős, napos idő várható, zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül, és 29-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története, a nagy vallási ébredés. Mind Európában, mind Amerikában a hívő és imádkozó emberek úgy érezték, hogy tanulmányozniuk kell a proféciákat. Az ihletett följegyzést nyomon követve meggyőző bizonyítékokat találtak arra, hogy mindennek a vége az ajtó előtt van. A különböző országokban élő, elszigetelt keresztény csoportok kizárólag a Szentírás tanulmányozása nyomán arra a meggyőződésre jutottak, hogy a megváltó adventje közel van. 1821-ben, 3 évvel azután, hogy Miller az ítélet idejével foglalkozó proféciákat értelmezte, dr. Joseph Wolff, a világ misszionáriusa, hirdetni kezdte, hogy az Úr nem sokára eljön. Wolff németországi zsidó családban született, apja rabbi volt. Wolff már nagyon fiatalon meggyőződött a keresztény vallás igazságáról. Ez az éles eszű, érdeklődő fiú kíváncsian figyelte azokat a beszélgetéseket, amelyek atyaházában folytak, ahol az istenfélő zsidók naponta összegyűltek, és népük reményéről és váradalmáról, az eljövendő messiás dicsőségéről és Izrael helyreállításáról beszéljenek. Egy napon hallott a názáreti Jézusról, és megkérdezte, ki az. Egy zsidó a legtehetségesebbek közül, volt a válasz. De mivel azt színlelte, hogy ő a messiás, a zsidó törvényszék halálra ítélte. Miért pusztították el Jeruzsálemet? Vágott vissza a fiú. És miért vagyunk rabságban? Ó, jaj! Azért, válaszolt az apa, mert a zsidók megölték a prófétákat. A gyermekben azonnal felmerült ez a gondolat. Talán Jézus is próféta volt, és a zsidók megölték, pedig ártatlan volt. Annyira erőt vett rajta ez az érzés, hogy sokszor ácsorgott a keresztény templomon kívül, hogy hallja a prédikációt, de belépnie nem volt szabad.

0: Még csak 7 éves volt, amikor egy idős keresztény szomszéd előtt azzal dicsekedett, hogy milyen diadalmas lesz Izrael jövője a messiás eljövetelekor. Az idős ember kedvesen válaszolt: drága fiam, én megmondom neked, ki volt az igazi messiás. A názáreti Jézus, akit őseid keresztre feszítettek, mint a régi prófétákat. Menj haza, és olvasd el Ézsaiás könyve 53. fejezetét, és meg fogsz győződni arról, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. A fiúban hit ébredt. Hazatérve elolvasta Ézsaiás 53. fejezetét, és csodálta, hogy az íge tökéletesen teljesedett a názáreti Jézus életében. Igazat mondott-e az a keresztény? A fiú kérte atyát, hogy magyarázza meg ezt a proféciát, de olyan rideg hallgatásba ütközött, hogy soha többé nem merte fölhozni ezt a témát, de egyre jobban szeretett volna többet megtudni a keresztény vallásról. Zsidó otthonában azonban gondosan elrejtették előle azt, amit úgy szeretett volna megismerni. Már 11 éves korában elhagyta atya házát. Kiment a nagyvilágba, hogy tanuljon, hogy maga döntse el, mi legyen a vallása, és milyen pályát válasszon. Egy ideig a rokonainál élt, de nem sokára elűzték a hitehagyó fiút, és idegenek között egyedül, fillér nélkül kellett megállnia a saját lábán. Egyik helyről a másikra vándorolt, és szorgalmasan tanult. Héber tanítással tartotta fenn magát. Egy katolikus tanító befolyására elfogadta a római vallást, és elhatározta, hogy saját népe között misszionárius lesz. Néhány évvel később Rómába ment, hogy célja elérése érdekében egy katolikus misszióintézetben tanuljon. Itt azonban önálló gondolkozása és nyílt beszéde miatt eretnekséggel vádolták. Wolf nyíltan támadta az egyház visszaéléseit, és hangoztatta a reform szükségességét.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Bár a pápai méltóságok eleinte különleges jó indulattal bántak Wolffal, egy idő után távoznia kellett Rómából. Az egyház felügyelete mellett egyik helyről a másikra ment, még nem nyilvánvaló lett, hogy soha nem fog meghódolni Róma előtt. Javíthatatlan, mondták. Ezentúl oda mehetett, ahová akart. Ő pedig Angliába utazott, és hitet téve a protestáns vallás mellett belépett az anglikán egyházba. Majd 2 évig tartó tanulás után 1821-ben elkezdte misszióját. Amikor Wolf elfogadta Krisztus első adventjének nagyszerű igazságát, hogy Krisztus eljött, mint fájdalmak férfia és betegség ismerője, felismerte, hogy a proféciák épp oly világosan beszélnek a második hatalommal és dicsőséggel megjelenő Jézusról is. És miközben igyekezett népét a názáreti Jézushoz, a megígérthez vezetni, felhívta figyelmüket, az emberek bűneiért áldozattá lett alázatos megváltóra. Beszélt nekik a második adventről, a királyként és szabadítóként megjelenő Jézusról. A názáreti Jézus az igazi messiás, szólt, akinek kezét és lábát átszegezték, akit bárányként mészárszékre vittek, aki fájdalmak férfia és bánat ismerője volt, aki először akkor jött el, amikor már Júda kezéből kihult a fejedelmi bot, és térdei közül a törvényhozói hatalom, másodszor az ég felhőiben harsonázó arkangyal kíséretében jön el, és az olajfák hegyére áll. Ő veszi át a teremtettség feletti uralmat, amit először Ádám kapott, de elvesztett. Jézus lesz az egész föld királya. A teremtett világ nem fog többé nyögni és panaszkodni. A panasz helyett a dicsőítés és hálaadás éneke hallatszik. Amikor Jézus eljön atyának dicsőségében, és vele a szent angyalok, feltámadnak először a meghalt igazak. Ez az, amit mi, keresztények, első feltámadásnak nevezünk. Majd az állatok tulajdonságai megváltoznak, és meghódolnak Jézus előtt. Mindenütt béke lesz. Isten újra letekint a földre, és így szól, ímé igen jó.

0: Wolf hitte, hogy az Úr eljövetele közel van. A profétikus időszakokról szóló magyarázatában e nagyszerű beteljesedést alig néhány évvel a Miller által meghatározott idő utánra tette. Azoknak, akik az arról a napról és óráról pedig semmit nem tud, ige alapján azt hangoztatták, hogy az ember nem ismerheti fel az advent közelségét, Wolf így válaszolt. Vajon Urunk azt mondta, hogy a napot és az órát sohasem tudhatjuk meg? Hát nem azért adta-e az idők jeleit, hogy visszajövetelének legalább a közelettét megtudjuk, miként a fügefa kizöldelléséből a nyár közelettére következtethetünk? Soha nem ismerhetjük fel azt az időszakot, annak ellenére, hogy a Dániel könyvének nem csak olvasására, hanem megértésére is buzdít. Annak a Dánielnek, aki azt mondja, hogy ezek az ígék a vég idejéig lesznek bepecsételve. Az ő idejében így is volt, és hogy tudakozzák majd sokan, a héber így fejezi ki az idő megfigyelését és vizsgálását, és a tudás az idővel kapcsolatban nagyobbá lesz. Az Úr nem azt mondja, hogy az idő közeledten nem ismerhető fel, hanem hogy a pontos napról és óráról senki nem tud. Eleget fogunk tudni, mondja, az idők jeleiből ahhoz, hogy készüljünk az Úr eljövetelére, miként Noé is készítette a bárkát.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A Szentírás magyarázásának, illetve félre magyarázásának népszerű rendszeréről Wolf ezt írta. A keresztény egyház nagyobb része eltért a Szentírás egyszerű értelmezésétől, és elfogadta a buddhisták rendszerét. A buddhisták azt hiszik, hogy az emberiség eljövendő boldogsága a levegőben való lebegésből áll. Azt vélik, hogy amikor ezt a szót látják, zsidó, pogányt kell alatta érteni. Jeruzsálemen pedig az egyházat, és ha a földről van szó, az az eget jelenti. Az Úr eljövetelén a missziós társaságok fejlődését kell érteni, az Isten házának hegyére való felmenetel pedig a metodisták nagy csoportjának összejövetelét jelenti. Az 1821-től 1845-ig eltelt 24 év alatt Wolf sokfelé utazott. Afrikában járt akkor, látogatást tett Egyiptomban és Etiópiában. Ázsiában bejárta Palesztinát, Szíriát, Perzsiát, Bokarát és Indiát. Az Egyesült Államokba is elment, és útközben prédikált Szent Ilona szigetén. 1837. augusztusában érkezett New Yorkba. E városban való prédikálás után Philadelphiában és Baltimoreban is beszélt. Végül pedig eljutott Washingtonba. Itt, amint mondja, egy javaslatra, amelyet John Quincy Adams, a volt elnök tett a kongresszus egyik ülésén, a ház egyhangulag megszavazta, hogy a kongresszusi teremben előadást tarthatok, amelyet egy szombati napon meg is tartottam. A kongresszus teljes tagsága, Virginia püspöke, Washington papsága és polgársága megtisztelt jelenlétével. New Jersey és Pennsylvania kormányának tagjai épp ilyen megbecsülésben részesítettek, beszámoltam ázsiai kutatásaimról, és Jézus Krisztus személyes uralmáról tartottam előadást. Wolf hatósági védelem nélkül utazta be a legbarbárabb országokat. Sok nehézséget viselt el, és számtalanszor sodródott veszélybe. Megverték, éheztették, rabszolgaként eladták, és háromszor halálra ítélték. Rablók támadták meg, és néha kis hián szomjan halt. Egy alkalommal megfosztották mindenétől, és a hegyeken át több száz mérföldet kellett gyalogolnia.

amikor figyelmeztették, hogy ne menjen fegyvertelenül a vad és ellenséges törzsek közé, azt mondta, hogy van fegyvere, az ima, a Krisztus iránti buzgóság és a segítségébe vetett hit. Szívemben van az Isten és a fele barátaim iránti szeretet, folytatta, kezemben pedig a Biblia. A héber és angol nyelvű Bibliát mindenhová magával vitte. Egyik későbbi útjáról ezt mondta. A nyitott Bibliát kezemben tartottam. Éreztem, hogy erőm a könyvben rejlik, és a könyv hatalma meg fog őrizni. Rendületlenül kitartott, és az ítéletről szóló üzenetet elvitte a lakott föld nagy részébe. Zsidók, törökök, párszik, hinduk és sok más nemzetiség és faj között hirdette Isten igéjét e népek nyelvén. Mindenütt elmondta, hogy közeleg a messiás uralma. Amikor Bakarában járt, egy távoli elszigetelt nép között találkozott az Úr közeli eljövetelének tanításával. A jemeni araboknak van egy Szera nevezetű könyvük, amely hírt ad Krisztus második eljöveteléről, dicsőséges uralmáról, és 1840-re nagy események bekövetkeztét várják. Jemenben 6 napot töltöttem Rékáb fiaival, akik nem isznak bort, nem plantálnak szőlőt, nem vetnek magot, sátorban laknak, és megemlékeznek a jó öreg Jonadábról, Rékáb fiáról. Közöttük találtam Dán törzséből való izraelitákat is, kik Rékáb fiaival együtt várják az ég felhőiben hamarosan megérkező messiást.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Egy másik misszionárius hasonló tanítással találkozott a tatárok országában. Egy tatár pap megkérdezte a misszionáriustól, hogy mikor jön el Jézus másodszor. Amikor a misszionárius azt felelte, hogy erről semmit nem tud, úgy tűnt, hogy a papot nagyon meglepte annak a tudatlansága, aki magát a Biblia tanítójának vallja. Ez a pap elmondta, hogy meggyőződése a profécia alapján, hogy Krisztus 1844 táján fog eljönni. Angliában az advent üzenetet már 1826-ban hirdették. A mozgalom itt nem öltött olyan határozott formát, mint Amerikában. Az advent pontos idejéről nem esett olyan sok szó. Azt a nagyszerű igazságot azonban, hogy Krisztus nem sokára eljön a hatalommal és dicsőséggel, sokfelé hirdették, és nem is csupán az államegyházon kívüliek és az onnan kiszakadtak között. Morant Brock angol író szerint mintegy 700 anglikán lelkész ajkáról hangzott Isten országának ez az evangéliuma. Nagy-Britanniában is hirdették, hogy az Úr eljövetelének ideje 1844. Az Egyesült Államokból széltében hosszában terjedtek az adventről szóló kiadványok. Voltak olyan könyvek és folyóiratok, amelyeket Angliában újra megjelentettek. 1842-ben pedig az angol származású Robert Winter, aki Amerikában fogadta el az advent hitet, visszatért szülőhazájába, hogy hirdesse az Úr eljövetelét. Sokan csatlakoztak hozzá ebben a munkában, és Anglia különböző részein felhangzott az ítéletről szóló tanítás. A barbár Dél-Amerikában, ahol Róma papsága mesterkedett, Lakunca egy spanyol jezsuita utat talált a Szentíráshoz, és magáévá tette azt az igazságot, hogy Krisztus nem sokára visszajön.

0: érezte, hogy kötelessége másokat is figyelmeztetni erre, de el akarta hárítani Róma rosszallását, ezért nézeteit a Rabbi Ben Ezra álnév alatt adta ki. Megtért zsidónak nevezte magát. Lakunca a 18. században élt, de könyve csak körülbelül 1825-ben jutott el Londonba, ahol angol nyelvre lefordították. E kiadvány fokozta azt az érdeklődést, ami Angliában a második advent iránt már éberedezni kezdett. Németországban ezt a hittételt Bengel evangélikus lelkész, neves teológus és bibliakritikus már a 18. században hirdette. Bengel, miután befejezte tanulmányait, a teológia tanulására szentelte magát. A gyermekkori szoktatás és fegyelmezés, valamint komolysága és vallásossága az ifjút alkalmassá tette e komoly munkára. Bengel is vallási kételyekkel és problémákkal vívódott, mint a hozzá hasonló gondolkodó ifjak. Mély megindultsággal beszélt arról a sok nyílról, amely szegény szívét meggyötörte és ifjú korát megnehezítette. Miután a württembergi egyháztanács tagja lett, támogatta a vallásszabadság ügyét. Bár védte az egyház jogait és kiváltságait, szót emelt mindazok szabadság jogaiért, akik lelkiismereti okokból ki akartak lépni egyházukból. Álláspontjának jótékony hatása szülőföldjén még mindig érezhető volt. Krisztus második adventjének igazsága akkor villant fel Bengel lelkében, amikor advent vasárnapjára a Jelenések könyve 21. fejezete alapján prédikációt készített. Soha azelőtt nem értette meg ennyire a Jelenések könyvének proféciáit. A proféta által feltárt jelenetek óriási hord ereje és páratlan dicsősége annyira hatott rá, hogy kénytelen volt egy időre felhagyni a téma vizsgálatával. A szószéken azonban ismét felötlött benne a gondolat, elevenen és súlyosan.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Ettől kezdve Bengel a proféciáknak, különösen az apokalipszis proféciáinak szentelte magát, és nem sokára arra a meggyőződésre jutott, hogy azok Krisztus közeli eljövetelére hívják föl a figyelmet. Az a dátum, amelyet ő állapított meg a második advent időpontjaként, néhány évvel eltért attól, amit később Miller hirdetett. Bengel írásai az egész keresztény világban elterjedtek. Profétikus nézeteit városa Württemberg körzetében az emberek többsége elfogadta, és Németországban másutt is voltak hívei. Mozgalma halála után is tartott. Az adventi üzenet hangzott Németországban, és más országok figyelmét is magára vonta. Néhány hívő hamarosan eljutott Oroszországba is. Településeket alakítottak. A Krisztus közeli eljövetelébe vetett hitet Oroszország német gyülekezetei még mindig őrzik. A világosság Franciaországban és Weissban is sugárzott. Genfben, ahol Farel és Calvin terjesztette a reformáció igazságát, Gossen prédikálta a második advent üzenetét. Gossen még diákkorában szembe találta magát azzal a racionalizmussal, amely a 18. század végén és a 19. század elején egész Európát átitatta. Amikor Gossen a lelkészi szolgálatba lépett, nem csak, hogy nem ismerte az igaz hitet, de a kételkedésre is hajlott. Ifjúkorában érdeklődni kezdett a profécia iránt. Olvasta Roland Ancien History című művét, és figyelme Dániel könyve második fejezetére terelődött. Gossent meglepte, hogy milyen csodálatos pontossággal teljesedett a profécia, amint arról a történelem tanúskodik. A Szentírás ihletettségének ez a bizonyítéka horgony volt számára a későbbi évek veszélyei között. A racionalizmus tanítása nem nyugtatta meg. A Biblia kutatása és a nagyobb világosság keresése nyomán azonban szilárd hit ébredt lelkében.

0: Miközben a proféciákat vizsgálgatta, meggyőződött arról, hogy az Úr eljövetele közel van. Ez a csodálatos és nagy fontosságú igazság mélyen érintette lelkét, és vágyott arra, hogy azt másokkal is megismertesse. Az a közhiedelem azonban, hogy Dániel proféciái titokzatosak és érthetetlenek, súlyos akadályt gördített útjába. Végül elhatározta, hogy a tanítást a gyermekeknél kezdi, mint korábban Farel is tette Genf evangelizálásakor, remélve, hogy általuk a szülők érdeklődését is sikerül fölkeltenie. Szeretném világossá tenni, mondta később, hogy nem azért fordultam a gyermekek felé, mintha az ügy jelentéktelen volna, hanem éppen nagy fontossága miatt folyamodtam ilyen egyszerű módszerhez. Szerettem volna, ha meghallgatnak, és féltem, hogy ez nem sikerül, ha először a felnőtteket szólítom meg. Ezért elhatároztam, hogy először a kicsinyek felé fordulok, gyermekhallgatóságot gyűjtök, és ha számuk nő, ha látom, hogy figyelnek, örülnek és érdeklődnek, hogy értik és magyarázzák a témát, akkor tudom, hogy hamarosan egy második kör is lesz. Idővel a felnőttek is belátják, hogy nekik is érdemes leülni és tanulni. Ha ez így lesz, nyert ügyünk van. Fáradozását siker koronázta. A gyermekeknek szóló előadását idősebbek is hallgatták. A templom karzatai megteltek érdeklődőkkel. Voltak köztük rangos és művelt emberek, Genfbe látogató idegenek és külföldiek. Így az üzenet máshová is eljutott.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Sikeresen felbátorodva Gaussen közzétette tanításait, azzal a reménnyel, hogy előmozdítja a profétikus könyvek kutatását a franciául beszélők között. A gyermekeknek adott tanítás terjesztésével, szólt Gaussen, a felnőtteknek szeretnék szólni, akik igen sokszor elfordulnak az ilyen könyvektől, azzal az ürüggyel, hogy azok érthetetlenek. Hogyan lennének érthetetlenek, hiszen gyermekeitek megértik. Az a hő vágyam, teszi hozzá, hogy népszerű profécia ismeretet nyújtsak nyájunknak, ha lehet. Ahogy én látom, semmiféle tanulmány sem elégíti ki jobban korunk szükségleteit. A proféciák segítségével tudunk felkészülni a küszöbön álló megpróbáltatásra, figyelni és várni Jézus Krisztusra. Gaussent, aki az egyik legkiválóbb és legkedveltebb francia nyelvű prédikátor volt, egy idő után mégis felfüggesztették a szolgálatból. Fő vétke az volt, hogy az egyház katekizmusa az igazi hitet szinte teljesen nélkülöző, semmit mondó és racionalista kézikönyv helyett a Bibliát használta az ifjúság tanításában. Később egy teológiai iskola tanára lett, és közben vasárnaponként továbbra is hitoktatóként a Szentírás alapján tanította a gyermekeket. A proféciáról szóló művei szintén nagy érdeklődést keltettek. A tanári katedráról a sajtó útján és kedvelt foglalkozásával gyermekoktatóként hosszú éveken át nagy befolyást gyakorolt, és nagy szerepe volt abban, hogy sokan kutatni kezdték azokat a proféciákat, amelyek az Úr közeli eljövetelét tanúsítják. Skandináviában szintén hangzott az advent üzenet, és széltében hosszában érdeklődést keltett. Sokan felébredtek gondtalan biztonságukból. bűneiket megvalva és elhagyva Krisztus nevében kértek bűnbocsánatot. Az államegyház papsága azonban fellépett a mozgalom ellen, és befolyására az üzenet hirdetői közül egyesek börtönbe kerültek.

0: Sok helyen, ahol az Úr közeli eljövetelének prédikálóit így elhallgattatták, Isten csodát művelt, és gyermekek útján küldte üzenetét. A gyermekek háborítatlanul beszélhettek, az állam törvénye őket nem korlátozta, mivel kiskorúak. A mozgalom főleg az egyszerűbb néprétegek között terjedt. Az emberek, a munkások szerény otthonban gyűltek össze, hogy az intő üzenetet meghallgassák. A gyermekprédikátorok zöme is szegény gyermek volt. Egyik-másik alig volt 6-8 éves, s bár életük tanúsította, hogy szeretik a megváltót, és igyekeznek Isten szent kívánalmainak engedelmeskedni, rendes körülmények között ők sem voltak okosabbak és tanulékonyabbak, mint a hasonlókorú gyermekek, de amikor az emberek elé álltak, kétségtelenül természetes képességeiket meghaladó hatalom szólalt meg általuk. A Szentírást szó szerint idézve nagy komolysággal figyelmeztették az embereket az ítéletre. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Dorgálták az embereket bűneik miatt. Nem csak az erkölcstelenséget és kicsapongást kárhoztatták, hanem a világiasságot és a hitehagyást is. Intették hallgatóikat, hogy sietve meneküljenek az eljövendő haragtól. Az emberek remegve hallgatták őket. Isten meggyőző lelke szívükhöz szólt. Sokan új és nagyobb érdeklődéssel kezdték kutatni a Szentírást. A részegesek, az erkölcstelenek jobb útra tértek, és mások is elhagyták becstelen szokásaikat. Olyan szembetűnő volt a változás, hogy még az államegyház lelkészei is kénytelenek voltak elismerni, hogy Isten irányítja a mozgalmat.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Isten azt akarta, hogy a megváltó eljövetelének híre eljusson a skandináv országokba is. És amikor szolgáinak hangját elnémították, lelkét a gyermekekre árasztotta, hogy a munka folytatódjék. Amikor Jézus az örvendező sokaság kíséretében győzelmi kiáltások és lengő pálmaágak közepette Jeruzsálemhez közeledett, a nép Dávid fiának nevezte. A féltékeny farizeusok felszólították Jézust, hogy hallgattassa el őket. Ő azonban azt válaszolta, hogy mindez a profécia teljesedése, és ha ezek hallgatnának, akkor a kövek kiáltanának. A boldog kiáltozás azonban a nép ajkára fagyott, amikor beléptek Jeruzsálem kapuin. Megfélemlítették őket a papok és a főemberek. De a gyermekek, akik ellepték a templom udvarait, pálmaágakat lengetve kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának! Máté 21:8-16. Hallod, mit mondanak ezek? Kérdezték a dühött farizeusok. Jézus így válaszolt. Sohasem olvastátok a gyermekek és csecsszopók szája által szereztél dicsőséget? Isten gyermekek által munkálkodott Krisztus első adventje idején. Épp így küldte gyermekek útján második adventjének üzenetét is. Isten szava kétségkívül beteljesedik. A megváltó eljövetelének üzenete hangzik minden népnek, nyelvnek és nemzetnek. William Millernek és munkatársainak Amerikában kellett az intő üzenetet hirdetniük. ez az ország lett a nagy advent mozgalom központja. A leghatározottabban itt teljesedett az első angyal proféciája. Millernek és társainak az írásait távoli országok is megismerték. A misszionáriusok a világ minden részébe, ahová sikerült eljutniuk, magukkal vitték Krisztus közeli eljövetelének örömhírét. Közelben és távolban terjedt az örökkévaló evangélium. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája.

A proféciák, amelyek szerint úgy tűnt, hogy Krisztus második eljövetele 1844 tavaszán lesz, mélyen megragadták az emberek figyelmét. Az üzenet államról államra terjedt, és mindenütt nagy érdeklődést keltett. Sokan meggyőződtek arról, hogy a profétikus időszakokat igazoló érvelések helyesek, és nagyra tartott elképzeléseiket föladva örömmel elfogadták az igazságot. Egyes lelkészek, félretéve egyéni nézeteiket és érzéseiket, lemondtak fizetésükről, otthagyták egyházukat, és hirdették Jézus eljövetelét. De viszonylag kevés lelkész fogadta el ezt az üzenetet, ezért jó részt egyszerű egyháztagok hirdették. Farmerek otthagyták földjüket, kézművesek szerszámaikat, kereskedők áruikat, értelmiségiek hivatásukat. A munkások száma mégis kicsi volt az elvégzendő munkához képest. Az Istent nélkülöző egyház és a gonoszságban veszeglő világ

0: Mindenütt hallatszott a szívhez szóló bizonyságtevés, amely arra intette a bűnösöket, a világ fiait és az egyháztagokat egyaránt, hogy meneküljenek az eljövendő haragtól. Keresztelő Jánoshoz, Krisztus előfutárához hasonlóan a prédikátorok a fa gyökerére helyezték a fejszét, és mindenkit arra buzdítottak, hogy teremjenek megtéréshez illő gyümölcsöt. Megrázó felhívásaik éles ellentétben álltak a szószékről hangzó közkedvelt békesség, biztonság ígéretekkel.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Az üzenet, ahol csak felhangzott, megérintette az emberek szívét. A Szentírás egyszerű, egyértelmű bizonyságtevése, amelyet a Szentlélek ereje kísért, olyan meggyőző erővel szólalt meg, amelynek kevés ember tudott teljesen ellenállni. Vallásos emberek felucsuttak, felismerték, hogy hitehagyók, világiasak, hitetlenek, gőgösek és önzőek. Sokan bűnbánattal és alázattal keresték az Urat. Szívük, amely oly sokáig földi dolgokhoz ragaszkodott, most a menny felé fordult, Isten lelke megnyugodott rajtuk, és töredelmes, alázatos szívvel ők is kiáltották: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Bűnösök sírva kérdezték: mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok, akik eddig becstelenül éltek, igyekeztek az okozott kárt megtéríteni. Mindazok, akik békét találtak Krisztusban, vágytak másokkal is megosztani az áldást. Őszinte bűnvallomások hangzottak el, és a családtagjai azok üdvösségéért fáradoztak, akik a legdrágábbak voltak nékik. Sokszor lehetett a buzgó ima hangját hallani. Mindenfelé gyötrődő lelkek küzdöttek Istennel. Sokan egész éjszaka buzgón könyörögtek a bűnbocsánat bizonyosságáért, vagy rokonaik és barátaik megtéréséért. Minden rendű és rangú ember tódult az adventhívők istentiszteleteire. Gazdagok és szegények, rangosak és egyszerűek más-másokból, de saját fülükkel akarták hallani a második adventről szóló tanítást. Az Úr féken tartotta az ellenkezés szellemét, amíg szolgái elmondták, miért hisznek. Néha az eszköz gyenge volt, de az Isten lelke erőt lehelt az igazságba. Ezeken az összejöveteleken érezhető volt a szent angyalok jelenléte, és naponta sok emberrel nőtt a hívők száma.

Amikor újra és újra felhangzottak Krisztus közeli eljövetelének bizonyítékai, roppant tömegek hallgatták némán, lélegzett visszafojtva a súlyos szavakat. Mintha a menny közeledett volna a földhöz, és a föld a mennyhez. Isten hatalmát idősek, fiatalok és középkorúak egyaránt érezték. Az emberek ajkukon dicsőítéssel tértek haza, és boldog hangok csendültek fel a csendes éjszakában. Az összejövetelek résztvevői soha nem tudták elfelejteni azokat a különös jeleneteket, amelyeket ott láttak, és a mélységes érdeklődést, amelyet ott tapasztaltak. Krisztus eljövetelének pontos időre való meghirdetése minden osztály számos tagjában nagy ellenkezést váltott ki. A szószéken szolgáló lelkészektől egészen a legvakmerőbb istenkáromló bűnösig. A profétai ége teljesedett. Az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják: hol van az ő eljövetelének ígérete?

0: mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. 2 Péter 3, 3-4-ig. Sokan, akik azt állították, hogy szeretik a megváltót, kijelentették, hogy egyáltalán nem kifogásolják a második advent tanítását, csupán az ellen tiltakoznak, hogy Jézus visszajövetelének idejét pontosan meg lehet határozni. Isten mindent látó szeme azonban olvasott szívükben. Ezek az emberek nem akartak hallani arról a Krisztusról, aki eljön, hogy igazságosan megítélje a világok. Hűtlen szolgák voltak. Féltek találkozni urukkal. Ők sem készültek fel Jézus fogadására, akár csak a zsidók Krisztus első adventje idején.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A reformáció története. A nagy vallási ébredés. 10. rész. Akik nem készültek fel Jézus fogadására, akár csak a zsidók Krisztus első adventje idején, nem csak vonakodtak meghallgatni a Biblia világos érveit, de ki is gúnyolták azokat, akik várták az Urat. Sátán és angyalai diadalt ültek. Gúnyosan vágták Jézus és a szent angyalok arcába, hogy hitvalló népe oly kevéssé szereti őt, hogy nem kívánja megjelenését. Senki sem tudhatja a napot és az órát. Az érveltek leggyakrabban az advent reménység elutasítói. A Szentírás ezt mondja, arról a napról és óráról pedig senki nem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Máté 24.36. Azok, akik várták az Urat, ezt az ígét világosan és egybehangzóan magyarázták. Világosan kimutatták, hogy ellenfeleik e kijelentést rosszul értelmezik. Krisztus e szavakat akkor mondta, amikor tanítványaival beszélgetett az olajfák hegyén, miután utoljára távozott a templomból. A tanítványok ezt kérdezték, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus jelekről beszélt, és azt mondta, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. A megváltó egyik kijelentését nem szabad cáfolni másik kijelentésével. Jól lehet, senki ember nem tudja eljövetelének napját sem óráját, de tanultuk és tudnunk is kell, hogy mikor van közel. Isten arra is tanít, hogyha figyelmen kívül hagyjuk intését, és nem akarunk tudomást venni adventje közelettéről, ez épp oly végzetes lesz számunkra, mint Noé kortársainak az, hogy nem vettek tudomást az özönvíz közelettéről. A Máté 24. fejezetében olvasható példázat szerint éles különbség van a hű és a hűtlen szolga között. Világossá válik, mi lesz a sorsa annak, aki ezt mondja szívében. Halogatja még az én uram a hazajövetelt. Kiderült, hogy az Úr miként látja és jutalmazza azokat, akiket vigyázva, eljövetelét hirdetve talál, és hogyan bünteti azokat, akik visszajövetelét figyelmen kívül hagyják. Vigyázzatok azért, mondja. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, így munkába talál.

0: Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Jelenések 3:3. Pál megemlíti, hogy lesznek olyan emberek, akiket az Úr megjelenése váratlanul talál. Az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jő rájuk, és semmiképpen meg nem menekednek. De azoknak, akik megfogadják a megváltó intését, ezt mondja: ti atyám fiai, nem vagytok a sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Tesszalonikai első levél 5. fejezet 2-5. A Szentírás tehát nem igazolja azokat, akik nem tudják, hogy Krisztus eljövetele közel van. Azok, akik ürügyet akartak találni az igazság elutasítására, bezárták fülüket a magyarázat előtt. A vakmerő gúnyolódók, sőt még Krisztus állítólagos szolgái is egyre harsogták, senki sem tudja a napot és az órát. Amikor az emberek felébredtek, és kezdtek érdeklődni az üdvösség után, vallási tanítók léptek közéjük, és az igazság közé, és Isten szavát félremagyarázva igyekeztek félelmüket elhessegetni. Hűtlen őrök csatlakoztak a nagy csaló munkájához, és ezt kiáltották: békesség, békesség, pedig Isten nem szólt békességről. A Krisztus korabeli farizeusokhoz hasonlóan sokan nem akartak belépni a mennyek országába, és gátolták azokat is, akik elindultak a felé. Elelkek vérét Isten az ő kezükből követeli.
1: Krisztus zászlóvivői címmel egyháztörténeti sorozatunkat hallgatják.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnap indul a negyedik protestáns sokadalom rendezvény. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-án Budapesten a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér, a programkínálat főbb elemei. Hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi Kaputéri Evangélikus Templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Augusztus 20-a. Szent István napját köszöntik Ópusztaszeren. Változatos hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A közlemény szerint a park augusztus 20-ai programjai között, amelyek a 3D-s filmvetítés kivételével ingyenesek, a család minden tagja találhat kedvére való elfoglaltságot, miközben közelebb kerülhet a magyar népi kultúrához és történelmi örökségéhez. A vendégek kipróbálhatják az íjászatot a Nomád Parkban, részt vehetnek kemenc és látványsütésen és kóstolón. A legkisebbeket népi játszóház, kézműves foglalkozások és jurtában kialakított gyermekkuckó várja. A programok között gyógynövény és teakóstoló, a délalföldi szélmalmokról szóló előadás, valamint a népi fafaragás bemutató rendezvény is szerepel. A nap egyik látványos eseménye a honfoglaláskori lovas bemutató lesz, amely a lovaspályán idézi meg a magyarok harci hagyományait. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában. Végre! Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a Keresztény Demokrata Néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett, erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan föl kell lépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás. Csütörtökön felhős, napos idő várható, zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül, és 29-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Ma egy olyan alkotóval ismerkedhetünk, aki évtizedekig nem jelentkezett költőként. Erdélyi László, elhivatott lelkipásztor, aki így vall második kötete előszavában.
1: Az egyházban sokrétű volt a feladatom, és annak igyekeztem a tőlem telhető legjobban megfelelni. Ezért mindig az aktuális feladatokra összpontosítottam. Ebben nem fért bele a költészet ápolása.
0: Ám irodalmi műhelyt azért kialakított. 20 évig volt a lelkész tájékoztató felelős szerkesztője, majd az Advent kiadó vezetője 10 esztendeig, és újabb 5 az Advent hírnök című orgánum gondozásával telt. De a múzsa mindig vele volt. Nyári István szerint...
1: Kincset titkoló ember, mind az igaz gyöngyöt rejtő kagyló, amely egy életen át önnön testéből építi föl a felbecsülhetetlen értékű csillogó varást, úgy rejtette a nyilvánosság elől verseit.
0: 1968-tól már alkalmanként papírra veti költeményeit. De hogy az említett előszóban írja, gyakrabban csak egyházi szolgálata 60. évében, amikor irodalmi lehetőségei beszűkültek. Csak visszafelé tekintve ismert előtte a pálya.
1: A korábban években mért utat ma már pillanatokban mérem, mert rájöttem, hogy a legfontosabb időciklus életünkben a pillanat, hiszen pillanatokból áll az egész élet. Életünk nagy eseményeire csak egy-egy pillanat méretet. Egy pillanat alatt halunk meg. Egy pillanat alatt támadunk fel. Egy pillanat alatt változunk el. Egy pillanat alatt ronthatunk el, vagy tehetünk jóvá mindent örökre. Ezek nagy pillanatai életünknek. De mit ér neked most ez a pillanat?

0: elméletírók mondják, hogy a líra idődimenziója a jelen, hiszen ebben itt és most élünk meg egy hangulatot, érzünk, gondolkodunk, amit megrögzít a lírai mű. Erdélyi László azonban kitágítja a pillanatot. A prédikátor marad, aki gyülekezete, olvasói jelenéért és jövőjéért is felelős. A Mondd el még ma versében keservesen sóhajtja. Örökre, ajkadra, ajkunkra fagynak a ki nem mondott szavak. A Józsué keresi a választ az Urnál címűnek a zárlatában, imává magasztosul az átérzett odaadás. Urunk, könyörülj mi rajtunk, és ajándékozd meg a te népedet az egymásért és ügyedért érzett szent felelősségérzettel. Igen, a felelősség központi kategóriája életének és művészetének. A kimondott szó felelőssége vezeti, hiszen minden munkájában ez az eszköze, ezzel él. Az Akikre nem volt méltó a világ című harmadik kötetében külön ciklust is szentel e tárgykörnek, a szó értéke címmel. Ennek mottójául Ellen Goodwight gondolatát választotta. Áldásul adta Isten az embereknek a beszéd képességét, így hát az felelősséget is jelent. A ciklusban szereplő verseknek csupán címsorait olvasva is szinte kibontakozik ennek a vállalásnak mély átélése. A szó értéke, a szó értelmes használata, vigyázz az aranyszájra, mennyit ér a vita, szavak és valóság, tanulj meg a szóval bánni, a szó hatása, szép és igaz, a beszéd művészete, igazság és beszéd, légy őszinte, gondold meg, mit fogadsz, Isten előtt becsületesen állj. Fontold meg jól, ne beszélj Sátánról, ne társalogj a hazuggal. E címek között jelentős számban vannak felszólító modalitásúak, ahogy a mindegyik kötetében is jellemző ez az érzelmi attitűd. Hiszen a felelős prédikátor, a felelős lelkipásztor, a felelős szerkesztő tudatában a legfontosabb, hogy hasson, hogy a megkapott tudást mindenki boldogulásáért adhassa át, s ehhez fontos eszköz a hevült lelki állapot, aminek a kifejező eszköze a felszólító, felkiáltó, felhívó moduláció. A 2006-os első kötetnek a címe is evokatív odafordulás a Teremtőhöz. Taníts meg engemre áttekinteni. Majd a kötetet útrabocsájtó két fölhívásban, a legelső oldalon, mintegy az alkotó biztatja alkotásait. Versek, menjetek, szolgáljatok. Szavak, szóljatok igazságot. A beköszöntő ciklus és vers, formailag ugyan kérdőjeles című, hol voltál akkor, ám ez a kérdőjel roppant erőteljes fölszólítás, éppen a felelősségvállalás jegyében.
1: Hol voltál akkor, amikor a világ vörösre festett ege alatt senki sem tudta, mit hoz a holnap? Hol voltál akkor, amikor minden oly bizonytalan volt? Hol voltál akkor, amikor a lehet és a kell határmesdjéjét mélyen benőtte a gaz?
0: A második darab pedig tisztázza önnön vállalását a nagy előd nyomán. Kiáltó szó vagyok, mondta János a keresztelő immár 2000 éve. A kötet maga is a Kérj bölcsességet című verssel zárul, az utolsó sorban ismét a Teremtőhöz folyamodás bibliai példájával azonosulva, most azért adj nékem bölcsességet. A 2007-es második kötet címe is erőteljes üzenet kettős jelentésben. Értelmezhetjük önmegszólító biztatásként, de hitsorsosainak embertársainak szóló mély feladatkijelölésnek is. Világíts! És csupán csak a címeket vizsgálva is 17 felszólító jellegűvel találkozunk. A kötet első verse az elődök példájának fölmutatása a választásra biztatással. Lux lucet in tenebris címmel. Fény, világíts a sötétségben. Ezzel a jelmondattal küldte el gyermekét a Waldens édesanya a katedrálisok korában. Évszázadok múltán ma is világító fáklyák kellenek, mert sötétség borítja a földet. Vagy fényhordozója leszel, vagy sötét folt lesz a neved, írja hevülettel Erdély László. A szenvedély a kötet záró versében csillapulni látszik, előtérbe kerül a hitvallás alázata, címe Isten jobban tudja. Nem mindennek vennénk hasznát abból, amit ma szeretnénk. Nem mindentől lennénk boldogok, aminek ma örülnénk. Isten jobban tudja, mi a rossz abban, amit ma jónak látunk. Ezért nem engedi, hogy megvalósuljon a legszebbnek hit álmunk. Mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

0: A harmadik, 2010-es kiadású versgyűjtemény címe ugyan nem fölszólítás formailag, de érzelmi-szellemi azonosulást vár. Akikre nem volt méltó a világ. S a címadás jellegzetessége továbbra is a mindenkor felelős lelkész kiáltásaként hangzó erőteljes modalitás. E kötetben mintegy 60 ilyen jellegű cím van. Egyértelműsíti ez a tény is önmagában, hogy tanító költő ajánlásai, tanításai, figyelmeztetései, fölhívásai ezek a művek. Szigeti Jenő professzor úr szerint nem is versek ezek, hanem verses formában írt látleletek, hitünk és gyülekezeteink hétköznapi gondjairól, állapotunk valóságáról. Erdélyi László nem szépít és nem ábrándozik egy nosztalgikus, soha nem létezett gyülekezetről, hanem metszően, pártatlanul, önkritikusan igazat akar írni, mint a rábízottakért felelős prédikátor, amikor a szószékre áll. A tanító ember szép jellemvonása ugyanakkor az alázat. Az élettapasztalat, az elmélyült bölcsesség, a hiteles életút, a kiteljesített pálya tapasztalataiból, megfigyeléseiből, átéléseiből megépült alázat.
1: Mester és eszköz. Uram, én csak egy szerszám vagyok, de kezedben lehetek hasznos. Tégy engedelmes eszközöddé, hisz nélküled az eszköz mit sem ér. Mert mit ér a legjobb eszköz is, ha nincs, aki kézbe vegye? Mit ér egy mesterhegedű, ha nincs, ki megszólaltassa? S mit ér az ige szolgája, ha nincs, ki szót adjon ajkára? És mi haszna a hírvivőnek, ha nincs, aki őt küldje? És mit ér az a szolga, aki csak áll hivalkodva kora hajnaltól napestig, mert nincs, ki őt felfogadja, vagy nem akarja meghallani az őt hívó szót? Mert csak ott jöhet létre alkotás, ahol mester és eszköz egymásra talál, ahol a mester hív, s az eszköz válaszol. Ím hol vagyok, Uram!
0: A felelősségvállalás mellett ez talán a másik legfontosabb motivuma ennek az életműnek. A jó érdekében eszközzé válás, a szolgálat elfogadása, emelkedettebben szólva, a prófétai elhivatás megértése, megvalósítása. Nemes párhuzamként kínálkozik, hogy az eszköz lét alázata Michelangelo híres szonettjének is fő szólama.
1: Kalapácsom a kőből kiszabadítja sorra a lényeg benne rejlő formáit. Testre testet, de lendületem tőle jön, ki százszor nemesebb, s nagyobb én nálam. Markom a szerszámot csak fogja. Örökké felnézek, mivel minden munkámmal meddő, befejezetlen, torzó leszek, s magamnak is semmivé kell lennem, ha nem kapok az égi műhelyből segítséget.
0: Szinte pár verse ennek a gondolatnak a Te játsz a szívem húrjain kezdő strófája. Uram, ha Te kezdesz játszani szívem rozsdamarta húrjain, a fáradt hangok kisimulnak, és új dallamok formálódnak.

0: A klasszikus példa a Babits Mihály által oly szellemesen és sokoldalúan megverselt Jónási dilemma is ott munkál Erdélyi László verseiben, elég erőse, képes-e a feladatra. Erről vall a Proféta sors és küldetés című versben. A próféta Isten küldötte, szolgálatra elkötelezve, útja Istentől kiszabott pálya. A szót Isten adja szájába, mely nem lehet soha alkutárgya. S tisztában van azzal is, hogy a prófétáknak nem állítnak emlékoszlopot, ahogy a versében mondja, neki elég a küldetéstudat, de az ő lelkében is vannak hullámvölgyek. A helyes választ attól várd, akinek szolgálatában állsz, mert ő nem hagy magadra maró kételjeiddel, s válaszában börtönöd falán át is meglátod a megnyíló eget. Ez a kételyt előző válasz az erősebb egész életében. Ez a belső keménység, küldetéstudat munkál Luther példájának megidézésében, az Új Reformáció című versében. Itt állok, másként nem tehetek. Isten engem úgy segéljen. Az elhívás miben létének kérdőjelei mindig a hit bizonyosságában oldódnak föl.
1: A versnek küldetése van. Váratlanul bekopok szíved és elméd ajtaján nagyon fontos üzenettel. Égni kell, és nem kiégni. Égni, világítani kell. Erre rendelt az Úr, hogy add oda magad, mert általad kíván szólni. Nem te vagy a tűz, és nem te vagy a fény, a hang sem te vagy. Csupán a láng és a fény hordozója vagy. A láng, a fény, a hang nem a tiéd, hanem az Úré.
0: Milyen gazdag a hív szó családja nyelvünkben, milyen rejtett összefüggéseket mutat föl. Mivé válhat életünkben a hitre méltatlanság, avagy az arra való képtelenség, illetve a hit nélküli elárvulás társas kapcsolatainkban, önmagunk formálásában, valósághoz való viszonyunkban. A jelentések bőköre mutat erre. Föltárásukhoz segítséget ad akár Cucor Gergely Fogarasi János a magyar nyelv szótárában. Ők már az 1860-as években öt csoportot jelölnek. 1. Hű, azaz hív, a hisz igének gyöke. Hűség, hűtelen hívség. 2. Hi, hiú, hiúság, hív, hivalkodik. 3. Hi, hiány, hiányzik, hiányos, hiánytalan, hitvány, hiba, hibázik, hibátlan. 4. Hi, elvont gyöke a hisz, hittet, hit, hitel, hiteget szóknak és származékaiknak. 5. Hi vagy hű, hideg, hidegszik, hív, híves, hűv, hűvös. És mondjuk tovább mi magunk. Elhivatás, elhivatottság, hivatás, hivatott. Ez a tő van a hitelesben, de a hitetlenben is. A hiszékeny és hivalkodás is ide mutat, ahogy a hivatal, hivatalos, hivatali szintén. Vaj, ha a hivatalnokok is mindannyian elhivatottnak vélnék magukat, és természetesen mi mindannyian. Ezt olvashatjuk ki Erdélyi László kritikus hangütésű verseiből is, mint például az Ember közelben, vagy az Aprókák ciklus darabjaiban. Kanyarodjunk vissza a hit jelentéséhez, hiszen költőnk legfontosabb vallomása a hit és a legőszintébb hála megnyilvánítása. Ő így definiálja. A prófétáknak legnagyobb erényük a hit volt, a remény lett dolgok valósága. Ez az élő bizonyosság, a végzendő munka lelki erőssége, fundamentuma. A hívő hallgat a hívó szóra. A Forrástól az óceánig című versben is ez a mély hit jelenik meg.
1: Minden pályaszakasznak Istentől rendelt feladata van. Akár kicsiny hegyi patakként, vagy hatalmas folyam részeként, talán a nagy világóceán egyetlen cseppjeként. Ne feledd, rendeltetésed van.

Ismét Szigeti Jenőt idézve, a Biblia egyértelműen tanítja, hogy mindnyájan tévejgő, esendő lények vagyunk. Saját jó cselekedeteinkből nem építhetünk mennybevezető strádát. A keskeny út vándorai vagyunk. Erdélyi László versei széljegyzetek az úton járásról. Megítélésem szerint igen fontos jegyzetek ezek. Meríthetünk belőlük erőt, bizodalmat, fényt mi is az úton járáshoz. Az Úr célba vezet. Régen tudom a célt, ahova szeretnék eljutni mindenképp, de az úton járni néha oly bonyolult. Van, mikor az utat sötétség borítja, máskor a sűrű köd áthatolhatatlan fátyla állja utam. Nem látom a táblát, amely irányt mutat. Nem hallom a hangot, amely bátorítna. Félek a sötétben. Ekkor szólt az Úr. Add ide a kezed. Én sötétben, ködben a célba vezetlek. Csak szorítsd a kezem.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Lehet, hogy megtalálták Mózes történelmi megfelelőjét. A férfi, akit Egyiptom ki akar törölni a történelemből, ő lehetett a bibliai Mózes. Az ókori Egyiptom egyik legrejtélyesebb eltűnése újra fölkeltette a történészek és a bibliai kutatók érdeklődését. A középpontban Szenenmut áll, Hatszepszut fáraó legközelebbi bizalmasa, akinek sorsa sokak szerint meglepő hasonlóságot mutat Mózes bibliai történetével. A Biblia szerint Mózes 40 éves korában megölt egy egyiptomi felügyelőt, majd a pusztába menekült. Szenenmut utolsó datált említése szintén nagyjából erre az időszakra esik, Hatszepszut uralkodásának 16. évére, vagyis körülbelül Krisztus előtt 1486-ra, ezután teljesen eltűnik a történelmi forrásokból. A név kérdése is érdekes vitát váltott ki. A Mózes név ugyan egyiptomi hangzású, de több nyelvész szerint nem illeszkedik pontosan az ismert egyiptomi névformákhoz, és akár héber eredetű is lehet. Jelentése nagyjából kihúzott vagy kimentett. Az ókori történetíró szerint Mózesnek más neve volt a fáraói udvarban, és saját népe nevezte Mózesnek. Ez elméletileg teret hagy annak, hogy udvari neve Szenenmut volt. Legyen öröm az iskola kezdés. Közel 100 gyermek már megkapta tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott taneszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A katolikus Karitász ez idén új lendülettel valósítja meg Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult, szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségeket is kínál a gyermekeknek. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretetszolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt, több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység, mint egy folytatásaként, ugyancsak helyi partnerekkel és a Baptista Világsegéllyel való szoros együttműködésben most megkezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyják a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás. Csütörtökön felhős, napos idő várható, zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül, és 29-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Oldás és kötés. Semmi sem rendezettebb, mint az, amit a szeretet rendezel, és semmi sem szabadabb, mint az, amit a szeretet köt össze. Chiara Lubich.

0: Így, mivel langy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Jelenések 3:16.
1: Az ige szerint megvetendő a lagymatagság. Inkább legyen valaki hideg, mint langyos. Vajon miért? Mert a lagymatagságban hamisság van, és Jézus előtt minden utálatos, ami nem tiszta, nem világos. Ez ellentmond lényének, mert ő maga az igazság. A hideg emberből könnyebben lehet még forró, mint a langy melegből, aki önmagát csapja be. A megváltó égő szívű embereket keres, akik égnek a buzgóságtól és a szeretettől. A langyos ember valójában sohasem gazdag Istenben, csak annak képzeli magát. Az Úrban gazdag lelkek önmagukban szegénynek érzik magukat, ezért újra meg újra vágyakozva nyúlnak az isteni ajándék után. A lelki szegénység Isten országa polgárainak első ismertető jele. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Máté evangéliuma 5. fejezet 3. verse. A lagymatag lelkeknek viszont Isten egyszerű igéje nem elég. Válogat az ige magyarázatába, kritizálja az ige hirdetőket. Ebbe a lelki elteltségbe jutottak a korintusziak is. Ezért ítélkeztek a prédikátorok fölött, ahelyett, hogy mindegyikük szolgálatát a maguk lelki ajándéka szerint elfogadták volna. Immár jól laktatok, mondja nekik az apostol. Nem lettünk mi is ilyenek? Vagy a szomjas földhöz hasonlítunk, amely telhetetlenül fogadja magába a vizet? A lelki életben úgy haladunk jól előre, ha az Úr Jézus kegyelmére mind jobban rászorulunk, és egyetlen óráig sem tudunk nélküle élni. Lagymatagok lehetünk a magunk túlbecsülése, vagy túlzottan világias gondolkozása miatt is. Az elbizakodottság mögött önámítás van. Nem veszük észre, avagy tudomásul, hogy lelkileg kevesek, szánandóak vagyunk. Legyünk éberek.
0: Istenem, Uram, a segítségedet kérem, hogy hozzád sokkal gyakrabban forduljak. Olykor meginog a hitem, nem kereslek erőimet, heves szándékaimat, saját elképzeléseim szerint mozgósítom. Sajnos elsodornak a dolgok. Úgy gondolom, hogy én tudom igazán, mi a legjobb nekem, jobban, mint te, Istenem. Máskor pedig szégyenkezem előtted, csöndes bűnbánattal, és fölidézem ígédet, amely biztalt, hogy járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Hálásan köszönöm, hogy a te szereteted örökké való, és a türelmed is mindörökké tart, és tudom, gondot viselsz rám. A Halleluja 301-jel járulok eléd. Ó, hadd szeresselek hűn s igazán! Ím így esdekelek későn, korán. Segíts, ó Jézusom, hogy én téged nagyon s mindig jobban szeresselek. Máshol kerestem én boldogságom, s ím te nyújtod felém mennyországom. Ó, add, hogy tégedet, átadva szívemet mindig jobban szeresselek. És hogyha baj, nyomor övez körül, a sátán cselt vet rám, s titkon örül, te őrizd szívemet, hogy én csak tégedet, csak is téged szeresselek. S ha egyszer pályámat bevégezém, a célnál mi öröm te jössz elém, s nem gátol semmi sem, hogy téged én híven és örökké szeresselek. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila.
1: A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
2: Mindenkit szeretettel köszöntök. Azon gondolkodtam, hogy talán vannak, akik felteszik a kérdést magukban, hogy egyáltalán miért kell nekünk foglalkoznunk a múlttal, és miért kell foglalkoznunk a jövőbe mutató prófétai igékkel, amelyek nagyon sokszor vitákat váltanak ki emberek között, amelyekbe nagyon sokszor bele kerülnek az emberi magyarázatok, amelyek ütköznek más magyarázatokkal, más elképzelésekkel. Mégis János apostolnak azt mondja az Úr, hogy amiket láttál és hallottál, írd meg. A jelenések könyvének tanulmányozásánál az Úr egyik indokként az idő közelségét említi. Ez az idő közelsége Jézus második eljövetele, ami tehát azt jelenti, hogy a Jézus második eljövetelére való felkészülésünk egyik tantárgya a prófétai ige. A mai este a jelenések könyve 11. fejezetéből tanulunk egy részt, a második jajig. A múltkor szó volt az első jajról, három jajról van szó az utolsó idők eseményeiben, közvetlen Jézus eljövetel előtt. Említettük azt, hogy az események olyan súlyosak, annyi veszélyt rejtenek magukban, hogy három jajjal fejezik ki ezeknek az időknek az állapotát. A jelenések könyve 11. fejezet első versétől olvassuk el azt a részt, amivel ma foglalkozunk. És adának nékem vesszőhöz hasonló nátszálat, és angyal állval a mellém is mondta, kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem érd, mert a pogányoknak adatot, és a szent várost tapodják 42 hónapig. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a Földnek Isten előtt állanak. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket, és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profitálásuknak idejében eső ne essen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverik a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. És mikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek a ma nagy városnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek, és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait. De 3,5 nap múlva életnek lelki adaték Istentől őbelüljük, és lábaik rálanak, és nagy félelem esik azokon, akik őket nézik vala. És hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondja valanékik, jöjjetek fel ide, és felmennének az ég felhőjébe, és látták őket az ő ellenségeik. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesik, és megöleték a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémülének, és a menny istenének adának dicsőséget. A második jaj elmúlt, ímé harmadik jaj hamar eljött.

A felolvasott részben annyi jelkép van, annyi esemény van összesűrítve, hogy lehetetlen volna egy óra keretében ezeket megvizsgálni. Másrészt pedig egy 1260 éves időszakról, korszakról van szó. Ennyi idő több történelem könyvet is igényelne és megtölthetne a lejátszódott eseményekkel. Mégis próbáljuk meg összefoglalni, miről is van itt szó, és menjünk sorba a jelképeken és az eseményeken. Ha megfigyeltük eddig a fejezetek, János Jelenések könyvében legtöbbször úgy kezdődnek, hogy láték, mondja János apostol. Leírja azt, amit látott. Itt pedig úgy kezdi, hogy adtak nekem egy mérővesszőt, egy vesszőt. János apostol az események szereplőjévé válik. Egy angyal áll mellé, és felszólítja őt, hogy mérje meg Isten templomát, mérje meg az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. Egy nagyon fontos műveletről van szó. De mint jelent az, hogy megmérni azokat, akik a templomban imádkoznak, akik ott vannak az oltárnál, akik Istent dicsőítik, vagy Istenhez fohászkodnak. Nyilvánvaló, hogy János apostol idejében a jeruzsálemi templom már nem állt, romokban hevert. Tehát amikor az angyal azt az utasítást adja neki, hogy mérje meg a templomban az imádkozókat, akkor nem azokról van szó, akik a jeruzsálemi templomban imádkoztak. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy nem volt semmiféle templomszolgálat, a kárpit ketté hasadt, nem volt áldozati rendtartás, az Ószövetség istentiszteleti rendszer megszűnt, akkor milyen emberekről van szó, milyen csoportról, milyen helyről, milyen hely az, amit meg kellett mérni, és kik voltak azok, akik a templomban imádkoznak, és akiket meg kell mérni. Nyilvánvaló, hogy itt másról van szó. Abban a templomban, a jeruzsálemi templomban már nem imádkoztak. Nem végeztek semmiféle szolgálatot. Mégis voltak, akik imádkoztak Istenhez, voltak, akiknek Isten tiszteletét Isten elfogadta, de ezek az emberek felfelé tekintettek a menny felé, és arról van szó, hogy azokról beszél itt az ige, akik a mennyei templom felé irányították a figyelmüket. Ugyanis a földi templom nem volt, de felismerték, hogy van egy mennyei templom, és a mennyei templom felé irányították a figyelmüket. És János apostol ezekkel kapcsolatban kapja a megbízatást, hogy mérje meg azokat, akik a mennyei templom felé emelve tekintetüket imádkoznak és dicsőítik a mindenható Istent. De mit jelent az imádkozó emberek megmérése? Hogyan lehet megmérni az imádkozó embereket? Mi szeretnénk megmérni néha egymást. Szeretnénk megmérni önmagunkat is. Tehát arról van szó, hogy amikor Isten megméri az embert, akkor ez egy vizsgálatot jelent. Isten megvizsgálja az embert, megvizsgálja népét. Azt is jelent, hogy törődik velük még akkor is, ha megengedi, hogy szenvedés érje őket, amelyekkel szintén célja van.

A tornácot, amely a templomon kívül volt, úgy tekintették, mint ami a földünket ábrázolja, ellentétben a templommal, ami a mennyben van. És azt mondja itt az angyal János apostolnak, hogy a tornácot nem kell megmérni. Valami olyanról van tehát itt szó, hogy Isten megmér egy népet. Azokat méri meg, akik imádkoznak, akik a földön Istent tisztelik és dicsőítik, akik keresik a mennyei templommal való kapcsolatot, a mennyei főpappal való kapcsolatot. A megmérés célja az, hogy nyilvánvalóvá váljék, ki tartozik ehhez a csoporthoz, és ki az, aki nem. Ki az, aki az imádkozó emberek csoportjához tartozik, és ki az, aki nem. És ez pedig, ahogy említettem, nem valami mérőzsinórral vagy mérővesszővel történik, hanem egy erkölcsi mértékkel, amely Isten 10 parancsolata. Különös, hogy a megméretés Isten gyermekeire, Isten népére vonatkozik. És itt következik egy nagyon nehezen érthetőnek látszó fejezet, hogy a pogányoknak megengedi Isten azt, hogy a Szentvárost, itt megint ugye nem Jeruzsálemről van szó, mint hogy nem a jeruzsálemi templomról, hanem a mennyei templomról. Amikor a Szentvárosról van szó, akkor nem Jeruzsálemről, hanem Isten népéről van szó. És megengedi az Úr, hogy itt azt olvasok, 42 hónapig tapossák a Szentvárost, vagyis elnyomják Isten népét. A következő versben ugyanaz az időpont másképpen van meghatározva. Itt van 42 hónap, és van 1260 nap év, ami a Biblia magyarázók szerint, a legtöbbje szerint 538-tól 1798-ig tartott. Mit jelent tehát a Szentváros taposni ennyi idő alatt? Különös, hogy Isten megengedi. Tapodni üldözést jelent. És ha összevetjük ezt a igét Dániel könyve 7. fejezet 25. versével, ott ugyanarról a hatalomról van szó, és láthatjuk, hogy már Dániel proféta által az Úr előrevetítette ezt a korszakot, amelyben Isten népének súlyos megpróbáltatásokat kell megélniük. És ebben az időben az igazság hirdetése, ahogy olvastuk, gyászruhában történik. A gyászruha abban az időben is ismert volt már keleten, de miért kellett gyászruhába öltözve hirdetni az evangéliumot? Éppen az elnyomás miatt. Azért, mert Sátán mindent megtett annak érdekében, hogy ez alatt az idő alatt, az 1260 év alatt eltapodja Isten népét, a lelki Jeruzsálemet, és megölje azokat, erről később lesz szó, megölje azokat, akik hirdetik az evangéliumot. A támadás, az ellenség támadása bár embereket ért, gondoljunk csak az inkvizícióra, a mágiákra, a kínzásokra, embereket ért, de mégis tudjuk, hogy Isten igéje ellen, a Szentírás ellen irányult. Aki a Szentírást olvasta, kiátkozták, kiközösítették. Képzeljük el, hogy 1260 éven keresztül üldözte az ellenség az igazság hirdetőit, és az volt a célja, hogy az igét, Isten szavát az emberektől elvegye. Krisztus sohasem hagyta jóvá azokat a módszereket, amelyeket ebben a korszakban alkalmaztak Isten igazságának az eltiprása érdekében. Vessünk egy néhány gondolatot
erre a korszakra, az inkvizíció korszakára, ami ebben a 1260 évben helyezkedik el, és ez alatt az idő alatt hol erősebb, hol gyengébb volt az üldözésnek az ereje, de Sátán mindent megtett annak érdekében, hogy kiírtsa az igazságot és elvegye a Szentírást az emberektől. És itt fel kell tenni a kérdést, hogy egy nép, amely Isten népének vallja magát, a középkor egyháza magának ezt a jogot fenntartotta, hogy ők Isten egyháza és vezetői, nagyrészt tévedhetetlenek, majd később ugye csalhatatlanokká váltak, hogy elképzelhető az Isten részéről, hogy jóvá hagy egy ilyen emberi magatartást, még akkor is, hogyha olyanok követik ezt el, akik magukat Isten népének tartják. Lehet-e tévedni az erkölcsi magatartás és a szeretet vonatkozásában ilyen súlyosan? Hol volt Krisztus az egyház magatartásában 1260 éven át? Ez alatt képtelenek voltak a nemesebb lelkű emberek átvenni az egyház irányítását. Lehet ilyen súlyosan tévedni több mint egy évezreden át? Ráadásul Róma nem azért hagyta abba az üldözést, mert belátta tévedését, hanem azért, mert jött a reformáció, voltak emberek, akik felismerték az igazságot, és bátrak voltak hirdetni. Azután jött a francia forradalom, amely a pápaságnak egy halálos döfést adott. 1780-ban, amikor Berthier tábornok, Napóleon tábornok a fogságba viszi a pápát, aki ott hal meg a számüzetésben, és azt írja a Ranke történetéről, hogy úgy tűnt, hogy a pápaság örökre meghalt, megszűnt. Ez volt az a halálos seb, amiről majd tanulni fogunk. Ez profécia, amikről itt szó van, történelmi igazság, szomorú valóság, ezért kell erről beszélni, még ha nem is ez a mi üzenetünk, de amikor történelemről beszélünk, nem kerülhetjük ezeket a szomorú tényeket. Másrészt pedig tudjuk azt, és később szó lesz erről a proféta ígékben, hogy Sátán üldöző tevékenysége meg fog ismétlődni Jézus második eljövetele előtt. Erről beszél Jézus a nagy vázlott proféciákban, amelyeket Máté evangélium 24. fejezetében, Márk 13, Lukács 21-ben olvashatunk, és beszél az Úr Jézus a nagy nyomorúságról, amely meg fog ismétlődni, beszél a gyűlöletről, gyűlölethullámról, az üldözésről. Tehát ezért jó, hogyha ismerjük Sátánnak a korábbi módszereit, mert ő amennyiben meg fogja ismételni ezeket a módszereket, hogy a Jézus második eljövetelét váró embereket elpusztítsa. Isten hűséges tanúbizonyság tevőit úgy jellemzi a profécia ebben a korszakban, hogy gyászruhába öltözve hirdették az evangéliumot.

Van itt egy másik kérdés is még. Ha Isten az üldözők oldalán állt volna, miért nem tudták elfojtani 1260 éven át az egymást követő bibliás mozgalmakat? Hiszen ez alatt az idő alatt nem csak az volt jellemző az egyház életére, hogy a hivatalos egyház elnyomta és üldözte Isten népét, hanem az, hogy nagyon sok kis reformációs mozgalom jött létre, akik vállalták a mágia halált, vállalták az inkvizitorok legkegyetlenebb módszereinek az elviselését is. Mi adott ezeknek erőt egy nagyon kemény intézménnyel szemben? Az 1260 év után pedig említettem azt, hogy a francia forradalom vett véget a pápaság hatalmának. Miért? Vajon azok jobbak voltak, akik által Isten megtöri az üldözők hatalmát? Figyeljük meg, hogy amikor Isten büntet, akkor nem az igazakat használja fel a gonoszok megbüntetésére, hanem tőlük még gonoszabbakat. Ez egy nagyon érdekes dolog, amikor a pápaság hatalma megtörik, mert a francia forradalom töri meg a hatalmát, akkor ugyanakkor azt sem lehet mondani, hogy ez a hatalom az igazságot védelmezte, mert azt látjuk, hogy ők a francia forradalom az igazságot hirdetők ellen is súlyos kegyetlenségeket követ el, és a forradalom utolsó 3,5 éve, itt a 9. versben olvassuk, hogy 3,5 nap, vagyis 3,5 éven keresztül, ez profécia napév alapján kiszámítva, súlyos, talán még súlyosabb kegyetlenségeket követett el az igazság hirdetője ellen is neki. Ugyanazok voltak a protestánsok is, mint a katolikusok. Ők a vallást akarták és az Isten hitet megsemmisíteni, és ebben a súlyos küzdelemben mégis azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy Isten népének is el kellett szenvedni az üldözést, hogy Isten felhasználja eszközül ezt a hatalmat, hogy véget vessen egy 1260 éves uralomnak, hogy azután létrejöhessenek azok a mozgalmak, amelyek felkészítenek majd egy népet a Jézussal való találkozásra. A történelem során gyakran lehet azt tapasztalni, hogy Isten az igazság ellenségeit is felhasználja az igazság védelme érdekében. Ez egy különös dolog. Ezért el kell fogadnunk nekünk azt a bibliai igazságot, hogy a történelmet Isten irányítja, ő tesz királyokat és dönt királyokat, és nem a mi dolgunk, hogy az eseményeket irányítsuk. El kell fogadni Isten irányítását, mert Istennek megvan a célja, a terve minden néppel, minden nemzettel, minden mozgalommal, és ő mindent a maga helyére fog tenni időben.

Itt a hetedik verstől olvasunk egy fenevadról. A Jelenések könyvében és a Dániel könyvében több fenevadról van szó. Ezzel itt találkozunk egyedül, és a legtöbb biblia magyarázó szerint ez a földből feljövő fenevad, a mélységből feljövő fenevad Franciaországot jelképezi, amelynek a vezetése teljesen illegális volt, egy ateista vezetés alakult ki Franciaországban, és ezt Jelenések könyve a mélységből feljövő fenevadnak nevezi. Majd használ a Biblia olyan kijelentéseket, olyan meghatározásokat erre a népre, mint Sodoma és Egyiptom, ahol Jézust megfeszítik. Vajon mit jelenthet ez? Tudjuk, hogy Jézus nem Sodomában és nem Egyiptomban feszítették meg. Jelképről van szó. Az a szellem uralkodott Franciaországban a forradalom idején, ami volt Egyiptomban és Sodomában, Gomorában. Ugye jellemző volt a francia forradalomra az ateizmus, hogy nincs Isten. Az Isten fogalmát is ki akarták törölni az emberek gondolatából. És Egyiptomban hol találkozunk ezzel? Amikor Mózes odáll a fáró elé, és Istenre hivatkozik, hogy bocsásd el az én népemet, mit kérdez a fáró? Kicsoda az az Isten? Ők nem hittek Istenben, és ebben hasonlít a francia forradalom is Egyiptomhoz, a fáróhoz. Mind a kettő ateista volt, és szembe helyezkedtek a mindenható Istennel. Kicsoda az az Isten, akinek engedelmeskedhetnék.

A továbbiakban itt találkozunk egy új jelképpel. Az 1260 év nagy bizonyságtevő eszköze a két olajfa és a két gyertyatartó volt. Ószövetségi képezés, mint ahogy a 3,5 nap azután az, hogy nem esett eső bizonyos ideig, ahogy Illés által az Úr megjövendőlte. Ószövetségből vett képek ez is. Azt írja Zakariás proféta, ezek ketten felkenettek, akik az egész föld ura mellett állnak. Majd az olajfágait úgy jelképezi, mint amelyek olajjal táplálják a szentély lámpásait. Itt gondolhatunk tehát a Szentlélekre és Isten igéjére. Mit keres, és mi a dolga, mi a feladata ebben a korszakban Isten igéjének? A fejezet nagy részében erről van szó, hogy ezeknek, ennek a két bizonyságtevő eszköznek hatalma volt, hogy ártsanak a földnek, hatalma volt arra, hogy megölje az ellenségeit, hatalmuk volt arra, hogy bezárják az eget az ő profitálások idejében, hogy ne legyen eső. Hatalmuk volt sok mindenre, akármilyen csapásra, valamennyiszer akarják. Egyrészt bemutatja Isten igéjének és a Szentléleknek a hatalmát ebben a korszakban. Annak ellenére, hogy Sátán el akarta tiporni, megtaposta a Jeruzsálemet, Isten népét, ennek a két eszköznek hatalma volt arra, hogy ebben az időben is hirdesse Isten igazságát. És azután azt látjuk, hogy változik a helyzet. Jön a mélységből feljövő fenevad, és hadakozik a bizonyságtevő eszközök ellen is, legyőzi őket és megöli őket. Ez a forradalom vége felé, a 3,5 nap, vagy 3,5 év, valamivel több volt ez az idő, a francia forradalom ideje, de a következménye ennek az utolsó szörnyű támadássornak az volt, hogy holtesteik ott fekszenek a nagyváros utcáin, amelyet Sodomának és Egyiptomnak hívnak, és a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. Szörnyű állapotok lehettek. Nyilván nem 7000 emberről van szó, akiket itt említ. Nem csak olyan kevésről, akik ott hevertek temetetlenül. János apostol nem mond pontos számot, egy számot mond, ismét egy ószövetségi képet vesz. A lényeg az, hogy úgy tűnik, mintha Isten igéje és Isten igazsága teljesen összeomlott volna. Úgy tűnik, mintha Isten ügye meghalt volna, mint Illés proféta idejében, ahonnan veszi a jelképet. Illés is azt hitte, hogy Isten ügyének vége van. Amikor az Úrnak panaszkodik, akkor elmondja, hogy egyedül maradtam. Ebben az időben úgy tűnt, hogy meghalt a két tanúbizonyság is, hogy Isten szent lelke már nem tud munkálkodni, és Isten igéjének már nincs többi ereje és hatalma.

csak látszólag győzedelmeskedik. De itt van közbeiktatva egy kép, amin el kell gondolkodnunk, hogy a föld lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két proféta gyötörte a földnek lakosait. Miről van itt szó? El tudunk képzelni egy ilyen jelenetet, hogy az emberek tömegei örülnek annak, hogy az igazság ügye vereséget szenvedett? Mert itt erről van szó, hogy az emberek örülnek, hogy látják halva a két tanúbizonyságot. Vagyis mit jelent ez? Miért örültek? Amikor János evangélista beszél arról, hogy az Úr itt van, és Keresztelő János is, beszélnek arról, hogy az igazi világosság már eljött, és megvilágosít minden embert. És van egy szomorú folytatás, de az emberek inkább szerették mit? A sötétséget. És ez így volt ebben az időben is. Így látták, hogy ez a két proféta gyötörte őket. Nem tapasztaltuk azt, hogy az igazság sokszor gyötrelmet jelent embereknek? Az igazságtól félnek sokan. És itt úgy érezték, és itt tömegekről van szó, hogy úgy érezték, hogy végre lerázzuk magunkról az igát. Megszabadulunk Istentől, megszabadulunk Isten szavától, megszabadulunk azoktól, akik az igazságot prédikálják. Vajon ma nem így van? Nem hallottunk már olyat, hogy ha bebizonyítanák nekünk az igazságot, akkor hinnénk. És amikor az igazság ott van fehéren, feketén az ember előtt, akkor mi történik? Mindent megtesz az igazság ellen. Mert az emberek nagy része nem azt szeretné, hogy az igazság jusson érvényre, hanem hogy az legyen az igazság, amit ők szeretnének. Szeretnénk igazságát tenni a magunk elképzelését, és hazugsággá azt, ami igazság. Mert az igazság sokszor kényelmetlen, az igazság fáj. Az igazságot nehezen tudja az ember elviselni. És ez volt ekkor. Én ebben a fejezetben ezt tartom a legmegdöbbentőbbnek, hogy annak örültek, hogy na végre megszabadultunk Istentől. Az ész az Isten, nincs Isten.

De figyeljük csak, mi történik a 11. versben. De 3,5 nap múlva életnek lelt adaték Istennek ő beléjük, és lábaikra állának, és nagy félelem esik azokra, akik őket nézik vala. Akkor, amikor a forradalom elbukott, akkor azt látjuk, hogy életnek lelke adatik Istentől. Vagyis mi történik? Nem sokkal a francia forradalom bukása után, 1804-ben megalakul a brit és külföldi biblia társulat. Állítólag ott, ahol Voltaire kijelentette, hogy még 100 év, és ezt a könyvet múzeumban fogják mutogatni. És nem telik el sok idő a forradalom bukása után, amikor megalakul a brit és külföldi biblia társulat, amelyik ma már elképzelhetetlen mennyiségben ontja a Bibliát az egész világon. 1816-ban megalakul az amerikai

Biblia társulat. Isten őrködik az igéje fölött. Ma már nehéz volna összehasonlítani, vagy egy számítást tenni arról, hogy világviszonylatban hány Biblia társulat van. Nincs még egy olyan mű, ami olyan széleskörű elterjedésnek örvendhet, mint a Biblia, ami önmagában bizonyítja Isten igéjének hatalmát. És itt hadd említsem meg azt, hogy nagy örömmel, hogy a Boldog Élet Alapítvány két méretű Bibliából körülbelül az elmúlt 10 év során forint eladási árban számítva körülbelül 450 millió forint értékű Biblia került ingyen Magyarországon emberek kezébe. Boldog Élet Alapítvány által kiadott, nem mi finanszíroztuk. Más adta rá a pénzt, más volt a megrendelő, de mi forgalmaztuk, mi voltunk a lebonyolítói ennek. Körülbelül 160 ezer Biblia, ami szintén hozzájárul ahhoz a tapasztalathoz, amiről itt szó van, Isten igéjében.

Még van itt egy-két gondolat, és azt olvassuk, hogy amikor ez megtörténik, hallék nagy szózatot az égből, amely ezt mondja vala nékik, jöjjetek fel ide, mármint a két tanúnak, jöjjetek fel ide, és felmennének az ég felhőjében, és látták őket az ő ellenségeik. Miről van itt szó? Arról Isten felmagasztalja a megalázott Bibliát, és a megalázott tanukat, a megalázott igazsághirdetőit. Azt mondja, jöjjetek fel ide a hegyre. Miért kellett a hegyre menni? Hogy messzire láthatók legyenek. A történelemben hátok mögött van egy súlyos korszak. És figyeljük meg, hogy akkor, amikor Isten felmagasztalja az ő ügyét, amikor Isten diadalra viszi az ő ügyét, már nem a múlt a lényeges, nem az a sok szenvedés, nem a sok áldozat, ami történt, hanem a jelen és a jövő. Isten új távlatokat helyez az ember elé, és felmagasztalja az ő igéjét. És ez azt is jelenti, hogy amint közeledünk Jézus eljövetele felé, nem csak a megpróbáltatások súlya lesz nehezebb, nem csak a vész helyzetek lesznek életesebbek, hanem az igazság hirdetése egyre dicsőbb lesz. Egyre magasabbra emeli Isten az ő igéjét, és azokat, akik hirdetik az igét. És még van itt egy gondolat, és abban az időben, melyik időben? Amikor Isten felmagasztalja az ő igéjét, amikor diadalra vissza az ügyét, abban az időben, abban az órában nagy földindulás, és a városnak tizedrész elesik, és megöletik a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémülnének, és a mennyistenének adának dicsőséget. Egy hosszú küzdelemnek a záró része. Amikor Isten felmagasztalja az ügyét, 1260 év alatt az igazság nem hallhatott meg, Isten gondoskodott az ő igéjéről, a legnehezebb helyzetekben is. És amikor eljön az idő, hogy magasra emeli az ő igéjét, megdicsőíti az ő igazságát, akkor azt látjuk, hogy emberek egy része megrémül, más része pedig dicsőséget ad a menny Istenének. Egy gondolatot még a város tized része, hogy elpusztul. Egyes biblia magyarázók úgy értelmezik, hogy mivel Franciaország része volt a tíz királyságnak, ezért ott ez a rész, tehát Franciaország az, amelyik így ilyen értelemben az eszmei vagy a jelképes tizedrészt képezi. És ezután van még egy hang. Az ötödik trombita szó, után volt az első jaj, ami alatt rendkívül események történtek, és most a második jaj elmúlt, és egy új fejezet következik, a harmadik jaj. Hogy mit hoz ez az időszak, erről majd a következőkben fogunk hallani. Tanuljunk a történelem tanításából, példáiból, és készüljünk fel a jövőre, készüljünk fel arra az alkalomra, amikor Isten a mi kezünkben is fel akarja emelni az igazságot, meg akarja dicsőíteni önmagát, és ezen kívül az ő igéjén keresztül az ő népét és az igét hirdető népét. Legyünk mindannyian ennek a megtapasztalója az ő kegyelme által. Amen.

Boros Gergely, még egy reformációt. Még egy nagy reformot adj nekünk, Istenem, hogy hitünk dolgában végleges rend legyen. Sok-sok mulasztásunk ne égessen tovább, ezerféle bűnnek ne húzzuk a jármát. Lelki megújhodást adj nekünk, Istenem, erőt, hogy járhassunk-e nehéz terepen. Elnyel embereket a bűn ingoványa, neved dicsőséged letaposva sárba. Szívek újulását munkált köztünk, Uram. Szívtelenségünknek sok áldozata van. Pusztulnak értékek, hullnak az emberek. Rohanunk a vészbe, nem törődünk veled. Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk. Taníts imádkozni, könyörülj meg rajtunk. Csak még egy reformot adj nekünk, Istenem, hogy hitünk dolgában végleges rend legyen.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik közép-európai landzenékből, a 16.-17. századból.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban 16.-17. századi közép-európai landzenékből készült összeállítást hallgathattak. Közreműködött Elkecskés András. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Augusztus 18-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Ézsaiás könyvének 50. fejezetében az 5. versben találjuk. Az én Uram, az Úr megnyitotta a fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Az Újszövetségi igét pedig a Lukács szerinti evangélium 10. fejezetének 39. versében olvashatjuk. Mária leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Milyen megkapó, szép és tiszta, Mária egyszerű mozdulata, testtartása. Csak leült, és hallgatta Jézust. Igen, vonzó lelki alapállást tükröz ez. Csend, figyelem, Isten iránti nyitottság. Folyton tevékeny, zajos és kapkodó világunkban ez valami egészen más, mint amit megszoktunk. Micsoda bölcsesség tudni, mire van szükségünk. Micsoda bátorság időt szakítani rá. Nyáron időt szánunk a pihenésre, a szabadságra, a kikapcsolódásra. De hogy valódi töltődés is legyen, nem elég csak szünetet tartani a szokásos feladatok között, hanem szükség van az Isten igéjét meghalló csöndre is. A vele töltött minőségi időre. Hogy ne csak ott folytassuk, ahol abba hagytuk, hanem új felismeréssel is. Engedve, hogy az Úr új irányokat és arányokat mutasson. Az igazi pihenés ott kezdődik, amikor Istenre figyelünk, időt szakítunk rá, és hagyjuk, hogy ő megnyissa a fülünket. Hallgassuk, és meghallgassuk őt, az igéjét. Ez a figyelmes jelenlét formál bennünket. Isten nem csak pihentet, hanem fel is tölt, hogy ne csak dolgozzunk, hanem alkossunk is. A munka kényszerét a küldetés bátorságává teszi. Figyeljük csak, mit mond mindarról, amiért aggódunk. Arról, amire vágyunk. Arról, aminek a hiányától szenvedünk. Csendben lenni előtte nem tétlenség. Igéjét hallgatni és meghallani az igazi töltődés. Vegyük a bátorságot. Szánjuk rá magunkat naponként. Imádkozzunk. Uram, segíts megállni, sőt leülni, csöndben lenni jelenlétedben. Add, hogy a veled töltött időt, igehallgatást és imádságot ne kényszernek, hanem lehetőségnek lássam. Adj bátorságot töltődni veled. Hallani és meghallani igédet. Formálj és vezess, taníts és bátoríts, nyugtass meg, és indíts új utakra, ahogy neked tetszik. Amen. Az áhítatot Győri Péter Benyámin írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Mária leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Keressetek és találtok. A mai íge: Krónikák első könyve 28:9. Ha keresed, megtalálhatod. Gondolatok az ígéről. Szükségünk van Istenre, és neki mindig van ideje számunkra, ha keressük őt. Senki elől nem rejtőzik el, aki színe elé kívánkozik. De nem lehet ezt a találkozást kiérdemelni, vagy kegyeit megvásárolni, egyszerűen csak keresni kell őt. Akik már ismerik az Urat, keressék őt újra és újra imádsággal, hűséges szolgálattal és szent hálaadással. Akkor egyre jobban kijelenti nekik szeretetét, és megáldja őket közösségével. Akik pedig még nem ismerik őt úgy, hogy békességük forrása lehetne, induljanak el azonnal, és keressék, amíg meg nem találjuk őt, mint megváltójukat, barátjukat, atyukat és Istenüket. Milyen erős biztatás ez az íge minden keresőnek. Keressetek és találtok. Máté 7:7. Igen, ha Istent keresed, te is megtalálod őt. Ha pedig megtaláltad, benne megleled az életet, a bűnbocsánatot, a megszentelődést és az üdvösséget. Keresd, keresd kitartóan, akkor nem hiába fogod keresni. Drága testvérem, keresd őt már most, ott, ahol vagy, és most, mert most van itt az alkalmas idő. Hajoljon meg merev térded, és még merevebb nyakad, és kiálts Istenhez, az élő Úrhoz. Krisztus nevében keresd a megtisztulást és a bűnbocsánatot. Isten nem utasít el. Dávidnak, fiához, Salamonhoz intézett fönti biztatása igaz. Ezt a könyvszerzője is megtapasztalta. Higgy az ígének, cselekedj aszerint, s találkozásod lesz Istennel. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, holnap, augusztus 19-én szerdán 18 órától a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Ígét hirdett Steinbach József református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától, nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál majd. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Szerdán is napos idő lesz, kevés felhővel, kicsiny az esők lehetősége. Nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás. Csütörtökön felhős, napos idő várható, zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül, és 29-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink! e késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Sok mindent utólag láttam meg, hogy az Isten milyen csodálatosan rendezi a dolgokat. Mondta, hogy szemtől szembe nem láthatsz, de a hátamat meglátod. Mikor elmegy, akkor döbbenünk rá, hogy itt járt.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Műsorunk vendége a 87 éves Asbóth Lászlóné Erzsike néni. Gyermekként, majd férjével a háború idején és az azt követő évtizedekben sok nehéz és csodás eseményt élt meg, melyek között Isten tartotta meg őket. Ezekről beszél hallgatóinknak Győri Gábor Dávid, missziói lelkész mikrofonja előtt.
3: Asbóth Lászlóné Erzsi nénivel beszélgetünk itt a Soproni otthonában. Erzsi néni 87. évében van már, és fantasztikus lelki-szellemi frissességről tesz tanúbizonyságot. Kezdjük talán az elején ezt a történetet. Erzsi néni lelkész családban nevelkedett, és hát sok-sok lelki élményt már kisgyermekként magába szívhatott. Mik a legmeghatározóbbak ebben a történetben, a gyökereket?
1: A legmeghatározóbb az életemben a kezdeténél az az ige, hogy még mielőtt megfogantál, ismertelek, és tudom, hogy mi a tervem veled. Engem egész kiskoromban az Isten csodálatosan életbe tartott, pedig elvihetett volna. Édesanyám felnőttként tanult meg kerékpározni, és egy hosszabb kerékpártúrát tett a édesapámmal, és utána a következő nap erős nyomorgörcsökkel vérezni kezdett. Elment a nőgyógyászhoz, aki azt mondta neki, hogy hát hölgyem, ez a gyerek már majdnem beszél. Édesanyám csodálkozott, és azt mondta, de doktor úr, hát az előző hónapban megvolt. Azt mondja, az előfordul, de ez már legalább 6 hetes terhesség. Lehet, hogy megmarad. Hát megmaradtam, kapaszkodtam. Megszülettem annak rendje módja szerint, nevelkedtem. 3,5 éves koromban a nagyszüleimnél nyaraltunk, és egyik nap olyan kedvetlen voltam, másik nap egy kis hőemelkedésem volt. Aztán a 4.-5. napon észrevették, hogy megmerevednek a tagjaim, nem beszélek, fönnakad a szemem. Na hát erre gyorsan orvost hívtak, aki megvizsgált, és azt mondta, hogy azonnal beviszem a kórházba. Megnézték az agyvizet, és kiderült, hogy zavaros. Ennek a betegségnek az a neve, hogy meningizmus, ami azt jelenti, hogy agyhártya izgalom. És az orvos azt mondta, hogy semmit nem tudunk csinálni. Ha megmarad is, fogyatékos lesz. Hát édesanyám azt se tudta, hogy miért imádkozzon. Életben maradjak, vagy nem. Akkor azt mondta az orvos, hogy egyet próbálhatunk még, az édesanyjától kapjon vért. Ezután kezdtem magamhoz térni. Újra tanultam beszélni is, járni is, és szellemi fogyatékos sem lettem, sőt a testvéreim közül a legélesebb memóriám. Ezek voltak a gyerekkoriak. Aztán később, ahogyan nőttem, jött a háború. Ott is elvihetett volna az Úristen akár valamennyiünket is. 1944-ben, mikor éppen elsős voltam, már nem járhattunk iskolába a sok légiriadó miatt. 44. december 6-án bombázták először Sopront, és a mi épületünket körbe bombázták. Egy sem találta el, de teljesen romokba lett az épület. Mi a pincébe hugommal, aki akkor 1,5 éves volt, a bátyámmal, édesanyámmal éltük át. A két nővérem azokat bekihívták az iskolájukba, ahol nőképzőben jártak, és ők ott az óvóhelyen vészelték át. Édesapám meg ki volt vezényelve lövészárkotásnyi Sopron környékén egyik erdő vonulatba. Ő onnan nézte végig, mint első világháborút viselt tapasztalt katona, hogy éppen a lakóterületünk fölött hullanak és robbannak a bombák. Összejött az egész család, édesapám összeroskadt lelkileg, hogy földönfutók vagyunk, édesanyám pedig kitárta a karját, és azt mondta, hogy nem mind a heten élünk. És ez ment tovább, mert aztán hajléktalanság, front elől menekülés, külföldi nyomorgás, 9 hónapig, erdei gombán, gyümölcsön, könyöradományos krumplin, aztán kaptunk kenyérjegyet, meg valami más jegyet. Mi 9 hónap után aztán hazajöhettünk. Édesapám nem volt hajlandó, bár perfekt német volt, Németországba maradni. Ami a Rákosi rendszerbe egy lelkészt és tanárt, vallástanárt érhet, az őt megérte. 9 hónapig végezte úgy a hitoktatást, hogy se az államtól nem kapott tanári fizetést, se az egyház még nem rendezte a státusát. Még végül aztán, több mint 25 évi szolgálat után segédlelkészi kongruát biztosítottak neki, amiből 3 gyereket még kellett fölnevelni, tanítatni a szüleinknek. Már úgy kezdett az értelmem nőni, és hát ő családi hívő környezetben, esti áhítatók, Németországba édesapám elment a templomba, leírta gyorsírással az ige hirdetést, otthon megtartotta az Isten tiszteletet a családnak. Tehát a lelki élet az nagyon sokat jelentett. Édesanyámban erősebb volt a tartás, édesapám hallgatagságba vonult, de biztos, hogy a belső tartását Isten adta.

0: Aztán jött a front utáni időben, mikor már konszolidálódtak nagyjából a viszonyok, az ébredési hullám. Engem olyan tinédzserkor előtti korba megérintett, és a nővéreimet is. Mi nekünk tetszett a konferenciás ének, az énekem az úr, és félre vonultunk, a szükséglakásunk mellett volt egy helyiség, és hát ott az egyik helyiség félre volt, külön volt tartva a leány egylet számára. És a testvéreim mondták, hogy gyere át. Hát oda átmentem, olvastunk igét, és mondta, hogy most imádkozzunk. Mondom, de mit imádkozzunk? Hát elmondott saját szavaiddal, ami benned van. És hát így tanítgatott a tudatosabb keresztény életre.
1: Hány éves tetszett legkorban?
0: Hát akkor olyan 10 éves lehettem. 12 voltam, amikor egész jó zongoráztam, amikor az volt egyházi tanítóknak megtiltották, hogy kántori szolgálatot végezzenek. Akkor mondtam édesapámnak, hogy apukám, én nem lehetnék a gyerekisten tiszteleten kántor, meg tudnám csinálni. Hatalmas nagy harmónium volt, meg kellett tanulnom a fújtatást, mert ugye addig a zongora pedál másképp működött, ment szépen, és egész addig, míg férhez nem mentem, ezt csináltam. Talán egy 10-11 lehettem, volt Sopronban egy evangelizáció, Balikó Zoli bácsi volt itt evangelizálni, gyerekeket, fiatalokat hívott össze, és nekik külön beszélt. Hát arra elmentem. És hát a evangelizáción utána azt mondta Zoli bácsi, hogy aki akar még valamit mondani, az jöjjön be a nagy sekrestjébe hozzá. Hát én óvatosan oda mentem a nagy sekrestje ajtajához. Jött az egyházfi, és azt mondta, kislány, te mit keresel itt? Be akarsz menni? Csak biccentettem, mert nem mertem megszólalni se. Erre kinyitott az ajtót, és benyomott. Zoli bácsi kedvesen fogadott, na, gyere, beszélgetni akart. Én meg úgy sírtam, mint az áporeső. Hát ez volt az első élményem, mikor látta, hogy nem tud szóra bírni. Volt ott egy kis, most is megvan még, egy kis gyóntatószék. Azt mondja, gyere ide, térdelj le, ő bement a gyóntatószékbe, fejemre tette a kezét, és feloldozott. Hát a feloldozást azt értettem, és én úgy éreztem, hogy repülök, mintha nem lenne súlyom, teljes volt a boldogságom, ez volt az első nagy hitbeli élményem. 12 éves koromban, 2 nyáron, Répce-Lakra én is elkerültem serdülő konferenciára. És hát nagyon-nagyon jól éreztem magamat. Akkor megint feltöltekeztem, de közben már azért én olvasgattam. Korábban, mint a konfirmáción kaptam az első Bibliát, úgyhogy azért akkor már én olvasgattam, meg saját szavaimmal imádkoztam. És amikor aztán a konferencián, a másodikon is részt vettem, akkor azt mondtam, hogy én szeretnék egész életemben Istennek szolgálni. De hát akkoriban nők még teológiára nem mehettek. Hát addig gondolkoztam, még azt gondoltam ki, hogy én elmegyek misszionáriusnak, mert oda a nők is mehetnek. És ott fogok szolgálni a négerek között. És ehhez nekem orvosnak kell lenni. Azt mondtam, ha az Úristen akarja, akkor föl fognak venni.

0: Folytatjuk az Evangélikus Rádió Misszió műsorát, a Lélekhangolót, Asmóth László nével Győri Gábor Dávid beszélget.
1: 17 éves koromban kezdett engem foglalkoztatni az, hogy azért egy lánynak férhez kéne menni, de hát honnan tudom én meg, hogy ki lesz olyan ember, akinek egyáltalán én érdekes leszek. És édesapám festegetett, abból is egy kis zsebpénzt tudott szerezni, és mindenki kapott egy kis igés lapocskát, amin ez volt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat. És akkor csak úgy fogtam magamat, és aláhúztam azt, hogy szerzek. Majd az Isten megmutatja. Hogyan? Nem tudom. Jött a nyár, előtte volt a bátyámnak a szentelése. Mivel Sopron határsáv volt még, nem a soproni templomba szentelték lelkésznek, hanem Celldömölkön, az Asmóth Lászlót, a Bödecs Barnabást, az Icés Gábort, meg a bátyámat, a Magasi Sándort. Akkor találkoztam először az Asmóth Lászlóval, szobatársa volt a bátyámnak. Hát mondtam, itt most nyugodtan beszélgetek ezekkel a teológusokkal, mert ezekkel többet az életben nem találkozom. Hát olyan jól beszélgettünk a szentelés után a diófa alatt, hogy Asmóth Laci megjegyezte, hogy ezzel olyan jó volna megismerkedni. És hát írt a bátyámnak, hogy van-e esélye rá, hogy én velem megpróbáljon ismerkedni. Bátyám meg azt írta neki, hogy az Isten útjai kifürkészhetetlenek. Hát aztán eljött Sopronba, és hát megkérdezte, hogy tiszteletét teheti-e a családnál. Hát ez a nővérkém, aki engem lelki gondozott, ezt tudta, mert a bátyám beavatta a titokba, hogy velem akar ismerkedni a Laci, és azt mondja, mit gondolsz, miért jön hozzánk a Laci, Asmóth Laci? Sándornak jó barátja volt, ő meg már valahol Tiszaföldváron, vagy hol volt segédlelkész a bátyám, meglátogat bennünket is. Á, veled akar megismerkedni. Na jó, hát ha ismerkedni akar, akkor ismerkedjünk. És akkor beszélgettünk, elmondtam, hogy minek készülök, ő meg hát elmondta, hogy hova kerül, meg hát beszélgetett a családjáról. Na aztán, amikor ez a beszélgetések megvoltak a sétán, utána megkérdezte, hogy levelezhetnénk-e, mivel hát ugye Veszprém messze van, Sopron határsáv, nem olyan egyszerű dolog találkozni. És hát megkaptuk az engedélyt édesanyáméktól. Ő is írt az életéről, hogy milyen szorványokba jár, milyen szolgálatai vannak. Most otthon volt, segített almát születelni a szüleinek, most Veszprém egyetemi ifjúság között próbálkoztak valamilyen egyetemi ifjúsági munkával. Én meg a saját életemből mit tanulok, hogyan megy az iskola, és hát aztán, amikor már vége volt a karácsonyi ünnepkörnek, Vízkeresztnek, akkor tudott ő egy pár napra Sopronba jönni újra. Ezt már, erre már nem emlékszem, hogy azután, vagy még azelőtt mondta-e a férjem, hogy ő is gondolt arra, hogy külmisszióba jó lenne, de hát egyenlőre nincs rá lehetőség, de hát nem gondoltam-e arra, hogy esetleg valami gyülekezetbe, lelkészfeleségként. Aztán a személyes találkozás az meg a sok előzetes ismeretség meghozta azt a döntést, hogy a férjem direkt bekérdezte meg, hogy nem lennék-e a felesége, és természetesen csak valami kis gyülekezetbe számíthatunk, akkor még nagyon kevés elhelyezkedési lehetőség volt. Sokan segédlelkészként évtizedet is töltöttek el. És akkor, amikor hát ott voltam az anyósoméknál, egyszer csak jött haza a férjem, hogy az esperes kiküldte őt Tésre. Egy nagyon pici evangélikus gyülekezet, de nagyon erős vallási kötődésű, és ott volt egy lelkész, aki valami gyújtó beszédet mondott 56-ba, és ezért neki menekülni kellett, közben a családi élete is megromlott, és hát jött a küldöttség a Lesbereshez. Hát azt mondja, nem tudok más, azt mondja, a László itt van, segédlelkészem, ő még nem választható, de kiküldöm, és hát végezzen akkor minden munkát ott. Hát berendezték a parókiát, éjfélre értünk egy bányász busszal föl, Ja, és akkor ne legyen gondjuk, tisztelend úr, presbiterek minden nap másik vendégül látja, reggeli, ebéd, vacsora. Mivel mi itthon nagyon zárt családi életet éltünk, én ott figyeltem, hogy a férjem hogyan ismerkedik teljesen ismeretlen emberekkel. És rengeteget tanultam. És akkor kiderült már karácsony után, hogy bizony várom az első babánkat, és karácsony meg új év között jött a hivatalos írás, akkor már a püspökök lemondtak, ez ugye 57-ben volt, hogy január 3-án lelkészvizsga. Fogta a fejét a férjem is, meg volt és megkapta, rögtön megtartották a lelkészválasztást, és hát attól fogva aztán 7 évig ott voltunk.

0: Akkor a családról néhány mondat, hány gyermek született?
1: Tésen született 3 gyerekünk, és amikor a második is 1 éves elmúlt, akkor a idősebbi kislányunk nagyon beteg lett. Kanyaró járvány volt az iskolába, és hát a gyerekek behúzolták a kanyarót. Ez a kislány nagyon egészséges volt, soha nem volt beteg. Lezajlott a kanyaró, le is láztalanodott, kedvetlen maradt, és egy pár nap után olyan kicsit fulladva, magas kis cérna hangon kezdett cincogni. Bejöttek az asszonyok is, hogy hát hogy van a kislány, mert hát mondtam, hogy beteg. És akkor az egyik asszony mondta, hogy van itt egy orvos Csótról, el kellene hívni. Azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy kezdődő tüdőgyulladás. Megírom a mentőcédulát, ha 1 órán belül nem lesz jobban, akkor hívják ki a mentőt. Hát mi nem vártuk meg az 1 órát, mert egyre jobban fulladt. Elmentem én a mentővel. Lementünk a Várpalotai kórházba, megnézték, aztán rögtön mondták, hogy tovább küldöm a Veszprémi gyerekkórházba. Akkor fordult meg először bennem az, hogy el is lehet veszíteni egy kis gyereket. Előtte 3 héttel temetett a férjem egy férfit, és hát kimentünk halottak napján a temetőbe, volt ott 2 lelkészsír, meg egy kis lelkészgyerek sír is, és a kislányommal kimentünk, virágot tettünk ezekre a sírokra, és ott zokogott ez az özvegyasszony, 2 kislánya maradt. Mondja a kislányom az Erika, hogy miért sír a néni? Mondtam, elment Jézushoz az apukája, a Irmának, meg nem tudom, ki volt a kislány. Én is elmegyek a Jézushoz, mondtam, mert akkor mindenre mondta én is. Akkor úgy megrémültem. Nagyon érdekes volt, ahogyan az Isten készített elő. Veszprémbe átvették a gyereket. Hát ott mondtam az orvosnak, mikor átvették, hogy hát természetesen átvesszük, megvizsgáljuk. Mondom, hogy tessék mondani, hol tudnék meghúzódni hajnali, mondjuk olyan 4 óra utánig, mert hát addig nem megy vonatom. Azt mondja, itt van a gyerekváró, azt mondja, ott le lehet ülni, lehet pihenni. Hát én ott a részben bóbiskoltam, részben meg imádkoztam, és akkor, mikor fölébredtem, akkor láttam, hogy a gyerek ki van tolva a folyosóra, hallom a hangját, ahogy zihál, és látom, hogy szaladt föl, hol a nővér, hol az orvos, injekciós tűvel az emeletre, ott volt a gyógyszerraktáruk, és akkor megint eltűnnek, és én meg néztem erősen, mondom, hát amíg szaladgálnak, nem megyek oda, és akkor egyszer csak csönd lett, nem szaladgáltak többet, hallottam, hogy vagy láttam, hogy betolják a kis ágyat a kórterembe, akkor megint vártam, és közben én nekem végigfutott minden az agyamon. Az első gyerek az különleges élmény egy édesanyának, és ahogyan nő és kezd emberré formálódni, az egy csoda. És akkor eszembe jutott, jaj, Rusi leánya, eszembe jutott Izsák feláldozása. Mondtam, kérhetném, hogy gyógyítsa meg. És egyszer csak megszólalt egy hang. Csak addig hiszel, amíg csodát látsz. Az a nagy valami, akkor is hinni, ha nem történik meg a csoda. Egy imádságom volt. Mutasd meg, hogy megtartó erő vagy. Ne engedj el szakadnom tőled. Ez egy olyan erőt adott, ami valósággal fizikai erő volt. És hát akkor megmutatták, hát olyan volt, mint aludna. Keresztet rajzoltam a homlokára, és elbúcsúztam tőle. Aztán mentem ki, beültem a vonatba, és akkor jöttem rá, hogy a Jézus én bizodalmamat az egész végig tudom, és ezeket mondogattam magamba. Ott ültem, és vártam, hogy Várpalotára érjünk. Hát Várpalotára értünk reggel olyan 8 óra, vagy még korábban, és akkor postára hívták a Tésen is a férjemet, hogy telefonja van, és akkor mondom a telefonba, ezzel kezdtem, hogy Lacikám, kapaszkodjunk meg Isten erős kezébe. Rögtön csönd volt, és akkor azt mondja, mit mondtál? Megint elmondtam. Mondtam, meghalt az Erzsike. Aztán, mikor hazaértem, utána mondta a férjem, hogy hallottam én nagyon jól, hogy mit mondtál, csak még egyszer akartam hallani. A gyászt Isten úgy oldotta fel, hogy mindig a meglevőért kellett remegnem, mindig ebben kellett foglalkoznom, mert rossz evő volt, mindig belázasodott, mindjárt szaladni kellett vele, mindig kezdődő tüdőgyulladás. Tehát Isten a rosszat csodálatos módon jóra használta fel. És hát közben volt, amikor már kicsfiú is megvolt, hogy Maromsokra kellett jönnünk. Az a szolgálatnak ez egy szép része volt, és sokat tanultam lelki szempontból is.

0: Azt tetszett mondani az elején, hogy misszionáriusnak készült Erzsi néni, de hát nem így alakult.
1: Isten, nem így alakult.
0: Isten máshogy irányította a lépteket, de nem volt kevésbé izgalmas nem, ez az aktív
1: nem,
0: élet.
1: Nem. Szolgálatba állított, de máshová. És mindig kerestük azt, hogy hol van szolgálati lehetőség.
0: Az aktív évek után azért egy hosszú nyugdíjas időszak hosszú, is adatik Erzsi néninek, és a szolgálatban nem lehet nyugdíjba menni. Én úgy tudom, hogy nyugdíjasként is talán tanítással tetszett foglalkozni hittannal.
1: Egy hittant evangélikus iskolákban nem kellett, sőt gimnáziumban nem, mert én nekem csak a képesítésem csak a általános iskolára szóltak a tehetikai. Egyébként másfél évig a Bokodi gyülekezetet teljes állásba helyettesítettem a Simonfai nyugdíjba menése után. Szebik püspök úr nekem külön egy névre szóló, és csak a Bokodra szóló engedélyt adott minden nemű egyházi szolgálatra, kivéve az anyagi ügyek intézését, a presbitérium összehívását. Úgyhogy én ott temettem, eskedtem, kereszteltem, úrvacsorát osztottam, és egyszer konfirmáltam is.
0: De hát aztán, akkor ez a misszionáriusi szolgálat, ez teljesen kiterjesedett.
1: Nagyon érdekes módon, tehát örömmel csináltam, és jól éreztem magamat. Mondtam, hogyha valaki zavar, mondjuk, hogy esketek, és nem Luther kabát van, akkor szólok a férjemnek, és összeadja. Nem, jó lesz ez a fekete ruha, jó lesz így.
0: Egy picit esik arról mesélni, hogy tetszik az igével foglalkozni naponta, hogy jelent ez lelki muníciót, úgy, hogy most itt idősen azért egyre kevésbé lát Erzsi néni, hogy lehet mégis így megtalálni az evangélium üzenetet.
1: Na most 2003 körül hozzám kerültek az összes iratai édesapámnak. Akkor tanultam meg a számítógépkezelést, mert azt mondtam, hogy édesapám gyöngybetű, de olyan pici virács, hogy a javát át kellene tenni. Megtanultam én még tésen egy gép és gyorsíró tanuló kislánytól, hogy kell vakuníró gépelni. Ez már előkészítette azt, hogy amikor én nekem a látásvesztésem vált, akkor betették a hangzóprogramot. Attól fogva nagyon örültem, mert hangos biblia könyvenként rajta van. Találtam most egy ilyet, hogy biblia 365 napra elosztva. Visszakanyarodom arra, hogy sok mindent utólag láttam meg, hogy az Isten milyen csodálatosan rendezi a dolgokat. Mondta, hogy szemtől szembe nem láthatsz, de a hátamat meglátod. Mikor elmegy, akkor döbbenünk rá, hogy itt járt. Még egy nagyon érdekes isteni jel volt. A férjem 2000-ben diagnosztizáltak nála egy rossz indulatú végbéldaganatot. Eltávolították, ki kellett vezetni, de egy szó panasz nélkül elfogadta, és ugyanígy fogadta el az Alzheimer-kort. De az imádságai, az összefüggő, azok tökéletesek voltak.
0: Tehát hogy nagyon érdekes tapasztalat az volt ez, hogy az imádságai azok tiszták voltak.
1: Igen, az imádságai, sőt, ez igen hirdetés, de az álmomból ébredtem fel, hogy az olyan erővel mondta, és amikor fordta, mit teszél ez? Hát ez prédikál. Bolcál ennek volt ez egy ilyen könyv, vagy az Alzheimer-kór és egyéb demenciák, és ott írja azt, hogy van a nyúlt agyba, vagy kis agyba egy olyan központ, amihez nem lehet hozzáférni, se beletenni, se kivenni nem lehet belőle. Tehát az a Édenbe elvesztett Isten élmény valahol kódolva van bennünk. Tehát még az is keresi, aki nem akarja. Azt mondtam, hogy ez lehet az, hogy a hit bele van kódolva, és nem fér hozzá a gonosz.
2: Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban a közel 90 éves Asbóth Lászlóné volt a vendégünk. Erzsike néni lelkész feleségként missziós lelkülettel szolgálta Istent férje mellett sok évtizeden keresztül. A beszélgetés többi interjúnkkal együtt megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen. Az Evangélikus Rádiómissziónak írhatnak e-mailt az evmis@lutheran.hu címre, illetve küldhetnek SMS-t a 0620 620 36 79-es számra. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, az Egyház és Társadalom lehet-e fórumának keretében Fabin Tamással, Steinbach Józseffel és Várszegi Astrikkal beszélgettem. Quo Vadis, radikális egyházreform lehetősége címmel. A beszélgetés alapkérdése az volt, mit kezdjenek a magyarországi egyházak egy olyan történelmi pillanatban, amelyet sokan rendszerváltozással fölérő politikai fordulatként, mások inkább erős társadalmi átrendeződésként érzékelnek. A beszélgetésben Fabin Tamás, nyugalmazott evangélikus püspök, Steinbach József református püspök és Várszegi Astrik emeritus pannonhalmi főapát gondolkodtak együtt arról, hogy az egyházaknak merre kellene tovább menniük, több megszólalásra, mélyebb önvizsgálatra, nagyobb szabadságra, vagy éppen csendesebb lelkipásztori jelenlétre van-e szükség mostanában. A beszélgetés egyik legerősebb tanulsága az volt, hogy a résztvevők alapvető célja közös, egyházaknak hitelesebben, szabadabban, emberségesebben kell jelen lenniük a társadalomban, a hangsúlyuk azonban különbözőek. Fabin Tamás inkább a kritikus profétai megszólalás szükségességét emelte ki, Steinbach József az egyház mindennapi, sokszor láthatatlan szolgálatát és a leegyszerűsítő vádakkal szembeni árnyalás fontosságát hangsúlyozta, Várszegi Astrik pedig a mélyebb egyházi önvizsgálatot, a feudális beidegződések meghaladását és a párbeszéd újra nyitását sürgette. A beszélgetés a hallgatóság kérdéseivel és a beszélgetők válaszaival folytatódott.
1: Én Lipien Mihály vagyok, a Bokorbádis közösségben tevékenykedem. Érdekes volt hallgatni a püspökatyáknak az elkeseredett hangját. Azért én biztatom őket, hogy az egyház az nem csak fölülről szerveződik, hanem alulról is. És talán a pünkösd az, ami minket fölébreszt, hogy a közösségeket kell szervezni. A bokor nem szorul semmiféle állami támogatásra, mégis sok-sok közösséget gyűjt magába, de én most nem a bokrot akarom reklámozni. Én naponta szoktam elolvasni a Mazsihisznak és a Magyar Kurírnak a híreit, és nekem valami olyan érzésem van, talán Várszegi Astrik püspök úr emlékszik arra, hogy amikor a II. Vatikáni zsiratnak az egybegyűjtött dokumentumait megjelentették a Szent István társulatnál, akkor egy nagyon érdekes kép volt az elején, hogy a Vatikánnak az ablakait azt kinyitották, azokat a régi ablakokat.
2: Igen.
1: Nekem meg most az az érzésem az egyházzal kapcsolatban, hogy kicserélték ezeket az ablakokat, ilyen hőszigetelő ablakokra, de azokat most becsukták. Tehát én azt gondolom, hogy nyitni kéne, mindenfelé nyitni kéne. Pénzről nem kellene beszélni egy jó ideig. Amit az elmúlt 16 vagy még több évben az egyház gyarapodásként kapott, abból most meg tud élni jó darabig. Inkább azt kéne megmutatnunk, hogy a szeretet vonalán mit tudunk tenni.
2: Igen, én szomorúan látom, mi a 21. században a katolikus egyházat vonatkozásában feudális egyház vagyunk. A közösségbe kell kezdeni, bizonyos értelemben újra, és a feudális alá fölé rendelő viszonyunkat föl kell adni. Nem véletlenül, hogy a jelen pápánk, akit ugyancsak kritizálnak, amikor a szinodális módszert ajánlja, ami nem más, mint az, hogy normál keresztény hangon őszintén próbáljuk meg testvérként beszélni. Ez propagálja, és akkor nálunk pedig az, hogy mi ebben nem megyünk bele, mert ez fellazítja az egyházat. Tehát mi konzervatívak vagyunk beteges módon. Ez azért rövid hozzáállásom.
3: Egyrészt én ugye nagyon hálás vagyok Astrik főapátnak, Tamás püspöknek és Kamarás professzor úrnak, aki a tanárom volt még egy másoddiplomás képzésen, egyébként Ágnes tanárnővel együtt a Pannon Egyetemen, és hát régi testvéri kapcsolat van közöttünk, mi értjük egymást, és együtt dobban a szívünk, és Mihály testvérnek is köszönöm, mert abszolút egyetértek azokkal, amik itt elhangzottak, és én remélem, hogy semmiféle ilyen megkeseredés, legfeljebb a jelen pillanatban való nehézségek ülnek rám, de én mindig a reménység és az öröm embere voltam és vagyok, és én hálás vagyok az Úristennek mindenért, lelkipásztorként, egyházvezetőként is, a örömökért és a kínokért, és abszolút egyetértek, hogy most olyan értelemben visszahúzódni, hogy az emberekkel foglalkozni, és nagyon szeretni az embereket, és megnyílni az emberek felé. Itt vannak a fiatalok, hogy annyi kérdésük van, és örömük és kínjuk van a mai fiataloknak, ami csak azon múlik, hogy lesz-e valaki, aki meghallgatja őket, vagy érdeklődik utánuk, hogy te figyelj, hát mondd el, hogy téged mi érdekel, és nem rájuk telepedni, hanem mondj el, hogy ő mit lát akár a telefonján, vagy mi érdekli, vagy milyen zenét hallgat, és akkor egyszerre megnyílnak, ha csak a fiatalokról beszélek, tehát ember szeretet. És ha a bizalmába fogadnak emberek bennünket, akkor rengeteget tudunk segíteni, szeretni, támogatni, és én is ezt látom, hogy igen, félre mindenféle ilyen feudális berögzöttséggel, és hát, fantasztikus volt a kép, ezt megjegyzem, hogy az az aggiornamento most, igen, ez most az történt, hogy igen, hőszigetelt ablakok, és azok is be vannak zárva, hogy nyitni, kinyitni, emberekkel foglalkozni, emberekkel találkozni. Isten azért küldte el Jézus Krisztust, hogy életünk legyen és bőséggel éljünk. És az örök életről szóló evangélium is azért szólal meg, hogy ebben a világban szebben tudjunk élni. Beleértve a hit, remény, szeretet, békesség, igen, az igazság is, tehát a profétai intés és önkritika, sőt, ezzel kezdődik minden, és először mindig magamnál kezdeni. És talán még egy mondatot hadd mondjak, hogy a Veszprémi Petőfi Színházon most láttam egy francia szerzőnek egy friss darabját, amely trilógiának a harmadik része, 2018-as darab, az a cím, hogy a Fiú. Florian Zeller a szerző. Na most ez a darab úgy gyomor szájon vágott, mert a mai kamaszokról szól, lehetne lány is a neve a darabnak, és úgy ábrázolja a mostani társadalmi folyamatokat, ami abszolút emberként és őszintén házassági válságokat, hogy ezt a gyerekek hogy élik meg, hogyan kezelhető ez. És a végén arra jut a darab, hogy az apa, miután megtörténik a tragédia a fiúval, keservesen elkezd sírni. És a színész a tapsrendben sem tudta abbahagyni ezt a görcsös zokogást, miközben a közönség fennállva

0: egyszerre alulról és a Szentlélek által felülről, tehát mind a kettő. És most nyilván az intézményfenntartást ne keverjük ide, ez egy bonyolult, más kérdés. Ezért is mindig nagyon nagy kérdés az, hogy egyház és intézmény, egyház vagy intézmény, nem is hoznám ezt ide. De hogy nagyon egyetértve ezzel, hogy igen, változnunk kell, tisztulni kell, az emberek felé fordulni, sok más pótcselekvés mellett.
1: Király János vagyok, tisztelettel köszöntök mindenkit, áldás, békesség és dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy az egyház ebbe az új szituációban megtalálja a helyét, de a pártok helyett most én, mint hívő telepednék majd rá a püspök urakra és az atyákra, mert ha azt fogják csinálni, amit mondanak, akkor nekem nagyon sok új elvárásom lesz. És ezt most egy kérdésbe foglalom. A hármójuknak egyértelmű a szeretet és a Szentírás és a Biblia a fő olvasmányuk, és az Istenhez való közelségük az, én azért közeledem hozzájuk, mert protekciót szeretnék rajtuk keresztül szerezni Istenhez, mert nekik azért jobb a kapcsolatuk Istenhez, mint nekem. De azt szeretném megkérdezni, hogy azon kívül a jó lelken, szereteten, és ami tanítást kapok, és igénylek az egyháztól és önöktől, a közéleti kérdésekben mi a hírforrásuk? Mire alapozzák a közéleti politikai megnyilvánulásaikat? Milyen információs közegből tájékozódnak? Milyen szerzők, gondolkodók hatnak rájuk a Biblián kívül? És ami a legfontosabb, ami miatt majd rájuk szeretnék telepedni, az egyházra és a plébánosomra is, hogy hogyan kapcsoljuk össze, vagy kapcsolják össze önök a teológiát a társadalmi valósággal. Tehát egy egyszerű dolog, most a korrupcióról beszéltünk, mindennapos, tudom, én 50 évet a gazdaságban töltöttem el a nyugati és magyar cégekkel, tudom, mi az a korrupció, és azt is tudom, hogy azt milyen formában és hogy importáltuk nyugatról. Tehát legyünk azért egy kicsit igazságosak magunkkal szembe. Tehát a kérdésem az, hogy nagyon nagy reményt fűzök. Ferenc pápa nekem is egy kicsit hebrencs volt. Féltem Leó pápától, de ő káprázatos. És az egyházat, a katolikust merem csak egy kicsit megróni, hogy Ferenc pápának a társadalmi és nagyon kemény politikai kijelentéseire nem reflektálnak. Kezdve a január 9-i vatikáni követeleknek tartott beszédével, ahol nagyon keményen fölhívta a figyelmet azokra a veszélyekre, amit Németh László is mondott, de ő nem hívta föl a figyelmet, hogy ez a nyugat ma az Orwellian language style-t...
2: A kérdés.
1: Igen, tehát ez, hogy milyen formában, milyen források nyilatkoznak úgy, ahogy, mert az nekem sokszor nincs összhangban a teológiával.
3: Végig köszönj, hogy igen, illetőleg egyik kezében a Szentírás, a másikban az újság. Nyilván a kettő nem egyforma hírforrás, de azért fontos, hogy a transzcendens üzenet mellett nyitottak legyünk a diplomatikusai. Sokat beszélnek véleménybuborékról a mai világban, hogy mindenki hajlamos csak a saját közegéből tájékozódni. Igenis, sokszínűek a híveink, szociológiailag, kegyességi szempontból és politikai szempontból is. És nem válogathatunk, hogy én most csak annak a hívemnek adok urvacsorát, vagy ahhoz megyek el gyóntatni, aki az én véleményemben van, hanem mindenkivel szóba állok. És ez talán megóv minket az egyoldalúságtól. Még talán annyit, hogy protekciót nem adhatunk azért. Tehát legalábbis én protestánsként azt mondom, hogy Isten színe előtt mindannyian egyformán állunk, és nem hiszem, hogy a pap vagy lelkész protekciót tud adni, de ez azt hiszem inkább tréfa volt a kérdésben.
4: Ha itt nagyon röviden, én azt gondolom, hogy a papnevelés kritikája is fölmerül, hogy a mai fiatalokat a ma pasztorációjára, arra

0: fajta nyitottságra vagy rugalmasságra nevelik az, hogy mi szolgálunk, odafigyelünk és megpróbálunk hát tehetségünk, lelkiismeretünk szerint eligazítást, vagy legalábbis információt adni a híveinknek. Én azt gondolom, e területen is, én katolikus egyházról beszélek, azért nagyon, hogy mondjam, vannak kívánalmak, és más egy városi gyerek, és más még most is egy falusi gyerek, egy vidéki gyerek. A katolikus magyar egyház is inkább vidéki egyház a gondolkodásába. Tehát ezt azt gondolom a lelkipásztorainknak, vagy a püspökeinknek ugyancsak figyelembe kell venni, és egy nagy rugalmasságot és nyitottságot. A források pedig a római megnyilatkozások, a II. Vatikáni zsinat után tisztelet a kivételnek, egy kiegyensúlyozott keresztény vonalvezetést ajánlanak, de hát ezzel is föl kell venni a párbeszédet, illetve meg kell valósítani, mint ahogy a II. Vatikán zsinatot is most már 60 év után illenék megvalósítanunk. De hát még erre mondtam egy korábbi hozzászólásban, még mindig nagyon feudálisan gondolkodunk emberi kapcsolatainkban.
1: Szabad erre reagálni csak tényleg egy mondatot,
2: jaj, bocsánat, igen.
1: Hogy én személy szerint, amennyire az időm engedi, minden evő vagyok, és a legfontosabb az, hogy mondom, a lelkipásztorságnak a lényeg az, hogy beszélgetni az emberekkel, találkozások, én-te viszony, amire ott van a nagy én is mindig, minden őszinte beszélgetésben, azokkal is, akik egészen más gondolnak a világról, mint mi. Nekem ilyen párbeszédben és párbeszédekben csak erősödött a hitem, és nem csak a gyülekezettel, hanem a településen élőkkel is, tehát az, hogy megállítanak az utcán, és szót tudunk váltani, tehát rengeteg tapasztalatot gyűjt az ember ezáltal. Egyház vezetőként is, amennyire az időnk engedte, hogy rengeteg látogatást tettünk mindenfelé, hogy beszélgessünk, de nyilván ezt mindegyik püspöktársam teszi. Nincs ebben semmi rendkívüli, és a teológia mellett mindig odafigyelni arra. Tehát én egyébként a kultúrát, művészeteket, a segédtudományokat, antropológiát, szociológiát is olvasva, csak hát egyre kevesebb idő van erre. Ez szomorú, de a sajtóorgánumokat illetően mindegyik orgánumban, ami valamit számít, bármilyen irányultságú, mindenképpen belenézek, mert abszolút érdekel. És mondom, az én hitemet és értékrendszeremet ez csak erősítette. Tehát az nem tudok egyetérteni, hogy azért hangzott ilyen, hogy te jársz, abba a színházba te jársz. Mi a baj vele? Hát mondom, figyelj, ne haragudj, ilyen pecsétet te ne üss rá nekem semmire, oda járok, ahova akarok, ebbe is, meg abba is, csak egyetlen egy példa.
3: Nagyon szépen köszönöm azt, hogy találkozhatunk így az éteren keresztül, de az igazi kérdésem az, hogy mind a három egyház képviselője egyetérte azzal, hogy előbb-utóbb meg kellene szerezni a függőségi viszony helyett az önállóságot. Az önállósághoz pedig párbeszédre van szükség, a párbeszédhez pedig egyszerűen az, hogy közösen összefogni, hogy valóban tényleg az elmúlt 20 év az nem arról szólt, hogy az egyházak önállóságot megteremtem, hanem támogatom. A támogatásért pedig lojalitást kérek. Ebből adódóan azt jelenti, hogy egy olyan függőségi viszony, ami a pénz miatt elhallgattatta az egyházakat. Az elhallgattatás azt jelenti, hogy nem volt közös párbeszéd egymás közse. Én mivel megéltem mind a 37 évet, a kezdettől fogva ebből adódóan, az korábbi kormány, az előző kormányfő nem volt hajlandó a négy egyházzal soha együtt leülni, hogy közösen megmondják, hogy melyek azok a kérdések, amiben együtt kell tudni szolgálni, amire hivatottak vagyunk. Annak ellenére, hogy azt is tudta, hogy hogyan lehet megteremteni az egyházak önálló gazdálkodását. Hogyan lehet, ezt is leírtam nem is egyszer. Megírtam ezt egy hosszú cikkbe, az, hogy döntsék el az egyházak, hogy önállóságot akarnak, vagy a függőségi viszonyt. De ahhoz kell tudni közösen összefogni, és lehetőleg arra vigyázva, hogy a hitelük megmaradjon. Amire szolgáltak, azt lehet, azt próbálják tulajdonképpen közösen, és ha kell, akkor az állammal együtt. Nem véletlenül csináltuk annak idején azt, hogy a lelkiismeretség, vallásszabadság és az egyházak önállóságát meg kell teremteni. Ez 37 évvel ezelőtt hangzott el. Erre épült a Vatikánnal való diplomáciai kapcsolat újrafelvétel, erre épült a 37-es Vatikánnal kötött megállapodás, erre épült 97. december 2-án, hogy minden egyházra érvényessé kell tenni az államközi szerződésből adódó lehetőségek. De a következő kormányok ezt nem érdekelte, hanem a saját magát. Hogy lehet megszerezni?
2: Igen, bocsáss meg, nagyon izgalmas, amit mondasz, de nem tudnád egy kérdés formájába?
3: A kérdés formája az, hogy el tudják képzelni azt, hogy közösen ezt a sorsfordító időszakát úgy használják ki, hogy hitelessé váljanak. Nem kell bűnbánatot tartani. Az, hogy az, amit mondja Jóska is mond, nem nekik kell a bűnöst védeni, hanem a bűnösnek kellett volna már régen lemondani, nem két-három gyerekes anyát elküldeni, hogy is anya, hanem felvállalni azt a bűnt, amiért őket rávettem arra. Ilyen és ehhez hasonló, ehhez a református egyháznak ez tulajdonképpen nem éppen egy pozitív, és mai napig is végül is, hogy tud lelkipásztorként a hívők elé igét hirdetni, hogyha egyszerűen tele van bűnnel. A bűnt ráadásul az egyház viseli magára, nem kell, hogy viselje. Ez egy személyes kérdésként. Ha a másik kettő megkapta a bűnét, olyan nincsen az, hogy én segítettem őket ahhoz, hogy... És amikor arról van szó, hogy de ők írták alá, akkor összem mosom kezeimet. Hát hol van itt a lelkiismeret, hol van itt a püspök, hol van itt a lelkésznek az igazi énje, amire példa lehetne, és a közösséget is jobban össze tudna fogni. Tehát a lényeg az, hogy tudjuk kihasználni, vagy tudják kihasználni ezt a lehetőséget, tudjuk. Ma van a püspöki karnak a nyári ülésszaka. Ezen az ülésszakon több mint valószínűleg szóba kerül az, hogy a 36 évről készül egy kép. Ebbe össze kellene a társadalomra egy kép, amit 96-ban Gyulay Endre fémjelezve csinált, most ezt megcsinálja a püspöki kar. Ez egy lehetőséget ad arra, hogy a kormánnyal és a Vatikánnal való, ugye november 4 és 14 között admirál látogatásán. Mit fog akkor mondani a püspöki kar, hogyha még mindig attól fél, hogy a támogatásokból hogyan tudom magamat fenntartani. Nem támogatni kell. Meg kell teremteni, hogy önállóan tudja, hogy amire hivatott, mindegy, hogy 5000 év, 2000 év, vagy 500 évről van szó. Én nekem ez a fő problémám, hogy ki tudja használni, igaz, megpróbálja kihasználni ezt az időszakot. Tudnék, a leendő kormány nyitott erre. Párbeszédet akar folytatni, de kivel akar párbeszédet, hogyha ha nem akarok én összefogva valóban azt mondani, hogy eddig tartott, de tovább nem.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Fabin Tamással, Steinbach Józseffel és Várszegi Asztrikkal Radikális egyházreform lehetősége címmel Platti Iván kérdésére adott válaszokkal.
1: Kis örömmel hallom, hogy 30-valahány év után újra készül egy ilyen társadalmi körlevél, mint annak idején, ugye a 90-es években, 96-ban talán az emberségesebb és igazságosabb világért. Az nagyon újszerű volt akkor, és sokan meglepődtek, hogy az egyház hozzá tud szólni gazdasági, etikai, egészségügyi és egyéb kérdésekhez. Én azt hiszem, hogy ennek ma is aktualitása van, és örülök, hogyha ez készül. Még jobban örülnék, ha ez ökumenikusan készülne. A héten volt lehetőségem két katolikus püspökkel is beszélni, akik örömmel számoltak be erről a körlevéltervről. Én mondtam, hogy mi ugrásra készen vagyunk, ha megkérdeznek minket, mi is elmondjuk a véleményünket, protestánsok. És jobb lenne egy ökumenikus állásfoglalást hozni.
0: Ez egyébként nagyon ígéretes dolog, mert azért ez egy üdítő kivétel volt, egy kis oázis volt a kultúrsivatagban az a körlevél, melyet tulajdonképpen hát a katolikus civil társadalom és szakértőknek a krémje készítette el, és még egy püspöki áldást is kapott. Hát még élnek közülük, őket is fel lehetne kérni, és az ő unokáikat is. Hát nagyon sokakat megkérdeztem, hogy fölkérték-e őket, még egyelőre minket nem annyira, de még ez jól sülhet el.
2: Talán Várszegi Asztrik mondta, hogy das ist noch immer ein schweigender Kirchherr, nem, hirtelen nem emlékszem, hogy kit idézett. Tehát az, hogy szóljon vagy ne szóljon, amellett fontos az is, hogy hogyan. És sok esetben azt is érdemes figyelembe venni, hogy azok a panelek, sablonok, amelyek nagyon sokszor elhangzanak, azok sok esetben a befogadók számára ez a szakzsargon kenetteljesnek tűnhet, és ez éppen hogy kontraproduktívvá válik. Hadd mondjak egy máshonnan jövő példát. Én például nagyon szeretem a orosz ortodox egyházi zenét. De amikor ezt hallom, egyébként nagyon csodálatos, és mindenkinek ajánlom, akkor folyamatosan arra kell gondolni, hogy akik ezt éneklik, akik ezt hallgatják, micsoda, hogy mondjam, elnyomások és problémák járnak ezzel együtt. Én tudom, hogy ezt az agyamban szét kellene választani, de hogyha folyamatosan ezzel a szétválasztással foglalkozom, akkor ennek a zenének az élvezete, ez bizony kárt szenved. Magyarán, hogyha szólunk, akkor a befogadó számára elfogadható artikulációval, jel és eszközrendszer használatával érdemes megszólalni, mert már csak hogyha nem akarunk kontraproduktívak lenni. És hát ez nem olyan egyszerű, mert tehát hogyha megnézem, itt másoknak is legalább annyi őszhajszála van, mint nekem, hogyha elkezdek én 2-3 generációval fiatalabbakkal beszélni, az ő szakzsargonjaikat használni, akkor bizony eléggé cringe vagyok, tehát az már, mint az ő szavaival, kicsit szánalmas, kicsit, hát hogy mondjam, nagyon boomer. Tehát nem olyan egyszerű ezt megtanulnunk a mi generációinknak, ugyanakkor az üzenetünket viszont át kell adni. Azaz érdemes az ő fogalomkészletüket megismerve a mi szavainkat erre alkalmazni, és mellőzni azokat a paneleket, azokat a kenetteljes formulákat, amelyek bizony nem a mi céljainkat szolgálják. Akkor is, hogyha egyébként egymás között köszönjük szépen, jól megértjük egymást. Egy harmadik dolog ettől teljesen független befejezésként, a versenyképes, prediktív versenyképességet vizsgáltam a kulturális attitűdök területén, és azt láttam, hogy abban az esetben, hogyha olyan attitűdöket fogalmazunk meg, hogy mi nagyon jók voltunk a múltban, ahelyett, hogy olyan dolgokat fogalmaznánk meg, hogy akármilyenek is voltunk a múltban, mi össze fogunk fogni a jövőben. Nem mondjam, hogy tehát az első gondolatkörök azok a jövőbeni versenyképesség alacsony fokát vetítik előre a mi személyünkben. Hogyha a jövőnek az erőfeszítéseiről, várható erőfeszítéseiről szólunk, akkor viszont a jövőbeni versenyképességnek a magasabb szintjét vetítjük elő. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Én csak egyetlen mondattal reagálni,
0: Igen.
1: görögnek görögé, zsidónak zsidóvá lenni, mondja Pál apostol. Tehát mindenkinek megpróbálni a maga nyelvén szólni. Fiatalnak a fiatalok nyelvén, persze nem nevetségesítéve magunkat, hogy rosszul használjuk a szlenget, de megtalálni a kommunikációt mindenki felé lehetőleg.
3: Egy mondatot, ha szabad, nagyon, nagyon köszönöm Gábor testvéremnek, amit mondott, szívemből szólt. Egyre inkább, de pályakezdésem óta, és azóta csak hatványozott az érdekel, hogy hogyan tudjuk a ma emberét megszólítani, mert egyre inkább azt érzem, hogy az emberek nem értik azt, amit beszélünk. És még ami, mert nekünk annyira természetes, még akkor is, hogy már próbálom lefordítani a ma nyelvére, az a fordítás sem elég. Most az egy másik kérdés, hogy tudnak-e a szakszavainkkal mit kezdeni, hogy üdvösség, újjászületés, megtérés. Tehát egyrészt ez egy óriási kérdés, hogy le tudjuk-e fordítani a ma ember nyelvére az üzenetet, ugyanakkor pedig meg tudjuk-e tanítani egy picit az egyház nyelvére az új generációt, mert hát vannak olyan kifejezések, amiket meg kell tanulni, mint ahogy az angolt is meg kell tanulni, nincs mese, ha ma valaki ebben a világban létezni akar. Ugye ez a kettő együtt van bennem, de ugye két példa erre, hogy mi most készülünk egy hatalmas fesztiválra, két évente van ez, most Veszprém belvárosában lesz, ami egy abszolút nyitott Dunántúli Református Egyházi Fesztivál, de itt a dunántúli reformátusok vendégül hívják a környezőket, és ezt saját spórolt pénzünkön szervezzük meg, és nagyon büszkék vagyunk. És 100 programpont a lelki programokon túl, kiállítások, könyvbemutatók, beszélgetések, előadások, komoly zenei, könnyű zenei programok, a nagy élő koncertek, már hallom, hogy a füzetősekről átjönnek ide, egy óriási felelősség, még azelőtt is lesz egy másfél perces misső idei hirdetés, ahol egy ilyen nevesebb zenekarnak a koncertjére akár eljönnek a ingyenes 5-6-8 ezeren a szabadtérre, és hogy találunk-e olyan embert, aki tud egy percbe, akik egyáltalán nem egyház közelek, valami értelmeset mondani. És a főisten tiszteletet néztem, ahol most állítottuk össze például az énekrendet, amit élőbe közvetít a televízió, és mondtam, hogy könyörögve kérlek benneteket, hogy ne tegyétek be ezeket a kesergő énekeket. És akkor el kellett kezdeni keresni az új református énekes könyvben is olyan éneket, ami az örömről, a reménységről szól, és valahogy felüdít. És hogy mennyire nem értik most a bibliai nyelvet, hogy egyáltalán azt, amiről beszélünk, hogy a zsinaton van két ilyen tisztség, hogy a zsinat világi alelnöke, meg a zsinat világi elnöke. És megválasztották a zsinat világi alelnökének a Miskolci Református Gimnázium igazgatóját, és az egyik diák visszakérdezett, hogy igazgató úr, milyen alvilági elnöknek választották meg magát? Mert a gyerek lefordított egyből. Erre a Huszár Pali bácsi, akit pedig ugye újból világi elnöknek választották, hogy neki meg azt mondták a tanítványai, hogy hallották, hogy ő lett a világ elnöke. Szóval, hogy magyarul, hogy abszolút nem értik a szóhasználatunkat, és akkor lefordítják a maguk nyelvére, de ebből lesz, ami lesz. És csak egy mondat Iván testvéremnek, államtitkár úrnak, hogy régóta gondolkozunk erről, és beszélünk erről, és egyetértünk, és egyébként ebben nagyon szükséges lesz, tehát köszönöm ezt a testvéri közösséget, meg az ökumenikus összefogás és együtt gondolkozás.
0: Steinbach püspök úr, Steinbach Jóska barátom említette a mi tanárdiák részem, katolikus részem, nekem ő református létére is püspököm, de egy másfajta kapcsolat is volt közöttünk, meghívás beszélgetésre címmel közös könyvet írtunk, ahol műalkotásokról beszélgettünk, és miközben ezt tettük, a műalkotások nyelvét tanultuk, nagyon különböző műalkotásokról volt szó, és egymás nyelvét tanultuk. A szociológus a teológusét is fordítva, megújulási programok heveny, komoly nyelvtanulással kell, hogy járjanak, nyelvújítással is, és ezt nem lehet a mesterséges intelligenciára átlőcsölni.
2: Botiszki Péter vagyok, és nem is annyira kérdés, inkább kérés. Nagyon mélyen fölkavart Várszegi főapát úrnak a Ferenc pápánkra történő utalása, amikor Magyarországon sajnos olyan vélemények is elhangzottak, hogy demens vénember. És ugyancsak ő, valamint Fabinyi püspök úr korábban mondták, hogy az egyháznak tudni kell hallgatni, és tudni kell megszólalni is. Én nem nagyon láttam, hogy ebben az esetben igen, megszólaltak volna. Mélyen fájt nekem a Ferenc pápáról mondott összes ilyen szó, és vártam a megszólást, nem szólaltak meg. Ugyancsak nagyon fájt az, hogy Iványi Gábornak a egyházi státus megvonása ügyében sem nagyon szólaltak meg az egyházak. Még talán most sem volna késő azt mondani, hogy miután ugye az egész beszélgetésnek a mottoja az volt, hogy megváltozott a világ, kinyíltak az ajtók, kinyíltak az ablakok, még most sem volna késő azt mondani, hogy elítéljük azt, hogy 16 évig vagy x évig megvonták tőlük az egyházi státust. Én tudom, hogy nagyon nehéz az egyházaknak megőrizni az önállóságukat. Tudom, borzasztó nehéz, azt a kisegyházak tudják igazán legjobban. Csak nagyon szeretném, hogyha ebben egy kicsit több volna a beszéd, és kevesebb a hallgatás.
4: Áldás békesség, szervusz István,
0: szeretettel
4: üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy látom a régi arcokat az elmúlt 4 évtizedből. Veled István, ugye 85-ben kezdtük a párbeszédet. És hát itt örömmel látom Platt Ivánt is, akivel szintén 4 évtized, és hát természetesen a tisztelt testvéreket. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a beszélgetést, köszönöm, hogy volt, aki meghívott el engem. Aki esetleg adta a nézők közül nem ismer, a Károly Gáspár Református Egyetemnek vagyok a prodékánja, közoktatással, köznevelésüggyel, és mi egymással, ami a gyereket érinti, gyermekekkel érintőleg foglalkoztam egész életemben, vagy 50 esztendőn keresztül. Most engem egy nagyon nagy dolog fogott meg itt, és hát egyfolytában foglalkoztat, sokszor éjszakákon keresztül is, hogy olyan tükör is kijött ebből a mai beszélgetésről, mintha valami rendszerváltás lenne. Én a rendszerváltást átéltem veletek együtt, ez a 80-as évektől kezdve az első demokratikus 1985-es köznevelési törvény, vagy a vallás és lelkiismereti szabadság törvény, és hát szabadon kezdtünk élni a kommunista diktatúra után. Természetesen kísértett bennünket mindig egy másik diktatúra, a globális individualizmusnak a diktatúrája. Most én félek, hogy valakik esetleg arra gondolnak, hogy itt a rendszerváltás, akkor biztos nem a kommunista diktatúra időszakára megy át, hanem a fölöttünk lebegő másik kísérlet, most már nem a kommunizmus kísértete, hanem a globális individualizmus, szinglizmus kísértete kezd befolyásolni bennünket. És akkor ezt sokan, ahogy mondtátok, hogy nem értik a nyelvet, én nem értem a nyelvből, hogy miért mondják újabb rendszerváltásnak. Én éltem a diktatúrákba, főleg a kommunizmusba, jelenleg is a Benes dekrétumok alatti büntető hatás alatt állok, mert felvidéki magyar vagyok, onnan származom, de most nem érzem, hogy valami nagy változás történt volna, hiszen mindig voltak politikai erők, nevezzük pártoknak, akik a mi értékeinkkel, a Biblia értékrendjével, az isteni törvényekkel, parancsokkal jobban egyetértettek, és voltak, akik kevésbé, és voltak, akik ateisták, tehát nem értenek velünk egyet. De most az lenne a kérdésem a tisztelt beszélgetőkhöz, püspök urakhoz, nagy tisztelt urakhoz, hogy önök is úgy érzik, hogy rendszerváltás van most megint, hogy nem tudjuk folytatni a 40 évvel ezelőtti párbeszédet, vagy Iván mondta, kedves barátom, Platti Iván, hogy mitől nem tudunk leülni beszélgetni. Mitől nem tudunk leülni most jelenleg, mondok egy nevet, Tar Zoltán, akinek van köze az egyházhoz, kapott egy tisztet, hogy milyen szinten, én úgy vélekedem, hogy nem a kormány szintjén kell ez a tiszt, ami Iván többszöve töltötte, hanem valahol ott a közjogi méltóságok szintjén. Nem is akarok akkor belemenni, hogy a felsőház meg stb., hogy volt régen. De hát ne a kormány szintjén legyenek már ezek a dolgok, mert ez volt a párbeszédnek a bukás utána. De nem bukott el sohasem, mert én úgy érzem, mindig beszélgettünk. Mindig beszélgettünk, már nem azon a csatornán, amikor, hanem Facebookon például beszélgetünk, hát minden nap beszélgetünk, interneten beszélgetünk. Most akkor kérdésem még egyszer konkrétan a tisztelt előadókhoz, gondolatébresztőkhöz, hogy úgy érzik-e, hogy rendszerváltás van, vagy nem?
0: Én mindjárt adom át a szót a beszélgető társaknak, de ugye ezért én vagyok a felelős, mert a bevezető szövegbe ezt én használtam, és hát mondjuk nagyon megbízható szociológiai kutatások és közvéleménykutatások alapján bizony a mai magyar lakosságnak a többsége rendszerváltásnak, vagy egy nagyon komoly, rendszerszerű változásnak érzi azt, ami történt.
1: 16 év hosszú idő. Én a gyerekeimet tudom lemérni. Tehát ők végig egy olyan rendszerben éltek, ami egy bizonyos pártnak vagy pártszövetségnek volt a érdekérvényesítése, és most átélik azt, hogy van ennek alternatívája is. Értenünk kell a fiatalok nyelvét, nem véletlenül ment olyan sok fiatal április 12-én késő este az utcára. Ők valóban ezt rendszerváltásként élték át, és én egyet is értek velük. Nem csökkentve ezzel a 90-es rendszerváltásnak a érdemei, az természetesen egy diktatúrából demokráciába való átmenet volt. Itt nem diktatúrából, de mégis egy 16 év tartó rendszerből, egy nem tudjuk meddig tartó, de egy másik rendszerbe megyünk át. És egyebek mellett az egyházaknak is felelőssége, hogy az új kormány erőket adott esetben figyelmeztessék, hogy ne menjenek rossz irányba. A kritikus szolidaritásra és a kritikára különösen.
5: Én sokáig óvakodtam ettől a szótól, hogy rendszerváltás, mert hát azaz, hogy egyet már megéltünk, vagy legalábbis megéltem, de kénytelen vagyok belátni az, hogy amit most Tamás mondott, a fiatalok, és főképpen az, hogy az egyház alig mer megszólalni, tehát én még mindig látok egy félelmet, hogy ja Istenem, mi van most, szabad szólni, vagy nem? Mondhatom a véleményemet, vagy ugyanúgy nem mondhatom, mint még tavaly vagy tavaly előtt. Tehát én rövidre fogva, ahogy magam látom, és próbálok a dialógusba fiatallal és időssel, azt gondolom, hogy valami nagyon erős társadalmi változásban vagyunk. Hogy ezt hogyan tudnám minősíteni, az nagyon, de mindenképpen erőteljes, mást kívánunk.
1: 21 évvel ezelőtt a püspöki szolgálatomat, amit most már le is tettem, kezdtem, akkor Luther Mártontól egy olyan idézetet hoztam a székfoglalomba, ami latinul így szól: mutuum colloquium et consolatio fratrum, vagyis az atyáknak, vagy a testvéreknek pontosabban, a testvéreknek az egymással való beszélgetése, colloquium, és konszolációja, vigasztalása. Én azt hiszem, hogy ilyen beszélgetésekre, mint most is volt, szükség van. Köszönjük a kérdéseket. Akkor is, ha nem mindenben értettünk egyet, de az biztos, hogy én éreztem minden kérdésben az aggódó szeretetet és a támogatást, akár a kritikus hangban is. És bizonyos vagyok abban, hogy mi hárman is, akik megszólaltunk, emeritus vagy aktív püspökként ugyanazt az ügyet képviseljük. Lehet, hogy vannak árnyalatban eltérések vagy különbségek, de az nem lehet vitás, hogy ugyanazt a szent ügyet képviseljük, és ebbe kérjük is a támogatást továbbra is. És a kollokvium, a beszélgetés mellett a konszoláció nagyon fontos. A mai magyar társadalomban, de világszerte is nagyon sokan szorulnak vigasztalásra. Szegények, kivetettek, menekülők, menekültek, megalázottak, háborúban élők, lehetne még sorolni. Vigaszt kell szólnunk és mutatnunk irányukban. Köszönöm a beszélgetést!
5: Én köszönöm ezt az estét, és csak azt írtam le magamnak röviden, hogy el tudjam mondani. Hitemből élve, már régen, de most is, új eget és új földet várok, az igazság hazáját, és azt gondolom, hogy Jézus Krisztus ezt a lelket, ezt a szellemet táplálja bennünk, és így mi is, és általunk a föld is megújul.
0: Kedves hallgatóink! Beszélgetést hallottunk Fabény Tamással, Steinbach Józseffel és Várszegi Asztrikkal. Radikális egyházreform lehetősége címmel.
6: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

az Egyházfórum világnézet rovata. Nagy digitális megváltás, fehér pálma virágjegyzete. Észrevettük-e, hogy csodáljuk a technikai eszközök gyors térhódítását az oktatásban? Gondoltuk volna, hogy ilyen gyorsan épül be mindennapi életünkbe szokásként a digitális gyakorlat? Oly tele és videókonferenciák uralják életünket tavasz óta, melyekhez az érettebb generáció mindig is kételkedve viszonyult. A gazdaság élet praktikus megoldásaként ez egy csapásra természetessé lett, a tanárok pedig egy nappal alá téve tanulták az internetes oktatás mikéntjét, és a home office a munkavállalók többségének természetes közeggé lett. Az improvizáció és a kreatív megoldások ideje lett a koronajárvány, mint új időszámítás. Észrevettük, hogy a felnagyított szorongást és hisztériát keltő hír áradat, mely elöntötte a világot, átlépett egy határt, és ez mindenki számára érzékelhető volt. Emlékszünk arra, hogy tavasszal a krimi vagy a horror sem érte már el a megszokott régi hatást, mint az előtt? Lehet, hogy most érzelmileg szorosabb közelségre vágyunk, miközben a világ körülöttünk éppen átalakul? Észrevettük-e, hogy nyáróta a vírus ellen ható oltóanyag széles választéka került meglepően rövid idő alatt a kísérleti fázis utolsó szakaszába? Hogy a termelés mögött meghúzódó üzleti érdekek felfejthetetlen szálakkal szövődnek a vírus politizálhatóságához? Észrevettük, hogy ismételten át kell gondolnunk, milyen módon tudunk együtt élni a vírussal, olyan formában elfogadva létezését, hogy ne veszítsük el a lelki egyensúlyt mindennapjainkban. Felismerve tapasztalatainkban, hogy feszültséget viselni tudni kell, de nem mindenki képes rá. Ezzel összefüggésben észrevettük, hogy a radikális korlátozások mellett örültünk, ha kapcsolatainkban szolidárisak és konstruktívak maradtunk. Észrevettük, hogy bizonytalanság okozta szorongással akaratlanul és kéretlenül is szembe kellett néznünk, hogy dű érzése úgy oldódik bennünk, ha átalakítjuk a haragból eredő energiát. A szociális készségek fokozott gyakorlása és az érzelmek tudatos szabályozása eddig mindig segített. A magasztalt mesterséges intelligencia, mely bizonyára képes mindent megoldani, éppen a korona ügyekben lép fel ambivalens módon. A technikai fejlődés hozta digitalizáció és az emberi kultúra viszonyának tárgyalása, vagyis a digitális átmenet térhódítása, a felfelé törő gótikával rokon életérzülettel rokonítható. A korona előtti időben a technológia minden utópia hordozójaként egy mindenre ható, általános gyógyszerhez volt hasonlítható. Ernst Jünger, a német kultúrkritika 30-as évekbeli meghatározó alakja úgy fogalmaz, hogy a természeti erőként megjelentett technológiával vívott világháború legfőbb következménye az organikus és a mechanikus különbségének eltűnése. Eszmefuttatása a 20-as és 30-as évek társadalmi változásai ütemének felgyorsulásához kapcsolt párhuzamai révén ma is meghatározó. A mai fejlődési instanciák olyannyira technikaiak, hogy elhisszük, megóvnak bennünket a betegségektől és a haláltól, sőt, még saját testünk természetes változásaitól is. A transhumanizmus ideológiájában ismét a kartesiánus testlélek dualista szemlélettel találkozunk, ahol a test az elmének erősen alárendelt szerepbe kerül. Ez az újra keretezett mechanikus világ elidegenítő funkcióin kívül a kísérletezés gyakorolja szenvedélyesen. Vagy a labormunkák mögött egyszerűen az üzleti érdekek dominálnak? Minden esetre a ma józanul gondolkodók, mintha egyre kevésbé hinnének a nagy digitális megváltásban. A digitális fogyasztó kapcsolattartási igényei vajon kielégíthetők egy nem személyes jelenlét keretében? Vajon melyek a digitális oktatás vezető tapasztalatai? A technikai hájpolás
fejlődési szakaszának vége. A figyelmünket most újra humán értékek felé kell fordítanunk. Olyan humán alapértékek felé, amelyek újra fogalmazzák kérdéseinket, milyen lett mára az ember? Kik vagyunk? Hogyan is vagyunk egymással, és leszünk mi egymásnak? Az Egyház Fórum világnézet rovata. Nagy digitális megváltás, fehér pálma virágjegyzete.

0: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A megtérés gondolatát hozom elsőként. Saját magáról az ember tudja, szerintetek, hogy már megtért-e?
2: Mindenképpen kellene arról beszéljünk, hogy mit is értünk megtérésen. Egyfajta irányváltásról beszélünk az életünkben, vagy...
1: Vagy a rátérés az útra egyébként, mert a megtérés szó szerintem olyan furcsa is, hogy jaj, már megtért. De ha rátért valaki az útra, ami mondjuk a Jóisten felé vezet, az lehet, hogy egy kicsit könnyebben emészthető sok mindenkinek.
3: Igen, mert Isten gondolatai, meg az ő iránya teljesen más, mint a világ. De mi a világba születünk be, ezért nagyon nehéz lenne, hogy rögtön az ő útját indítsuk el életünkben. Ez persze szülőktől, nagyszülőktől is függ, sok mindentől, és ez olyan, hogy van, aki már gyerekkorában meg tudja csinálni, van, aki csak öregkorában. Illetve mindenkinek át kell gondolni, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy olyan változást is létre kell hozni az életünkben, amiről eddig azt gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk. Na,
1: és ez egy döntés amúgy, ugye? Tehát ez az új útra térés, a megtérés, tehát egyszerűen eldönti az ember, valahogy úgy talán, ahogy én így figyelgettem a témát, hogy amikor rájön az ember, hogy magát nem tudja megmenteni, csak a Jóisten tudja őt megmenteni.
3: Isten nem akar senkit átalakítani úgy, hogy ő nem akarja.
1: Már hogy az ember nem akarja.
3: Igen, mert hogy szabadonként vagyunk teremtve, tehát mi azt az életet követjük, amit mi döntünk el. Ő segít. A megtérésnek a legjobb, legszebb jelképe a keresztelés, vagyis a bemerítés. Ha lehajolsz a víz alá, akkor az olyan, mintha meghalnál. Igaz? És akkor, amikor mégis följössz, akkor ez egy új életet indít. Ez egy jelkép a világnak is, hogy igen, én akkor innentől kezdve a bűneimet lenyomtam, és mostantól kezdve teljesen új életet indítok. Ez egy nagyon szép jelkép. Ezt Jézus is bemutatta.
2: A keresztelő Szent János.
3: Igen.
1: Hát valóban a vízben a halál van nekünk, mert nem tudunk lélegezni, így értetted, és aztán onnan pedig egy új megszületés történik. Tehát meghal az eddigi énünk, megszületik az új, na de aztán megint mindenfélét csinálunk másnap.
3: De a keresztelésnél legalább három dolgot kell a világ felé sugározni. Egyik hitvallást, hiszen nem keresztelhetik meg a lelkészek senkit, nem. Ha előbb megmondja a hitvallást, utána esküt tesz, és áldást kap a lelkészektől. Legalább ez a, tehát a hitvallás, az eskü és a áldás. Ez mindenkinek az életét meg kell, hogy változtassa, nem? Nem? Tehát ez is egy...
2: Lépcsőfok?
3: Lépcsőfok, szerintem, igen.
1: Na,
3: igen.
1: És akkor mit mondtatok, hogy magáról szerintetek tudja az ember, hogy már rátért-e a Jézus felé vezető útra, hogy úgymond megtért-e? Tudja magáról az ember?
3: Hát szerintem mindig tud szerintem valaki, hogy változott-e a valami a gondolataiban, nem? Hát azt mindig tudjuk, de hogy az elége?
2: Tehát sosem elég, mindig van egy bizonyos előrelépési lehetőség.

0: Bibliáról másképpen.
1: Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor, és a megtérés kapcsán kezdtük a beszélgetést. Mi megtértünk már? Nekem ez például egy nagy kérdés, régóta visszatérő kérdés volt, akitől már megkérdeztem, hogy szerinted én már megtértem? És ó, Szabi, persze, te már régen mondtál. Ezt mondták nekem. Mondtam, én meg nem is tudom.
2: Én hogy... meg úgy gondolom saját magamról, na? Hogyha már beszélhetek magamról, hogy én na? Nem volt egy ilyen pont, nekem. Hogy azt mondjam, hogy én megtértem. Ugye nem volt lehetőségem bemerítkezésre, vagy nekem egy ilyesfajta szertartásra, ahol ki tudom nyilatkozni azt, hogy úgymond megtörtem.
1: De milyen érdekes, nem véletlen a szó egyébként, mert tényleg meg kell törni az
2: igen,
1: előző.
2: A Freud jelszólás milyen érdekes.
1: Megtörtem. Azt kellene látod mind a kettőnknek, megtörni az előző életünket, azt kellene pontosan megtörni. És abból lenne a megtérés. Egyébként nekem volt szerintem fordulat, de nem egy olyan óriási...
2: Látványos fordulat?
1: Hát mondjuk nekem az volt belül, igen, amikor egyszer nagyon-nagyon imában, nagyon kértem a jó Isten segítségét, és úgymond én úgy voltam,
2: átadtad
1: hogy...
2: magad?
1: Jó, hát
2: mert ez lenne a lényeg.
1: Átadtam, és tettem magamban, meg a jó Isten felé is egy úgymond ígéretet, hogy ha megsegít, akkor többé nem fordítok hátat. Végül is ez egy forduló pont.
2: Megsegít, na ez egy érdekes, tehát akkor üzletet kötöttél.
1: Jó, hát
2: úrra.
1: Lehet ilyen csúnyán mondani,
2: hát,
1: igen.
2: Mert...
1: Igen, igen, biztosan, hát ez az igaz, ez történt ott. Akkor is ez történt ott, és lehet mondani akkor, hogy magamnak tettem egy ilyen fogadalmat, megfogadást, döntést, egy döntést, tessék, akkor így most másképp hangzik. Akkor mesélem másképp ugyanazt a
2: akkor
1: történetet.
2: Akkor van ilyen, amikor döntés van.
1: És ott például eldöntöttem, akkor beszéljünk így róla, hogy eldöntöttem, hogy nem fordítok többé hátat a jó Istennek, ha na és akkor itt van a ha, tehát mégiscsak akkor
2: mert, hogy van ha.
1: Hát akkor ezek szerint nem kellene,
2: ha,
1: hogy legyen ha.
2: Azt mond, ha megsegít.
1: Hát igen, ott még úgy voltam, ez nagyon rég volt, ott így voltam. Igen, megsegített rögtön, látványosan nagyon. És akkor bennem azóta az úgy megmaradt, hogy akkor nem fordíthatok hátat.
2: Itt tényleg azt lehet mondani, hogy akkor egy fordulat állt be az életedben.
1: Nem tiszta az ügy, mert ott azt kellett volna mondanom szerintem, hogy ha megsegít, ha nem, akkor is eldöntöm, hogy nem fordítok hátat, mert csak ő tud
2: de
1: engem
2: nem voltál
1: megvedni.
2: Azon a szinten, hogy
1: hát
2: ezt
1: igen, akkor nem.
2: Így megfogalmaz, de lehetséges, hogy a szívedben pontosan így volt.
1: Hát köszönöm a szépítést.

0: hozom a következő témát. Korábban valamelyik adásban emlegettük a minden hiába valóság gondolatát, amit a prédikátor hosszasan részletez. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk már róla? Egy picit beszéltünk.
1: A hiába valóságról, igen. Na,
0: a prédikátor hosszasan fejtegeti azt, hogy tulajdonképpen mindent megpróbált, és aztán tulajdonképpen minden, amit mi itt az életben teszünk, tettünk, tehetünk, szeretnénk tenni, jó lenne, jól esne, de az is, ami nem esne jól, minden hiába valóság. Ezt írja a prédikátor, és aztán végkonklúzióként élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, hiába való életedben, amelyet Isten adott neked a nap alatt, hiába való életed minden napján, mert ez az osztály részed életedben és munkádban, amellyel fáradozol a nap alatt. Ami kezed ügyébe kerül, vidd véghez erőd szerint, mert nem lesz cselekvés, megfontolás, tudás és bölcsesség a holtak hazájában, ahova mész. Én ezt egyszer nagyon megjegyeztem magamnak, azért hoztam be ide gondolatként, hogy tulajdonképpen mindent megpróbálhat az ember csinálni az életben, de a prédikátor szemével nézve, aki a Bibliában írta ezt, aki egyébként egy sok mindent kipróbáló ember volt, az ő szemével nézve minden hiába valóság. Egyedül annak van értelme, hogy egyszerűen megtegyük azt, ami a kezünk ügyébe éppen akad, tegyük a dolgunkat, ami a mi munkánk, örüljünk a feleségünknek, együnk, ígyunk, és aztán tulajdonképpen, és a jó Istennel legyünk együtt végig. Ennyi.
1: Lehetséges, hogy az utolsóval kellett volna kezdjet, mert hogy alapjában véve erről szól, hogy minden hiába való, amit nem Istennel, vagy az Isten szolgálatában teszel.
0: De egyébként Prédikátor könyve 9. fejezetből csak egy részlet. Minden megeshet mindenkivel. Ugyanaz eshet meg az igazzal és a gonosszal, a jóval, a tisztával vagy a tisztátalannal, azzal, aki áldozik és azzal is, aki nem áldozik, a jóval és a bűnössel egyaránt, azzal, aki esküszik és azzal, aki fél esküdni. Egyébként ez megmutató.
1: Ehhez már azt tudnám hozzátenni, na, hogy a bölcs és a bolond vagy az ostoba sorsa is ugyanaz lesz.
0: Na igen, és ez valahol megnyugtató egyébként.
1: Nyugtató számodra? Hát
0: szerintem persze, az ég alatt való minden dologgal az a baj, írja a prédikátor, hogy mindenkit ugyanaz érhet. Tehát, hogy mindenkivel minden megtörténhetik, azt írja a prédikátor. De ez csak egy részlet, mert amúgy mindenre a hiába valóságot
1: mondjuk, hogy nincsen

0: Hát az, hogy persze, nem, hogy elvileg, nem. De amúgy gyakorlatilag Pál apostol Saul egy gyilkos ember volt, ment az úton, és egyszer csak Pál fordulat. Tehát, és ő belőle lett aztán Pál apostol. Na tehát akkor aztán mindenféle emberből mindenféle lehet. Azt is példázza ez nekünk, nem? Nem?
1: Csak hogy a kulcskérdés az az, hogy Istennel kapcsolatban tedd ugyanazokat a dolgokat, és akkor azok már nem lesznek hiába valóak. Ennyire egyszerű.
0: Ja, értem, hogy mit mondasz, hogyha Istennel teszed.
1: Akkor már nem hiába való. Mindegy, hogy mit teszel, és pontosan azt mondja, hogy tegyed.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Teszek valami jót veled, megsegítelek. Az is az hiába, persze, hogy az, mert hát jó, hogy megtettem, de igazából elillan, te is meghalsz, én, és senki nem fog emlékezni.
2: Az előbb, amit mondtam, hogy a jelenlét és a kapcsolódás az Úrhoz, azt fogalmazhatnám így is, hogy Isten nélkül minden törekvésünk múló pára.
1: Hiába.
2: De Istennel minden jelentéssel telik meg.
1: Hát ez jól hangzik így, igen.
2: Tehát akkor ezt nem így gondolod?
1: Hát de.
2: Akkor elvethetjük azt, hogy minden múlandó, vagyis hát azt nem. Akkor elvethetjük azt, amit az előbb mondtál.
1: Hát most elvetni, mint egy magot, vagy pedig eldobni.
2: Eldobni, erre gondoltam.
1: Azt én nem dobom el, ha minden hiába valóságot.
3: Jó, de így indultunk el ebben a világban, hiszen Ádám és Éva, ők tudták volna, hogy mi a fontos, mi a jó, mi a rossz.
2: Mert hogy egyértelmű kapcsolatban lettek volna az Úrral, hát, mert, és hogy onnantól kezdve lett hiába való.
3: Mert hogy ő tervelte azt, hogy milyen legyen ez a világ, de ők nem.
1: És akkor azt mondod, hogy a paradicsomban Ádám és Évánál ott volt a mindent tudás fája, amiről ettek képletesen, és onnan indul, onnan eredeztethető az, hogy ha nem ettek volna,
2: akkor nem lenne mindaz hiába való, amit cselekszenek. Tehát onnantól kezdve minden hiába való, úgy, ahogy az előbb te fogalmaztál, hogy mindegy, hogy mit teszünk, úgyis hiába való.
1: Na most akkor, de egyébként ezt azért még teljesen nem hagyhatjuk így ezt a gondolatot, mert szerintem a legtöbb ember valószínűleg mi is úgy élünk, hogy van egy élet célunk, vagy van valami bennünk, amit nem tudom, hogy felnevelni a gyermekeinket mondjuk.
2: Az nem lehet életcél.
1: Miért nem egyébként?
2: Az nem egy életcél, elnézést.
1: Hogy embert de faragni hát belőlük, hát valakinek
2: az
1: lehet
2: sem egy életcél.
1: Hát de tartsuk tiszteletbe a valakinek az, hogy embert nevelni mondjuk a gyermekekből. Mondjuk egy kitűzött cél. És mi meg azt mondjuk, hogy ez hiába való. Hát azért csak nem mondhatunk ilyet, nem? Vagy valaki azt mondja, hogy templomot épít, és mi meg itt azt mondjuk rá, hogy ez hiába való. Pedig hát ő mindent megtett, felépítette, vagy van, aki befogad több ezer gyermeket, és mondjuk árva gyermekeket megsegít, és hiába való.
2: Az, amit megtettél, és az lehet, hogy jó, az el fog múlni. És ami fontos, hogy ha Istenben teszed, akkor nem fog elmúlni, mert gyökere lesz.
1: Hát jó, kezemben egy Biblia, ez egy Károli fordítás.

0: szó szerint mondom, Isten félelem a fő summája minden tudománynak. Idézek még a 15-16. versből, a 12. fejezetből. A dolgoknak summája mindezeket hallván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát, hogy előhozza, mindent előhoz, ítéletre előhozza, azt írja.
1: A jót is, és a rosszat is.
0: Hát akkor minden hiába valóság kapcsán zárhatunk így, hogy a jó Istenre kell fordítanunk a figyelmünket, őt féljük. Ez a summa. Jó lesz így mindannyiunknak?
1: Nem. A féljük szó az megint, amiről már egyszer beszéltünk, hogy
0: azt írja, én csak
1: ne féljük, tudjuk.
0: Hát ezt te mondod, a Biblia úgy írja, hogy a dolgoknak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad.
1: Vajon hogy van a fordítás?
0: Mert vagy ez az embernek fő dolga.
1: Semmi esetre se féljük Isten.
0: De félni kell. És ez nem egy rettegés, hogy rettegünk tőle szerintem, hanem hogy nem magamat növesztem nagy egóval, és azt mondom, hogy én majd én tudom, hanem tudom, hogy ő tudja. Csak ő tudja. Megadom magam.
1: De ez nem azt...
0: Nem merek ellenszegülni.
2: Itt a három fordításban mindegyikben így szerepel, hogy féljétek Istent, de erről már beszélgettünk, nem?
0: Igen,
2: veletek
0: igen,
2: is,
0: igen.
2: Hogy ez nem félelmet jelent.
0: Hanem.
2: Mert a félelemről beszélgettünk.
0: Igen.
2: De erről szoktak prédikálni a lelkészek is.
0: Nem félelmet, hanem...
1: Tiszteletet.
0: Na hát minimum. Meg valahogy, hogy amikor az ember nekem azt jelenti, hogy próbálom a szerint élni az életemet, hogy amit tudom, hogy meg kell tennem, és a jó Isten sugalta, akkor azt igyekszem megtenni. Valószínűleg nincs ez mindig így, de legalább egy törekvés van.
1: Abban megegyezhetünk, hogy akkor ezek szerint nagyon sok fajta értelmezése lehet például ennek a mondatnak is, hogy féljétek az Istent, mert
0: de most én se félek. Ha őszinte vagyok, akkor hazudtam, mert bennem sem a félés van, pedig valószínűleg annak kellene lenni.
1: Biztos, hogy nem.
0: Hát
1: akkor
0: azért
1: megint...
0: írja, hát három fordításban is megnéztük, és de azt írja, hogy félt.
1: De nem azt jelenti, hogy félned kell.
0: De hát ez a szó szerepel. Itt meg magyarok vagyunk, és direkt így írja a fordítás.
2: De ez nem fordítás, hanem itt volt egy szakértő, aki mondja, hogy nem fordítani kell, hanem
0: megérteni,
2: hogy mi hogy mondja, amit ők mondanak, ez héberek. Tehát, hogy sok olyan szó van, aminek legalább 5 fordítása lehet ugyanazt a szót, stb.
1: Igen.
2: Aztán nem, hanem mi gondoljuk át, hogy mi ugyanúgy hogy fogalmazzuk meg ugyanazt, amit ők mondtak. Hát.
1: Azt mondja, hogy tiszteletet ébreszt ez a félelem, vagy fél megtenni valamit ellene. Tehát nem az Úrtól félni jelenthet.
0: Jaj, akkor félreértés volt. Tehát nem is úgy félni tőle, hogy félek, tőle félek. Azt én sem úgy gondoltam, hogy tőle félek, mert ő maga a szeretet. Hát a szeretettől nem félünk, hanem inkább ellene tenni nem merünk.
1: Na, ez egy jó megközelítés.
0: Jó. Persze, hogy mindig
1: ellene...
0: teszünk. Egyébként ez is hazugság egyfolytában.
1: De nem azt mondtuk, hogy
0: hát tudom,
1: tegyünk,
0: de mégiscsak teszünk
1: hanem,
0: ellene
1: teszünk
0: is.
1: Ellene,
0: hát teszünk, nem akarunk,
1: ne tegyél, hát pont ez
0: na
1: a
0: jó,
1: lényeg, hogy
0: féld
1: Istent, tehát ne tegyél ellene.
0: Ez a törekvés, az megvan.
1: Attól akkor... még teszünk, ahogyan mondtad.
0: De törekszünk.